0: Ez egy években ettől ez van, hogy igenis koncentrálni kell az erőforrásokat, mert ott lesz, nem tudom én, digitális távol, nem tudom, micsoda, meg normális tanerő, mert ugye ez a legfontosabb, az nem lesz minden kis iskolában, ahol 13 gyerek van. De itt nekünk mi ehhez egy picit érzelmileg viszonyulnánk, hogy de legyen már, csak azért is legyen már ott iskola.
1: Értsük meg őket is, mert ez így van sajnos egyébként, de értsük meg, tehát egy falu Nyugat-Európában az nem ilyen. Ott nem volt kollektivizálás, az elit nem menekült el a városokba, tehát egy ilyen faluban, Franciaországban néhányan gazdálkodnak a földből, a többiek turizmusból élnek, vannak nagy gazdák, és az ő gyerekeik egyetemet végeznek, és hazamennek a faluba, és vállalkozók lesznek. Tehát ott nem templom van, meg iskola is kész, hanem mindenféle más dolgok is vannak, tehát hogyha az iskolának a felső tagozatát elviszik a járási központba, attól még az nem a világ vége, mert van más, és akkor majd abba élik ki magukat. A magyar falu az a rendszerváltásnak a deficitet oda pakolták le.
2: Mondhatnánk, hogy a rendszerváltás szemétdombja. Én elég jól ismerek egy falut, ahol a nagyszüleim éltek, úgyhogy van.
1: Hát igen, csak én nem szeretek ilyen szavak, mert hogy én szeretem őket, tehát hogy a szemétdomb, lerakták az összes problémát.
0: Ez nem róluk mond semmit, hanem arról, aki lerakta a szemetet.
1: Hát a városlakók és a társadalom rakta le, tehát a kormányzatok velük egyetértéssel, ugye ez is a szolidaritás hiánya, alkoholizmus, munkanélküliség, elvándorlás, kiállás, stb. Egyébként a körzetesítés azért spontán módon zajlik, mert a falusi kisiskolák Kelet-Magyarországon azok tiszta roma iskolává válnak fokozatosan, de elég gyorsan, és a maradék pedig kimenekül onnan a járási központba. De ez egy önálló lap, ezt most ne nyissuk ki, mert ez egy külön beszélgetés.
0: Igen, lehet, hogy ez is egyfajta központosítás, hogy az erőforrások koncentráció, de nem biztos, hogy a legjobb módszer, vagy a legjobb irány talán, hogy az elit, hogy a középosztály kimenekít, és ő összekoncentrálja. Gondolom, ezek ezek a kis társulások formájában, nem? Tehát, hogy összefognak a falvak, és együtt hoznak létre, vagy nem? Nem így működik?
1: Észak-Európában így működik. Nálunk ez állami beruházás. Kijelölik, és akkor azt ott fölépítik. A körzetesítés az a tanácsrendszernek volt a nagy kísérlete, aztán fölbomlott, és akkor kezdtek tornatermet, meg informatikai kabinetet építeni minden falusi kisiskolába. Iszatos pénzeket szórtunk el rá. Tehát, hogy ez az egész, ez mi vagyunk, tehát mondhatunk róla rosszat, de ez a mi lelkünk. Ez az egész összevisszaság. És amikor ehhez hozzászólunk, az is összevisszaság, ami szintén belőlünk jön. Nagyon, remélem nem voltam nagyon lesújtó.
2: Nem, van egy ilyen törekvésem nekem ebben a műsorban, hogy mindig valami pozitív dologgal zárjuk, de ez nagyon ritkán sikerül. Tehát így
0: a
2: 10-ből 9-szer nem sikerül, úgyhogy úgy tűnik, hogy most sem, de azért még van egy pici időnk, és én

0: hogy 56 októberében a fiatalok azok gyaktak pontosan tudták, hogy lépésről mit kell csinálni, hogy a várost elfoglalják. A rádió, az utcakövek, a fegyverraktár, a laktanyák, stb. Ezt megtanulták, hogy hol a Smolny, meg a Putyilovgyár.
1: Aurora.
0: Hogy, igen, tehát ez működött, nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem hogy mindenki tudta, hogy miket kell megszállni, és a tömeg arra ment. Tehát, de ez ma már így nem megy, tehát a könyvből nem lehet a szabadságot, mert az a Világnézetünk alapjai című tantárgy lenne, a szörnyűség, így felolvassák a jogokat, meg a kötelességeket. Ezért katasztrófa valaki alkotmánytant tanít középiskolában. De például a saját élményű dolgok, mint ez a projektmunka, társadalmi, igen, közösségi szolgálat, ilyeneket azért nagyon lehet. Vagy olyan élő kérdések, hogy befizet 100 forintot adóba, és akkor nézzük meg egy csövön állt, hogy az hogy megy, és hova. Optimális esetben mondjuk egy aszfaltozás történik a mi utcánkba. Jó, de tehát hogy? Tehát hogy megy az föl a büdzsébe, és hogy megy vissza, és mi az, hogy önkormányzat? Tehát meg lehet ezt csinálni. Ilyeneket azért lehet, tehát nem reménytelen az ügy, de a demokrácia alapja az a kultúra, tehát napi szintű dolog, tehát hogy meghallgatja a másikat, hogy szolidáris. Hát ezt nehéz tanítani. És a szülők nagyjából az ellenkezőjére tanítják őket minden nap.
1: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt most, hogy a Marcikával beszélgettem. Arról mesélt, hogy matek feladatokat a pattársával együtt kell megoldani, és hogy nagy viták vannak köztük, mert a Niki nevű kislány, ő szerinte nem mindig mondja jókat, és meg kell győznie. És ez volt az a pont, amikor először éreztem azt, hogy azért valami változik a magyar oktatási rendszerben, ez egy egyszerű állami iskola, mert ugye gondoljunk vissza a mi fiatalságunkra, nekünk nem kellett a pattársunkkal, mit tudom, problémákat megoldani, vagy bármi, és nem kellett meggyőznünk valamiről. Tehát, hogy ugye ez, ahogy mondod, hogy ezek mi vagyunk, tehát, hogy valami azért történik, csak nem lehet, hogy arról van szó tényleg, amit te mondtál, hogy a türelmetlenség, hogy így nagyon látni véljük az ideált, ahova el szeretnénk jutni, és emiatt nem vesszük észre az apró munkát, meg ezeket az apró lépéseket, amiket szintén le kell játszani.
0: Hát biztos, hogy ez egy 30-40 év, tehát ugye a Lech Walesa azt mondta 89-ben, hogy amikor 48-ban a kommunisták átvették a hatalmat, akkor a halakból, az élő halakból főztek egy halászlét. És a mi feladatunk most az lenne, mondta Walesa, hogy a halászléből élő halakat alakítsunk vissza. És az azért ez, tehát érzékelte ő is, ez döbben, ez ember feletti, és másoknak azért ilyen tapasztalatlan is, hogy ez volt az egyetlen társadalmi rendszer, amelyikben eltörölték a magántulajdont. Ezt az uraknak hangsúlyozottan mondanám, mert hogy a nácizmus ez egy szörnyű dolog volt, de egy bajor hentes családja, amikor túlélték ezt, jöttek az amerikaiak, akkor kinyitották a boltot, és azt csinálták, amit addig. Hiszen az ő magántulajdonuk volt, számlát vezettek, hentes árut árultak és gazdálkodtak, és a fiú utána ment főiskolára. A magántulajdon megszűnte, az egy új embertípust termelt ki ebben a térségben, és a volt Szovjetunióban, amelyik egy más ember. Ezért nem lehet az észak-koreai menekülteket beilleszteni a dél-koreai társadalomba például. Eltartják őket külön, de gyakran nem tudnak integrálódni, mert aki a magántulajdont nem ismeri belülről, az a szabadsággal, az emberi körvonalakkal, határokkal sincs tisztában. Meg lehet neki tanítani, mi az, hogy alkotmánybíróság, tehát így elmondja fejből, de ez így nem megy. És hogyha azt a kérdést teszünk, hogy például a magántulajdon szentsége gyökeret verte 25 év alatt Magyarországon.
1: Vagy igen, vagy. Ha innen nézem,
2: vannak eredményeink.
3: Vannak eredményeink, elvtársak.
0: De hát azért ez hosszú út lesz még.
1: Köszönjük szépen Setényi Jánosnak. Hát az időnk lejárt.
3: Nagyon jó, de kár, hogy lejárt az időnk.
1: Szerintem lehet, hogy visszamondani még téged hívni. Van egy olyan
3: érzésem. Tehát
1: a Tilos Rádiót hallottátok, Setényi János oktatáskutató, nem tudom, hogy mondjam. Volt a vendégünk, velem szemben Ződi Zsolt, és Max nélkül nem lett volna műsor, mert akkor nem lett volna remek zene és kiváló keverés.
3: És köszönjük szépen, János.
0: Köszönjük, elnézést.
1: Nem.
0: Mennyi volt? 15 perc?
3: 20-valahány.
2: Ja, beszélgettünk.
3: Egy kicsivel mivel több, de én azt gondolom, hogy ebből még szervezünk még egy műsort, mert nagyon érdekes. Búcsúzunk, kedves hallgatók, két hét múlva találkozunk, szervusztok, és köszönjük Jánosnak még egyszer.
4: Sziasztok.
5: Ez majd holnap, mert
1: nem most letöltetem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

快乐。

0: Jó napot kívánunk, Csabány György vagyok, Hammer Ferenccel ülök itt. Feri, mondhatom Feri?
1: Feri.
0: Feri, Hammer az Feri. Feri, ez így?
1: Igen, az a nevem.
0: És a névjegyedben is ez van?
1: Nem.
0: Sokféle névjegyed van?
1: Nem, egyféle van.
0: Egyféle.
1: Csináltattam magamnak.
0: És azon mi van? Azon Ferenc van, fogadjunk.
1: Persze, azon rajta, hogy
0: megnézi. Most az hosszasan keres.
1: Lázasan keres.
0: Van névjegy tartója. Egyébként komoly ember.
1: Nem névjegy tartó, ez kérdés.
0: Hát mi?
1: Hát én kártya tartom minden szenszor.
0: Kártya. Nekem tessék, adod?
1: Itt van nekem.
0: Öribe.
1: Itt haza egy
0: szóval Hammer, ezen Ferenc van természetesen, Hammer Feri, de hát az is egy kicsit olyan érdekes helyzet, hogy milyen, tehát mindig valami nevet kell adnunk, hogy milyen relációban ülünk itt, mert hogy a Ferenc, vagy Feri a Tilos Rádió alapítója is, ugye itt nincsen pontos kánon ebbe a kérdéskörbe, de akkor azt hagyd kérdezzem meg, hogy akkor a te verziód az hogy néz ki.
1: Már hogy értve?
0: Hát, hogy mint hogy a tilos alapító az azt jelenti, hogy van valami alapítói, van valamilyen élethelyzet, vagy szituáció, vagy...
1: Alapítói őstörténet?
0: Hát, jaj.
1: Alapítói őstörténet szerintem, mint mindenki gondolom úgy szokta mondani, hogy és akkor ott voltunk a tilos az A-ban.
0: Igen, ez
1: így. Tehát, hogy ez alapvetően, az egy ilyen életmód klubnak volt tekinthető, meg egy ilyen kocsmának, szóval délután este felé, meg reggelente, meg minden ott voltak ott az emberek, és aztán ott több mindenféle projektek voltak, és akkor ez volt az egyik ilyen projekt, hogy akkor visszajött valaki, visszajöttek Hollandiából, azt hiszem, és hogy hát éppen egy rádióadót is sikerült, azt hiszem, hazahozni, hogy akkor ez már milyen frankó lenne, hogy akkor most már csinálnánk tilos rádió, csinálnánk kalóz rádió, és akkor ez így le. És aztán onnan minden ment magától.
0: És te ismerted azok az urakat, akik ott ilyen spontán, ilyen olyan networkingből, vagy egyszerűen csak a Palotai úrtól kértél egy kávét, vagy egy
1: sört? Nem, hát ott összebarátkoztam. Mondom, ez inkább olyan volt, mint egy klub akkoriban a tilos az el szerintem, tehát hogy ott alapvetően sütt időt töltöttek az emberek, tehát mit velem előfordult, hogy jöttem az egyetemről, és akkor ott oda mentem. Ott voltam egész délután. Vagy az egyetem helyett van. És akkor sok, tehát ott volt, hogy ott dolgoztam, dolgokat ott csináltam, ott találkoztam emberekkel, meg ilyesmi, és aztán akikkel ott együtt elkezdtük csinálni, azokat félig meddig onnan ismertük, aztán voltak új fiúk is, akik máshonnan jöttek, azokat nem ismertem, de aztán hamar összeismerkedtünk. És ilyen kis csoportokban dolgozott mindenki vitte az adást, mert ha jól emlékszem, ugye hétfő, szerda, péntek volt talán akkor az adás, napi 2 óra volt talán, azt
0: hiszem. Talán, igen.
1: 93,3-on volt, azt hiszem. És akkor az volt, hogy mindenki a kis csapatjával készítette el a műsort, és akkor vitte el a magnót, hordozható magnót, meg az adót, meg az antennát egy olyan magas helyre, ahol ezt le kellett. És akkor ott kellett várni, amíg le nem ment az adás, ez nem volt olyan nagyon. És akkor ebben ilyen kis csapatok voltak, és akkor én voltam így a Kerényi Gyurival, meg a Kádár Tamással.
0: Aha, és akkor éreztél valamit, hogy most mert hogy a sajtószabadság napja van, tehát ilyen zicsereket meg fog próbálni.
1: Abszolút,
0: hogy
1: persze.
0: Te most akkor itt a sajtószabadságon
1: igen, persze. Tágít. Persze, az azért, tehát egyrészt én akkor azért már tanultam szociológiát, akkor, tehát akkor én már olyan elég, hát már ki is jártam talán már éppen az egyetemet akkoriban. Tehát,
0: hát ez 91.
1: Igen, na azért mondom, tehát akkor én már éppen végeztem is, és éppen pont akkor végeztem. Tehát az, hogy milyen szerepe van, és ráadásul ugye akkoriban Magyarországon elég sok beszéd volt ezekről a dolgokról, mert akkor jöttek létre a demokráciának, meg a kapitalizmusnak az alapintézményei, érdeklődő fiatalember voltam, és engem ugyanúgy is érdekeltek ezek a dolgok, és azért mondjuk az elég menő volt, hogy ott az ember ügyetlenkedik ilyen rossz drótokkal, meg banándugókkal, meg minden, és akkor két hét múlva a New York Times ír róla egy cikket mondjuk. Ez mondjuk nem volt szokványos akkoriban. Ma sem olyan nagyon.
0: És a szociológus, a történelem szociológia szakon végeztél, és ez a média iránti érzét, mondhatnánk, nem tudom pontosan, hogy definiálnád magad, de nem is kell, de ilyen média szociológ elég sokat foglalkoztál.
1: Igen. Igen, de akkoriban még nem. Tehát én engem akkoriban teljesen más dolgok érdekeltek, sőt, amikor rá 8-10 évre, kb. Amikor igen, az kb. 7 évre volt rá, amikor elkezdtem az ELTE-n tanítani médiát, a média szakon, de még akkor sem médiát, hanem inkább ilyen politológia szerűséget, és én tulajdonképpen ott az egyetemen tanultam meg ezt a...
0: Tehát ott kezdett a mint média.
1: Aha, igen. Egyébként kezdtem olyan dolgokat tanítani, és akkor ezeket úgy megtanultam az egyetemen nagyjából. Tehát ugye, mint a klasszikus példákban az 50-es években, amikor az orosz tanár két leckével van a diákjai előtt. Tehát én is nagyjából így csináltam.
0: Szakirodalom, autodidakta, önképzés.
1: Igen, abszolút.
0: De hát ez tök jó, nem?
1: Persze, hogy...
0: Azóta is képzed magad folyamatosan, lifelong learning, minden.
1: Hát persze, hogy...
0: Persze. És mikor kezdtél el zenélni? Már így, hát azt is tudom, hogy az ilyen korán, de tehát nekem akkor is elég fura, illetve nagyon érdekes, jó értelembe véve, hogy tulajdonképpen néha te egy punk zenekarszerű élethelyzetben punk zenekarosat játszotok, vagy szóval nyilván ez egy szakrális, rituális cucc, hogy akkor ott így összeborzoljátok a hajatokat, és
1: ja, hát ez olyan kulturált testmozgás, tényleg úgy átmozgatja az embert, hogy különösen 50 fölött azért fontos, hogy az ember ne csak az elméjét csiszolja, hanem adott esetben az izmait is, és akkor rekesz izmait is, azt is lehet erősen acélosítani ebben a gyakorlatban, és ezen kívül pedig ez egy nagyon mulatságos élmény együtt lenni ezekkel a fiúkkal, akikkel csináljuk ezt a dolgot. Nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az események, és aztán hogyha az ember a passziójáé még pénzt is kap, hát az már több.
0: De most hogy kívánom, kb. Mondjuk egy évben hány koncertetek van? Ez egy Lopunk nevű zenekar.
1: 10 kb.
0: 10, tehát mondjuk havonta egy, nem pörgetitek túl, nem. De néha van, hogy összejöttek.
1: Igen, legközelebb november 11-én a Korvintetőn fogunk játszani.
0: És ilyen próbálni is kell, vagy egy
1: szoktunk,
0: nem
1: igen,
0: ilyen,
1: szoktunk.
0: Rendesen?
1: Nem.
0: Egy, két, három,
1: nem, nem rendesen. Ciszt, az nincsen, azt hiszem, igen, mert hogy azt hiszem, a kottát olvasni, azt senki nem tud a zenekarból. Illetve én tudok egy picit. De én viszont nem nyúlok hozzá a hangszerekhez.
0: Te énekelsz. Tehát recsitálsz, tehát én hangokat adsz ki.
1: Igen, mikrofonkezelő vagyok.
0: És ha van szöveg, tanulsz, vannak ilyen izék?
1: Persze, az nagyon fontos. Hát ezeket, mert azért úgy, az sokszor van, hogy úgy legagyizzák a kollégák ezeket a számokat, hogyha nem tudnak angolul, meg ilyesmi. És aztán, hát nekem is volt, hogy hirtelenében meg kellett tanulni 6-8 számot, mert helyettesíteni kellett mást, és akkor az mondjuk nem volt egyszerű, és akkor én is egy kicsit gagyiztam. De aztán utána rájöttem.
0: Az mit jelent, hogy a
1: sálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálálál ott egy folyosón lakunk az esztétika szakkal, és akkor hogy a pontosság az egy nagyon érdekes esztétikai élmény. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy ez most valami van, és ez olyan pontos, akkor az önmagában tud egy esztétikai élményt nyújtani, és akkor erre figyeltem, és akkor rájöttem arra, hogy sokkal hatásosabbak ezek a számok, hogyha az ember pontosan próbálja csinálni őket, és akkor ez az egyik, a másik, az viszont ezzel szemben viszont van egy másik érdekesség, hogy én hát úgy elég jól tudok angolul, és akkor hát én ezeket megtanultam, ezeket a szövegeket a internetről leszettem, és megtanultam. És aztán egy idő után, és tulajdonképpen a többiek kezdtek el noszogatni, hogy, hogy valami nem jó, hogy, hogy ez kicsit olyan, olyan ez, mint hogyha ilyen angol óra lenne tulajdonképpen. Hogy, és akkor kezdtem el azt csinálni, hogy tulajdonképpen az angol szöveget mondom, de bizonyos fontos refréneket, meg fontos sorokat úgy énekelek, mint akkor, amikor még nem értettem őket. Tehát akkor viszont tényleg gagyizok, de egyszerűen azért, mert én nem véletlenül értettem azt úgy, mert az én magyar fülemnek pontosan annyi értelme volt ennek. És viszont, hogyha ezt, én ezt így csinálom, például Ramon számoknál ez rendszerint előjön, akkor ez paradox módon annak ellenére, hogy gagyizok, de mégiscsak angolosabbnak tűnik, mint amit én angol tudással mondanék. Szóval ez, ezek olyan érdekes dolgok.
0: De ezt mondhatjuk azt, hogy ez punk zene, vagy punk
1: gesztus. Persze.
0: De ez azért, mert amikor te fiatal voltál, akkor volt a punk.
1: Hát persze,
0: a fénykorában, és igen. Akkor ilyen, nem tudom, a megfelelő együtteseket, nem vagyok nagy punk szakértő, ez
1: persze,
0: a Police, vagy nem tudom. Vagy
1: nem, hát a Sex Pistols, Ramos,
0: Sex Pistols,
1: Strangers, Damned, meg ilyesmi. Persze akkor még Strangersnek hívtuk például pár évig. Hát figyelj, senki nem tudott angolul. Ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy ez tényleg ilyen, mint az ilyen tapogatózás a nagy ködbe, hogy mi ez, meg mit jelent, meg mi, hogy kell érteni, úgyhogy.
0: De a punk az nekem valamiért ilyen, ilyen lázadó dolognak tűnik, vagy persze, dühös, vagy család, csúnyán beszélnek meg.
1: Igen.
0: Uh-huh. És hát is így csúnyán beszélve énekeltek.
1: Hát miért, mert szerinted kisípoljuk helyette, vagy hogy?
0: Nem, csak azért azon gondolkozom, hogy tehát, hogy a tehát, hogy a, most mi itt egy rádióba ülünk, és nyilván akkor itt ilyen, van egyfajta ilyen közmegegyezés, hogy mit nem mondunk a rádióban.
1: Ó, igen, ez egyébként ez nekem is eszembe jutott már sokszor, hogy, hogyha az erkölcsökre és a közkultúrára annyira érzékeny cenzoroknak fontos, hogy ezek a fiatalság testi-lelki fejlődését minden bizonnyal nagyon súlyosan befolyásoló megnyilatkozások ne legyenek benne. De ugyanakkor viszont minden baj nélkül berakunk akármilyen angol nyelvű számot, amiben hát nagyon randán beszélnek, és akkor ez ugye azt eredményez, hogy ezek a rettenetes hatások, amiket a média így gyakorol a fiatal gyermekek, meg a fiataloknak a testi és a lelki fejlődésében, ez csak magyarul történik, mert angolul feltehetőleg nem.
0: De hát pont a fiatalok kezdenek el most már egész jól beszélni angolul,
1: hát ezért,
0: nem utolsóra az internet
1: hát így van,
0: használata és hatása.
1: Így van, így van.
0: És az teljesen természetes nyilván, hogy az interneten ezek egy-egyben hozzáférhetők minden korlátozás nélkül, és ez még inkább így lesz.
1: Persze, hát különösen a zene. Különösen az elem, azért jó minőségi mozgókép azért van, hogy nem annyira hozzáférhető, vagy például könyvek, folyóiratok, azok néha eléggé kell kepeszteni, hogy az ember meg tudja szerezni magának, de a zene az még az a legjobban hozzáférhető.
0: Meg, tehát most például van ez a nap, és akkor úgy gondolkoztunk rajta. Én kifejezetten azt gondolom, hogy a sajtószabadság kérdéskörébe tartozik, hogy elég vad zenéket is le lehessen játszani. Ugye ebben nem mindig értek egyet itt a kollégákkal, mert én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiónak az lenne a feladata, hogy főleg olyan zenéket játszon le, ami sehol máshol nem mehetne le. Tehát az összes kereskedelmi és közszolgálati ízebe a zenei szerkesztő hanyat dobná magát, hogyha meghalaná John Zorn és a Yamantaka Ai-nak az előbb bejátszott kis művét, és hogy itt meg lehet, tehát ez is egyfajta ilyen cenzúra, nem cenzúra, de hát ez egy közösségrádió, itt mehet, de este 10-től lesz egy olyan blokk, ahol magyarul is olyan számok fognak lemenni, ami most napközben is mehetne, de nem fog menni, mert hát...
1: Hát igen, ez egy fontos kérdés, és ahogy így mennek így, vannak így a fejlemények a médiában, meg az infokommunikációban, meg a digitális iparban, azért azt látom, hogy az ilyen jellegű fontos felmutatása azoknak a tartalmaknak, amik komerciális, inkább mint politikai okok miatt nem kapnak helyet a nagy mainstream médiában. Ez egy egyre fontosabb dolog, mert korábban azért, hogyha belegondolsz, például csak visszatérve a punkra, az, hogy a Sex Pistols az úgy végezte, ahogy végezte, annak többek között John Peel-nek, a BBC rádió legendás szerkesztőjének is nagy szerepe volt, hogy azok után, hogy gyakorlatilag az összes hirdető és az összes média csatorna és az összes még a wurlitzereket üzemeltető kocsma szövetség, vagy tudod, amiben a lemezek voltak, mind kiakadtak a God Save the Queen után, akkor a John Peel azért ugye már játszott a BBC-be, és akkor volt állítólag valami olyan hogy akkor hívták őt a raportra, hogy hát hallott, hogy van ez a szörnyű szennyzene, hogy hát nem is értik, hogy lehet, és akkor mondta, hogy ja, persze, mi már 3 hete semmi más se játsszuk, csak ezeket. Na már most, amit ezzel akarok mondani, ez az, hogy ide kellett ugye egy bátor szerkesztő, és ez a bátor szerkesztő itt momentán a BBC-ben dolgozott, de ugyanilyen bátor menedzserek és szerkesztők kellettek kapitalista lemezkiadó vállalatokhoz, akik adott esetben be tudtak vállalni ilyen karcosabb New Wave zenéket, amik először azért nem biztos, hogy olyan nagyon közönségbarátak. Az XTC-nek az első lemeze például, hát azért ez nem egy ilyen lagzilajcsi dolog. És ennek ellenére mindenféle szakmai legitimáció alapján, mondván, hogy hát, mit tudom én, nem most jöttünk le a fáról, van free jazz és a világon, attól, hogy a mainstream nem szereti, attól az még lehet, hogy sikeres lesz,
0: stb. Sőt, lehet, hogy később lesz a mainstream.
1: Így van, és akkor ezt át tudták nyomni. Na most ugye egészen, és akkor persze nagyon vicces, hogy eközben ezeket a kapitalista lemezkiadó vállalatokat, az alternatívok persze mindig is ekészték, hogy persze nekik mindig csak a lóvé meg minden, de hát ugye azért nem szabad elfelejteni, hogy itt azért befektetett pénz is volt, meg minden, tehát itt volt. De ennek most ugye sok szempontból vége van, mert először is nem lemezekről beszélünk, hanem számokról, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a lemez, tehát amikor 10 darabjával áruljuk a számokat, és nem egyesével, az ugye ez egy teljesen más algoritmust hoz létre a zene forgalmazásával kapcsolatban, és ráadásul ez nagyon sokszor a terjesztő az nem a konvencionális lemezbolt a Váci utcában, hanem az emberek terjesztik a különféle tartalom megosztó oldalakon. Tehát a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a Facebook-on, vagy mit tudom én. Na most itt ilyenkor megint csak azt lehet mondani, mint a média kutató, azt mondhatnám, hogy hát akkor ez aztán a piros betűs ünnep a média elmélet kalendáriumában, hiszen az embereknek a kezébe adtuk a döntés lehetőségét arról, hogy olyan zenét hallgassanak, amilyet akarnak, az emberek kiszolgálják magukat, alulról jövő, bázisdemokratikus, tehát tényleg, mint a csodálatos. Na, és akkor nézzük meg, mi a végeredmény. Ugye csupa olyan zenekar hoz létre ez a kultúra, meg olyan zenéket, amik tulajdonképpen mind arra vágynak, hogy bekerüljenek a Petőfi Rádióba, mondjuk.
0: Nem mind, de igen.
1: De úgy zömmel. Tehát, igen. Hogy és egyszerűen tehát az alulról jövő zenékből egyszerűen nagyon sokszor nincs benne a bátorság, nem arra nézve, hogy másmilyenek legyenek, mint a többiek, azért, mert hogy attól félnek, hogy akkor majd nem fognak tetszeni, vagy stb.
0: A punk zenekar az természetesen nem fog játszódni a Petőfi Rádióba egy darabig még.
1: Én ezt semmit nem lehet sohasem kizárni, de mert ez
0: olyan... Hát még elindul a szakár valami tehetségkutatón, vagy ilyen.
1: Múltkor ránk írtak a...
0: Valamiki RTV-s?
1: Igen, az RTL klubból valamelyik ilyen meg aztán,
0: hogy
1: nem meg
0: welcome. Aztán.
1: Igen, hogy esetleg bemennénk-e, és aztán, hát ezt a nagyon udvariasan elhárítottam ezt a megtisztelő.
0: Igen. Nem.
1: Igen.
0: Csak mert nekem az a, ugye az foglalkoztat, hogy a net, hát meg ezek az egyéb, tehát igen, hogy nem egy bakelitet veszünk, ami egy tárgy és egy ipari termék, hanem ez ugye sokkal rugalmasabb, de hogy a net az nagyon keményen felborítja, illetve idézőjelbe teszi ezeket a szabályokat. Hát tehát szerintem már az is marhaság, hogy este 10-kor lehet, hogy beteszünk egy olyan számot, amit tudom én, ha a punk kultúránál maradunk, akkor a Flash zenekar cenzor című számával elindulunk, vagy a tudósok zenekarnak, ha angolul mondom, fák, vagy nem tudom pontosan mi a helyes fordítás című darabját, mert ugye angol ezt mondhatjuk, és mi este 10-kor azt gondoljuk, hogy alszanak a gyerekek, nem? Vagy mit gondolunk?
1: Hát egyébként rendes gyerekek azok alszanak szerintem.
0: Rendes gyerekek.
1: Na de komolyan, tehát szerintem, most ezt most tök komolyan mondom, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, akkor szerintem nagyon kitol magával is, meg a gyerekeivel is, hogyha nem szoktatja rá őket egy olyan életmódra, ami...
0: Ez te vagy, ugye, akinek vannak például.
1: Persze.
0: Na most hány évesek?
1: Hát 19 meg 21. Aha. Most már azért ez már elmúlt
0: az... És ők 10-kor alszanak.
1: Hát nem, de nagyon sokáig. Tehát ilyen 10-12 éves korukig szerintem...
0: Jó, akkor nem te vagy a tipikus példa. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az a probléma, hogy kicsin gyerekekhez olyan tartalom jut el, ami megborítja. Nyilván esetleg más érzékeny nyugdíjas nénikhez is, de alapvetően ez szokott lenni. Na most erre van egy védekezés, hogy ki van írva a tévébe is, hogy 12 éven aluli gyerek szülői felügyelet nélkül nem, vagy stb. De ez a netre semmilyen módon nem. Tehát hogy lehet, szerinted lehet a gyerekeket az internet korlátozni? Nyilván a gyerekeidet már nem, azért nem vagy jó példa, 14 éves gyerekeket lehet.
1: Hát szóval szerintem ezek akkor működik jól, hogyha ezek a dolgok már messze-messze sokkal korábban meg vannak beszélve, mint amikor ez az adott esetben sor kerül valami problémára. Tehát ez egy ilyen nagyon banális, egyszerű dolog, hogyha az ember foglalkozik a gyerekeivel, és nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és már azelőtt megbeszél ilyen dolgokat, hogy mit tudom én, mi a pornó például, vagy mi az az erőszak, vagy az, hogy hogyan függ össze az embereknek az életmódja, vagy az embereknek a sorsa azzal például, hogy milyen kultúrát fogyaszt. Tehát ezek ilyen egyszerű, banális kérdések. Hogyha erről sokat beszél az ember, akkor szerintem meg alapvetően, tehát nem csak a média fogyasztásról beszél sokat az ember, hanem egy csomó más dologról is sokat beszél, akkor szerintem ezek egyszerűen nem lesznek problémák. És akkor már tulajdonképpen bármi történhet. És ezzel együtt persze én egyáltalán nem akarom lebecsülni azokat a erőfeszítéseket, vagy kezdeményezéseket, hogy hát az ördög nem alszik, azért mit tudom én, egy kicsit lekorlátozzuk a hozzáférhető internetes tartalmaknak a...
0: Le lehet?
1: Szerintem nem minden gyerek egy vele született geek, hacker, tehát azért, tehát néha a tanítványaimon is fogom a fejemet, hogy hát néha, komolyan mondtad, média szakosok is néha annyira műveletlenek az ilyen digitális készségek tekintetében. Tehát, hogy ez egy mítosz azért, hogy a gyerekek mindent megtalálnak. Hát egy csomó gyerek megtalál, de egy csomó gyerek egyáltalán nem talál meg, szerintem. Vagy azért nem, mert nem érdekli például. Tehát, hogy tehát sokféle. Tehát szóval alapvetően, de ez nem csak az internetes problémás internetes tartalmakra igaz, hanem gyakorlatilag az összes problémára, az összes veszélyre, az összes kockázatra, ami előkerülhet egy gyerek vagy egy tizenéves élete során. Szóval ezeket a meccseket akkor kell lenyomni, amikor azok még nem problémák.
0: De most egy felelős szülő attitűdjéből beszélsz, és nagyon szép, amit mondasz, és én is próbálok ebbe hinni. Én most abból az irányból kötekszem, hogy most én pedig egy rádióban ülök, vagy ennek a képviselője vagyok, ebben a rádióban napközben nem illik olyan dolgokat mondani, tehát bizonyos dolgok, időnként kapunk ilyen kis 5000-es büntetést, mert persze. Arról beszélnek, hogy, és akkor most ezt nem mondom meg, hogy miről, egy tudományos cikk szerint a nem tudom mi, de az kiüti a biztosítékot, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes képmutatás, és hát itt komolyan a technika fejlődésére, meg az internetre. Most a Tilos Rádió egyébként is tudna, de eleve nyert egy pályázatot, hogy különböző alternatív streameket indítson, és komolyan felmerült az, hogy indítson egy streamet, ami természetesen nem fogható autóba vagy FM-en, de hát úgy is egyre többen hallgatják a rádiót interneten, okostelefonon keresztül, és ez nyilván kitágítja a lehetőségeket, tehát ezt Kaliforniától nem tudom én meddig, Ausztráliáig is meg lehet tenni, és ha egy ugyanez az alternatív stream most azon beszélnénk, akkor beszélhetnénk csúnyán is, vagy kimondhatnák azokat a szavakat, és mivel egyre inkább így lesz, ez egyre inkább nevetségesebb lesz az, hogy most akkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit mondhatunk, mert mások is figyelik, hogy...
1: Hát, igen, de ugyanakkor, tehát más szempontból meg egy kicsit ez egy olyan kérdés, hogy a képmutatást ezt nem ítélem el őszintén szóval, mert tulajdonképpen a kettős norma az egy nagyon fontos értéke a mi civilizációnknak, mert hogyha nem lenne kettős norma, akkor állandóan csak egymást beleznénk és egymást öldökölnénk. És tulajdonképpen én az optimális nevelés, vagy az a nevelés, amik sikeres, azt gondolom ennek a céljának, hogy akkor az a gyerek az soha ne beszéljen csúnyán, hanem azt, hogy, akkor beszéljen csúnyán, amikor annak megvan ott a helye, meg az ideje, és nem keveri össze a szezont a fazonnal. És hogyha erre képes, erre a distinkcióra, hisz az egész élet semmi más, csak különféle különbségtevéseknek és distinkcióknak a mestersége, akkor azt mondom, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt, és akkor felőlem úgy beszél a barátaival, ahogy akar egyébként. Mert hogy ott azért hát hagyj beszéljen már úgy, ahogy akar.
0: És akkor a kettős norma jegyében, akkor az tök oké, hogy van egy alternatív stream a Tilosnak, ahol meg úgy beszélnek a műsorkészítők, ahogy akarnak.
1: Hogyha ez fontos, tehát hogy azért mondom.
0: Hát van rá lehetőség, és van rá igény az, hogy mi lesz, hogy milyen lesz pontosan, ugye még nem megy, illetve időnként kísérleti jelleggel megy maga
1: bárki. Nem, egyébként ezek az ilyen bukkasztások, meg normaszegések, meg devianciák azért ennél fontosabbak szerintem, mert hogy egy kicsit analóg saját magával a sajtószabadsággal egyébként, mert a sajtószabadság sem önmagában csak azért fontos, amiért az benne van az összes ilyen demokrácia tankönyvben, meg médiakutató tankönyvben, hogy hát azért nagyon fontos a szabad média, mert így elszámoltatható a politika, mert így fejezheti ki mindenki saját magát, a gondolatait, vagy azt, hogy vagy azért, mert hogy így lehet közös ügyeket megbeszélni. Amúgy különben elszigetelt kis kreclikben élnénk, és akkor ezt én mind aláírom, és én ezt nagyjából úgy el is ismerem, hogy ez így van, de emellett van még egy másik fontos funkciója szerintem a szabad sajtónak, vagy a szólásszabadságnak, a szabad szólásnak, és pedig az, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen marker, mint egy ilyen jelző dolog, mert tudnélik, tehát kb. Olyan, mint amikor nézünk egy jéghegyet, és amikor látjuk a

0: nehezíteni egy pár politikusnak az életét. Vagy a hatalomgyakorlásnak a küllőiből lehet az egy-két botot tenni azzal, hogy mondjuk megírja, hogy az ember, a legfőbb ügyésznek a sofőrje az éppen kihozott 200 milliárd forintot, vagy mit tudom, hogy egy ilyen népi metaforával éljek. Na most 10 millió forintból ezt meg lehet csinálni, hát ez egy használt nyugati autó, nem? Vagy...
1: jó autó, igen.
0: Hát azt mondom, egy kis fagyizót lehet talán be. Tehát ez nem egy olyan iszonyatosan nagy vállalkozás, amivel egy relatíve nagy bosszúságot lehet okozni a hatalomgyakorlóknak, és éppen ezért tekinthetünk a hatalomgyakorlókra nagy tisztelettel, amikor képesek megtartóztatni magukat attól, hogy ilyen nagy bosszúságot okozó gonosztevőket nem korlátozzák az ő tevékenységükben, pedig lehet, hogy lenne rá eszközük. Ugye? És akkor beszélünk, akkor beszélhetünk sajtószabadságról, hogyha abban a politikai elitben és a demokrácia intézményeiben megvan az elszánás és az akarat arra, hogy ezeket a bizonyos normákat betartsák, annak ellenére, hogy ez nagyon kifizetődne rövid távon, hogyha ezeket néha sikerülne elhallgattatni, igaz? Na most ebből viszont következtethetünk arra, hogyha ilyen nagy haszonnal járó dolgok esetében is meg tudják magukat fékezni, akkor, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk jóval nagyobb erőfeszítést kellene tenni azért mondjuk, hogy mondjuk a piacot tönkre tegyék azért, hogy a saját érdekeiknek megfelelően történjenek a dolgok, akkor ott is úgy fognak csinálni. Tehát, hogy hogyha már nagyobb lenne az erőfeszítés, akkor mondjuk a kereskedelmet tönkretenni a saját érdekeiknek megfelelően, akkor ha már nem tették a szabad sajtóval, akkor már sokkal kevésbé valószínű, hogy a kereskedelemmel megteszik, igaz? Tehát ebből az következik, hogyha van egy ország, amiben a hatalom tiszteletben tartja a szabad szólást és a szabad sajtót, akkor abból azt gondolhatjuk, vagy azt következhetjük, hogy a kevésbé necces ügyekben is tiszteletre méltó módon jár.
1: És azt mondod, hogy akkor ezzel mint egy valamilyen értelemben a demokrácia mérhetjük?
0: Így van, ezért is van.
1: Demokrácia méter.
0: Így van. Tehát ez egy nagyon jó markere annak, hogy amúgy hogy mennek a dolgok ebben a bizonyos országban, és azért szeretik olyan nagy kedvel összehasonlítgatni ezek a különféle sajtószabadság központok ezeket az állapotokat, azzal együtt egyébként, hogy empirikus kutatásokat nézve azért ezek nem nagyon pontosak. Tehát az, hogy két médiakultúrát összehasonlítani és lepontozni, hogy akkor te leszel a 22-t, te meg 27, azért az beláthatjuk, hogy azért ez nem
1: olyan. Hát mert ilyen bonyolult szerintem a magyar helyzetben is, ugye ez nagyon érdekes, hogy az állam a állami reklámokkal, tehát hogy ez, hogy akkor most hogy borogatja a piacot, vagy most tényleg nem tudjuk, hogy kik a tulajdonosai
0: sajtótermékeknek. Tehát piac, egy jól működő piac, az egy rendkívül fontos fundamentum egy jól működő sajtószabadságnak, és hogyha az nincsen, akkor akkor onnantól kezdve már azt lehet mondani, hogy kicsit semmi sem lesz már onnan.
1: Azért én még annyit hozzátennék, hogy ez a sajtószabadság mérce, ez azon gondolkoztam, miért jöttél, hogy nagyban befolyásolja azt, hogy egy adott országban milyen, hát hogy mondjam, a demokráciának milyen egyéb ellensői vannak, vagy nagyon egyszerűen akarom mondani, milyen csúnya dolgok vannak. Uh-huh. Mert ugye az annál érdekesebb, tehát lehet, hogy Svájcban annyira nem érdekes, vagy nem tudom, most tételezünk valami jól működő demokratikus országot, ott nem annyira érdekes, hogy mint a napi sajtó most mennyire szabad, vagy mit ír meg, vagy hogy van, mint ha mondjuk ezt Türkmenisztánba, vagy valahol máshol néznénk, ahol ugye hát lenne mit megírni. Uh-huh. Tehát, hogy az ugye más a szorzója, tehát ez a

0: érzem. A...
1: Hát igen, de, azt, de ugyanakkor viszont itt van egy ilyen önmagát gerjesztő ilyen örvény is ebben, hogy, hogy minél szabadabb a sajtó, akkor emiatt elképzelhető, hogy annál nagyobb konzekvenciája, annál vagy nagyobb következményei vannak annak, hogy mit ír le. Tehát, hogyha például mondjuk egy német tartományi miniszterről megírja azt, a, azt az újság, hogy ő a levél, az irodai levélpapírján küldött egy levelet mondjuk az unokaöcsének, az iskola igazgatójának, ami Magyarországon meg nem is érti az ember, hogy ez most miért lenne, akkor ezt már adott esetben hivatali visszaélésnek és nyomásgyakorlásnak és nepotizmusnak értette az az év aktuális.
0: Erkölcsileg.
1: És szó nélkül vette a táskáját és lemondott, szóval, hogy tehát természetesen. Hát. Szóval, tehát, hogy akkor ennek ilyen következménye.
0: Azt jelenti, hogy a következő műsor itt toporog a hátunk mögött?
2: Az Anáik is pontosak lesznek, és van 9 bejátszásunk, de én bírnám, hogyha mert tudna maradni, és átfolyna velünk ebbe.
1: Maradhatok meg egy kicsit.
2: Ha van időd, mert a Larry Flint című filmről fogunk beszélgetni, lesznek bejátszások, és akkor annak kapcsán csak két bejátszás között kb. 5 percünk van mindig. Tehát, hogy nagyon szigorúan kell tartanunk a ritmust, mert az egész így építkezik. Szerintem most indítsuk el az elsőt, és ezzel menjünk át a következő műsorba.
0: És akkor most az egyik műsor átmegy a másik.
2: Hallatszunk, jók ezek a mikrofonok? Mert reggel probléma volt a Gulyás Marci mikrofonjával. Itt van még füles, hogy én is halljam.
0: Persze.
3: Hello.
2: Sziasztok.
3: Volt szignál.
0: És akkor megvan, hogy mi fog ráindulni?
2: Igen, akkor most indítsuk az első bejátszást.
4: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
2: Nem, álljunk le
3: ez
2: gyorsan.
3: Ez is jó.
2: Nem.
3: Csak ez majd máskor
2: gyorsan. Álljunk le.
3: De ezt nem vezetjük át, Gyuri, hogy mi fog történni?
0: Vegyünk be egy zenét, és akkor...
2: Akkor vezessük fel azzal, hogy egy olyan filmről fogunk beszélgetni, ami
4: egy
2: konkrétan
4: a...
2: Igen, akkor a sajtószabadság egyik emblémája. És hogyha valaki nem látta a filmet, akkor körülbelül így az elejét elmondom, hogy van egy Hustler, Gogo...
3: Milos Forman, Larry Flint, provokátorok.
2: Igen.
3: Ez a film címe.
2: Milos Forman filmje, igen, aki 68-ban disszidált Amerikában, és már híres rendező volt, amikor ezt a filmet rendezte. Na, szóval van egy ilyen toplesz bár, és akkor ott ilyen csajok vetköznek, és hát gondolja a főszereplőnk Larry Flint, aki egyébként egy valóságos figura, és mai napig is él, hogy hirdetni ezt a toplesz bárt, ilyen belső hírlevéllel, és akkor elmegy egy nyomdába, ahol azt mondja a nyomdász, hogy de hát ezek személyre sértő képek, és mondja, hogy nem érdekes, mert csak ilyen belső használatra lesz, de közben elkezdi nézegetni a Playboyt, és hát rájön, hogy tulajdonképpen a Playboy sem szól másról, igaz, vannak benne cikkek, hogy tulajdonképpen ő is indíthatná egy olyasmi lapot, mint a Playboy, és akkor most jöhet az első bejátszás.
5: Hú, oda néz, milyen szép cicik.
6: Szép cicik, de úgy tűnik nem igaziak. Nem értem ezt a magazint, ez az egész...
5: Nézd a fenekét, igazán
6: homályos igaz. Képek, sok-sok cikk, nem tudom, mi a fenéről szól. Olvassátok a Playboyt? Igen. Mm-hmm. És tetszett? Bocs, drágám. És tetszett az a cikk a mostani számban a sztereó lemezjátszók szakszerű használatáról?
7: Azt hiszem, azt kihagytam. Hé! Hey.
6: Mm-hmm. És megfogadtátok a tanácsot arról, hogyan kell készíteni tökéletes martinit?
7: Hé, Larry, menj már odébb, vigyázzon!
6: Kinek szól ez az újság, könyörgöm? Mert nekem ebből úgy tűnik, hogy aki nem keres 20 000 dollárnál többet egy évben, az nem is répázik. 7 millió ember veszi rendszeresen, és senki sem olvassa. Uraim, a Playboy becsapja önöket.
2: Tehát ez volt az első bejátszásunk, borzalmasan hangzanak ezek a magyar szinkronok, tehát eredetiben annyira klassz eredetiben, hogy legszebben... Igen.
0: Fáj.
2: Szóval az első felismerés, hogy, hogy ugye csinálnak egy lapot, amit senki nem olvas, viszont mindenki vásárol. És,
0: de hát azért, mert nézik a képeket.
2: Igen.
0: De ezt, tehát ugye ezt a Ferenctől is akartam kérdezni, tehát hogy biztos láttad a Larry Flintet.
1: Nem.
0: Nem? Házi feladat. Akkor nehéz erről beszélni.
2: Tehát nem nehéz, az tehát hogy, hogy azt állítja, hogy arra jön rá, hogy a Playboy becsapja az olvasókat, mert egy olyan terméket ad el újság címszó alatt, amiben nyilván megjelenek cikket, amit senki sem olvas, mert mindenki csak a mesztelen csajokat nézegeti, hogy...
0: És egyre hogy tovább ezt... megy, mert a Hustlerben nemi szervek is vannak, tehát hogy a személy, az áll, tehát ez az álbecsapós izért, és akkor ugye ez az amerikai, tehát egy csomó jelenet a bíróságon játszódik, ugye, hogy mi a szólásszabadság
3: kérdés. Meddig lehet elmenni?
0: Amerikai alkotmány első kiegészítésében megnéztem egyébként, azt hiszem, hogy az valami bonyolultabb dolog. Egyszerűen az van csak benne, hogy a szólásszabadságot védi az amerikai alkotmány.
3: Pont.
0: Ez az egy,
8: tudom, de Congress shall not make laws regarding the regulation of free
0: expression. Nyilván a bírósági szakirodalomban, meg a precedens jogban van egy csomó kérdés, és ez körül mozog a Larry Flint, hogy igen, tehát hogy tehát ugye akkor is kell védeni a szólás szabadságát, hogyha az akár ízléstelen, vagy gusztustalan, vagy
3: ha nekem nem tetszik.
2: És azt mondja, hogy azért meg, hogy megmutatják a nemi szerveket, a teremtőnél kell reklamálni, mert hogy ő csinálta
0: ilyen. És hát persze nyilván összehúzzák egyéb gazságokat, tehát hogy a tévéiradóban lehet látni, hogy valaki autógarambolva négy ember szétlocsan, vagy éppen most Aleppóban hány hulla van.
3: Na, tessék,
0: sokat. Ez ott hulla van, vagy egy gyilkosság van, vagy nem tudom.
2: Hát egyetek közel, mert besipol.
0: Ahol véres fejű emberek fekszenek a földön, azt lehet, de...
2: Akkor szerintem hallgassuk meg pont ezt a részt, ezt az álcázott cenzúra, ez a következő 33 másodperces bejátszás.
9: És talán egy társadalom nem szabhatja meg a saját normáit?
10: Nem. Az csupán álcázott cenzúra. Ez az ország épp annyira az enyém, mint amennyire az öné, Mr. Lees. És ha önnek nem tetszik a Hustler magazin, ne olvassa!
9: Én nem is. De mi van azokkal az ártatlan gyerekekkel, akik bámulják a magazinját az élelmiszerboltokban?
10: Hát... Nézze, ha egy kölyköt elkapnak a kocsmában, amint sört iszik, azért még nem tiltják be a Heinekent országszerte.
0: Hát itt Budweiser nyilván az eredeti, de a Heineken is jó, mert azon meg van a magyar Heineken, a vörös csillag még?
3: Van. De Borsodit kéne mondani, nem?
0: Önkényuralmi jelként.
3: De nem Borsodit kéne mondani?
0: Borsodit? Mert...
2: Tudom, hát akkor még nem volt.
3: Akkor még nem volt Borsodi, amikor volt
0: Heineken.
2: Nem, mert hogy ez a film ugye az 50-es évek körül születik a Larry Flint, és akkor ez a 70-es évek közepe ez a sztori.
3: 70-es évek közepén Magyarországon Heineken, meg még kevés, de Amerikában.
0: Jó, okay. De ezt nem akarsz.
3: Jó, rendben.
0: A DVD-ken.
3: Ugye. De hogy a szabadság?
2: Hát igen, hogy azért, mert meg lehet vásárolni, vagy akár egy fiatal kezébe kerülhet, attól még nem kell.
3: Én emlékszem arra, hogy és esztétika szak, Balassa Péter, nem akarok nagyon, tehát de nagyon bátran, boldog vagyok, hogy bátran, nagyon klassz, hogy meg lehetett azt élni, hogy jártam úgy egyetemre, hogy megtiltották a bölcsészkar folyosóján az esztétika szakon a dohányzást, illetve azzal párhuzamosan volt valami kis gond az egyetem másik szárnyában, elloptak egy számítógép darabot. És akkor az került bevezetésre, hogy mindenkinek kifele és befele menet belenézhettek a táskájába. És a Balassa tanár úr éppen valamilyen órát, azt hiszem, utána Varázs egyetelemeztük minden héten, és az óra elén azt mondta, hogy ezt komolyan gondolják, hogy még nem állnak kinn az utcán az egyetem előtt. Hagyják, hogy belenézzenek a táskájukba, és hogy nem dohányozhatnak a folyosón, dohányzik valakit. Én akkor, és végig dohányoztuk az órát, és én akkor megértettem valamit abból, hogyha feladom, akkor baj van. És a Larry Flynt meg pont ezt tudja ilyen nagyon szabadon, és ráadásul egy nagyon komoly, megfelebbezhetetlen dolog egy pornó, valami minden irányból támadhatatlan és támadható csak és kizárólag.
2: Mert meg az a csodálatos még benne, hogy egy tök civil, szóval, hogy egy
3: abszolút.
2: Ilyen rendes amerikai alkoholista papa, valahol a világ végén két gyerek, ugye ez egy testvérpár, ez a Larry Flynt és a nem tudom, hogy hívják a másikat.
0: Figyelj, nagyon érdekes, hogy ugye ezt egy Milos Forman nevű ember csinálta meg ezt a filmet, és amikor a filmet bemutatták, nagyon jól indult a film, mert nagyon jó a film, remek színészekkel, és ugye egy idő után elkezdték betámadni a New York Times-nek
3: különböző cikket.
0: Hát, hogy az egész filmet elkezdték elkézni, és akkor a Forman írt egy válaszlevelet, hogy hát ő a fasizmusban nőtt föl, az egy elég radikális a sajtószabadság szempontjából, és aztán a kommunizmusban az a megint másik a dolog, és akkor itt most, hát akkor most itt mi itt a probléma pontosan, mert hát ezt nyilván egy kelet-európai ember tudta igazán jól megcsinálni, amellett, hogy nagy mester volt, és akkor ugye kiderült, hogy két irányból támadták, egyrészt feministák, de nem arccal, tehát már akkor is voltak ilyen lobbiak, amik hátulról, a másik pedig az derült ki később, hogy a konkurens filmstúdió működtetett egy elég komoly ilyen dezinformációs troll hálózatot, az Oscar, mert ugye nevezték az Oscarra a Woody Harrelsont is.
3: Mondjuk a Courtney Love-ot, szóval, hogy igen, mondjuk Courtney Love-ról azért emlékezzünk meg, hogyha a feministák tiltakoznak, hogy mennyire csodálatos volt a film.
0: Tehát tulajdonképpen abban rögtön nem volt túl sikeres a film anyagilag, mert eléggé megijedtek, hogy akkor itt most akkor Jézus Mária, tehát a pornográfia és a nőjogi, vagy ez a politikai korrektség nevében komolyan becsúsztak páros lábbal a dolognak. Aztán persze nyilván minden...
3: Hát hiszen érdekel.
0: De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondja, hogy a szart is védeni kell tulajdonképpen, tehát hogy nem lehet...
3: Alapvető jog.
0: Most nem tudom, hogy kell-e, vagy ez hol a határ, meg ez Amerika... Te voltál, értél egy
8: ideig. Laptam egy darabig. Nem is azon gondolkoztam, hogy itt a... hogy akkor, amikor a 70-es években nem az ilyen erotikus magazinokat, hanem pornófilmeket kezdték el hát tulajdonképpen bírósági eljárás alá vonni, és pontosan abból a megfontolásból, hogy nem az első alkotmány kiegészítés alá sem, hanem azért, hogy például megvalósít olyan egyenlőtlenségeket.
3: Jó, hát ez jogos.
8: Amik, vagy az, hogy hogyan bánnak sokszor ezekben a filmekkel, a filmekben a nőkkel, meg ilyesmi. És azért hozzáteszem, hogy ez sem volt egy könnyű meccs, mert ebben is voltak jobbról is, balról is sikerek és sikertelenségek. Tehát a lényeg az volt, hogy végül is azt a fajta pornográfiát és azt a fajta szókimondó erotikus kifejezésmódokat egyébként egyáltalán nem a bíróságok szüntették meg, hanem éppenséggel a piac.
3: A kereslet?
8: Hát persze, uh-huh. Mert ugye most volt tavaly, hogy úgy jelent meg a Playboy, hogy benne nem volt benne mesztelen csomó.
3: Ja. És tehát a filmen hogy... meg a netten vajon? Hát ugye az megszabadította
0: ezt. Nem a net, tehát már nem annyira
3: érdekes. Hát nem kell lapozni, hanem
8: hát egyrészt, tehát hogy egyszerűen azok az olvasók, akiknek ők szánják ezt a magazint, azok hát hogy talán nevetségesnek tartják azt, hogy ilyen nagyon kifotoshoppolt
3: nagyon
8: attraktív nők úgy ott kepesztenek, hogy
3: mutassanak. Ha minden hónapban nem vesznek ilyen.
8: Szóval, hogy tehát, hogy az olyan, mert aki az ember, hogyha gondolom az ilyen tartalmat szeret, akkor az erre specializálódott helyekre megy, ahol viszont nagy kanállal kap ennél sokkal, sokkal szókimondóbbat. Tehát pont ez a lényeg, hogy itt most hülyeskedünk, hogy hát legyen benne egy kis amerikai irodalom is, de közben legyen ott a Centerfordban azért legyen ott egy nagyon attraktív mesztelen nő. Ez már olyan.
0: De azért, mert ez ilyen tehát, hogy az árukapcsolás, hogy egy motor, hogyan csinálunk egy igazi martinit, két nő. Hát a Hustler az egyel tovább ment, mert abban voltak nemiszervek, tehát nyilván az a piacon.
8: És egyszerűen az is elképzelhető, hogy tehát nem egyszerűen csak a hardcore pornónak a győzelme tulajdonképpen az, ami ilyen módon kiszorította a mesztelen nőket a Playboyból, hanem egyszerűen az, hogy elképzelhető, hogy például az új olvasóközönség a Playboynak például, hogy azok nők is például, és akkor például lehet, hogy mondjuk egy nő mondjuk nem annyira víg, hogyha nézegeti
0: ezeket. Akkor csípendél fiúkat kellene rakni.
2: Akkor már vígabb, hogyha.
8: És egyrészt másrészt meg, hogy egyszerűen szóval az erotikus szókimondásnak úgy tűnik, hogy más az algoritmusa, meg más a normája, és amiben egyszerűen ez itt már úgy tűnt, hogy teher volt már a Playboynak, mint sem egy fontos eladható.
0: Bele fog bukni.
2: Na, de akkor hallgassuk meg a következő bejátszást, mert ugye konkrétan erről szól. Ez Edward Norton, az ügyvéd, aki védi Harry Flintet.
11: Esküd, hölgyek és urak! A mai napon már eleget hallottak, és nem akarom újra és újra elismételni az egészet. De vissza kell vonulniuk, és döntést kell hozniuk. És van még egy dolog, amit szeretnék világossá tenni, mielőtt döntenek. Nem akarom meggyőzni önöket arról, hogy helyes az, amit Larry Flint csinál. Nekem sem tetszik, amit Larry Flint csinál. De az már tetszik, hogy én olyan országban élek, ahol önök és én önállóan dönthetünk. Szeretek olyan országban élni, ahol vehetek mondjuk Hustler magazint, és ha akarom, elolvashatom, vagy kidobhatom a szemétbe, ha odavalónak ítélem. Sőt, kinyilváníthatom a véleményem azzal, hogy meg se veszem. Örülök, hogy megvan ez a jogom. Ez fontos nekem, és önöknek is fontos kell, hogy legyen. Komolyan. Ugyanis mi szabad országban élünk. Tudom, sokszor mondogatjuk, de szerintem gyakran elfelejtjük, mit is jelent ez. Ismételjük meg. Mi egy szabad országban élünk. És ez egy magasztos eszme, ez egy csodálatos módja az életnek. De ennek a szabadságnak ára van, az, hogy néha el kell viselnünk dolgokat, amiket nem feltétlenül szeretünk. Mikor dönteni mennek, szabadon gondolhatnak Larry Flintről és a Hustler magazinról akármit, amit csak akarnak. De kérdezzék meg maguktól, vajon helyettünk is dönthetnek-e? Mert a szabadság, aminek itt a teremben mindenki örvend, most a szószoros értelmében a kezükben van. És ha mi falakat kezdünk emelni az ellen, amit némelyikünk obszcénnek tart, könnyen lehet, hogy egyik reggel arra ébredünk, hogy immár falak állnak körülöttünk, a legkülönbözőbb helyeken, ahol nem is vártuk. És nem látunk semmit. És nem tehetünk semmit.
3: Jaj, mindig szerelmes leszek Edward Nortonban, már amikor ő mondja, amikor ezt elmondja.
0: De ez nem az Edward Norton mondta.
2: Ez az Edward Norton magyar hangja mondta.
3: De hogy tehát az eredetibe. De hogy milyen egyszerűen van megfogalmazva benne minden, nem?
0: Hát figyelj, jó forgatókönyvírói voltak a Formannak, de most azt érzem, hogy ez egy nagyon romantikus kor lehetett. Ugye ez az előbb szóba került, van egy dokfilm, ez az Inside of Deep Throat, a mély torokról, illetve gyakorlatilag ugyanez a sztori, hogy a börtön, igen.
2: Betelefonálunk van, szia!
3: Hello!
12: Sziasztok, Edward Norton, hello!
3: Ja, szevasz!
0: Hello, Edward!
12: Hallgatom ezt a szerintet, és nagyon szeretem a filmet, meg remek film egyébként, de alapvetően szerintem egy óriási hazugságra épül, majd pedig az, amit szeretünk itt Magyarországon félreérteni, hogy az Egyesült Államok az nem szabad ország. Az állampolgároknak komoly problémák vannak ezzel, főleg az elmúlt 10-20 évben, főleg 2001 után, tehát azért, hogy arról is lehetne esetleg fejteni, hogy milyen mértékben csorbulnak a szabadságjogok ebben a nagy dumás Amerikában.
3: Jó, oké, szeretnék néha annyira szabad lenni, amennyire ők nem azok.
12: Vetettek át olajvezetékeket, és bármikor a Patriotek kapcsán bemehetnek a házadba, és elvihetnek szó nélkül, bírósági ítélet nélkül. Tehát ez már sok-sok-sok éve pedig az nem egy szabad ország. Hogy erről esetleg erősnek kérem,
3: amellett,
12: hogy a Larry Flint, mint film, és amit képvisel, ez egy nagyon jó dolog, nagyon jó film, meg jó is, amit képvisel, csak hogy ez Hollywoodnak egy óriási becsapása, hogy a közvetíti az Egyesült Államokról, hogy ez egy szabad ország lenne.
3: Egy klassz, nagy hazafias filmet láttunk a Larry Flintben szerintem.
12: Igen, egy akkorit. Ez egy átverés, aminek nagyon sok sebből vége dolga.
2: Okay. De ide állnak, remek.
12: Igen.
3: Ja, de jó nézni.
0: Oké, köszi, hello.
2: Köszi.
0: Hát egyrészt a minden film átverés. A dokumentumfilm az azt játsza, hogy
2: az
0: nem.
2: Az az egyik legnagyobb átverés.
0: Azt játsza, hogy nem. Ez de közben objektív, de a film az, ez egy mese. Tehát a film nem azt mutatja meg, hogy milyen Amerika, vagy mi, amiről szól, hanem az egy az ideák. Tehát, hogy ez, attól ez tök érvényes, hogy nem tudom most mi van. Fogalmam sincs, hogy mennyire szabad ország Amerika, meg mihez képest.
3: De még mondjuk mindig viccelődnek a Trump-al, ami Magyarországon például nem szokás, hogy politikusokkal viccelődünk. Tehát lehet, hogy nem szabadok.
2: Hát meg ez egy keresztény kultúrkörbe érvényes szót.
3: De a Ferire nézek, mert ő biztos ebben.
1: Ja, hát ez, tehát szerintem azért elég, az előbb is beszéltünk arról, hogy például vannak ezek az demokratikus országrangsorok, amik azt hivatottak megmutatni a világnak, hogy melyik ország mennyire demokratikus, az, hogy ezeket nagyon nehéz ilyen egyszerű mérőszámok szerint.
3: De Amerika benne van az első 10-ben?
1: Általában benne van, igen. Most ugye a probléma az, hogy minden politikai rendszert a saját maga által szabott és saját maga által tiszteletben tartott normák szerint lehet tekintetbe venni. Na most elképzelhető, hogy tehát például ilyen alapon, például Amerikában bizony egy kisvárosban lakni, az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint Manhattanben lakni, vagy San Franciscóban lakni. Amikor mondjuk az ember bemegy idegenként egy kisvárosnak, egy ilyen tipikus amerikai kertvárosnak az utcájába, és ráhívják a rendőrt, mert hogy idegen van az utcában. Ismerősöm történt meg. Tehát egyszerűen azért, mert hogy...
3: Ismerjük, akik itt laknak.
1: Mert hogy az egy deviancia, hogy egy idegen van az utcán. Ugye? Tehát, hogy
3: gyalog.
1: De ugyanakkor viszont, és akkor emiatt akkor azt lehet mondani, hogy akkor, vagy például csak az, hogy igen, komoly szomszéd terror figyelhető meg, például akkor, amikor az ember a gyepet nem nyírja le rendszeresen, és akkor, nem, annál sokkal nagyobb probléma, mert akkor a szomszédságra az a vízió
3: hárulhat,
1: hogy itt olyan emberek vannak, akik nem írják a gyepiket,
3: és akkor
1: adott esetben például a környéknek az ingatlanpiaci besorolásába adott esetben, tehát ez egy kollektív érdek,
0: mindenkinek sétálnak.
1: Így van, és akkor az úgy van, nincs levágva a fül, akkor átmennek, hogy
2: Elromlott
3: a fűnyíró.
1: Ugye? Na most ugye a probléma, tehát itt megint csak azt mondom, és éppen ezért, akinek mondjuk a mániája az, hogy ő gazt termeljen a kertjébe, az igen rosszul teszi, hogyha Amerikába megy.
2: Viszont
1: ugyanígy megvannak, vagy például a Dogville című film, az nagyon sok tekintetben ez egy nagyon pontos leírása a nagy városi központoktól távol eső kisvárosi életformának. És az nem egy szabad, de ugyanakkor viszont mégiscsak azt lehet mondani, hogy, és szeptember 11 valóban ebbe belekavart ebbe a dologba, hogy nagyon sok vonatkozásában az életnek azért az amerikai szabadságjogok azok még mindig példamutatóak.
0: Tehát például a sajtószabadság ügyében azért.
1: Igen, szóval, hogy mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem létezik a szabadságoknak egy ilyen végső nagy elszámolása, amiben sommással meg lehet állapítani. Ráadásul egy nagyon nagy és egy nagyon bonyolult országról, hogy ez mennyire demokratikus, mert mennyire nem szerintem. Úgyhogy ilyen értelme nem értek egyet a hallgatóval.
2: Nekem csak az jutott eszembe, hogy láttam egy kis filmet arról, hogy egy amerikai társaság megvesz, egy nudista társaság egy komplett ilyen kisebb várost, és akkor oda beköltöznek, és a postás is meztelenül viszi a leveleket, meg a boltba is be lehet menni meztelenül, meg nem tudom, és hogy viszont ennek a ez nagyon morbid, vagy nem is tudom, tehát hogy az előnyei is ott vannak, hogy nem mennek be egyik városba, a másikba idegenek.
0: Ruhában be lehet menni ruhástól?
2: Igen, be lehet menni ruhástól, aztán.
3: Hát csak kilógsz a sorból, halló?
2: Szia!
13: Halló? Kilógsz?
2: Igen, itt vagy.
13: Jó, van, oké, mert köszönöm. Egy kérdésem lett volna még az előző amerikai betelefonálóhoz kapcsolódva, hogy még azt érdemes körüljárni, hogy a demokrácia és a liberalizmus a sok eszmeiség talaján álló Amerika, az hogy lehet, hogy mind, tehát a több mint 100 éve két pártra osztik a szenátusban, hogy a demokrata meg a republikánus van, míg Európában alig találni olyan kormányzatot a mi kis országunkat kivéve, ahol ne lenne 3-4-5 párt koalícióban, ami igazából egy demokratikus verzió, vagy legalábbis egy, ha nem is demokratikus, de legalább egy megbeszélős, több a liberalizmusnak egy nagyobb dimenzióját kinyitó dolog. Amerikában pedig azt látjuk, hogy mindig két párt közé, még most, amikor nem lehet választani a két jelölt közül, akkor is 40%-on állnak a jelöltek, plusz-minusz 10%, holott az egy csomó dolog lehetne, és miért nem tud ott kijönni az, hogy több hely, több-többből tudok választani. Miért van az, hogy...
3: Szerintem az alapfékek erősebbek az egészben.
13: Hogy micsoda?
3: Az alapfékei a közös tudásnak, meg elvárásnak.
13: Alapfékei a közös tudásnak. Hát ez olyat mondtál...
3: Hát egy ilyen fából vaskarikát, de mégis igaz.
1: Én azt szeretném mondani, hogy...
13: Várjál, alaptudásnak a fékei?
3: Igen.
13: Mi az alaptudás, és mik a fékek az alaptudás?
3: A demokrácia...
13: Alaptudásnak miért kell fék az alaptudásnak? Alaptudás az, amiből mindenki nő. Azt nem kell fékezni. Hát... Ezek, tehát ezt nem értem. Tehát az a lényeg, amit akartam mondani, hogy... Ott mindig csak két párt van, több mint 100 éve, aztán 2-3 független szenátor kerül be ezekbe a alsó-felsőházakban, nem tudom, hogy pontosan hogy van, de mindig a republikánus, illetve a demokrata annak megfelelő, a kornak megfelelő elnevezéssel. Tehát én arra gondolok, hogy Amerika egy erőszakos és képmutató ország, és az erőforrásokhoz való hozzáférésért egyszerűen szövetkezni kell. Beolvasztja magába a két párt, tehát hogy először van 8, és akkor látják, hogy mit tudom, egyenként nem érünk semmit, az egyik összeszeretkezik a másikkal, az eszemben lévő, a tó másik partján lévő összeszeretkezik a másik kettővel, és addig, amíg mi nem találunk ki az erőforrásokhoz való hozzáférésre egy másik algoritmust, addig mindig két párt lesz. És hogyha az Amerikai Egyesült Államok politikai kormányzata adja nekünk a példát, az szerintem zsákutca. És azt nem értem, hogy itt, mit tudom én, 18.000-20.000 kilométerre távolságtól attól az országtól, miért kellene nekünk azt, vagy a másik oldalt, a szovjet, orosz, kommunista, nem tudom milyen, német, akármi. Tehát Magyarország, ami egy nagyon különleges ország, én nem itt születtem, de jó, megtanultam nyelvet, mert különleges országra találtam, és a kultúrája és a nyelve is van, lenyűgöz engem. Hogy miért nem tudnánk valami mást kitalálni, Svájc, Svédország, inkább Svédország, valamit, de nem kéne valamelyik hatalmat segítni. Ebből is lehetne, ezt körül még tudni, kicsit körül tudnátok nézni.
0: Egy gyors kérdés, melyik országban születtél?
13: Az mindegy.
0: Mindegy, jó, oké. Okay.
1: Szóval ezek az elhangzottakkal kapcsolatban szerintem az, hogy egy országban hány párt van, az egy nagyon durva mércéje annak, hogy ott milyen a demokrácia. Egyszerűen, tehát hogyha ilyen értelemben azt lehet mondani,
13: hogy... A demokrácia azt jelenti, hogy a nép akarat. Az, hogy hány párt van...
1: Az, hogy a demokrácia mit jelent, annak azért többféle, az szó szerint azt jelenti, hogy a nép akarat, de abban mindenek előtt, de hogyha belegondolok, a demokrácia önmagában nem más, mint a többségi szavazás. Tehát, hogy az erősebb kutya ugat, ugye? Tehát, hogy ez viszont azt jelenti, hogyha csak annyit gondolunk a demokráciáról, hogy az erősebb kutya ugat, abban őszintén szóval én semmi elismerni valót nem látok, mert itt az egyszerűen az történik, hogy akkor a többségnek valósul meg a diktatúrája. Na most viszont...
13: Igen, emeltem ki a liberalizmust, mert a liberális az, hogy sok gondolat van, nem csak demokráciát emeltem ki, hanem a sok gondolat, és a sok gondolat mögött felsorakozó emberek ereje...
1: Így van, de hogyha megnézi az ember az amerikai...
13: A sok nagy ember...
1: Így van, csak hogyha megnézi az ember az amerikai közéletet, vagy a kultúrát, akkor azért nagyon nehéz visszafejteni azt, hogyha ránéz az ember valakire, vagy valamire, hogy akkor ez most demokrata, vagy pedig republikánus. Először ott kezdjük, hogy a demokrata párti szavazókban benne vannak a New Englandi, újangliai, amerikai arisztokratáktól kezdve a latinokon keresztül
13: ez
1: a fekete...
13: Ez eredeti amerikai. Tehát addig, amíg ezt meg nem módosították bizonyos körök,
1: hát, de én most mostani helyzetről beszélek, és éppen...
13: Hát van egy folyamata.
0: Hagyd már, hogy végigmondjon egy mondatot.
1: És a... Szóval...
13: Köszönöm
0: szépen. Hello.
1: Szóval szerintem a pártoknak a száma az egy... Tehát az tekintett arra, hogy a pártokon belül is éppen akkor a különbségek vannak olykor, mint két párt között, úgyhogy innentől kezdve ez egy technikai dolog. Mert hogy a párton belül nagyon sokszor az történik, hogy azok a versengések, amik egyébként egy másik demokratikus országban a pártok között történik meg, ez nagyon sokszor a párton belül történik meg. Ja. Most ezt mondjuk technikailag...
0: Én szerintem sehol, hogy a 15 párton Olaszországban attól több a gondolat, mint a...
3: Hát persze. Meg hát, hogy mihez tartjuk magunkat.
2: Ezután a betelefonáló után viszont berakjuk a következő részt. Építkezik a műsor. Nincs zene, mert mindjárt vége van.
3: Na most
2: mondjál.
14: Ja, csak akartam, hogy igazából nagyon is számít, hogy piacgazdasági példával élve nem mindent, hogy egy cég van a piacon, vagy versenyző piacon, vagy két cég van a piacon. Ebből a szempontból mondjuk az egypárt rendszer Kínában ugye nem olyan demokratikus. Most más kérdés, mit értünk rajta. És ugye az amerikai rendszer a két párt, szerintem azt se tekintető abszolút demokratikusnak, tehát Amerikában olyan nagy belépési korlát van ahhoz, hogy valaki politikába kezdjen ezen a két párton keresztül, hogy ez gyakorlatilag fölér majdnem egy pártrendszerrel olyan szempontból, hogy teljesen esélytelenítve.
1: Ezzel én egyáltalán nem értek egyet. Például ott volt a Bill Clinton, aki egy nagyon elmaradott államnak, egyáltalán nem egy privilegizált társadalmi csoportjából jött egy nagyon...
14: Nem figyelte arra, amit mondtam. Tehát Kínában a kommunista pártba is be tudsz lépni, és a kommunista pártba is lehet főtitkár bárhonnan jött. Ugyanígy Észak-Koreába is be tudsz lépni az egy párt rendszerbe. De pluralizmusról nem beszéltünk Amerikába, ahol kettő párt van, évtizedeken keresztül, és ugye kettő párt van, ez nem egy teljes értékű demokrácia, ugyanis ha nem szerzel magad mögé olyan óriási pénzerőt, ami ott a Super PAC nem támogatnak felül mennyiségű gazdag és cég, akkor esélytelen, hogy te bármit elérjél.
1: Igen, de most az a probléma, hogy akkor, amikor Amerikáról beszélünk és politikáról, mindenki az amerikai elnökre gondol, holott az amerikaiak zömének a számára
8: a demokrácia az sokkal inkább az, hogy, a, hogy az, iskola, az, is, a, az iskolai bizottságba el fog menni, vagy mit tudom én, szervezi.
14: A kínaiaknak is ezt jelenti, és ott is van ilyen, tehát ez nem szerelés. Tehát azért nem, tehát Amerikában két párt van, a városházától az elnökig a szenátuson át mindenhol, ami nem tekinthető egy követendő demokratikus modellnek, mert nem demokratikus, pont, hogy a pénzt adta.
3: De lehet, hogy a civilek okay. erősebbek ott
0: köszi.
3: Például.
0: Hello.
2: Köszi.
3: Na, hello. A civilekben ott lehet bízni.
2: Játsszuk be ezt a Orwell-i dolgot most.
6: De azt hiszem, hogy Orwell mondta egyszer, hogy a szabadság mindenek előtt azt jelenti, hogy elmondhatjuk másoknak, amit nem akarnak hallani. Amerika csak azért a világ legerősebb országa ma, mert a legszabadabb ország. De ha valaha figyelmen kívül hagyja saját alapvető örökségét és a hozzátartozó alapelveket, nem lesz többé szabad.
3: Ja, szóval, hogy a civil, szerintem, tehát végig politikáról beszéltünk, de hogy a Larry Flintben pont az a jó, hogy egy ilyen nagyon durva, szélsőséges tematikán keresztül abszolút civil, és mégis alapdolgokért harcol, és tudjuk mindannyian, hogy ez egy mese, meg azt is értjük, hogy Amerika, meg amerikai nem messze van, de hogy alapdolgok vannak benne, és ez a mindannyian egyetértünk, hogy olyan helyen szeretünk élni, ahol szabad azt gondolni, amit akarunk, azt szerintem fair.
2: Igen, szerintem sem azzal kellene vitatkozunk, hogy tényleg Amerika tényleg szabad el, hanem hogy ezek az elvek, ezek ilyen igazi szabadságelvek ebben a környezetben lettek kimondva. Ugye ne felejtsük el, hogy 1975-öt írunk, tehát ez a film akkor ahhoz képest most már
3: bár ezzel vitáznánk mi is, nem?
2: 40 éves. És nekem nem Amerika jelenlegi, nem tudom, hogy demokrácia van-e, vagy nem ez hitelesíti a filmet, hanem a precizitása, vagy a, nem tudom, ez az ügyvédi bravúra, hogy megvan ez írva.
3: Amire egyszerűen gondol, kimondja a szabadságra való igényét.
0: De marha érdekes, hogy elindul egy ilyen a film kapcsán.
3: Abszolút.
0: És a legvadabb kérdések közepébe, hogy mi a demokrácia, meg a hány párt, meg nem párt, meg a hány gondolat, meg kéne csinálni egyszer tematikus Amerika napot, mert messze van, és nagyon
3: izgalmas.
0: És akkor ilyen típusú szakértőket meghívni. Valójában a sajtószabadságból indultunk ki, és nagyon, tehát valószínűleg az egyik vannak még a Watergate ügyel kapcsolatban, tehát van azért ennek így filmirodalma, de hát ez vegy tisztán arról szól, hogy meddig
2: hogy egy civil, hogy civil hogy tudja a saját jogait érvényesíteni egy olyan országban, ahol tisztelik annyira a jogot, hogy végig lehet vinni egy ilyen pert. Most, vagy hogy valóban szabad-e az ország, igen. Vagy nem. Egyébként köszönjük a Hammer Ferinek, hogy
0: igen, velünk közben volt. El kellett menni, a Hammer Ferenc volt a vendégünk.
2: És Müller, Dóra, Szabány György, Győri Csilla, Larry Flint, és a Pótban köszönjük, Bazsi, hogy lekevered nekünk a műsort. Szerintem menjünk még egyet a filmmel. Ugye az jön, hogy Larry Flint visszaperel egy vádra.
3: Ja, és mindenki, aki megnézi, az eredeti nyelven is próbálja megnézni.
2: Illetve csak eredeti nyelven.
0: Nem angolul játsszuk be.
3: De hogy a szinkron is klassz, de eredetiben meg még
2: eredetiben jó. Embertelen.
15: Figyelj rám, tudom, nem a legjobb alkalom, de emlékszel arra a kis Campari reklámra? Jerry Falwell az anyjával a fáskamrában. Szóval látta. És azt hiszem, bizton mondhatom, nem igazán szórakozott jól rajta. Lényeg, hogy beperelt. Rágalmazásért és szándékos becsületsértésért. És 40 millió dollárt akar. És abban az államban perel, ahol él. Szóval, ha kész vagy rá, nagyon ki kell találnunk, hogy akarod megoldani.
16: Visszapereljük.
17: Hogy?
16: Igen, Jerry, ő perel téged.
17: Ő perel engem? A rég szerelmére milyen alapon?
16: Lefénymásoltad a reklámját. És szétküldted 1 millió adománykérő levélben.
17: Igen, és?
16: De nem kértél tőle engedélyt. Ez a szerzői jog megsértése.
3: Hát Szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
18: Ja, az úgy eresszük
3: rá. A leges hát
2: nem az úgy, jó, akkor eresszük rá most már a
3: búcsút.
2: A búcsút, és még akkor ez alatt a 3 perc alatt a megoldást is megkapjátok. Mi elköszönünk, jön a következő műsor.
0: Larry Flint, a provokátor, Milos Forman filmje, a sajtószabadságról.
2: Pont 3 perc van még, úgyhogy engedjük el. Sziasztok.
3: A szabadságról.
2: Szabadság.
3: Igen.
15: Az egyik legbecsesebb eszme ebben az országban, hogy legyen korlátoktól mentes szólásszabadság és nyilvános vita. A mai napon arra keressük a választ, hogy egy közéleti személy joga a becsületsértés elleni védekezéshez fontosabb-e, mint az a közérdek, ami biztosítja minden polgár számára a szabad véleménynyilvánítást.
17: De mi volt a vélemény, ami megjelent a bizonyítékban?
15: Azzal kezdeném, hogy ez egy ismert Campari reklám paródiája.
17: Értem, csak folytass.
15: Jól van. Még fontosabb, hogy szatíra egy közéleti személyiségről, Jerry Falwellről. Aki ez esetben igazán elsőrangú alany volt a szatírához, mivel feletté valószínűtlen a megjelenése egy italreklámban. Ő olyan személy, akit szószéken, Bibliával a kezében szoktunk meg, amint prédikál a ma jól ismert üdvözült mosollyal az arcán.
17: De hol van itt a közérdek, amiről az imént beszélt? Talán érdeke valakinek, hogy nevetségessé tegye őt?
15: Igen. Igen, bíró úr, közérdekű dolog, hogy Jerry Falwellt nevetségessé tegyék, amennyiben közérdek az, hogy a Hustler kinyilvánítsa abbéli véleményét, hogy Jerry Falwell baromságokat beszél. Nyilvánvaló, amikor valaki kritizál egy közéleti személyt, elkerülhetetlen a lelki sérülés. Mindnyájan tudjuk. Ezt a világ legkönnyebb dolga állítani, és lehetetlen cáfolni. Ettől válik értelmetlen normává. Valójában arra jó, hogy megbüntessük a szókimondást. És ez az ország arra a szilárd meggyőződésre épült, legalábbis részben, hogy a szókimondás abszolút nélkülözhetetlen nemzetünk egészségéhez.
10: Ha az alkotmány megvéd egy ilyen... Minek nevezett Grootman?
15: Féreg.
10: Férget, mint én, akkor mindnyájunkat megvédi. Mert én vagyok a legrosszabb.
15: Egyhangú döntést hoztak Larry, és maga a főbíró írta.
10: És jó vagy rossz?
15: Felolvasom neked. Az alkotmány első cikkeje a gondolatok szabad áramlásának alapvető fontosságára épül. A szólásszabadság nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem elengedhetetlen az igazság kereséséhez és az egész társadalom működéséhez. A közélet nyilvános megvitatásának világában a kevésbé tetszetős motiváción alapuló tevékenység is az alkotmány védelme alatt áll.
10: Szóval győztünk.
15: Igen, úgy van, győztünk.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Katalin, a makrancos hölgy, baptisztának, egy gazdag pádovai úrnak nagyobbik lánya volt. Ilyen fékezhetetlen, vad, indulatos, kotnyeles és csípős nyelvű hölgyet nem ismertek egész Pádovában, és csak makrancos Katának nevezték. Nem is akadt komoly kérője. Baptista azzal utasította el kisebbik leánya, a szelíd Bianca kérőit, hogy majd ha az idősebb nővért, Katalint illendően férjhez adja, csak akkor versenkednek Bianca kezéért. Történt pedig, hogy egy Petrúkió nevű szellemes, okos és fennhéjázó, de józanítéletű nemesember érkezett Pádovába, azzal a céllal, hogy feleséget keressen magának. Bátorságát nem ijesztették el a Katalin makrancosságáról szóló hírek, és elhatározta, feleségül veszi a hírhedt hárpiát, és szelíd, kezes asszonnyá zabolázza. Baptista örült, hogy férjhez adhatja makrancos leányát, Katát, s 20 000 tallér hozományt ígért vele, és halála után fele birtokát. Katalin persze nem akart kötélnek állni. Add kezedet, Kata, mondta Petrúkió. Velencébe megyek, és mindenféle szép holmit hozok neked esküvőnk napjára. Majd leendő apósához fordult, gondoskodj az ünnepségről, apám, és hívd meg a násznépet, vasárnap megesküszünk. Vasárnap összegyűlt a násznép, de sokáig kellett várniuk, amíg Petrúkió végre megjelent. Ráadásul semmit sem hozott Katalinnak az ígért mennyegzői ciszomából, és ő maga sem volt vőlegényhez illően öltözve. Amikor aztán a templomban a pap megkérdezte Petrúkiót, akarja-e Katalint feleségül, olyan hangos káromkodás kíséretében mondta ki az igent, hogy mindnyájan megriadtak. Petrúkió úgy toporzékolt és káromkodott, hogy a Szilaj Katalin reszketett félelmében. A szertartás után Petrúkió hazaindult feleségével. Egy nyomorúságos csontés bőrgebére ültette, amit külön erre a célra szemelt ki, s valahányszor megbotlott Katalin lova szítta, átkozta a terhe alatt alig vánszorgó rosszant párát. Mintha csak a legkegyetlenebb ember lenne, aki valaha is élt ezen a földön. Amikor hazaértek, az asztalokat megterítették, és a vacsorát hamarosan felszolgálták. De Petrúkió minden fogásban hibát talált. Földhöz csapta az ételt, és megparancsolta a szolgáknak, hogy vigyék ki! S mindezt azt állította, mert ő szeretetből teszi Katalin iránt, nehogy rosszul elkészített ételt egyék. Katalin fáradtan és vacsora nélkül visszavonult lenyugodni. Másnap megismétlődött a jelenet. Úgyhogy a gőgös Katalin kénytelen volt könyörögni a cselédeknek, hozzanak neki titokban néhány morzsa ételt. De azokat Petrúkió kitanította, és azt felelték, semmit sem mernek adni Katalinnak, uruk tudta nélkül. Csak azért vett el, hogy kiéheztessen, így Katalin. A koldusok, akik apám kapujához jöttek, azok is kaptak enni. Végül Petrúkió kis húst hozott az elgyötört Katának, amit persze előbb meg kellett köszönnie. Majd új ruhákat rendelt, de a Szabóval heves vitába keveredett, amikor az a legújabb divat szerint akart elkészíteni felesége toalettjét. Kerülte, hogy Kata örülhessen bárminek, s hogy neki legyen bármiben is igaza. Azon fáradozott, hogy mire majd apósához mennek látogatóba, akkorra már betörje makrancos feleségét. Időközben Biancát, a kisebbik lányt is férjhez készült adni Baptista. Lucencio, egy fiatal nemes ember kérte meg a kezét. A lakodalomra meghívták Katalinékat is, és még egy fiatal házas párt. A három férfi, Lucenzio, Hortensio és Petruchio azon évődött, hogy melyikük hitvese a legengedelmesebb. Hivassa ide mindegyikünk a feleségét, szólt apósának Petruchio. És akinek a felesége a legszófogadóbb és legelőször jelenik meg a hívószóra, az nyeri meg a fogadást. A másik két férfi szívesen ráállt erre, mert meg voltak győződve, hogy az ő szelíd feleségük engedelmesebb lesz a nyakos Katalinnál. Ezért 20 tallér fogadást ajánlottak, de Petruchio azt felelte, hogy ennyit a sólymára vagy a kutyájára, de a feleségére 20-szor annyit tenne. Felemelték hát a fogadás összegét 100 tallérra. Először Lucenzio küldte el a szolgáját Biancához azzal a kéréssel, hogy jöjjön ide hozzá. A szolga e szavakkal tért vissza. Uram, úrnőm azt üzeni, el van foglalva, nem jöhet. Hogyan? El van foglalva, nem jöhet? Hát így válaszol egy feleség, kérdezte Petruchio. A többiek jót nevettek. Most Hortensión volt a sor. Menj, mondta Inasának. Mondd meg a feleségemnek, hogy kéretem. Jöjjön ide. Az udvarias férj kissé csalódottan nézett, amikor az Inas úrnője nélkül tért vissza. Uram, úrnőm azt mondja, ha csak valami jó tréfán töröd a fejed, akkor inkább menj te hozzá. Na, ez egyre cifrább lesz, jelentette ki Petruchio, aztán e szavakkal küldte szolgáját Katalinhoz. Menj el, fickó, az úrnőthöz, mondd meg neki, azt parancsolom, jöjjön ide! A társaságnak még gondolni sem volt ideje arra, hogy úgysem engedelmeskedik Katalin a hívásnak, amikor Baptista egészen elámulva felkiáltott. Szentséges szűzanyám, itt jön Katalin! Kata belépett, és szelíden így szólt Petruchiohoz. Mit kívánsz, uram? Hol a húgod és Hortensio felesége? Kérdezte Petruchio. A fogadószobában, a kandallónál beszélgetnek, válaszolta Katalin. Menj, és hozd őket ide! Katalin szó nélkül kiment, hogy végrehajtsa férje parancsát. Ha vannak csodák, akkor ez csoda a javából, mondta Lucenzio. Úgy van, mondta Hortensio, csoda ez, és nem is tudom, mi lesz ebből. Hát mi lenne, kérdezte Petruchio. Béke, szerelem, nyugodt élet, engedelmesség. Egy szóval mindaz, ami szép és jó a házasságban. És amikor Katalin a két másik hölgyel belépett, így folytatta. Látjátok? Hozza akaratos feleségeiteket, mint rábeszélésének fogjait. Aztán Katalinhoz fordult. Mondd meg ezeknek a nyakasasszonyoknak, milyen engedelmességgel tartoznak uruknak és férjüknek. Makrancos Kata valamennyi jelenlévő nagy csodálatára ékes szólóan magasztalta a feleséghez illő szófogadást és engedelmességet. Katalin újra híres lett egész Pádovában, de nem mint eddig makrancos Kataként, hanem Katalinként, aki a legszelídebb és a legengedelmesebb feleség.

Élt Athénben egy öreg ember, aki arra akarta kényszeríteni leányát Hermiát, hogy a módos ifjúhoz, Demétriuszhoz menjen feleségül. Lánya ellenkezett, mert egy másik aténi ifjút szeretett, Lizandert. A szerelmes Hermia azzal védekezett, hogy Demétriusz amúgy is leány pajtásának, Helénának kezére pályázik. Az idősapa váltig ellenezte lánya választását. Ezért Hermia Lizanderhez futott segítségért, aki azt ajánlotta, szökjenek meg otthonról, és távol Aténtől majd összeházasodnak. Hermia boldogan igent mondott, és tervezett szökését csak Helénának árulta el. Heléna meg kedvesének, Demétriusznak. Igen ám, csak hogy nem tudta, hogy Demétriusz szerelme csalfa, és amint lehet, Hermia nyomába szegődik majd. Hát így kerültek mind a négyen az erdőbe, ahol azonban nem voltak egyedül. Oberon a tündérkirály és Titánia a tündérkirálynő parányi népük egész kíséretével ebben az erdőben szokta rendezni éjféli mulatságát. Kettejük között épp viszály dúlt ezen a bizonyos éjszakán. Oberon tréfás szolgáját, Pukkot küldte el, hozzon abból a virágból, amelyet a lányok égőszerelemnek neveznek. Ha egy kis bíborvirág nedvét az alvó szemére csöppentik, ébredés után őrjöngő szerelemre gyúl a legelső lény iránt, akit megpillant. Azt kívánom, Puk, mondta Oberon, csöppents e virág nedvéből Titánia szemhéjára, hogyha felébred, gyújjon szerelemre, oroszlán, pávián, vagy akárki iránt, akit az erdőben elsőként meglát. Míg Oberon arra várt, hogy Puk visszatérjen a virággal, észrevette a nyurga Helénát, aki hűtlen kedvesét, Demétriuszt kereste az erdőben. Amikor Puk visszajött a virággal, Oberon megszámva Helénát, utasította szolgáját, hogy a nedőből csöpögtessen egy keveset Demétriusz pilláira. Hadd essen szerelembe Helénával, aki elől most épp menekül. Puk megígérte, úgy lesz. Oberon pedig Titánia királynő lugasa felé vette útját, aki elszenderedett. Csendben hozzálépett, s a varázsnedőből néhány cseppet Titánia pilláira ejtett. De térjünk csak vissza a menekülő Hermiához és Lizanderhez, akik, hogy reggel friss erővel folytathassák útjukat, lepihentek az erdőben. Így lelt rájuk Puk. Lizander is aténi ruhát viselt, Demétriusz is. Így Puk, aki nem véletlenül állt bajkeverő hírében, Lizandert bájolta el a virágmedvével. Amikor az ifjú felébredt, elsőként a Demétriuszt üldöző Helénára esett tekintete, követte őt, s korábbi szerelmesét Hermiát otthagyta magára a sötét erdőben. Heléna nem értette, mi késztette hirtelennyében Lizandert, hogy szerelmével őt ostromolja. Megvádolta, hogy csak gúnyolódik vele, hogy aztán jót nevessen rajta. Látva ezt Puk, érezte, hogy valamit elrontott. Hát persze, összecserélte a két fiatalembert. Sietett hát jóvá tenni tévedését, és megtalálni a másik aténi ifjút. Oberon segítségével rá is lelt. Demétriusz Hermia keresése közben eltévedt, és most holdfáradtan aludt egy fa tövében.

Több se kellett a két tündér szellemnek, a virágnedűből Demétriusz szemébe csöppentettek egy keveset, aki fölébredvén Helénát pillantotta meg, aki épp Lisander esküvései elől menekült. Helénát most már ketten ostromolták szerelmükkel. De a kis Hermia közben felébredt, és látva, hogy egyedül van, kétségbe esetten indult szerelme Lisander keresésére. Így talált rá barátnőjére, és a Heléna szerelméért vetélkedő két ifjúra. Ennek felesett tréfa, gondolta Hermia, hiszen azok ketten nemrég még az ő kegyeit keresték. Szót követett, a szerelmesek egymást vádolták hűtlenséggel, gúnyolódással. A két lány egymásnak esett, Lisander és Demétriusz pedig párbajozni indultak Helénáért. Oberon a tündér király csak nézte ezt a különös színjátékot, és nagyon megszitta érte Pukkot, hiszen ő okozta a kavarodást. Utasította, hogy hozza helyre tévedését. Amíg a bajkeverő úton volt, Oberon észrevette, hogy nem messze Titániától az erdő sűrűjében egy mesterember formájú valaki alszik. Na most megtréfállak Titánián, gondolta Oberon, és az alvó mesteremberre egy szamár fejet illesztett. Az, nem tudván furcsa fejdíszéről felébredt, és elindult épp a malugas felé, ahol a tündér királynő aludt. Titánia lassan ébredezvén feltekintett, és a bájoló cseppek hatására szerelemre gyúlt a szamárfejű, faragatlan mesterember iránt. Körül rajongta, szolgáival ételt, italt hozatott neki. Ez volt Oberon édes bosszúja. Amikor a bájcsepp hatása elmúlt, Titánia nagyon szégyelte magát, és nem értette, hogyan szeretheted bele egy szamárba. A tündérpár némi magyarázkodás után végül is kibékült egymással. És most már a földi szerelmesek gondjaival kezdtek törődni. Puk időközben helyrehozta hibáját, így Hermia és Lisander újra egymást szerették, Demétriusz pedig megbékélt Helénával. Athénben örültek, hogy az elveszettnek itt fiatalok végre előkerültek, s most már az öreg úr sem ellenezte, hogy lánya Hermia választottjához menjen feleségül. S hogy teljes legyen az öröm, mindkét pár egy azon napon esküdött örök hűséget egymásnak.

0: Ülj le mellém egy virágpadon, én kedves orcád, majd simogatom, és pézsmarózsát tűzdelek hajadba, szép nagy hülednek, csókra csókot adva. Nem oltasz egy kis tücsök zenét, édes galamb?
1: Nagyon zenére termett fülem van, hadd szóljon hát a dorom!

0: Édesem, nem ennél valami?
1: Debiz, igen, egy mérce abrakot, valami jó száraz zabot megrapogtatni. Úgy veszem észre, nagy étvágyam volna egy kötél szénára. Csak nincs párja a jó édes szénának.
0: Kalandor szellemim közül egyet elküldök új dióért az evethez.
1: Jobban esnék egy vagy két marok száraz bükköny, de kérem, hagyja meg cselédinek, senki se háborgasson. Nagy expozíciót élnek az alvásra.
0: Aludj hát, én meg karjaimba fonlak. Tündérim el mind, ki merre lát. Ekép szövődik a lonc, a folyondár gyöngéden össze. Így gyűrzi a szél kérkes ujjait a nő borostyán. Ó, hogy szeretlek! Ó, hogy olvadok!

0: Itt vagy, Robi!
1: Nézd! Nézd be, gyönyörű! Már szánni kezdem őrült kínjait. Imént a sűrűben előtaláltam egy csúf bolondnak szedve illatot. Megtámad ám és összekoccanánk, mert éppen akkor tűze friss szagos virágfűzért bozontos üstökére. Most a fiú enyém levém, szeméről egy csúnya rontást, én

Két nagy család élt egykor Veronában. A Capulet és a Montagu család. Régi viszály dúlt közöttük, és a viszály már olyan magas fokra hágott, hogy a gyűlölet átterjedt a legtávolabbi rokonságra és cselédségre is. Egyszer az öreg Capulet nagy vacsorát adott, és erre sok szép hölgyet és sok nemes vendéget meghívott. Jelen volt az öreg Montagu fia, Rómeó is, álarcban, mégpedig barátjával, Benvolióval együtt. A fiatalok táncba fogtak, és Rómeót hirtelen szíven ütötte egy hölgy mindent elhomályosító szépsége. A Capulet unokaöccs, Tibált, meghallotta, hogyan dicséri az ifjú Júliát az álarcos fiatalúr, és hangjáról felismerte benne Rómeót. Megesküdött, hogy a hitvány Montagu legközelebb drágán megfizet majd, amiért betolakodott közéjük. Amikor a tánc véget ért, Rómeó gyöngéden megfogta a lány kezét. Közben a hölgyet anyja elszólította, és Rómeó ott maradt, és kérdezősködött, ki ez a lány? Megtudta, hogy a páratlan szépség nem más, mint az ifjú Júlia, a Montaguk nagy ellenségének, Capulet úrnak lánya és örököse. A hír megdöbbentette, de a szerelem már Júliához kötötte. Júlia, amikor felfedezte, hogy az a fiatalember, akivel beszélt, a Montagu ház Rómeója, nyugtalankodni kezdett, mert ő is ugyanolyan hirtelen szenvedélyre gyúlt Rómeó iránt, mint az ő iránta. Éjfélre járt, mikor Rómeó barátaival együtt elment Capuletéktól, de hamarosan visszatért Júliáig kertjébe. Nem sokáig rejtőzött ott, amikor Júlia megjelent odafönt az ablakban, és azt hívén egyedül van, sóhajtva azt mondta. Ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád, neved, vagy esküdj kedveseddé, és én se leszek többé Capulet. E szerelmes szavakra Rómeó nem tudta tovább tűrtőztetni magát, és azt mondta a lánynak, hívja őt kedvesének, vagy nevezze, ahogyan neki tetszik, ő nem lesz többé soha Rómeó, ha ezt a nevet Júlia nem szereti. Júlia azonnal ráismert Rómeóra, aki sürgette, esküdjenek egymásnak szerelmet. Júlia azt felelte, ő előbb esküdött, mint sem Rómeó kérte rá. De szívesen visszavonná esküjét, csak hogy újra odaadhassa, mert szerelme oly nagy, mint az óceán, és éppen olyan mély. Júliát dajkája szólította, hogy ideje már lefeküdni, nem sokára hajnalodik. Júlia még septiben szólt Rómeónak, hogyha célja a házasságkötés, akkor másnap reggel elküld valakit hozzá, hogy megbeszéljék esküvőjük időpontját. Már hajnalodott, amikor elbúcsúztak. Rómeó egy közeli kolostor felé vette útját, hogy megkeresse Lőrinc barátot. Rómeó föltárta előtte szenvedélyét Júlia iránt, és a barát segítségét kérte, hogy még aznap adja őket össze. A szerzetes úgy látta, hogy az ifjú Júlia és Rómeó házassága szerencsés eszköz lehet arra, hogy véget vessen a régi viszálynak a két család között. A szertartás megtörtént. Júlia hazasietett, és várta, hogy leszálljon az éj, amikor Rómeó eljön hozzá. Ugyanezen a napon Rómeó barátai Benvolio és Mercutio Verona utcáin sétáltak és találkoztak a Capulet család néhány tagjával. Élükön a heveskedő Tibálttal. Tibált azonnal belekötött Rómeó barátaiba. Rómeó mindenképpen kerülni akarta a viadalt, azért, mert amúgy sem kívánta elmérgesíteni a viszályt, és tudta, hogy Tibált kedves rokon a Júliának. Tibált azonban, aki minden Montagut gyűlölt, kirántotta a kardját, és a fiúk addig vívtak, amíg Mercutio halálos sebet kapott. Rómeó nem tudta magát tovább fékezni, megvívott Tibálttal, és ledöfte. Nem sokára a helyszínre érkezett Verona hercege, a megölt Mercutio rokona, aki a tények gondos kivizsgálása után meghozta ítéletét. Száműzte Rómeót Veronából. Súlyos hír volt ez Júliának, aki csak néhány órás feleség volt, és ez az ítélet úgy látszott, örökre elválasztja őt urától. Rómeó a párbaj után Lőrinc barát cellájába menekült, és ott tudta meg a herceg ítéletét, amely rettenetesebb volt számára a halálnál. Úgy érezte, Veronán kívül nincs világ, és nem élet az élet, ha nem láthatja Júliát.
Lőrinc barát azt tanácsolta neki, éjszaka, titokban búcsúzzék el feleségétől, aztán induljon egyenesen Mantovába, és ott várjon, amíg a barát alkalmat talál arra, hogy házasságát közhírré tegye, és kibékítse a két családot. Az éjszakát így Rómeó Julián eltöltötte. Amikor Júlia meghallotta a pacsirta reggel énekét, és meglátta a kelőnap sugarait, tudta, ideje, hogy elváljanak egymástól. Alig néhány nap múlva az öreg Capulet férjhez akarta adni Júliát. A választott vőlegény Párizs gróf fiatal, előkelő úr volt. Szorongatott helyzetében Júlia Lőrinc baráthoz fordult, aki azt tanácsolta, menjen haza, tegyen úgy, mintha engedne apja kívánságának, és az esküvőt megelőző éjszaka pedig így aki annak az üvegcsének a tartalmát, amit most odaad neki. Az lesz a hatása, hogy 42 óra hosszat hideg és élettelen maradt tőle, és amikor majd a vőlegény reggel érte jön, halottnak gondolva menyasszonyát, Júliát elviszik a családi kriptába, és felravatalozzák. Így is lett. A nász lakomából halotti tor lett. A rosszabb hír mindig gyorsabb szárnyakon jár, mint a jó. Rómeó előbb értesült Mantovában Júlia haláláról, mint ahogy megérkezett volna hozzá Lőrinc barát hírnöke az üzenettel, miszerint Júlia halála csak szín lett. Rómeó gyorsan mérget vásárolt egy patikustól, s útra kelt Verona felé, hogy a ravatalon utoljára láthassa Júliát, s mellé feküdve meghalljon. Éppen készült felnyitni a sírboltot, amikor Párizs gróf, aki virágot hozott menyasszonyának, meglátta. Nem tudta, miköze Rómeónak a halotthoz, csak azt, hogy Montagu, tehát esküdt ellensége minden Capuletnek. Rómeó hiába kérte Párizst, hagyja őt békében gyászolni. Párizs kezet emelt rá, vívni kezdtek, és Párizs elesett. Rómeó egy utolsó csókkal elbúcsúzott páratlan szépségű feleségétől, és lenyelte a mérget, amit a patikus adott neki. De ennek a méregnek a hatása végzetes volt. Nem olyan, mint azé az altatóé, amit Júlia ivott, s aminek hatása éppen múlni kezdett. Lőrinc barát megtudta, hogy Mantovába küldött üzenete nem jutott el Rómeóhoz, ezért maga jött a kriptához, hogy kiszabadítsa a lányt börtönéből. Júlia épp akkor ébredt kábulatából. Meglátta a barátot, eszébe jutott, hol fekszik, s hogyan került ide, és Rómeót kereste. És meglátta. Meglátta, hogy halott szerelmesének keze egy üvegcsét szorít. Sejtette, hogy méreg volt benne, és ez okozhatta halálát. Júlia kirántotta elrejtett tőrét, magába döfte, és meghalt. Követve hűséges Rómeóját. Addigra már odaért az őrség is, és felriasztották az egész várost. Lőrinc barát az öreg Montagu és Capulet jelenlétében híven előadta gyermekeik végzetes szerelmének történetét.

0: ne szolgáld őt, ha rád irigykedik. Mit ér sápad zöld veszt a szűz ruhája? Balant kihargya, vesd leszi. Valóban ő az én szem. Ó, bár tudná, hogy az beszél.
1: De nem hallom szavát.
0: Mi ez? Szemével szólít. Hadd feleljek én is.
1: Én vakmerő, hisz nem hozzám beszél.
0: A nagy mennybolt két legszebb csillaga megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon az égmezőin, míg ők bujdokolnak. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilága mécsest, s az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnalt zengene. Nihogy borul le arccal két kezén. Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén, hogy érném azt az arcot.
2: Jaj, nekem.
0: Szól. Szólj, fényes angyal. Úgy ragyogsz te ott az éj sötétjében fejem felett, akár az Isten szárnyas hírnöke, mikor döbbenten nézik a halandók fehérlő szemmel égre kancsalítva, míg ő trónolva lomha fellegen, a mennynek tükrén úszva,
2: ó, Rómeó, miért vagy te, Rómeó? Tagad meg atyád, dobd el neved. S ha nem teszed, csak esküdj kedvesem, és majd én nem leszek Capulet tovább.
0: Hallgassak még, hogy feleljek neki.
2: Csak neved ellenségem, nem magad. S te önmagad vagy, és nem Montagu. Mi Montagu? Se kér, se láb, se kar, se arc, se test. Ó, válasz más nevet. Á, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, épp oly illatos. Ha Rómeót nem hívják Rómeónak, szakasztott, hogy tökéletes marad akármi néve. Dobd el hát neved, s egy élettelen szóért cserébe tiéd az életed.
0: Szabadnak állj! Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz. Nem lesz a nevem többé Rómeó.
2: Ki vagy te, ki az éj fátlán keresztül kilestett titkomat?
0: Egy puszta név meg nem mondhatja néked, ki vagyok. Én meggyűlöltem tulajdon nevem, mert néked ellenséged. Drága szent, ha írva volna, foszlányokra tévnék.
2: Nyelved zenéje már is ismerős. Nem vagy, és nem vagy.
0: Egyik se, hogyha nem tetszik neked.
2: Hogyan jöttél be hozzánk? És miért? A fal magas, megmászni oly nehéz. És e hely, hol állasz, vesztőhely neked, a rokonaim megpillantják.
0: Szerelmem könnyű szárnyán szálltam én. A vágynak gátja kőfal nem lehet, s míg van reménye, vakmerő a vágy. Rokonaisztól meg nem szól.
2: De elkontolnak, hogyha itt
0: találnak. Több veszélyt rejtetek két szemed, mint 20 kivont kard. Nézd rám, kedvesen, s haragjuk ellen, talpig vért ne hozz.
2: Jaj. A világért meg ne lássanak.
0: Az éj palástja elvöd engemet. S ha nem szeretsz, hadd lejjenek reám. Öljön meg inkább rögtön, itt haragjuk, mint hogy te érted, holtig sorvadozzam.
2: De... ki vezérel?

0: comes to say.
1: But soft. What light through yonder window breaks? Ah. It is my lady. Oh, it is my love. Oh, that she knew she were. She speaks. Yet she says nothing. What of that? Her eye discourses. I will answer it. I am too bold. 'Tis not to me she speaks. Two of the fairest stars in all the heavens, having some business to entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
2: Ah, me.
1: She speaks. Oh, speak again, bright angel.
2: Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn, my love, and I'll no longer be a Capulet.
1: Shall I hear more, or shall I speak?
2: Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
3: I take thee at thy word.
4: Call me but love, and I'll be new but toys.
5: That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. To sleep, perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pitch and moment. With this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Ah, soft you are the fair Ophelia. Nymph, in thy orisons be all my sins remembered.
0: Good my lord, how does your honor for this many a day?
5: I humbly thank. Well, well.
0: My lord, I have remembrances of yours that I have longed to re-deliver. Clare, you now receive them.
5: Not I. I never gave you all.
0: My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. Their perfume lost, take them again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind.
6: Gertrude Dán királyné Hamlet király hirtelen halálával özvegyé lett. De két hónap se telt bele, férjhez ment a király öccséhez, Claudiushoz. Sokakban elkerülhetetlenül feltámadt a gyanú, hogy Claudius titkon eltette láb alól bátyját Hamletet azért, hogy feleségül vegye az özvegyet, s így Dánia trónjára lépve kizárja az örökösödésből az ifjú Hamletet, az eltemetett király fiát, a trón jogos örökösét. A királyfi szinte a bálványozásig szerette és tisztelte atyját, s nagyon szívére vette anyjának, Gertrude-nak emléktatlan viselkedését. Már nem talált gyönyörűséget a könyvekben, s nem üzte többé az ifjúságához illő fejedelmi játékokat, viadalokat. Anyja és Claudius hiába igyekeztek szórakozásokba vonni. Nem vett részt a mulatságokon, s talpig feketében járt az udvarnál. Nyugtalanította az apja halála körüli bizonytalanság. Fülébe jutott ugyanis a szóbeszéd, hogy apja szelleme minden éjfélkor megjelenik a palota előtti téren. Hamlet elhatározta, hogy beszél a szellemmel, s tőle érdeklődik halála körülményeiről. Amikor egy évféli órán kísérete egyedül hagyta, Hamlet király szelleme elárulta az ifjúnak, hogy Claudius álmában lepte meg, s mérgezte meg őt a kertjében. Könyörgött Hamletnek, hogy ha valaha is szerette őt, bosszulja meg Ruth erőszakos halálát. Ettől az időtől kezdve az ifjú Hamlet bosszúra készülve őrültnek tettette magát, hogy becsapja vele a királyt és a királynét is, akik azt hitték, szerelmi bánat okozza levertségét. Hamlet ugyanis korábban szívből szeretett egy Ophelia nevű szép lányt, mégpedig a király legfőbb tanácsosának, Poloniusnak a lányát. Leveleket és gyűrűket küldött Ophéliának, sokszor vallott neki szerelmet. Ophelia jó szívvel fogadta Hamlet esküit és vallomásait. De egy idő óta szomorúan tapasztalta, hogy Hamlet viselkedésében változás történt. De mivel jó lélek volt, sohasem tett szemrehányást a királyfinak, úgy hitte, lelki betegség kínozza, s nem szívtelensége az oka, hogy nem törődik már vele. Nem így Gertrude, aki tiszteletlenséggel vádolt a fiát, és összeszólalkozott vele. Gertrude megijedt Hamlet vadságától és eszelősségétől, segítségért kiáltott. A függöny mögött valaki, aki ott rejtőzött, megismételte a segélykiáltást. Hamlet a függönyön keresztül ledöfte azt a valakit, azt hívén, hogy a király az. Amikor előhúzták a holttestet, akkor derült ki, hogy Polonius volt ott, Ophelia édesapja. Polonius szerencsétlen halála ürügyet adott a királynak, hogy Hamletet eltávolítsa az országból. Szívesen eltétette volna láb alól, mert tudta, veszedelmes ránézve, ha életben marad. De félt alattvalóitól, akik szerették Hamletet, és félt a királynétól is, aki imádattal csüggött a fián. Így a ravasz Claudius azzal az ürüggyel, hogy Hamlet megmeneküljön a felelősségre vonástól Polonius haláláért, egy Angliába induló hajó fedélzetére vitette, és két udvaronc gondjára bízta. A két udvaronccal levelet küldött az angol királyhoz, melyben arra kérte őt, ölesse meg Hamletet, amint az angol földre lép. Hamlet gyanította az árulást. Ének idején titkon hozzáférkőzött a levélhez, ügyesen eltüntette saját nevét, s helyette beleírta a felügyeletével megbízott két udvaroncét. Ő maga pedig egy másik hajón visszatért Dániába. Szomorú látvány fogadta. Szerelmét, Oféliát temették. A szépséges lányt megviselte apja erőszakos halála, és az, hogy éppen Hamlet kezétől halt meg, akit annyira szeretett, még jobban megrázta, és egészen megtébolyodott. Egy gyorsodrású patakba vetette magát, és ott lelte halálát. Hamlet épp akkor érkezett, mikor Oféliát kísérte utolsó útjára bátyja Laertész, valamint a király és a királyné, s az egész udvar. Hamlet átérezte Laertész fájdalmát, szívében újra feltámadt a szerelem Ofélia iránt, és a két nemesi fiú kibékült egymással. De a király, Hamlet nagybátyja, újabb gonosz tervet eszelt ki. Arra vette rá Laertészt, hívja ki Hamletet barátságos párviadalra, melyben eldönthetik, melyikük vív ügyesebben. Hamlet jóhiszeműen elfogadta a kihívást. Kitűzték a párviadal napját, melyen az egész udvar jelen volt. Laertész a király javaslatára mérgezett fegyverrel küzdött. Laertész eleinte csak játszott Hamlettel, végül halálosan megsebesítette mérgezett kardjával. A királyfi gyanút fogott, és felcserélte a két kardot, s most ő sebesítette meg Laertészt saját mérgezett kardjával. Ebben a pillanatban felsikoltott Gertrúd királyné, hogy rosszul érzi magát. Ugyanis éppen abból a mérgezett serlegből ivott egy kortyot, amelyet Hamlet számára készítetett az áruló király arra az esetre, ha vívás közben Laertész elhibázná a döfést. Amikor Hamlet látta, hogy anyja is, ő is a cselszövő király áldozatai, és közel a vég, álnok nagybátyjára rontott, és szívébe mártotta a mérgezett kardot. Így megbosszulta apja halálát, mielőtt nemes szíve utolsó dobbant.

Shakespeare Hamlet című tragédiájának harmadik felvonását közvetítjük a Madách Színházból. A kastély előtti térre Fortinbras, norvég királyfi érkezett meg seregeivel.

0: Menj, százados! Köszönsd a dán király nevemben is, mond! Engedelme folytán igényli országára az átkelést Fortimbras. A gyűlő helyet tudod. Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt!
1: Fogom, királyfi!
0: Most előre! Bízvást!
2: Uram, ki néhez?
3: Norvégiából jönnek.
2: És mi céllal, kérem?
3: Lengyelország bizonyos része ellen.
2: És ki a vezér?
3: Az ősznorvég király kisöccse, Fortinbras.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak hatászni?
3: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talp alatt földért megyünk, melynek mi azt hasít, csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetni a lengyelért, de sem norvég.
2: Úgy hát a lengyel csak nem víj azért.
3: Dehogy nem. Már meg is szállott a hadra.
2: 7000 lére, 20000 arany nem dönti el. Ez szalmaszálnyi kérdés. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért halad ember.
4: Köszönöm.
3: Isten velünk, uram!
2: Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszú? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek. Mondogatva, ez a teendő. Bár ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága, tengernyi had, s vezére, a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos, halandó, sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojás. Az a valódi nagy, ki fel nem indul, ha nagy oka nincs, de szalmaszálét is küzd nagyszerűen, midőn becsület, ami fennforog. S hogy állok én, kinek atyám megölve, anyám gyalázva, ész, vér egyaránt fölingerelve, s én elaltatom. És nézem, pirulva, 20000 fiú közel halálát, kik egy áldicsőség káprázatáért a kész sírba mennek úgy, mint az ágyba. Vénak egy rögért, melyen a küzdők száma el sem fél, mely sírhalomnak is kevés békötni az elhullottakat. Ó, vért kívánj hát gondolat vagy értéket, Silán!
5: Változik a szín, szoba a kastélyban.

0: a leányra.
1: Erővel jönne. Rendkívül zavar. Nem számi állapotját nem lenne.
2: Mit akar?
1: Atyámról beszél sokat.
2: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatást költ a rossz akaróban. Jöjjön meg! Kór lelkem, ez a bűn sajátja éppen. Vészhíradót lát minden semmiségben. A vétek oly ügyetlen, ha remeg, romlástól félve magát rontja meg.

Lír királynak, Britannia királyának három lánya volt. Ganeril, Alban herceg felesége, Regan, Cornwall herceg felesége, és Cordelia, akinek kezére Franciaország királya tartozott. Az öreg lír király 80 éves is elmúlt már, és elhatározta, hogy többé nem vesz részt az államügyekben, hanem minden gondot és bajt ifjabb erőknek ad át, hogy ideje maradjon felkészülni a halálra, amely már nem lehet nagyon messze. E szándékkal hívatta magához három lányát, mert az ő ajkukról akarta hallani, melyikük szereti legjobban, hogy királyságát olyan arányban ússza szét közöttük, ahogyan azt szeretetük megértemli. Ganeril a legidősebb kijelentette. Jobban szereti apját, mint kimondható. Drágább előtte, mint szeme világa. A király gyönyörűséggel hallgatta, s apai gyöngétségének rohamában rá és férjére ruházta hatalmas királyságának egyharmadát. Azután második lányát szólította. Regan kijelentette, hogy amit nővére szólt, az mind semmi ahhoz a szeretethez képest, amellyel ő viseltetik ő felsége iránt. Lír király áldotta az eget, hogy ilyen gyöngét szívű gyermekekkel ajándékozta meg, s nem tehetett egyebet, mint hogy Regant és férjét megajándékozta királyságának másik harmadával. Aztán legkisebb és legkedvesebb lányához, Cordeliához fordult. Cordelia komolyan szerette idősapját. Majdnem olyan túlzóan, mint ahogy nővérei állították magukról, és ezt meg is mondta volna bármikor máskor. De most nem felelt egyebet, csak hogy ő felségét kötelességéhez képest szereti, se jobban, se kevésbé. Cordelia nyílt beszéde annyira felbőszítette az öreg uralkodót, hogy sértődött dühében királyságának Cordelia részére fenntartott harmadát felosztotta a két idősebb nővér és férjeik között. Az igazságtalan felosztás ellen csak Kent gróf szólt egy jó szót Cordeliáért. Látva, hogy Lír király maga legnagyobb ellensége önmagának, a hűséges szolga szembeszállt a királlyal, hogy jót tegyen vele, és csak azért volt hozzá udvariatlan, mert látta, Lír király elvesztette az eszét. A derék Kent gróf becsületessége azonban csak még jobban felszította a király haragját, aki száműzte hűséges szolgáját. A francia király, amikor megtudta, miféle okból vesztette el apjának szeretetét Cordelia, kézen fogta a fiatal lányt, s kérte menjen vele, legyen a hitvese, és Franciaország királynője. Cordelia nehéz szívvel indult el, mert ismerte nővéreinek ravasságát, és jobb kezekre szerette volna bízni apját. Alig, hogy Cordelia elment, Lír király kezdte észrevenni a különbséget az ígéret és a teljesítés között. Goneril látni sem bírta, sem apját, sem apja száz lovagját. Valahányszor apjával találkozott, összeráncolta a szemöldökét. S ha az öreg ember beszélni szeretett volna vele, betegséget színlelt, csak hogy látnia se kelljen. Nyilvánvaló volt, Gonerilnek apja öregsége csak fölösleges te. Lír király, emlékeztek ugye, száműzte Kent grófját. De ő életét kockáztatva úgy döntött, hogy ott marad mégis Britanniában, hogy hasznára lehessen urának királyának. A derék gróf szolgának öltözött. A király, aki az áruhában nem ismerte fel, felfogadta Caius néven. Ez a Caius hamarosan módot talált rá, hogy megmutassa hűségét. Amikor Ganeril udvarmestere tiszteletlen volt Lír királyhoz, a modortalan szolgát berakta a kutyaholba. Lír király pedig hűséges szolgálataiért megszerette. De nem csak Caius, azaz Kent grófja volt Lír király egyedüli barát. Udvari bolondja is ragaszkodott a királyhoz, azután is, hogy az elajándékozta koronáját. Ébren tartotta a király jó kedvét. Bár nem állhatta meg, hogy néha tréfát ne üzzön urából, amiért olyan oktalan volt, és odaadta mindenét leányainak. Lír király most már kezdte észrevenni a hidegséget és tisztelet hiányt, méltatlan lányai. Goneril nyíltan megmondta neki, hogy sokalja az apja körüli pompát, s utasította, éljen szerényebben, korához méltón. Az öreg ember olyan haragra gerjedt, hogy átkozott sárkánynak nevezte lányát, s megparancsolta. Nyergeljék fel lovait,
mert 100 lovagjával együtt másik lányához, Regánhoz akar menni. Amikor az öreg lér megérkezett középső lánya kastélyába, az üdvözlésére nagy nehezen előkeveredett házaspár társaságában, ott látta nagyobbik lányát is, aki eljött, hogy Regánt atyjuk a király ellen uszítsa. Ez nagyon felizgatta az öreg embert, különösen mikor Regán azt tanácsolta apjának, menjen vissza Ganerilhez, kérjen tőle bocsánatot, és éljen nála, békében. Lír király kijelentette, eltökélt szándéka, hogy itt maradt középső lányánál, 100 lovagjával együtt. Azonban csalódott, ha szeretőbb bánásmódot várt középső lányától. Regán olyan volt, mintha csak felül akarná múlni nővére gonosz hálátlanságát. Az a gyötrelem, hogy oly ostobán szétosztotta királyságát, kezdte megzavarni Lír király épeszét. Bosszút, példás bosszút esküdött ellenük. De olyan üres fenyegetésekkel ijesztette őket, amiket gyönge karja sosem tudott volna beváltani. Most már második lánya kastélyában sem volt maradása. A király előparancsolta lovait, és inkább nézett szembe szabad ég alatt a vihar dühöngésével, mint hogy egy födél alatt maradjon lányaival. Vad szél fújt. Az eső és vihar erősödött, amikor az öreg ember elrohant, hogy megküzdjön az elemekkel. Így talált rá örökké hű szolgája, a derék Kend gróf, aki mindig nyomon követte urát. Neki panaszkodott a gyermeki hálátlanságról, mely olyan, mintha a száj megmarná a táplálékot adó kezet. A derék Kájusz rábeszélte a királyt, térjenek be egy kunyhóba a vihar elő. Egy szegény koldust találtak ott, és amikor a király meglátta, hogy egyéb sem takarta mesztelenségét, csak egy vászondarab az ágyékán, meg volt róla győződve, hogy ez a másik is egy olyan apa, aki mindenét odaadta lányainak, és most ide jutott. Ebből a jó Kájusz megértette, hogy szeretett királya megtévolyodott lányainak gonosz bánásmódjától. Virradatkor Dover várába vitte Lírt, régi hívei közé. Maga pedig hajóra szállt Franciaország felé. Cordelia udvarába sietett, és ott megható szavakkal adta elő neki királyapja szánalmas helyzetét. A jó és gyöngéd lány kérlelte férjét, engedje, hogy hajóra szálljon Anglia felé, és adjon neki elegendő katonát, hogy leverje nővéreit és férjeiket, hogy újra trónjára helyeztesse apját. A francia király teljesítette felesége kérését. Cordelia elindult királyi hadseregével, s partra szállt Doverben. Ott minden aranyát és ékszerét odaígérte az orvosoknak, ha meggyógyítják apját. Segítségükkel Lír csak hamar olyan állapotba került, hogy felismerte Cordeliát. Megható találkozás volt ez apa és legkisebb lány között. Az öröm, hogy még egyszer láthatja valaha legkedvesebb gyermekét, s a szégyen, hogy a gyermeki jóságot éppen attól kapja, akit olyan igazságtalanul tagadott ki annak idején.

Volt egy sziget a tengeren. Nem volt más lakója, csak egy öreg ember, a neve Prospero, és a lánya Miranda. A lány olyan fiatalon került a szigetre, hogy nem ismert más emberi arcot, csak az apjáit. Egy sziklába vájt üregben éltek. Itt tartotta Prospero a könyveit is, amelyek főleg a mágiáról, a varázslásról szóltak. Ezzel a tudománnyal abban az időben minden tanult ember foglalkozott. És e mesterség ismerete igen hasznosnak bizonyult Prospero számára, amikor egykoron a különös véletlen elvetette erre a szigetre. Amelyet egyébként elvarázsolt egy Sycorax nevű boszorkány, aki nem sokkal az ő megérkezése előtt halt meg. A boszorkány élete során sok jó szellemet börtönzött be a nagy fák törzsébe, mert azok nem voltak hajlandók végrehajtani gonosz parancsait. Prospero könyvei és a mágia tudományának segítségével felszabadította ezeket a nemes szellemeket, akik ettől fogva boldogan engedelmeskedtek Prospero akaratának. Vezérük Ariel volt. Ugyancsak a szigeten lakott Caliban, a csúf szörnyeteg, Sycorax fia. Prospero az erdőben talált rá, és igyekezett emberként bánni vele, bár a torszülött erre nem szolgált rá. Ariel, aki Prosperót kivéve minden élőlény számára láthatatlan volt, különböző huncutságokkal kínoszta Calibant, de csak azért, hogy elvégeztesse vele a ráosztott munkát. Mivel a szellemek engedelmeskedtek Prospero akaratának, segítségükkel parancsolni tudott a szeleknek és a tenger hullámainak. Parancsára ezek a szellemek egyszer hatalmas vihart támasztottak, s a vihar közepette Prospero megmutatott a lányának egy nagy hajót, amint éppen a minden pillanatban elnyeléssel fenyegető vad tengeri hullámokkal küzdik. Elmondta lányának, hogy a hajó tele van hozzájuk hasonló élőlényekkel. És megnyugtatta. Úgy rendezte a dolgot, hogy a hajón senkinek se essék bánt.

itt bennünket. Amikor már néhány mérföldnyire kint voltunk a tengeren, egy kis csónakba kényszerített kettőnket, és sorsunkra hagyott, hogy elvesszünk. De egy Gonzáló nevű kedves úr, aki szeretett engem, titkon vizet, élelmet és ruhákat helyezett a csónakba, és néhány könyvet, amelyeket többre becsülök egész hercegségemnél. Ennivalónk kitartott, amíg végre ezen a szigeten kikötöttünk. És azóta az volt legfőbb gyönyörűségem, hogy téged taníthattalak, Miranda. És most miért támasztottad ezt a tengeri vihart? Kérdezte a lány. Tudd meg hát, felelte az apja, hogy ez a vihar ellenségeimet, a nápolyi királyt és az én kegyetlen öcsémet e sziget partjára vetette. Így beszélt Prospero, s varázspálcájával szeliden megérintette lányát, aki mély álomba merült. Mert Ariel, a szellem, éppen jelentkezett uránál, hogy beszámoljon a viharról és arról, mit művelt a hajó utasaival. A matrózok rémülten ugrottak a tengerbe, elsőnek a királyfi, Ferdinánd, úgyhogy apja, a nápolyi király látni vélte, amint édesfia az összecsapó hullámokba vész. De megmenekült, mondta Ariel. A sziget egyik végénél ül, összefont karral, s szomorúan siratja apját, a királyt, akiről azt hiszi vízbe fúlt. Nagyszerű, örvendett Prospero. Hozd ide! A lányomnak látnia kell ezt az ifjú herceget. Prospero és Miranda egy terebélyes fa árnyékában pihent. Ariel hozzájuk vezette Ferdinándot. Miranda azt gondolta, hogy minden férfinak olyan komoly a képe, és olyan szürke a szakálla, mint apjának. És most elgyönyörködött a szép fiatal herceg külsején. Ferdinánd pedig azt gondolta, hogy elvarázsolt szigetre került, amelynek Miranda az istennője. Ezért hát istennőnek szólította. Prosperónak tetszett, ahogy a fiatalok bámulják egymást, mert azt világosan látta, hogy amint mondani szoktuk, első látásra egymásba szerettek. De ki akarta próbálni Ferdinánd álhatatosságát? Három nehéz feladat elvégzése után Prospero azt mondta. Ferdinánd, ha túl szigorúan bántam veled, bőven kárpótollak azzal, hogy hozzád adom a lányomat. Ariel pedig elújságolta, hogy a nápolyi király és Antonio a hűtlen fivér már megbánták, amit Prospero ellen elkövettek. Ha te, aki csak szellem vagy, szánakozol szenvedésükön, nem kell nekem, aki emberi lény vagyok, mint ők, együtt éreznem velük. Hozd hát őket ide gyorsan, kedves Arielem. Antonio az igaz megbánás könnyeivel és szavaival könyörgött bátyjának bocsánatért. A nápolyi király is kifejezte őszinte bűnbánatát, amiért annak idején segített Antoniónak a bátyja elleni merényletében. Prospero megbocsátott nekik, majd megállapodtak abban, hogy visszahelyezik őt hercegségébe. Neked is tartogatok egy ajándékot, szólt Prospero a nápolyi királyhoz, és azzal felnyitott egy ajtót, és megmutatta neki fiát, Ferdinándot, amint éppen Mirandával sakkozott. Semmi sem múlhatta fölül apa és fiú örömét ezen a váratlan találkozáson, hiszen mindketten azt gondolták, hogy a másik oda veszett a viharban. Ezután Prospero felszólította Kalibánt, hogy készítsen ennivalót, és hozza rendbe a barlangot a vendégek fogadására. A társaság pedig elcsodálkozott a csúfszörnyeteg idétlen alakján, vad megjelenésén és azon, hogy, mint Prospero mondta, ez a lény volt egyetlen szolgája. Mielőtt Prospero elhagyta a szigetet, elbocsátotta Arielt szolgálatából, visszaadva szabadságát. Ezután mélyen a földbe temette mágikus könyveit, és a tengerbe dobta varázspálcáját, mert úgy határozott, soha többé nem használja föl a varázslás művészetét. Egyetlen vágya maradt, hogy újra lássa szülőföldjét, ahol tanúja lehet lánya boldogságának. Hazatérve Ferdinánd és Miranda megtartotta esküvőjét, és boldogan éltek, Prospero hercegségében.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Vendégünk DJ Meda, aki egyiptomi származású. Ő játszik zenéket, és svájci művészek Jörg Köpül és Miriam Bürgin hangfelvételeit Egyiptomban, Kairóban készült hangfelvételeket fogunk még bejátszani, csak január 30-án készültek főleg angolul és

az előző bejátszásban arról beszéltek, hogy Mubarak mennyire nem tudja, hogyan élnek a szegények. És ugye Egyiptomban a legtöbb ember szegény.

Az előzőkben egy újságíró hölgy beszélt arról, hogy a rezsim őket egy pár Facebookosnak hitte, de ez természetesen nem így van. És hogy ők rendet akarnak minden este, vagy minden alkalommal összetakarítottak maguk után a téren, és semmi balhét nem akartak. Csak változásokat. És hogy nagyon sok erőt adott nekik Tunézia. Akkor döntötték el, hogy vagy az adta az erőt, hogy ők is megpróbálják. Ezek az interjúk január 30-án készültek, lesz majd nem sokára később is, és angol nyelven is. Közben Meda játszik nekünk egyiptomi zenéket, most főleg a 80-as évekből.

Most Hakimot hallhatjátok, aki James Brown-nal is készített tracket. Azt mondja Mede, hogy ez igazi bus driver music. Ezt mindenfelé halljátok. Az előző pedig Mohamed Munir volt. Ő pedig núbiai és az egyiptomi zene királya.

Egyiptomból, a Karir-térről, Tahrir-térről hallatok Kairóból felvételeket. Az előző férfi arról mesélt, hogyan indult el a Tahrir-térre egy csokor virággal a kezében, hogy a rendőröknek jelezze, hogy békés szándékkal jött, amire könnygáz volt a válasz. De azt mondja, hogy nem fognak elmenni, és addig maradnak, amíg ez a rabló társaság el nem megy. Természetesen itt a rezsimre gondolt. A zenéket közben Meda játsza nekünk, aki egyiptomi származású, Budapesten DJ-ként. Nem csak arab zenéket, de inkább 70-es, 80-as évek zenét játsza. Az egyiptomi felvételek pedig a svájci Jörg Köpül és Miriam Bürkin felvételei

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Egyiptomi zenék és hangfelvételek szóltak. Vendégünk DJ Meda volt, azaz Ahmed Khalil Hussein, aki egyiptomi származású és Budapesten él, és az interjúk, amiket hallgattatok, a svájci származású Jörg Köppl és Miriam Bürgin Egyiptomban készítették őket, főleg január 30-án, de ez az utolsó, ez például február 20-i volt. És még sorolnék egy-két nevet az interjúkészítők között. Ismail Negm, aztán Miriam Bürgin, Fózi Emráni és Jörg Köppl voltak. Megpróbálunk rendes tracklistát összeállítani. Az előadók legalább meg lesznek. További jó hallgatást. Jön a Bang Bang.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

először. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, és amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én. Elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban lossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. Úgy sejtem, örömhírt hoztam. Örömhírt, jó hírt. Titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről, a legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom verselni.

0: Korinti Frigyes. Először.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Nek.
1: Elmondom hát mindenki. Próbáltam súgni szájon és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy. És amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
0: Az egyik forró és piros lett tőle.
1: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
0: A másik jéggé dermedt.
1: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Elmondom hát
0: nevetni kezdett.
1: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Nem mondhatom el.
1: Nevetni kezdett, és én is nevetni.
0: Elmondom hát.
1: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
0: Szólok.
1: De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár ügyen. Nem méltatott reá, hogy ő vigyen.
0: Nem.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Nem mondom.
1: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és fájt. Sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
0: sokszor jobb lett
1: és álom a jóság, de
0: mert álom a bűn, több a valóság,
1: hogy itt vagyok már,
0: de minden álomnál több a valóság,
1: és még itt vagyok,
0: hogy itt vagyok,
1: tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: S tanúskodom a nap.
1: Én Isten nem vagyok, nem egy világ. Se éjszak, fény, se álló.
0: Se éjszak,
1: se álló. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél.
0: Nem voltam jobb, se
1: rosszabb senkinél. Mindenkinek utódja őse. Mindenkinek rokona ismerőse. Nem mondhatom el senkinek.
0: Mindenkinek.
1: Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én.
0: Nem mondhatom el senkinek.
1: Elmondanám, de Béla a kezem s dadog a szám.
0: Elmondanám, de bína a kezed,
1: pavarosszám.
0: Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek.
1: Emeljetek fel szólni, látni,
0: élni.
1: Élni.
0: Itt lent a porban nem
1: lesz. A csörgő
0: elmondottam is nincs.
1: Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
0: Egy láb mellemre
1: lépett,
0: elmondott. Emeljetek fel a
1: magasokat,
0: egy szószéket a sok közül.
1: Engedjetek fel lépcsőjére.
0: Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.
1: Még nem tudom,
0: még nem tudom mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, öröm jött.
1: De úgy sejtem.
0: Öröm. Jó hír. Titkot.
1: Öröm hírt hoztam én.
0: Neked. Kiket szedem. Álvány. Tátott szemmel.
1: Titkot és szivárványt. Nektek, kiket
0: nem
1: szerettem,
0: senkinek.
1: Álván tátott szemmel, csodára várnak. Amit nem mondhatok el senkinek.
0: Radnóti Miklós.
1: Amit majd elmondok mindenkinek.

olykor matrózi nép, kit így csíny kedre hangol, albatroszt egy rabó, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombások annak át. Alig teszik le a

kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len, búsra bő, csak vadvahota várja, s megbotlik óriás kétszárnya.

Charles Baudelaire, az albatrosz. Olykor matrózi nép, itt így csín kedvre hangol, albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jégura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árva, és mint két nagy evezőt vonszolja a csükketek. Szárnyán kalandra száll, most sártit sut a félszel, még tegnap szép csoda, marút, röhelyre készt, csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel, másik majmolja a tört szárnyú picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa annyil, s a vihar dühe szép, de itt len bús rablő, csak vadhahota várja, s megbotlik óri.

temploma természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként vizsgál. Ahogy a távoli visszhangok egyben vannak, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, boboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ábra, mosósz, tömjén és benzoé. Test s lélek mámor a zengben. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze égve. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dől. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem. S mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok, hogy szuhognak. Ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései. S úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki élsz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos.

Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörem. De ma oly keserű vagyok. És nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát. Csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám. Szeress. Hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm, vagy húgom. Légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletbe, vond s ölelt hamlokom át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarok sírtól, az ősz utóbe,

0: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák meleg mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, vág. Úmi nagy is a föld a lámpák feltörében, s ha már emlékezünk, még kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizet. Van, akit futni kész, megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkát, fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharaps, a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó, nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk, kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd. Vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodár gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk, s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektráthoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
1: Őszi. Sötétség és hideg vesz körülem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a környezet. Visszajön az egész tévelé. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtök lesz a szíve. Borzongva hallom, a hasába hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok. Nem szomjazom szemed, szobád és a tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren hagy. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívem, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugar.
0: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különös ideg? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le compte de
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

hangod lehet egy arc ígérete. Szeretem sápat lány lágyív szemöldököt, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyattan így biztat. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mindig az, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terpet széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp oly fekete,

0: Püsti lám. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófölötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal keni homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Ja Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember életén ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki, mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőkbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég, mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyújt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág száraiba ütközött. És nem is egy nadrág sokféle színei miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uram Isten, még nem volt itt a tavasz, tél volt még, keserű tél. És az embere vászonnadrág láttán kicsi megborzongott, nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszél, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rosszért, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatal ember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai figurára. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mint ha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvass el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős, válaszolta nékem a nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajtam, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintímebb barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésünk után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési éveként. Tehát bátyám gondoltam én, s ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a koramnak.

0: Móricz Zsigmond, miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisé tudmékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadva. Igaz is, mit kell neki reggeli-reggelé, hogy éppen annyira, de csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az izé miskároló csaklite, hogy a hernyó nyűvessze, hová a korságba kajta bajtátok. Ott nézzekend, ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Biccent a hitese, s már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér meg pityóka közé a déli elemózsiához, mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszon nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már nedvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi. Nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot hunnokba, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának, a nap is hánya bogarát. Odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt. Pöszmét sajkált. Bérnapszámra kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Adj Isten! Lötyintette a kalap szederjét. Ha csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megmukkant az ember. No! Hát így? De nem a... Amma nem... Nem én! Hát márga kubikus kend vagy cservesz!
1: Az anyád!
0: Pipázott, felállt, egyet bökött a bicskával, szépen egyenesen. A hasa alá annak, meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle, rángott egy párat, aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek, mondta. A fene vigye, be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember, szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké? Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt. Állatszámadó, hát csak adja kend, majd béviszem. Úgya, Aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap, s ballagtak tovább a törvény felé.

0: Móri Zsigmond, népies. Turidori Ostán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, murami, te murami, te! Vétökkel vágtál csülökben. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarai horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzést. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli keplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony. Egyszerre Bila jön vele szembe, az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy suncsutjából oda pislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muramus, hát te Bila, merre lófrász? Beszélt Dani, de a szemé már elöntötte a hímes vér haza.
1: Merre?
0: Rüstő taján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja-e? Amerre fekete érce jár a lábád.
0: És megrisszantotta újfent a derek hajlását. Tari akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadott a hívtő, kicsúrdott a pörösös duzzakérvizája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fejkézbe kapta a járt, egyet roppantott és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a járt, aztán visszaesett, mint a rongy, nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Muramiste, állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás, úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle, különösen a köpés nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony. Isten bucse, asszonyok, bucskor, lölkem, mondta Turidori makacs mered. Egyszer csak fogta, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. A hím csak ilyen förtelem személy kalázsára. Összebányom, lecsuppan, odarigyent a férfizek és mellette egyre. Először látott igazi férfi. Erő, ősösztenő, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igaz. A nagyot. A kérlelhetetlen, az ősösztenő.
1: Te szép, te én, uram, uram, uram!
0: Nyögte el a lény. Pihegve, mint a nyaratszak kicsibe. Dani megnézte. Aztán egyetlen morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogat, kipegett utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel, Dani oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a tömörkei, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkei, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentén, rizsálva, odakente a palánkhoz. Még be is úszta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogába, s leharapintotta a két másik népies fejét. Úgy meningét tovább száll. Népies irámba.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harabd. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserlek szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista, muramista, ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testivel egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fort meleg. Hey, muramista, de Bira, merre lófrász? Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes réhal.
0: Merre? Rüstölt a jányelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár, a lábán. S megrisszantotta újfent a dereka hallását.
1: Dani akkor nem szólt,
2: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátul. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott és megcsóválta a fejet.
1: Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat.
0: Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten.
3: All of your belongings when leaving this taxi and ask the driver for a receipt. Thank you for riding with us. The light that you needed so that you could see. So right. Since light, you need light. You know what light is? I'm gonna tell you what light is. Let me tell you something. No, but sooner or later you're gonna understand. You'll understand. No, listen. It's like a sponge. It's a sponge. Mine's a sponge. Because mine it absorbs the creation, it absorbs the creature, it absorbs everything.
4: It absorbs everything.
3: No, but I'll tell you,
4: but that's the same. But
3: you got a rock.

A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondott a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem, gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadnak kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem. Igen, engem. Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mintha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyával agyveleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene. Nem, uraim, hogy is mondta a kis kacsa,
szelíden és szégyenkezve, ahogy hátrahajtották a nyakát, ez a kés nem való ide, ebből nagy baj lesz. Ne suttogjunk, uraim! Mindent hallanék, ha nem resteleném magam figyelni. Ne suttogjunk! Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb, és szemérmetlenebb. Ne suttogjunk, ez nem méltó. Én nem tehetek róla. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk. Takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér, tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany, és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápoló nőjön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

0: nyelve nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Oliver Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébren van. Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallottam?
1: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap.
1: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: 3 hét.
1: Micsoda 12?
0: Micsoda, hát nem 12 napja operáltak meg?
1: Na ne bolondozzon.
0: Hát mikor?

0: Hogy hány órakor kezdtél?
1: Hát 8-kor.
2: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
2: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
2: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
2: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
2: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre? Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltózhatik ismerni Kant disziplináit, tér és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
3: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
2: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv, Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelj. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva is vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta: Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
3: Na, mi újság?
2: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
3: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
2: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem. A kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán 2 lépést tettem, megálltam, megint tettem 2 lépést.
3: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
2: Holnap.
3: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
2: Grand Hotel Salcedo-Badet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felén fut. Uncle, uncle! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hall ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokahúgommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak, hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva rád. Egyet más sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láttatok rajta.

Nini, kis norvég rokon. Azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjá születtem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával. Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, kicsi néni, mert egy kicsit így is megérdemlem,

koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, underground villamosjegy, egy gang. Micsoda vadromantika, felteszem, mint a hanglemet, körbehullámzó szurrogátumot, tiszta szívvel a magyar ugaron. A Tilos Rádió tematikus versnapja a költészet napján 2012. április 11-én egész nap. Tiszta szívvel, magyar ugaron. Lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta. S biztos kezemben sem lelem magam. Versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, Parti Nagy Lajos, hiszen nem értelem. Nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplet, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. Hallgassák a Tilos Rádiót 2012. április 11-én egész nap, és április 12-én, 13-án, és így tovább. Mi kell még?

0: Egy ember olykor halkan pampog itt, s ha elvigyordul, úgy vélnéd feléled, az STK-ból kapja fogait. Ó, élet, élet, áldott kurva élet. Darabok a 22 éves szódalovaglásból. A pavilonkert lomptalan, meszelt fáit nem hallani. Levegőn volna, s nincs szavam hozzáig hosszabbítani. Kórház szegény a szenvedés, fölcsúszna ember magasságig, hosszú árnyékot húz a mész, káromkodástól suttogásig. A lehetetlent elkövette, a lehető elé szakadt. E félmarék roncsolt időben szava lett volna, levegő nem. Isten, mint oxigén palack, süketen csukva áll fölötte. Csigák szétfoszló kondensz csíkja, város ahonnan ahova. Meddőhányók egy aktatáska szénért, minden nap próba reggeli, a gipsztej boldog mosolya. Majd mint a zöld ág, slammá lepszik balett és ortopédia. Mit szájba vett az élet, gríz galuska, leszel STK viplafok te is még. Volt egy leánykor rezge dalba fruska, a jó büdös franc kezdené el ismét. De rongyos élet, lóbáj, amplitúdó, Hajmási Pétert elviszi a rendőr, a kannarózsa trampli, trampli dúdol, lesz a szív még kicsomagolt bőrönd. Nem brácsázik a leveles borostyán, szemén a népszabadság, mintha plasztron. Konyhaablak elhagyott orosz film, megsétáltatja csótányát egy asszony. Tán elsőjéig megsegít az Isten, már nem Hubertus, még nem is Gramoxon. Ma holnap röpülök Bulgáriába, még kibe cipzározom, hogy jól tartson. Nagy puttonyokba merik a napikrát, ne kérdezd már most, miért megyek. Pénzem lesz, fölülök a repülőre, Iljusinné púderból rám mosolyog. Körbe megyek, alattam hűmög a tenger, ide-oda megy, mint az aranymust. Mégis belefér az egész egy táskába, a turista osztályon adnak kicsike bort. Fogom a mozit látni szemcsuktomban, fölfényezem a szívem bőrét képes napnak. Dum-dum, pecsételi le az izgalmi állapot, s tücsök, tücsök, tücsök, zúgja a bulgár alkony. Narancsüdítővel várnak a fúvós katonák, ahogy megérkezek Romániába. Jobb lesz, ha előre beszámolok, így nem lehet belőle félreértés. Van az útlevelemben egy másik ablak, azon, ha elkérik, büszkén kinézek, és ha sokáig nem hozzák vissza, akkor se rándul benne az arcizom. Puff, kapok a szemembe egy pecsétet, pedig éppen kacsintottam volna. Ezek egy másik ablakot keresnek. Akkor lerakta a párkányra a géppisztolyt, és a másik szemembe is adott egyet. A kiutazásit, hogy jöhessek vissza. Kifulladok majd, egyszerű se tudnék, majd bonyolult se, majd a rafinált kötéseken se tetszik át a csuklód, s bekalkulálok, mint a rémhiány. Eloltalak magamtól, pár piros csík, néhány csomónyom, duzzanás talán, de madzagvers kontúrtalanra foszlik, mint kondensztej a pilóták után. Nem emlékszem. Egy tömbbe áll a nyárból géppisztoly, ágyúzsír és ráksaláta. Rendőrök firtatnak is eladónők, s csak ilyen emzárolt dal adódik, mely súlyod ellen kevesebbre taksál, s megint nem old meg semmit sem magából. Eltúrja pokrócát nagy sokára, feljön, feljön a vékony sárga, meg annyi tejszál, repkedő ideg, bőrileg félek, nem rendőrileg. A holddal vagyok egyedül, házi állat félelemmel, csikorgok önmagam körül, esti kréta átléphetetlen. Csak hamar világosodik, cakkos le, lángosodik, megrodjon minden második, a szívem fokhagy második, esik a hó. Hogy lenne ez fordítva, hogyha az esne föl, mire esik, rendőr, autóbusz, utca, ha ami belül rég fehér, vizes lepkékre bontva az esne föl, hiszen belül fölhó esel naponta. Egy szép teremtés ment a buszon át. A cekkerében fagyos hús volt, és azzal verte halkan az urát, egy szép teremtés ment a buszon át. A húsiparban nem kell annyi jég. Ez a dolog is annyira sokkolt, mennyivel jobb is a békesség, a húsiparban nem kell annyi jég. Egy szép teremtés ment a húsipar, kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, cekkernyi lé, véknyan csorog a lábaid elé. Iparkodunk, tehát ezért Uram, szép egy teremtés, mint a húsipar. Hajasbabában tőke súly, ne sírj, vágott mosoly, underground villamos jegy, egy gang, amit a senki meg nem ír is gang, harang mély a ferenceseknek. Tengerszem süllyed el mindenkiért, hors csúcsaink, hol egyre mélyesednek. Nap fogyta, értsed, elfogy a fehér, amint az arc fog villan is meg, s mint minden hibás összeszorzás, visszabukik véres benfoglalásba. Az irreverzibillé fogyó idő mereng el. Ha nem lettél menetté, legalább légy menetrend. Fazöldjét, mint a száját beszívja kint az este. A mély lukak, az erdők megfestenek veresre. Merő romantikából, hol mennyit átsorogtál, hogy tán kiadja másod a lappat másodosztály. Most arra légy üveg sík, sötétül, végre lágyul, s késő nem elfogadni az arcod állagául. Nézel és visszanézel, s ott vagy is mögötte, nem lesz több kedved hozzá, és nem lesz több között se. E romlott légüresti, holnapra légürestér, elmávott arcát festi fapirosra a reptér. Varjakkal zsír az árnyék, az innen, mint a túlnan, egymásba csúszol szépen, ültőhely, erre pulman. Megnő a vállak tönkje, fejed közéje hajtod, s kiüt a csorba arcszél fölött a tompa arcfok. Elérzékenyre hűlnél, az ablak légymenetrend, az irreverzibillé fogyó időn merengél.
1: dől a besötétült levegőre, midőn a csillagok dorombolnak a magasban. Ő a két kifeszült vánkos szihával kiugrik, s miközet csillaghoz, miköze az ég bársony harangjához. Sinort a zenitig vágyaival nem von, csapong a táplálék iránt, s korhatag irás légypiszok szeplős íme kitanít. Madár az, ami száll, éppen madár az orcádba ütő kő, az ördög, aki ma holnap elvisz, szőrzeti burungozva surrognak, s alá-alá a forrás kutak alá levisz az orcátlan halálba. S tündököl az éj bolygókkal világos holddal. Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonard. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Éj van pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalog. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva mosta nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatól. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo, kireformád, zikapor, madárra vagy denevérre, ezt döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik, ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljön, a lenyiratban, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és széttekint. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúl a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve. Mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé. Ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, A gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánya, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés? Az éjszaka járó kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre felszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kendermagos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől Lator, a Lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? Kassák van is, jeru, jeru, zsálánk.

elsőzseb ebbe bújva. Lehetne élni szépen. Dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olaják, se cifra mező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete lényre. Szél fújja, szívem fújja. Kalóz voltam, halleluja! Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a bora. Fogamnak csikordulása bábura, háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának kurma eljő, tömör haja.

talán egy állazán lógó zakó vagy, olybá talán akár egy dalszöveg, talán a szúr a szív az nyakkendőtű, talán a villamosban alszol egy 6 percnyi jót a bőrhurokra lógva, hogy állazán akár egy jó zakó, legjobb tükörrel együtt megcsomózni egy dalszöveg, ahogy kibontható. Lám, most lakik csak igazán veled, ki elköszönt, beköltözött a zárba, a papír kopott ajtó előtt állva, egy darabig a sírós matatása, majd kattan, mint egy diplomatatáska, és ráthagyja a Wertheim életed. Hullok, ezek a kalimpáló kis havak, mire a kátrány cukrászatra ér, karca simája, jó emlék marad mozi homályos, mozifilm fehér. Egy ott felejtett vasalónyi ősz homlokomba ferdén beleég, hogy olvadnak a kis hók melegén, ahogy kinézed rohadt időt, hogyan sarkig nyithatod. Zárvák vagyunk, zárvák vagyunk. Hamarosan hamar karácsony, csiga házából pulóver, csiga, és nem páncélosabb, hogy egyre távol, hogy nincsen visszacsúsznia. Kis szarvain ing, bing, a vídia, ha lenne is hosszában fúrni bátor, csak átköti, de kreppapír puha, nem lesz a véres bérlemény magától. Hűvöskélik a szél, és szvettereződik az éjszaka mondén, nincs tafotából az ember, bárha lafonnos bőre zizegne, és te, ki még úgy abban vagy a bőrből, mennyire volnál épp tafotávol, s én miért? Zörgés és suhogás elegyek, miért? Hűvös, kéklik az erkély, rogyvás korlátja fehérlik, csallán szövetében az égnek roszogunk szikracukorka. Ó, nem feled el, és nem ereszt ki a forgó hangzagy a szívből, akkor a szárnyú bogár repül át akkor, hogy közepettük köz csak a teste, hallali szárnyközi bűrepülés, s hűvös kéllik a tunk, melyből szivacsát a kimártya, súlyosan húz el a lelkem a strucc, aki erlány. Szemedből gördülő csapágy, mire megy szvetter nélkül, és mint a gépolaja szád, nyúlik, fénylik, kikékül, mint nyloning, beszürk az este, nézem magam a konyha plé bágyat polírján, Uramisten, hányas ingnyak a holnapé, elhúzom számat, kis kocsi, javítófesték fogzománca, cumiszín felhők és csacsik, az Isten hosszú alvóránca. Ki látott ennyi levetett ruhát, felhám alatt ing, ing alatt új ing, cibálom őket bőrt a bőrön át, és rendre mind rosszabb szabású, mint hinné a hagymabontó képzelet. Szememhez folyvást miért is kapkodok? Hisz úgy lehet, a legvégső lelet épp ez a sírni képes állapot, és ez is hazugság, mint a nyulaké. Piros az ember igyekvése, egyre idegesebben nyúl a kéz, s ha tehetné, inkább lekésne. Ó, keletmondén élet, kis, nehéz, azbeszt kötény, mesztelekedése. Nyikog a tangó lampion,
himnuszra valceroztunk épp elégszer, hát imbolyogjunk végre szépen, külön, mint annak rendje van. A bálban minden este ég a zongora, végtére minden ember négykezes, végtére minden ember szobatűz, végtére oly klimpiromán. Disznóölés a zongorán. Csumázok csak egy szomorúságot, mikor ha írni vers tudok, torkomiglan zörögnek a hántok, és néhány bamba sárga fog. A szomorúság fényes nagy szurok, felteszem, mint a hangleme, körbe hullámzó szurrogátumot, és zenél a nyál, sercegni kezd. Ide bújik a Pavlov kutyája, felmondlak, mintha étlapot, és fényesen megindul a nyála, de ahogy a minden becsapott szájból megindul a remény ezüstje. Tán összedrótoz bennünket az Isten. Egy cimbalom hang kifeszíti hosszan, kicsit korengedményes mellben, lélegzet visszafolytja dresszét, mesztélláb megindul a versben. Ki hord ilyen pulman cipőket? Ó, a szépségben mennyi ín van, és az ínban, hogy mennyi fájás. Ki lát a lélek fáslián át, amely nem épp balettezőcske. Lassanként felcsúszik az ég, s a bérházból kövér Aladdin, a mennybe mennek islerék, mert másfelé nincs már haladni. Beúl a 8 órás harang, hát itt leszek 32 éves. Veri magát, veri a tompa hang, a dúcolások éleséhez. Elfogy szívem, az utolsó zsitán is, a rossz kuplék kezdődnek így. Előttem ím felpöndörödve Párizs, hogy beledobban masamód a szív, ő árul kis kuplékban Margaréta. Mély zölden ül az este Párizson, ó, láthatárom zizgő barna héja, halomba gyűl a zsírpapíroson. Húzdek a Párizs, késő délután, aztán lassanként itt is este lesz, Tóth Árpádló szomorú nyári pasztell, az ujjaimból többé nem maradsz el, kesernye szájszagomban itt leszesz, és el se fogyhatsz, mint ez a zsitán, teve egy üres dobozon, ez a december összegörnyed, tönkre megyünk, elragozom, könnyű, könnyű, könnyed. Kérődzés minden mondatom. Púpjába búvik, végre földül, szakadtában polírozom, gőrd, gőrdű, gőrdül. Hasad új holdja, könnyű melled, visszavont szúrós engedelmed. Hóesés, oly szépen gyászol, Trabantunk betlehemi jászol. Boldog karácsonyt is ölellek, mellékdalul elfenekellek, és sírósodván rád kiáltok, ahol én fekszem, hozz virágot. Búvok pulóveredbe nyári est, számból kilóg a filter, megteáz a telehold, rossz kurzív, nyers ezüst. Nem tetszik át a fagyas gézruhán. Elpampogom, hogy szépen nézd rám. Halsütők lerakták nyársaik. Szemükben elszelíd a gázrezsó. Hát szép eloltva nézzél rám te is.
az ember lassan úgyis hurkasüt, magát kifutja éppen, mint a zsír, és a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait. Marad a nyelve, nullás dörzspapír, s tartlak a számban filteres teát. A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, a torkigátlás szerelem, a hangod nélkül ringó telefon, rád ragyogásom, szabadságaim, a szemetek, a szátok, szemeim, a szabadságtok, elveszéseim, ahogy a tengert most még zúgatom, és ahogy a kagyló, só, szél lett megint. Hallom, kicseng, és nem találok otthon. Hát meglopom a távolságodat, és a kagylóba végre belemondom, hogy nem te kell lesz, csak hogy hívjalak. Ma kell itt tolvaj, fotozom üres szoknyáidat, kereslek széken, ágyon, és belemondom. Nem tudom, mi lesz, ha nem magam kell majd otthon találnom nálad, hanem te kell lesz, józanul, tényleg te kell lesz. És nem idegbajos telefonok sikolyába szorul a hívtalak, de nem voltál okos, nyomorult ellenreménykedése, ha rád várok majd, és nem a csengetésre.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, a jelszavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg a jelszavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz.

Valaki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy hol.

velünk a csik talács, ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

Igen, ne félts. Én talpra, mint a macska. Törött lábakkal járni megtanul, és van miért is. Volt, hogy szerte csapta, és ég volt fölötte, és ég volt alul. Félek, ki nem fél. Jő a légy a tapsra, meleg rezgés, rácsukják, tudja jól. Mégis leszáll. Nincs több tapasztalatra szüksége, itt nincs. Nincsen józanul, végig babusgatott kis gondolatra. Így biztos? Úgy lehet, hogy ellapul. De hogyha ugrik, ugrik, vakra, vakra, emeli, húzza, mindegy, hogyha súly, és már röpül, mikorra elfogadja, hogy kinyújtózik, vagy kiózanul. Később ezüst papír, gyűrődni szépen, egy darált négyszög hűvös négyszögében, baltába úszik úgyis, és kutyába. Vödröt fogott a macska, pacsmagol. E végből kéne többet kezdeni. Milyen jól látszanak a víz alól a páros tempók fényes lüsztjei. Aztán a vászon vak tekintetében a rátartásfilm vicces csattogása. Vess egy hevet a küllő éjszakába. Hát hány kiló az ősz kabátodon? Hány gríz a macska? Tejbe hány vörös? És hány doromb az este körkörös bolhászkodása ágyon, abroszon? Hát hány kiló a hold az udvaron? Trikómon hány kiló? És merre csík? Milyen szabadság szükségeltetik a széltét? Hosszává fordíthatom. Hány perc a macska? Hány cirom, ha van? Hány perc, ha nincs? És hányszor írja át a csótányidő plélapátodon perfekt jövőnk kis ákombákomát? Hány rossz szabály a jó szabálytalan? Hát hány kiló az ősz kabátodon? Szemében fölbillent szekérke, szája sarkában csöp radír, aranykövér lovakat ír, hogy húznák valahova végre. Szemében fölbillent lovacska, szája sarkában zabla van, se valahová nem rohan, aranykövéren ül a bakra. Szemére egyszer ráborul a tájradír egy reggelen, ló is szekér, ha elvonul velem. Látod, a nyár úgy eldübörög, mint aranyvonat a koporsó fedelén, düb-düb, és a vaggonokban fekszik az illető személy. A farkas kutya is csak ember, hát ne félj, táncolok az éj sintér telepén. A kertben renyhe púpok, tollazó köd. Cipőzködünk, ruházunk, enyhe lágy. Nem kell alá söpörnöm és söpörnöd. Élére áll, és nyitva áll az ágy. Már magam nélkül gondolok te rád. Gőzöl a kerek gyöp, bögre jó tea. Tolluk szeget kerúbok, angyal szauna. Citrompótlóval labdázunk, belásd, s egymás ízét nem leljük meg soha. Ez a vasédes nyári város, e képtelen ragyoghatóság, hisz tudtam én, hogy átszivárok, és kiüt bőrünkön a jóság. És az oszlopok, a szőlőzöldje és a nyár, ahogy a nagy kilopkodott cseresznyefához odajár, a tücsökteknő és a szél beléfekvése és hasa, az egész csihadó tüdő zörgése, sóhajtásosa,
hogy a holdfény eltörik, s a rezzenésben, mintha gész pólyálná össze az örök félfényt, valami egész világgá, s minden őkben ő, momentum, mely egzegi. Oly nagy fehér, hogy válsik és roszog, a hűlő éjj pléjek bonganak, július van, tengert markírozok-e kihajózó félpadlás alatt. Innen fentről nagy holdsütés esik, hogy száig klorofilban állanak a fulladtak fák, isszák, nyeldesik a porcukorrá szétrobbant nyarat. Lomboló, szúnyog, csillag elcsihad, habzó tükrére forre nyári porhó, beléd vakultam fástól, holdporostól, míg kialszom benned, mint a foszfor, a sistergő sötétig, mennyi sokszor hull rám a sűrű mézsör általad. Legvékonyabb mosolyodat rajzolja föl az alkonyat, hallgatok dongó ferde csönd, akiben elcsúszott a rend, a tőke súly, s hogy tántorog, tántorog rajta mosolyod, e kikötői villanygyöngysor, fonárja tévedt költemény, a lámpák pici agya fölforr, mit is világítok meg én? Villanytoltok, hogy jobban lássalak, ó szőlőpartok lomha éjjele, ó meddőhányók, csillagos salak, még hány dömbernyi líra fér bele? A verset, szemcsés nedved granulál az ember hentes, trubadúr, a szájam, minden vért kiadtam, könnyű dal csattog, kilazul. Hát, badacsonyan szállanak a felhők, tevegarázs az ég, tevegarázs, rongy púpjaival szárnycsattog a felnőtt, s a tücskök, mint egy Wartburg, legalább. Szétrúgó gyöngyök, repülőtér, uram, hogy tudsz így fényleni? Milyen öröktől lüktető ér spriccelt szét, estét kései nyomán, nézed, rossz helikopter, hogy tudnék vélet kezdeni? Telik a szívem kerozinnal, mire felszállnék, szétveti. Jó szava közben elfolyik, Lukas kannáját töltené teli, mélyes-mélyen magába gondol, hol nem találja, hol a gond, hol anyaga van, nem mélyei. Az este megpenészedik, páros dunyha fosztó emléke lenne, hogy a sötétből daltalan kiválik, állik, ahogy csak ül, begubbolódva állik egy kannabitum

filmszomorú vagdalék, ön marharépa lesz, ön aknazár. Triszál húsos oldat fölé, s szedetlenül prizmába áll a jó sugár, a jó sugár. Forgatná jó szavát a száj, ajkán vonat fütty, rámpa fény. Tehénke kugler voltunk, langy melasz. Lágy iszamos vagonok jól emlékelet, patákon ragacsos vigasz, gacsos vigasz. Cukorvágóhíd üssei sivító falához tapaszt, csitúj csak tente, tente répaszut. Habzó síkos szárnyát fölcsapja az agytó, s tollanként elereszti. Centrifuimus. Itt hagysz, elalszol, máma már nem hasad tovább, nem öled melled vállad jelző fényei. Szúnyadozik a szakadás, a forma elhagy. Minek egymásnak kilopkodott nagy éj van, minek hazudnánk habruló sütőt. A híradó alatt már kipiros, nyúzott vászon és nyúzott kópia, Zeherites tű a főgépész fia, torkomba honnét vékony kaparás, mint ócska filmszínházban szombaton a műszál sercegében lágy mozi, inkább feszeng, színlelvén élvezi, kamasz szerelmem mellét nyaggatom. Archív kis őszök, hogy dobozba bújtak, savanyú szaga a randevúknak kézen közön a villanyizzadás. A szívkamrákban mennyi dézsa műjég, de szájig felpirosló dézsa vű még a vadszőlő, a savas ízhatás. Eloldani az innen és oda téblábja nélkül, mint az este térde, magára zárva tárul hajnalig, csak van, hogy nem is venné észre, ahogyan nem kép még a kép se, oldja a mozgás állandó alig, kékben a kék örökös reszketése, de keletmondén paranoia, mögötte messze véres lábnyoma, két száj, két pár tüdő lélegzik érte, léptéke nincs, a lépte ölpuha, egymásba forrad honnan és hova, s az időn kívül érti meg, mi végre, s hol kellett volna eloldódnia. Már lélegezne, áramolna, már nem kérdezné, mit jelent, az arca már az arca volna, kép, foszforeszka, szentiment. Belül a lámpa gyújtja újra, oly sok sötét volt éjjelent, s rövidre zár öklében ujja, és zárlatos, ráz, tönkre ment. Téblábolás az este, nem lobott, újacska fényt vetettem életedre, és vissza is csak az világított. Vakult, vakult, vakult, vakult, vakult, a félhomályban mégis úgy vagyok, magnézium ez a keserűség is, szerelmeidből majd előívod, s vakut, vakut, vakut, vakut, vakut emlékezel, hogy egybe lásd az arcom, ha nem lehettem egyben soha is. Akut, akut, akut, akut, akut. Elég volt önmagunktól megriadnom, hogy nem csak belül, ott van kívül is.

vékony sárga. Hatannyi lepedő nagy halk morzsák, a redő súlyos ég lezárul, 25-ös szemeink foglalatául. Nem riaszt, nem véd a sötét, ilyen magában sosem ég, miért is nem gondol a halálra? Fényes, üres, mint a csemegék pénztár pultján, éjjel a tálka.

az iskolába járni. Ott tanuljuk meg az itt meg úgy. Ugyanígy van ez szerelmi téren, azt is meg kell ám tanulni még. Várni szépen és remélni, hogy jön egy tanít.

Annó túlzónő voltam, ma a megtestesült túlzás, ami ebben a korban még irritálóbb. Férfi még nem voltam, bár még lehetek az is. Apropó férfiak, teri van az agasztom olyan férfiakkal, akikkel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint ők velem. Én a hentes mészáros, név szerint a Búz János, oly sok szaptos hurka kolbászt osztott szét. Ezt a bumszli-muxli megnézheti, kérem, mint egy marha partő az én harcképem. Küldök önnek rózsákat, sőt egy ibrik lúdmájat, és cserébe várok édes csókocskot. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, vigye el a száraz hervat rózsákat, de hagyja itt a lúdmájat. Én az entelektüel, dupla doktor Zwickerrel, mozgó lexikon egy kis kivétellel. Nem is a kivéttel, hanem a betéttel, van egy frusztrált komplexem az élettel. Ejtek önért könnyeket, s küldök drága könyveket, és cserébe várok szűzi csókocskát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, szárítsa fel mind az olcsó könnyeket, de szállíthat még drága könyveket.

szeretettel. Játszom önnek még mást is, Ádámot, sőt Évát is, és cserébe várok forró csorgocskát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, el ne játsszon nekem Madács Éváját, és csókolja a Béláját. Én a katolikus pap, lányom arra búzdítlak, éljél mindig kegyelemben, erkölcsben. Térjél meg az Úrhoz, éljél mindig úgy, hogy imádkozz a nászágyban is fennkölten. Pap vagyok, s ez még nem baj, de nem vagyok echte gaj, kis zsidónak születtem én. Ajjajjajjajjajjajj! Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, az, hogy icipicit zsidó, nem nagy baj, de mit kezdjek a nász ilyen egy kis pappal?

Micsoda vadromantika! Ülök az ideiglenesben, és varasodó szemem vakarom a látványt, hogy majd újra megsebezzen. Rám dőle kormányállás ablakon, a krúgató dörzs tücskökkel teli ég. Úgy szívom föl, mint napszivacs az estét, a száraz szőlők tág lélegzetét. Hát, balkonom van, megfordulni rajt náladnál senki meg nem fordult szebben. Holdig tafota, őrizem ez zajt forgásodét, s ülök az ideiglenesben. Hány éve már, hogy folyvást mozdulok, s ívnek hiszem, mi persze újra körbe, páncél halacska nyaklik kulcsomon. Hány kulcsom volt, meg annyi beletörve. Puha formákkal játszom hasztalan, suhamlanak a vers ravasz redői. Szerettem volna végleg mesztelen egy szabadságba öltöződni. Ittam sokat, s több volt a bűntudat, mint amit elvisel a másnap. Úgy kapaszkodtam, fehér ujjaim magam ellen megmagyaráztak. Micsoda vadromantika, te vagy, és minden volt te, szépen beleépül a szerelembe, lassan nincs neve, és így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vakbizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanultam, és biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplez, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. A ringatásban megérintelek, szemem mögött a félsz, drót és durúzs, farkasvakod a hold, a lassú rúzs mazatja arcom, akku, arctelep, feltöltenél, és elveszítelek, a szánkasikló, szánkanedves ajkat. Dajkát szeretnék, s várnám, légy a dajka, s a kettő közt, mint romló kisgyerek, ki fél a spájzban, s folyton biztosíték után kutat, holott befőtt, befőtt. Tébla sötétben áll a polc előtt, mögéje nyúl, de újból leveri, és már az áram is kevés neki. Már a spájz kell, az egész spájz, amint ég. Élnem tőled se tudtam, és veled, ha élni, mintha megfogalmazódni, mert másképp mindenféle holmi, lehúzó terhem, tehertételem. Számolok némán, jártatom a számat, ha itt ez több, ott biztos kevesebb. Testet tanultam tőled, mely hibásabb minden hibámnál, és keservesebb. Mögöttes te, mögöttes én, az arcom szép töröttes én. Hajnali arcod hol marad? Szőlők, ligók, csalánk közé, egészen zöld és csudavad álmok lazítnak szétfelé. Ez még talán az emberé, a zöld hajnali kicsi hab, alig is ringó szád elé, ha babkendőként kiakad. Ez még talán a magadé, és nem nézed vissza kirakat üvegében tükörzselé, s vadszilva pillantásodat. Ha végre szólongatlak téged, mintha magammá lehetnélek, s akármi ér vagy érne véget, a ragok újra kezdhetnének. Áramodhoz apadatom húz, egymásra végül miért hagyatkozz? A szócsunk új szócsunkokat hoz,
karom, ha hajtanám karodhoz. Kikötne kit magához, véres gézzel. Magamba néz, magába nézel. Virít, reped az almasült idő. És nem elég, amivel megelégszel, hogy kérdezem, és nem kérdezem elégszer, hogy ki vagy én, ha nem voltunk, csak ő. Durván és közvetlenül kéne megszólalni valahogy úgy, mint súlylökőnők simogatása, valahogy úgy, hiszen ott van a sikkanásban a gége, minden visszanyelt téblábja, bekéreckedése a sikkanásban. Fibingerova, boldogság. Lépnék én úgy már, mintha döng a föld, de mind muszáj magamat elröhögnöm és elsírnom, hogy úgy lépnék a földön, mintha csak én őt, és engem nem, a föld. Telik magával B, szoba, majd mint a küszhal illen el, akvariális nyugalom, csipetként bolha eledel, a szívnek nincs szaga. Már nincs több elégia bennem. Elporlik siketen a benzin, a hárfa húrja nélkül zendül. Ha üzennék, és volna még üzennem, mire a cseppeire fejt kín? Szemem a szemeimre ejtem, már nincs több elégia bennem. Már végleg tandarab a bánat, már végleg önmagára bámul, a kép növekszik, mintha múlna. Milyen mosoly zárójelzi a számat? Ki oldja föl a jelbeszédet, mielőtt egészen kiszépül, és már végleg tandarab a bánat. Úgy nem hazudtam, hogy a fél egész őszinteség lett szívnehéz hazugság. Magammal kötve, mint a káva és a mind hiány, most rád szakad rád, mint kútvödör, mit rejtegetni győztünk, s loppal szorongva mertünk úgy teli, hogy épp nyirok már nem fakad belőlünk kettőnk útját feltölteni. Kegyetlen, értsd, és nem most bocsásd meg néki, nem értheti, hogy épp az miért nem érti, ki előtt nem volt mit titkolnia, és minden nappal, perccel jobban sérti a gyengesége, hogy nincs szava kérni, ne kelljen többet megrokkannia. Te a világos lesz, és szatyrodat fogod, mikor egy villódzó falat mutat a kép, és mindezekből akkor kitetszik egy száj, egy csücsök kabát, egy értelmetlenül szép keramitlap. Valaki rajzol egy negyed babát, de visszasatírozza vakolatnak. Szemedben apró ezüst kanalak, s a pórusokba gyűl a részmeleg por, mint ragyogás a földbe napolajkor. Akkor az ember lángban áll könnyékig, rettegni kezd, Úristen el nem új, és rettegni kezd, hogy sért-e könyörgés is, hiszen szabad vagy, múlhatatlanul. Akkor az ember, mint újságpapír, megáll a tűzben, ferdén, feketén, íg az arcán az ólom, mint a zsír, a napra cseppent üdvözültekén. Ez a szonett is úgy fordul felét, hogy nem egészít, és nem is egészül. Kerek szerelmem, szép malomkerék, hol életem maroknyi lisztje készül. A rettegésem miért is értenéd? Forog, forog, patakja, hangja nélkül. Kiveszi Isler a levest, és a nyitott szaratov hűtőszekrény
ajtajából ráömlik a meleg fény. Kislábos ezüstben, Budapest.

Húzdek a Csécsi szalonna. Szánkban egy akkora rózsa, nyelni se szólni se már. Mintha sikongó centrifugán ülve figyelném dagadt ruhám vére folyását. Hullassú bejeletben vejsz dupla végizella, öltezve nátriumban piskótát sütve szállok. Zörgetve tepsejét az est kirázza most a nőtet, hogy hozza piros kisdedét az öntőformából haza. Jövője, mint a porcukor, múltja, mint a rosta. Kinéz a hátsó ablakon, lucidum intervallum. Belül már kádat tapsikál, már lázasan frottíroz, csak az a kurva marinír, az, hogy fog összeállni. Öltözve ostorlámpoá, kigyúl habkönnyű tészta. Pásztás fehérben hull alá, Weiss dupla V Gizella. Nőnek a kőporárak, Deci Rozáliának. Szívében térzenézett, lábában trombóá. Puderett arcán föl le tapogat mézga könnye, teniszlabdát a hernyó, tajkál ilyen sután. Befonja gyönge pánik, szemén morág humállik. Jaj, vérhányt labda rózsa, barhent ruhája leng. Torkáig ér a rúzsfolt, elhamva vál a hústól, kiejti, nem harap rá magját a szájbarack. Szívében térzenézett, hát hogy ne értené meg, ki ácsorok fölötte. Deci Rozália. Jönnek a felhők, elefánt lag, természet pumpás képzete, s lóg belőlük valahány slaug, Dunának oltnak egy vize, mentőkötél a fuldokoltnak, Middle East European Service. Szorongva nézi, abrakolnak, vadvízbe több az oxigén, bezsegve száll a könnyű csolnak, Grübedli támad rossz szívén. Fölnéz, amint a port nyeli, mozdulna már acskó vizér, de mire körbe spricceli, serényebb öntözők locsolnak, jó dolgát íme megleli, kövér terpezben száll a holnap, 300 söprük igrice, ilyen segéderőket hol kap? Lejti vállát a vicce. Ó, mennyi mézsör hurrám általad! Kvarelinak adta torkomon is vág a szép aranypapírja, hogy a méhek ozsonnáznak. Jövök, megyek vajarózsaszín életeden, eszem a propolis daráskanállal. Vigyázban ülök, el ne véccselek, és ellazán, hogy meg ne lásd, vigyázom. Verem a gépet, táskás gumiharkály, torkomra megy a fejfájás egészen, ki vagyok én, hogy szívport köhögök, aranypapírt, mert folyton megakad. Hegedűtokkal kéne verni a hátam, jaj, hogy ne most fulladjak meg. Ne most. Látod az édesköd? Az édesköd kandelábere boldog a lórony. Látod-e jó a folyóba se kétszer? Kontaktlencséje a szívnek a költő, ámor omnia pince. Annál is könnyedébben, ahogy a hó az égben, ahogy a hó az égből, ahogy a minden délben, ahogyan meg se billen, ahogyan elmegy innen.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

Várjon meg Istvánkám, mehetünk együtt? Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a kirejszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb Drong Lajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolta cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos, fénylő sötét barna frizurát, egyszerű, letisztult, jó minőségű ruhákat, és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak, és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekedt, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akart túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lotyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül.
Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas, de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihálta Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból. De ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda a világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel, tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogy ne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével.
Közös képviselő asszony, megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksom ételjét. A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rend kedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksa métája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit, az asztallak kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kertokar ott halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolt a nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejemsonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kis kosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézethajú, flegma figurára rúgott ki épp. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, csikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázumolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallat, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

Össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekereg valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még, hogy mindenem fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campes Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egy szem vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része. Lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátette, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte... magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen. Egy igazi, egészséges, prima, vadi új kis vese. Reméljük meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk. Sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához. Ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje, ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát úgy, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne adj úristen, magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakú félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy nát, hát nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik.
pár alkalmat leszámítva, amikor úgy képzeljük,

jel szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. És ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így, paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent, szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplanba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelje el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyike, hogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felsípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dúr beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mint sztornó, nehéz ételek, sültek, pia, elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jófélét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse, örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Miáj, öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is Náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatal emberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha, érti? Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Aliennek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket. Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sebhelyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen fisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, őrá kacsingatva.
Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év, és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát? Ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül, még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tárgynak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosolyát, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakálynak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passiógyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk. Csusszantak, siklottak a lakálygyík szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két aperol spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cehet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos ingben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól. Bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni.
soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te? Érdeklődött Kánya Jani. Te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te? Dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rágondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazinagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon basszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelő hangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először és utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetné kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát. Automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szóba merészeled hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön neki támadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőt a felső vezetők közé és a politikába. Az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal.
Nem mondtad, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a laká egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva. Nem hangzik rosszul, kecske sajt terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakájgyík, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakájgyík könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakájgyíkot meg kellene várnia.
Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Á, csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát, végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani. Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár. Ha ott lehetek, oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jóízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Ó, köszönöm, ez mennyien ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakájgyiknak, aki nem is értette honnan, nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A lakáj egyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta és közben Rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót.
Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gálens mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta. Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. No csak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami tép elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felrőintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdődj neki, milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Meg volt! Hörren terekedtem, míg felkavarodott a gyomra. Végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdnek, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így... Bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel, hogy mit akar, hát szarok rá, úgy élek, ahogy élek, elküldtem, mehet, találjon jobbat, bazd meg. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje, de a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel? No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókor a lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak, és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem, mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Fele részt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jófajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jófajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján.
itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Mutter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

Az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta. Az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál, nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen, megtörölte a száját. És hol, meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Hogy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal, beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta idegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka, most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konokul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
Akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkuszt, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki! Loholta nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a félcipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelte át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj! Mondta hízelegve Blanka. Majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörtén. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Várjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elérakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kióvakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci! Sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Selfie egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. Fél kilencig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bír szállni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viáncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, puszt, puszt, cuppogta érzelgősen. Én is téged, Ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját biciklilánccal.

Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat. Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi, és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolt a hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátracsapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túra buzi stricidet ölelges bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt. Aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni, neki most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illat morzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon.

Egyszer keresett egy éjjel-nappalit és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből. Az élete Blankával, a Blankáért való tetves, nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehettünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, Maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: ez után.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden, akár-e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, a felgördül a vágány, a felgördül a vágány.

halottak napja bédben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár-e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány. Kutyatej, páfrány tör át a járdán. Kit érdekel, hogy erre jártál? Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a rekviemet. Mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombol, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászmiszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. Sírok is, mint a leláncolt párkák, táncoló farukat fölle földobálták. Volt minden egérjük burgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajót földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy romára fordítja azt a részt, hogy a nagy utazó, Le Grand Voyageur állítása szerint a legistenháta mögötti Le Plus Lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban, fehér imádságot, hely, regő rejtem. Fekete templomban, fekete imád, hely, regő rejtem. Fehér templomokban, fekete imád, hely, regő rejtem. Fekete templomban, fehér imádságot, hely, regő rejtem. Azt is megadhatja az nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérű udvarról. Alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben, tovaívelő lépek egére. Állj le, világ! Állj meg, világ! Sohasem érünk, sohasem. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostor rendjét, fehérem eszem templomában hallgattam a rekviemet. Dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzetén már sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedet. Bűn, bűn alul új bűnt vedni, s nem tudhatjuk vajon meddig tartani, mert ítélet nélkül s mi bűnhöttünk, azt is végül nem dolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobja. Hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtudni? 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának négy szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári állítása. Ez az ő békeverse. Poklot miatt kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben ér. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely minnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után elnemesnék, Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom néked nyújtom, mennybe s pokolva szószóló, légy érettünk közben járó. Küküllő angara, Maros Mississippi. Küküllő angara, Maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szólódik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis poház, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek. Vén zsidók, ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, vert, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogott, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogott, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép stájer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnitz mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, az Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik Tiefengráb utcán, Wasfürangedicht, Filjárunk rende át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendjét, fehérre meszert templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se tértepertünk, ügyjel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásból, hogy őrizne meg a kaszást. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bújdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnalcsillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapi. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáig megfogadnál. Rikító, részpetúniá, szírmain gyémánt harmad, fürdőző pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláztat a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamatán. Párátó, glóriás, puliszka, óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az éles. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, este okosséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazokok, messzi beszéde halszik, kérőző, kedves, bivajokra gondol a tej, megalszik. Mi est van pálya, pörög rá, de dinkoló, de mátkán múlni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kidúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren, sárfellóren, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal fülnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harangszót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide angyalkák az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következik. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra. Köszönöm.

Malarmi sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik ó halk nővér. Az ősz vörös folttal veli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mél a bús kertben, híven fehér szökőkút játéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele, mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a hold vizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugarát.

meg akarjátok ölni a pacsirkát, harsány dalost, mert pirkadástan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hantaló. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert

haláltán spallada. Ott ült a császár. Dúshajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bogóc sírt trónja alján. Mit sírsz, zsivalt Reá? Alond, nincs szív, mit kardomátni járna. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontvász tántorgott eléje, s elfújta. Kényurként éltünk mind a hányan, s az évek szálltak szét a percek. Véret kiadtott harmatával, irgalmazték Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos. Ura, megtárod merrenőbe minden kínra ír, s amelytől felépült minden szem. S az ajtó nyílt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom tehelyből kínálva színtelen borát. Vigyázz, ned fűsd a mámba, s nincs semmi heggel nem takar. Így áll testvére mély pohárból, csupán az első korty anyar. Gondárok voltunk mind a hányat, az évek száll. Véret kiadott harmatával, irgalmaznékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsingecskében, s rőt topában, s néztelen a vízben képét, mely játszni jött. Ha jössz, a hold leánytól este a cukrot süveg szám kapott, minden pirosló reggelente békákon ürálunk papon. Jövök már, szól, s a kútvíz nyálas sikrót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s a naplakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára! Gyerünk a táncra! Ma hold szerelmei torán, hadd üljön nászlapmát a lárba, ágyékot Hermann bíborán. Buján fedrőjtünk, mint a hányan, az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal 7 ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Lásd, szamár, pénzsákodat hiába véded, meghalsz, s a kincset elviszed, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem más kis senki sem. Pufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt, nem ég, nem ég! De ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő,
rút foltot festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt. Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott armatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejted, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányat, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnalködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaim, misészhetsz len, én fennnevetlek a dómok csonkatornyaim. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek szállt. Véred kiontott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. A vén poroszt már tudta, s vártam már alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földnek. Könyörgöm, egyet tégy meg. Ha vinned kell, szólt szét rágyának e testet kinn a réteken. Őrhából intott, s vitte lassan, s úgy szólt a szét. Magvető keze a búzát, vacsot az őszi szín. A földbe térünk öldalányon, s az évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek told itt olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körülvettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz és a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év költészet és zene? Aranyszava, Ripley színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass. És figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz valahol? És ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvért testvér elad, egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad, egy másik nyög, nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb volt, amit ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass, és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vattajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a bossz megszámolja fogad.
szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

Ať tě to kvelejí zim ty čel, vík můj bůh. Jíša půr eš chomou můj bůh. Mení milost venterin tebe i enevý míl i žemkyt, Adam. Eš odutta vola neký paradišum utázová. Eš ment paradišum ben volou dímilčík tý, mundo neký hýlně. Ej on ty lutuá ít, íť vok dímilčí tý, dě mundo a neký, mírat mý enej. Jíšo, kinokum endul hoz dimilští, halálnek halálá alholz. Hadlává voltát te vítevé istentű, je feledet, engedet üldünk üntetűnek, és evéj hoz tínek dimilští, és hoz dimilcsben halál. És hoz dimilcsnek új keserű vula vize, hogy turkukat migé szokosztja vola. Nümhéon mugánek, gye ment ő folyának haláló évé. Orogu vég Isten, és vetevé őt ez munkás világ belé, és leűn halálnek, és pukulnek féze, és ment ő jemének. Kik ozuk, mi ő vagyunk, hogy esti ő látjatok szüntjük el. És ha es nüm így ember munkotja ez vermüt, és ha ment oszhoz járóz vagyunk. Imádjuk, Uram, Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ő neki, és kegyidjen, és bulsássá ment ő bűnén. És imádjuk Szent Akszin Máriát, és boldog Mihály Archangyel, és ment angyelkut, hogy imádjonok érette. És imádjuk Szent Péter Urat, kinek odut hotolm, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ő bűnén. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, urunk színe elejük, hogy Isten így vimádságuk miá bulsássa ő bűnőt. És szabadukha őt ürdünk ildetűtű, és pukul kínzotuját ő, és vezesse őt paradisum nyugulvát, és adjunk neki műnyi uruszák belé utat, és ment jó bőnőző. És kiássátok Urunkhoz hármú, kérjelenszünk. Szerelmes bráti, imádjunk ezt szegény ember lévgyért, kit Úr ez napun, ez homus világ timnücébe leül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy Úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kebelében helhezjél, hogy bírságnak jutvá ment ő szentjé és önüttei közikünk, jó felejű nyugtatniát ünkezjél. Estében, klamátetre, klamátetre.

0: elmondani azt a ráolvasó imát? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves koron.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Galusi Ferenc.
0: Milyen korú a szó volt?
1: Körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyított?
1: A torkomra.
0: Mit csinált?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezek ilyes püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torok fájásod is. Nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztalénivel?
1: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fogonás természetű. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztalénivel, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámról én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Nata nénire rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljunk. És többet nem engedett át, hogyha fajta turkom hozzájuk.
0: Na,
1: ez
0: elmutatod.
1: Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemehet.
2: Boldogságos szép Szűz Mária megfereszti az jardat szent fiát. Jordán vízi a bétekara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozik három zsidójával, kitekarak, megnezik, elári, ízik, minnyel fittyenek. Összetalálkozik Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága, szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozom három zsidójával, szent fiamat, kitekarak, megnezik, elári, ízik, minnyel fittyenek. Ne sír, ne keserek, boldogsága, szép Szűz Mária. Menjünk el, törjünk három magyar ruhákat, égessünk belőle 9 szenet, hanyjuk bő vízbe, mossuk meg vele. Ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanítottnak, mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiért, akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt.
3: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvasztva. Tér meg te nagy sátán. 77 fiadval, 77 leányával, 77 unokádval. Ne menj be ennek a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvaszt. Tisztán hodd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogságos Szűz Mária.
4: Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, hogy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak,

0: vigyázz még Jézus nem született még. Akkor is voltak angyaluk, az Atya Isten, a gyerek Isten, aki volt, aki teremtett a világ. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellett. És akkor az Isten megharagott rájuk, hát, hogy ilyen szentelenek lettek. Utszal voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még leanyigáltak, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, mert vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkáról.

Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt. Már akkor szomorkodik a jószág.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilaznak minket. Ki véd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a vörös tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a vörös tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonzolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes oda vezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virradt Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzá! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykőtábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda veszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van.

0: egyezett vele párom. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek istent. Amit aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút, énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevelt, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyborjút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelte a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
1: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
0: szólt Isten Mózeshez.
1: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidba.
0: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
1: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek ne vessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
0: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
1: Írj új kőtáblákat. Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
0: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
1: elteltével, 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év.
0: Úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
1: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 éve. Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
3: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
1: Senki, Mózes. Senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
0: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
1: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hol, vagy mint a ma.
3: 40 éven át világítani fog.
0: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
1: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön. És amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
0: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgött tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden fél.

Dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Így erkély sor is rajta tapsolók, közjáték s girlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajz nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, úgy szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág. Ez nem érzelem, s hangulatvilág. Len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, délbáb. Meríts hálót, hogy apróját erez, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe, s ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hogy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halál gödör, s kéjünkért más, egy élet ínya tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeke? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, spúfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődve az ég felett, egy gyermek. Nem. Te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kész feje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. A földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy. Ide-oda fut. Nézd, nem tud betelni. Megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér. Hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság volt, kakukkfű szaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő, úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sose térő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó barátra boroztam, oly szívvel és szóval látta, mintha reggeli, meg kéne halnunk. Mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől. Melyen nem lesz barát, se bor, se égetés. Érez így más is, de agyába gyűri. Ám én a homlokomban voltam. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetődött. Szikra, itt a nem lét vasfogói között, a lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állatínyén, még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése, és az elmúlás örökös, csontig vájú tudata. Ezek adtak életemnek íz, színt, gyönyör, varázs, és glóriás, ezek tették bolondá, mámorossá, ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan, a föld egyszeri borától, reáfonójára. Úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpa oszlopok. Így lett világom szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben. Élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, s másodperceim nehéz mély cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, ó, csipkedészek faragója rímben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Még időm lejár. Eltűntem én a múló fenomén, a fenomének örök tengerében.

hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorútakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egen, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gyégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség, rangomra törvén, sem hadi törvén. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó tüzesbe pont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhúlt katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíje hajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszó, sok-sok illanó fodor. S hangsúly, te vívám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkép. Múlt téje, történelmünk varjuszárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta bondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ére, vereslőn lóg az ére, vereslőn lóg az ére. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok magyarul. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy? Füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szemutakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s
esti elsikkadt felőről talanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rampja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM90.3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatomhoz.
1: Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mind a kettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hún, a Dávid az zsidó. Mind a kettőnek lehet pozitív vagy negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott rombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor és arra van keresztelve valaki, nem tudom, hogy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek velem attól, még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy és végigüzgülje a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Izaurát, teljesen mindegy.
2: Igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Ja, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, fa. És ez milyen fából van?
2: Nagyon
1: örültök, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk egy látvány, de hát ez már csak ilyen. Majd lefényképezem nektek, és megnézhetitek a Facebook oldalunkon, de elképesztően néz ki. Gondolom azért, mert hogyha fém órád lenne, akkor sokkal könnyebben észrevennének az állatok, amikor filmezel.
2: Lehet. Igen. Gyorsak vagytok, de majd felgyorsulok én is. Okay.
0: Szóval a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természetfilmes és író, producer, fordító, biológus, kutató és filmkészítő, videó, szerkesztő, és most már ugye gyermekek apja, és már kevesebbet utazik, mint korábban, ugye?
2: Igen.
0: De azelőtt azért bejártad a világot.
2: Hát igen, de mi nem jártam.
0: És mások fizettek neked ezért.
2: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens, még kimaradt.
2: Igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy egy kontinens egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés vagyok.
0: Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... Nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
2: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
1: Amikor csak van egy kis időnk erre, akkor
2: követitek. Akkor jó. Feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgymakkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják. Azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot. de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalog átkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
1: Várj, hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
2: Kiterjed a gépkocsi használatra.
1: Mi azért gyűltük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
2: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elvisz az ember táborbébe, sok rovarnak megoldást jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldás, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen igen, mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én ez miatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem, ezeket a készülékeket otthonról. Én is ugyanígy vagyok azóta is, tehát mindig megengedem a gyerekeimnek, hogy megfogják és vigyék, bármilyen drága is a kügyű. És emlékszem, egy a legelső természetfilmes jelentem, hogy megfogtam egy VHS kamerát, ez mondjuk 80-as évek eleje, és kimentem az utcába a ház elé, és az első ilyen nagy hangya bolyba, tehát ami ilyen igazán masszív és nagy volt, arra így elhelyeztem a tetejére a kamerát, és beindítottam a gombot. És nyilván egy ilyen kamera azért elég nagy, tehát rendesen bemászták a hangyák, tehát belül is nagyon sok lett, de a lencsére is jutott, és aztán hazavittem, és akkor otthon megnéztem a felvételeket, és látszotta, hogy hangyás lett a kép.
1: Hát apukád mit szólt, Attila? Apukád mit mondott?
2: Apukám nem volt otthon.
1: De hogy csalogattad ki a hangyákat?
2: Jó, ja,
1: hogy utánoztad a morzsa hangját?
2: Arra már nem emlékszem, ezeket a emlékezet elfedi. De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye azt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
1: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukát kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
2: Beletaláltatok, igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak, igen, külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
1: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
2: Nem, azok elpusztultak, hál' Isten.
1: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
2: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott az iskolai ilyen szakörön, a Sinkó István volt hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom, ezt hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban. Tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli. És akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő hibásabban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
1: Ezután is köszönjük szépen.
0: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, hát animáció, rendezés, ezek mind-mind gondolom már 10 éves korban
2: túl voltál. Nem vagyok olyan művelt. Az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, művészeti véna, és én meg inkább már kicskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
1: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, igen, az ELTE-n is.
2: Igen.
1: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
2: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen. Nekem az volt a tapasztalatom.
1: Az angol vagy német nyelven volt?
2: Nem, ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül. És akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
1: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
2: Egy olyan fajt találtunk.
1: Ott nem jártál.
2: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tenger alattjáró fedélzetére, ami ténylegesen lemegy a kürtőkig. De ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán-félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
1: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
2: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak. Hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
1: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
2: Igen, tehát ott valószínűleg sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni. Ugye, mert egy ilyen óceánt hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most írtam, nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... eszembe Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európára küldenénk egy szondát, akkor igen, azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
2: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi élet az átvitele, az invázió. A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott
2: az egy védelmi fúrni, réteg. A túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilván van, ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha már mint faj fennmarad persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
2: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is és a termelést is, ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égi testeket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik oldalon, mert a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippie olvasat szerint pedig kialakítunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és igen, más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
2: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzed el, a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, ahol, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni. 100
1: milliárd csillagnál és szintén.
2: És ez jó, ez egy jó gondolat.
1: 100 milliárdos nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
2: A gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
2: Nem olyan nagyon biztos.
1: Hát, mondjuk azt, hogy elfognak. Jó,
0: ne és akkor kicsit pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat. Tehát pénzzel bármilyen kataklizmát. Jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel és...
2: Jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európában is. Ott.
0: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, ahol óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
0: Igen.
2: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
0: Igen, hát, az a legviccesebb, persze, volt, majd felébresztjük
1: a Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
2: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló robottal az Antarktis expedíción találkoztál?
2: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az Antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak. De ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
2: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le. Tehát akik ott dolgoznak, meg élnek, azok önmagukban nagyon érdekesek, mert csomó fázison átmentek az életben, és tényleg egy kicsit olyan, mint egy rejtőkönyvbe cseppensz, és mindenki egy fazon, egy érdekes űrge, még akkor is, hogyha csak éppen fűtő, vagy technikus.
0: A híres fűtő.
1: Teljesen. Én megismerkedtem egy biológussal, aki amúgy munkája szerint génelemzést végzett, tehát DNS-eket rakosgatott össze, illeszgette a kis pirált darabkákat, és amúgy évente pályázott Dániába, a Dán Antarktisz bázisra, hogy ő legyen ott a dízel gépkarban tartó, mert hogy abban a munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva. Tehát hogy három hónapos kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt a kevés idő alatt voltál.
2: Igen, én ilyen értelmet turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisra a bázisra, és amit lehet összekúnyálni.
0: A magyar Antarktiszon.
2: De teljesen jól működött, nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmánnyal, és tényleg mindenben segítettek, meg ahogy jöttünk visszafelé, kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz, mert ugye akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már nagyon van regulázva, tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomás, akkor ezért voltunk mi egy üde színfolt a kalózok.
0: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
1: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy nem. Egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
2: Jó, nagyon jó
0: tetszaink voltak. Az ötrangyos teszkós.
2: Nagyon jó holmiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit gondolom nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát a lényegében meg volt.
1: A mohán? Amúgy mi?
2: Zuzmo, moha, igen, de hát egy polifom alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehelyhálózsák, és akkor levetkőzöl, belebújsz, és meleg.
1: Nagyon érdekel, hogy nyáron én az Antarktisz, ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon nagyon lassan mennek, szembe fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
2: Igen.
1: És szól a Delta zenéje.
2: Igen,
1: kb. Ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
2: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilván van más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
0: De mit csinálnak ott? Tehát, hogy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenírból.
2: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra, ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen aranyos társaság, de ők nyilván van más, hogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgy kis kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
0: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
2: Lényegében, igen.
1: Kálcsörföldet
2: Ez tipikus, egy rádiós műfaj az antarktiszi stoppolás. Tehát tényleg ez mi, egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, tehát volt egy olyan önbizalma, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
0: De antarktiszi nyelvjárás.
2: De antarktiszi nyelvjárás, és nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádióforgalmazás. Tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha ha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big big bad, big big big bad.
1: Tehát, ez nagyon, és még gondolom úgy mesélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
2: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antarktisznak van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt el az orosz.
0: De mi van egy közös sáva, nem tudom én, hány állomás
2: 16-os VHF.
1: 16-os VHF frekvencia.
2: Nyilván van a segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor leeldumált, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. És akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csöndben.
0: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
2: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy tud leülni és csevegni. És mivel, hogy ő nagyon hamar
0: nézte. És mivel fejhallgató van, nyomtatás, csak a család nézte.
2: Hát a kéziadó, tehát hallottam, mit értségnek vissza. De elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
0: Az antarktiszi partik, hát erről is sokat...
1: A buli, ez az alapvetően pingvinek voltak ott, fókák?
2: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor
0: ő volt az egyetlen.
2: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek az ott esetben, de a fiúk nem fértek fel, képzeljétek el.
1: Láttam, ilyet várjál, melyik is volt a...
0: Hát van horror és pornó.
2: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzem fél órája, most ezt nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Velusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
1: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Mm. Ugye katonák közé megérkezett egy darab nő.
2: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek a lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos sajtóközlemény.
0: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
1: Igen, ha zene lesz, majd mutass fényképeket, jó?
0: Mindenesetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
2: Jó, főleg a kutatókat. Viszont én, amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
0: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
2: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tolni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnöm. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én, mint búvároperatőr is dolgozok az Antarktiszon, onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
0: Na, mert
1: hogy találtam? Tehát eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon.
1: Eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon, nagyon nehéz. Én megpróbáltam vinni, de nem. Tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el tudtam vinni. Máig rejtély, ugye az még akkor mi voltunk, azért még a nagy terror para előtt volt, és én kézzétek egy 12 kiló olommal a derekamon tudtam repülni. Nem tudom, mit gondoltak a vámosok, hogy az valamilyen ilyen gerinc
0: mások olom nélkül se tudnak.
2: Levittem a cuccomat, de ugye sűrített levegőt ott nagyon nehéz szerezni. Nem búvárkodnak ugyanis az Antarktiszon sokan.
1: Vajon miért?
0: Komolyan, a búvárkodás az miből áll? Mert hát egyrészt, hogy borzasztóan hideg a víz, ezért speciális felszerelés kell. Tehát nem elég az ólom meg a sűrített levegő, oda is kell a... Nem is tudom, milyen neoprém ruha vagy.
2: Igen, egy ilyen zsír. Nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Azt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt. És az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott volt buvárszemüveg, békatap, ruha, szépen.
0: Csak
2: levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra, állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
0: Jön a magyar, mit kér most éppen, most mit fog kérni? Levegő. Nagyon nehéz dolog
2: volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok,

0: és ott van a társasági élet egy része, és akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni, sőt utána mi, amikor még búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett, tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
1: Mert amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
0: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. És ez a gép ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
2: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
0: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
2: Körbe vannak lábbal, nem? Az ezerlábú, százezer lábú.
0: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak négy nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, 1-2 méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok után...
1: Hogy kiaknázhassák?
0: Igen, igen. Hát nyilván van rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
2: Jó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez hogy biztos van ennek is egy
0: nem
2: protokollja?
0: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
2: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert...
0: Vigyáztak a parton, tehát vártak, észrevették volna, hogy nem jövök vissza.
2: Mert azért elég magányos lehet a Antarktiszen bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondta, hogy búvárból nem volt sok.
0: Nem.
2: Még búváros poénokat se süthettél rá. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ez a harmadik utas, és a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató,
1: biológus, filmes.
2: Igen, és hát remekül szórakozunk. Hallgassátok tovább, ami is volt.

0: Tehát ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzétek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen,
0: is.
1: Vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és Bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens. De ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncoljak-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplője az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszony nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon annak a legjobb vágószobák.
2: Hát olyan jó kockás seget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó
0: izmaim
2: vannak, tehát itt is ez a széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeresnek is, egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről értelmes dolgokról kommunikálni, és az utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film ajánlójában írjátok, hogy mi édes drága emberek naponta közel 300 ezer cápát ölünk meg. Ez elképesztő szám. Ez döbbenetes.
2: Igen. Nagyon összefügg azzal, hogy sok mindent veszünk Kínából, ahol fellendül a gazdaság, erősödik a középosztály, és egyre több pénze van a kínai, tehát nagyobb a vásárlóerő, és az Afrikában nagyon érezteti a hatását. Tehát ott például az orrszarvútülők, meg az elefántcsont iránt megugrott kereslet is erre vezethető vissza, és a cápauszonyleves is. Mert ezeket a cápákat azért nagyon nagy részben tényleg szándékosan fogják ki, és ahogy mondtad, rámennek az uszonyra, a többi megy vissza, néha még a máját dolgozzák fel ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja. És ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg az étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy...
0: Hetekre leáll a cápa.
2: Hetekre leáll.
1: Igen. 300 ezerről egy-egy napra visszaesik 290 ezerre az elpusztított cápák száma. Ugye itt az is megrázó, hogy a legtöbb ilyen különleges állatot, vagy ritka állatot azért tölik le, mert azt gondolják, hogy a belőle, vagy valamelyik részéből készített por, főzet, kenőcs, akármi, az afrodiziákum.
2: Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen furi belső frusztráció vezethető vissza. Gondolat. Én nekem ez úgy amúgy tetszik. Tehát úgy értem, hogy az egy szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van. Tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
1: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
2: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
0: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
2: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, neki ez miért fontos. Egy szakács mondjuk.
1: Egy cápa, hívjunk be egy cápát. Rakjuk ők egy helyre, hogy
2: dumáljak. A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni.
0: Ugye csak egy lépés az, hogy ez a fajta újrafelhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hiedelemvilág, ugye, ami volt korábban ilyen.
2: Igen, ezek kihatnak.
1: Shantaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
2: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
1: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
2: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, így nőttünk, tehát így vált az emberiség, tehát így váltunk emberré, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
0: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
2: Nem, fotózom. Én képen viszem.
1: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, próbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy kizsigerelni.
2: Persze.
1: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyetszámról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes faj leszünk mindenki másra, és saját magunkra is.
2: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől
1: Hát a 12 ezer éven keresztül, vagy mondjuk 11.500 éven keresztül egész jó egyensúlyban voltak.
2: Igen, de én emlékszem, hogy ők
1: írtották
2: ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem,
1: én akkor még kicsi
2: néhány ezer éve történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez már a jeges tenger, ott még rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpefaj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt, és nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes, ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélján át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiírtott fajlistája.
1: Meg hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
2: Hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
1: Erszényes farkas Ausztráliában.
2: Igen, de hát ezek...
1: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
2: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt.
1: Nagyon kicsi, tehát nagyon közel van az Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
2: De hát miért? Hát, hogyha elindul, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
1: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg.
2: Hát ilyen kis lépcsőkkel,
1: tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
2: Igen.
1: Most már több, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
2: Igen, erről eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban. Tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, hogy tehát milyen egy szeletké a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
1: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd, kitűzted.
2: Igen, kitűztem, de biológiai értelme, tehát jelöltem.
1: Aha.
2: Területet jelent.
1: Pisiltél, úgy érted?
2: Igen, és méghozzá a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a
1: terület. Nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
2: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értem szerint sok a ragadozó, elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulata, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevett andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamú medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
1: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
2: Igen. Magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdezik,
1: ez mikor
2: hogy
1: volt?
2: Most februárban.
1: Ez a tudomány kommunikációs ösztöndi, amit kaptál?
2: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatást, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és ő összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
1: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó odajutni.
2: Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erről az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán nem biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengi lázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
1: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert?
2: Lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély. A 40% bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen olyan embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
1: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, hogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
2: Jaj, hogy nem is játszott.
1: Hát igazán.
2: De valójában.
3: Komoly lesz.
1: Wow. Úgyhogy hát, mindenkinek ajánlom, hogy...
2: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadóban, és ő nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Interoceanic Highway-re, ami ugye Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig vezet,
1: és
2: azon mentek robogóval így, és a menetszéllel hűtötték a cintit.
1: Ez gyönyörű. Igen. Ez csodaszép.
2: Ez neki is egy szép emlék.
0: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. Igen. De ő is azt hiszem, hogy azt mondja, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
2: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis, ami egy igazi perui unikum. Az lényegében az történik, hogy egy olyan ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden tízezredik közvetítsek le ismánéhez is, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
1: És ezért számolni
2: kell. Az nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tarthat, mire lényegében elkezd enni egy kórokozó a szövetet.
1: De jól hangzik. Na igen, és konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod azt, hogy leszállt a leugró?
2: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ügye producerem, a Tóczsolt Marcell, az itt a média tanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szeletké annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
1: Na, ez izgat nagyon. Tehát
2: igen.
1: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont, a senki lakta. Magyar földe.
2: Igen, igen. Senki lakta. Igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye az első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagy város, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban, megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenben, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
1: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyeznek, és evezni kell?
2: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó például motoros fűrész nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtte ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti park, Costa Ricában van világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, mára látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ez Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát annélkül nem élsz meg, tehát a eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
1: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
2: Meglepne.
0: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
1: Molnár Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad, és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Kandamu medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki, rettegés.
2: Mondjuk ki, beszartam nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, amiknek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így nem hittem, hogy ez ténylegesen ekkora. Eleve nem értettem, miért ebbe a dzsumbújba sátrazunk, mert voltak a nagyon jó nyitott helyek, ahol a szabad ég volt, és kövek voltak, és olyan, hogy nem éreztem, hogy bármi honnan jöhetne támadás, de az indiánok mondták, hogy csak ide sátrazunk, és másnap reggel megértettem, ugyanis az volt, hogy este kinyitották a csapot, elkezdett zúgni lefelé az eső, az reggelig esett, és a folyó szintje 5 métert emelkedett, tehát ahol mi voltunk, ott a sátrakat nem érte még el a víz, de minden alatt el lett borítva, tehát azok a ilyen sziklapadok, meg hátságok, ahová én azelőtt szívesen kikötöttem, azok már reggelre mind víz alatt voltak, és mi meg így úsztuk meg az első éjszakát, ez a válaszom akkor a kérdésre.
1: Az első éjszaka akkor a találkozás a vízzel, igen, de biztos vagyok benne, hogy a helyi lakosok azok különösen érdeklődtek irántatok, hiszen betörtetek a területükre. De kik is a helyi lakosok? Uh-huh. Azon kívül, akiket már említettél.
2: Igen, igen. Ez a második nap volt inkább. Tehát az élővilága, az esőt azért az esőerdei állatok sem nagyon szeretik. A rovarok nem annyira tudnak repülni benne, a ragadozók nem szeretnek elázni. Tehát akkor minden olyan csöndes, akkor zuhog az eső, úgyhogy ez volt az első éjszaka. A második éjszaka, ebbe belekóstoltunk. Ott kezdődött azzal, hogy ugye a lányaim mondták, hogy publikus területen mindig azt mondjam, hogy amikor a dolgomat mentem végezni, hogy elmentem egy fajt felfedezni, hogy ezt azért illik úgy mondani. Tehát mentem egy fajt felfedezni az erdőbe, amikor szembe jött egy jaguár, de ezt így értsétek, tehát a lényegében azon az ösvényen, ahol én mentem a kijelölt faj felfedező helyre, azon az ösvényen ült velem szembe, és várt egy jaguár, és ezt nem hittem el, de tényleg így volt, tőlem mondjuk 10-15 méterre ült, és nagyon-nagyon kíváncsi volt, és szóltam a többi kutatónak, hogy jöjjenek oda, leültek mellém, és egyszerűen nem hitték el, amit látnak, hogy ott van velünk szemben egy ilyen ragadozó, aki egyáltalán nem fél, és annyira nem félt, egy idő után gondolt egyet, és elindult, hogy ő bejön a táborba. Tehát 100%, hogy soha erre nem vadásztak, erre nem lőttek, ez nem látott indiánt, ez nem látott semmilyen embert, és úgy jött tényleg, mint egy macska. Tehát a farogtartása minden olyan laza volt, olyan, látszott, hogyha nem csináltunk volna semmit, akkor úgy körbeszaglászott volna, lehet, hogy leütött volna egy-két áldozatot, de nem táplálékszerző módban jött, utána sok jaguáros támadásos videót néztem egyébként a neten, pont ezért, hogy én jól olvastam a test mozgását, de tényleg cicaként jött, feltartott fülek, és mi annyira megijedtünk, hogy edényeket ütögettünk egymáshoz, és arra a zajra fordult vissza.
1: Tehát, ezek bolondok, ekkora zaj, csak megyek inkább haza.
2: Nagyon fájt, fájt a fülének a zaj.
1: De tényleg volt előre kidolgozott protokoll, hogy mi van, hogyha jaguárral találkoztok?
2: Hát engem nagyon zavart, hogy nem volt erre protokoll.
1: Ez a, de mondjuk nehéz is, hány fajról beszélünk, akik ott lakják, mondjuk az ismert
2: nagyon
1: fajokról
2: sok,
1: van szó,
2: nagyon
1: és
2: sok,
1: nem a kakilással felfedezett újabbakkal.
2: Igen, igen. Hát jönnek ugye a majmok, azok föntről nézegetnek téged, akkor onnan érzed meg, hogy mondjuk hullik rád a víz a tegnapi esőből, és felnézés, akkor ott ülnek a majmok, és akkor nézik, hogy mit teszel, vagy mit csinálsz. Vagy ugye az írtáson, ahogy ugye kivágják a növényzetet a sátraknak, akkor reggel jönnek be a kolibrik, és próbálnak inni ugye azokról a virágokról, amik még tegnap ott voltak, csak ma már nincsenek ott. Ugye a fejükben benne van a kognitív térkép, hogy pont hol vannak a jó nektáros növények, hogy azok le lesznek.
1: Nem bántottak a kolibrik? Mert nem, úgy hallottam, hogy nagyon agresszív állat.
2: Kolibrik. Lehasaltam, amikor ott.
1: De komolyan, a Kaliforniában azt mondják, hogy nem szabad közel menni a kolibri fészekhez, mert rögtön támad. Lehet. És hogy nagyon gyors, és nagyon rossz, amikor az ember arcába csíp.
2: Igen, biztos pontosan bánik a csőrével. Igen. Mi, ahogy eltalál egy virágot is. Valószínű, igen, lehet, hogy vannak ilyen vérkolibrik, vagy kolibrik, de ezek nem, ezek kedves növény szívogató lények voltak, és akkor ezeket lehetett látni, amik még közel jöttek, de valóban a világon, ezt kutatók mondták, sehol nincs akkora esélye, hogy te szabadon élő jaguárral találkoz, mint a Kandámó medencében, mert hogy nem is vadásszák őket, da-da-da-da. De ezért ért engem sokként, hogy nem készült a tudományos expedíció ilyenekre, de a zoológusok ilyenek, hogyha valaki aki zoológusra utazik, az legyen tudatában annak, hogyha egy mondjuk egy ászka kutatóval megy, akkor az semmi más nem fog. Minden lesz nála, ami az ászkákhoz kell, és nem igazán semmi, ami jaguárhoz vagy papagájhoz, ez a papagáj kutatókra is igaz. Na most szerencsére itt a Zsolték bepakoltak az indulásunk előtt ilyen dolgokat, mint például a medvespré, vagy annak a kisebb változat, ugye a kutyaspré. Akkor meg hát lázasan elkezdtünk lándzsákat hegyezni, hogy legalább néhány méterre tudjuk távol tartani magunktól, illetve volt egy beltető csúzli nálunk, amit arra használtak a kutatók, hogy a ólomgolyót felüljék, ami a damilt felhúzta a fatetejére, amivel felhúzták a mászókötelet. Na most ezt a beltető csúzlit bekészítettük, és ilyen nagyon sok követ próbáltunk ott felhalmozni. Tüzet is próbáltunk gyűjteni, de reménytelen volt, mert nagyon esős volt az idő. Tehát ez a jaguár azt az éjszakát velünk töltötte, úgy, mint a szitár mestered veled.
1: Egy képzeletben, úgy érted.
2: Nem, ott volt. Tehát ő ott lefeküdt és nézett minket, és őrség volt végül.
1: Viszont ez azt jelenti, hogy hiába hatoltatok be a területre, ti egy érdekes színfoltja voltatok, mondjuk elég nagy méretűek, tehát valószínűleg nem volt egyértelmű számára, hogy melyik őtök győzne egy harcban, és első körben a barátkozást választotta. Ez nagyon szép tőle.
2: Hát igazából nem találkozott olyan élőlénnyel, ami rá fenyegetést jelentett volna, hiányzott belőle a félelem, és ezért valóban inkább volt kíváncsi, mint támadó hangulatban.
1: Más ilyen vadlények is ugyanígy érdeklődtek a tábor iránt, vagy irántatok?
2: Hát ezek a majmok, kolibrik, de a te személyed, mint ember, az inkább a rovarokat, a vérszívó rovarokat érdekli. Tehát nagyon finom falat vagy, és akkor mindenhonnan megpróbálnak megkóstolni. Ez még ami az a folyamatos érdeklődés, hogy nincs olyan, hogy mondjuk lenne bármikor nyugalmat tőlük, hanem folyamatosan jönnek. A sátor volt a menedék.
1: Tehát hány napot töltöttetek a medencében?
2: Egy hetet.
1: És de az egy hét alatt tűnt. Hány órát aludtál? Mert hogyha összeveszem, hogy vannak a rovarok, ami igen, ugye hát önként is elkezd egy idő múlva irritálódni az ember tudata, bőre, idegrendszere, plusz még jön néha egy-egy ilyen nagyobb macska, hogy befekszik a sátor mellé, hát meg még esik a víz.
2: És dőlnek le a fák, ez is fantasztikus, hogy én ezt nem gondoltam volna, hogy egy őserdőben ennyi ág zuhan le, de nagyon sok puffanás, robbanást hallasz, és pure luck, hogy jó helyre állítod a sátrat. Tehát mondjuk a brazil dió, ami ott szintén gyakran esik, az nagyobb, mint egy kókusz dió. Az, amikor 40 méterről leesik, az agyonvág a sátron keresztül. Tök mindegy, mi van veled, és szedi is az áldozatait. Tehát ez egy valós tényező, de a lezuhanó ágak is ugye korhadnak, esnek, dőlnek nagyobb eső után, vagy kap egy kis szeletalom korona, és ez igen, tehát emiatt sem aludtam nagyon jól, aztán elértem a fáradtságnak arra a pontjára, ahol végig aludtam egyszer 12 órát, és onnantól elkezdtem magam, nem azt, hogy otthon érezni magam, csak megszűnt az állandó szorongás, ami az elején volt, és akkor elkezdtem tudni hatékonyabban dolgozni.
1: De ez hányadik napon volt?
2: Harmadik.
1: Aha. Harmadik. Ez jó, mert akkor valószínűleg a tudatod azt mondta, hogy átállunk erre a rendszerre, most ez már ez van. Vagy agyad üt a brazil dió, vagy meg ezt a macska, de mindegy, most már itt vagyok. Ezt a filmet mikor láthatjuk?
2: Ez jövő év végére készül el, de ha minden jól megy, akkor most ezzel a filmmel hamarabb, tehát már jövő év elején tudunk jelentkezni.
1: Vágás,
2: az Amazónia papagájai.
1: Az Amazónia papagájai, vágás, fényezés, zene, utómunka, 3D.
2: Narrátor. mindennel együtt.
3: Egy kicsit a természetfilmzenékről beszéljünk már.
2: Jó, ez nagyon jó téma.
3: Én szeretem a könyvtárzenéket nagyon, ahol ilyen előre elkészített számokból csak az idő alapján ki lehet választani, hogy a tenger alatti jelenet, ez egy kicsit bugyborékolósabb szint is, a madarashoz egy kicsit csicsergősebbet. Hát te mi alapján is merre felé nézegetsz? Klasszikusokat előszedsz, vagy iratni szoktál zenét?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és éveken keresztül volt, hogy Molnár Szabolcs írta az első filmjeim ez a zenéket, aztán Mátyás Attila volt sokáig.
1: Az a Molnár Szabolcs, akinek itt volt műsora,
2: akinek
1: a Tilos Rádióban?
2: Volt műsora, igen. Aztán a Mátyás Attila, aki az FO System, meg Sex Action formációkból ismert, akkor ő írt nekünk sok zenét, és aztán utána Kövi Szabolcs, akinek szintén több filmem zenét köszönhetem, és aztán jött egy időszak, ami ahogy mondod, a könyvtárzenéknek a forradalma volt, ami nálunk úgy jelentkezett, hogy hozzánk bejött egy szuper zenei szerkesztő. Ugye milyen jó, hogyha mondjuk a tévében megszűnik az ismert tesztő filmgyártásban, most szerencsére azért elkezdenek újra ezzel foglalkozni, de lényegében a Tamás Zsolt előtte a tévében dolgozott, és aztán ugye nem volt erre a szegmensben igény arra, hogy zeneszerkesztő legyen, és kikötött nálunk, és most már hosszú évek óta dolgozik nálunk, és nem én válogatom a zenéket, hanem van egy ez a luxusunk, hogy van egy zeneszerkesztőnk, aki totál jól ismeri a zenéket, hihetetlen memóriája van, tudja másodperc, hogy melyik filmhez, mikor, kinek, melyik kiadónak, milyen darabját, kinek az előadásában használta, és ez nekem nagyon fontos, mert én zeneit végeztem, ami azt jelenti, hogy én kottát nem tudok olvasni, de azért fontos nekem, hogy milyen a zene, és hallom is szerintem a lényeges különbségeket. És a természet filmessé válásban fontos szerepet játszott nekem a Sivatagi Show című film, ami a zenéjével talán tehát a legnagyobb klasszikusokkal dolgozott, és amikor nekem eljött a lehetőségem, hogy én is csináljak egy nagy természetfilmet, azt egy tölgyről csináltam, a nagy film, nagy fa film, akkor a Tamás Zsolttal végigjártuk a zeneiségnek minden bugyrát, és lényeg az, hogy többféle hangzásvilága született a filmnek, és végül a Sivatagi Show mellett döntöttük, és eszméletlen a harsány, de klasszikus zenéket, tehát szimfonikus zenekarok által előadott darabokat választottunk, nagyon domináns zenei világa, és sikeres lett a film, nyert külön zenei díjat is vele a Tamás Zsolt, úgyhogy arra máig nagyon szívesen emlékszem.
3: De ez a nagy fa film?
2: Mint a zenéért, a hangzásvilága a zenéért.
3: De várjál, tehát most az, hogy klasszikus zenék, tehát mondjuk Chopin, Ravel, Debussy, Beethoven.
2: Na most ezzel azért fogsz meg, mert itt az van, hogy vagy kamarazenekarok, vagy nagy szimfonikus zenekarok adnak elő darabokat, amik nagyon sokszor tehát hogy mondják, ez kórok, filmszkór, tehát hogy kimondottan filmekre írt zenék.
3: Hát akkor ez a library.
2: Igen, és a library, ez inkább a library, csak abban azok, amik tényleg nagyon karakteresek, vagy nagyon harsányok, de amiket utána dúdolsz is akár. Ez egy nagyon jó döntés volt, tehát hogy nem félni attól, hogy el kell hallgatni a narrátornak, és csak a látvány meg a zene, ez nagyon.
3: És akkor ezeket a zenéket hol szereztétek be? Mert azért a library-hez való hozzájutás, ahhoz kutatni is kell.
2: Nagyon sokat kutat a Tamás Zsolt, mindig úgy néz ki, hogy megmutatom a jelenet elővágatát neki, elmondom, hogy mit akarok, milyen jelenetnek az üzenete. Tehát mit akarok elérni vele a nézőnél, ő mindig egy fecnikre ír, sok fecnit teleír, és akkor szól két hét múlva, hogy kész van, és akkor le lehet ülni mellé, és akkor ugye dugunk egyet a fülhallgatókkal, és akkor fülelek, és akkor mondom, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami abszolút nem, és akkor ő azok mentén kutat tovább, és amikor megvan a zene, akkor ő utána csinál egy olyan zenei vágatot, amiben a zenék hossza nagyjából végleges, és a finom vágatot arra igazítjuk rá. Tehát nagyon érdekes, hogy nálunk a zenedarab, annak az üteme, vagy az visszahat még a filmre, még egyszer.
3: Igen, pont
2: a
3: ezt akartam mondani, hogy az egyik legnehezebb dolog, hogyha stock anyaggal dolgozol, hogy az 3 perc, és igen, neked jelentett csak 2 perc mondjuk.
2: Na most ezt vágja a Zsolt. Tehát ez zenei, tehát ő letölt is, sokszor lehet sávonként tölteni, ő komponál, ő csinál darabokat, tehát van, hogy kiemeli a hegedűt, és csak mint egy hegedűvel kezdünk, és aztán engedi be a többi hangszert, és aztán utána, ugye hát megvan a jelenet hossza, arra durván készen van, és akkor utána a vágó még egyszer leül, mert a snitteknek a kibelépő pontjait az ütem szerint alakítja újra. Úgyhogy így megy nálunk ez.
1: A A nagyfa film. Igen. Így kicsit említetted. Mesélj már arra, hogy kik voltak a főszereplői annak a filmnek.
2: Aha, aha. Hát főleg a tölgy. Ez egy kocsányos tölgy, ami a Gerecsében
1: ez a híres Gerecsei tölgy.
2: Hát ez nem olyan nagyon híres, ez a filmben lett.
3: Ez a film tette híres.
1: Ettől a filmtől lett igazi sztár.
2: Igazi sztár. Van a Posfej Györgynek egy oldal, a Dendromania, ahol óriás fákat lehet böngészni a neten, hogy Magyarországon hol vannak óriás fák, meg ha találsz egy újat, akkor azt rá tudod vinni.
1: Meg van az a könyv, a Magyarország legnagyobb fáj könyve. Fáj.
2: Na hát én ezt a könyvet, azt amikor megláttam, ráugrottam, hát ez egy nagyon jó könyv, és a lényeg az, hogy amikor sikerült erre pénzt szerezni, erre a filmre, akkor húztam egy ilyen 60 kilométeres sugarú kört Budapest körül, hogy elérhető legyen azért a fa, és akkor azokat bejártuk, a legszebb fákat a Gyurinak az adatbázisa alapján, és akkor így találtuk meg a Gerecsét, ahol úgy valahogy úgy minden úgy éreztem, hogy stimmel, és akkor az lett a film főszereplője, de lehetett volna bármelyik más tölgy is, mert elképesztőek ezek a tölgyek, nagyon sok élet van rajtuk. És, de valóban, ahogy mondod, az állati szereplők mellett, mint például a Pele, vagy a harkályok, vagy a csúszkák, vagy a hangyák, vagy az orszarú bogarak, szarvas bogarak, amellett megjelennek a kutatók is. Tehát erre mindig nagyon figyelek, hogy legyen valami emberi szereplő a filmemben, és szerettem őket így megfigyelve bemutatni, tehát nem riport helyzetben annyira, hanem inkább azt, hogy csinálják a dolgokat, és közben azt valahogy fotografáljuk és filmezzük.
1: És az arról van valamilyen tudásod, hogy azok a filmek, amiket elkészítettél, azok hogyan hatnak vissza a filmed szereplőire?
2: Tehát, ez például konkrétan nagyon egyszerű. Van egy erdész, aki erre a fára vigyáz, mert az elődje is vigyázott, de amióta ez a film elkészült, ő azóta még nagyobb becsben tartja, és nála a film az abszolút megütötte a szintet. Tehát úgy volt vele, hogy hát ez egy nagyon nagy élmény volt neki is egy ilyenben részt venni. Tehát ez közvetlen a fára is visszaadt, az erdész gondoskodik róla, hogy ott le legyen vágva alatta, hogy ne csonkítsák meg, hogy ne másszanak fel, ne gyújtsanak tüzet alatta, ilyenek. Ez fontos.
1: Nekünk nincsen otthon tévénk. Következtetésképpen azok a kevésbé népszerű csatornák, vagy kevésbé ismert csatornák sem jutnak el hozzánk, ahol lehet látni dokumentumfilmeket. Én bárhol kerestem az interneten, mindig csak a trélerekhez jutottam el, a filmjétek tréleréhez jutottam el. Mit javasolsz azoknak? Mozikban ugye már nem nagyon adnak dokumentumfilmet, iszonyatosan ritkán lehet fesztiválokon elcsípni egy-két vetítést. Igen. Mit javasolsz? Hogyha mi érdeklődünk az ilyen Magyarországról forgatott kimenő stábok valamilyen szempontból magyar tematikájú természet dokumentumfilm.
3: Hát, hogy csak a stáb magyar legyen, és természetfilm legyen, és online lehessen elérni.
2: Hát ebben az én kollégám, a Tóth Zsolt Marcell, egy nagyon aktív ember. Tehát ő azt vallja, hogy mindent a neten kell csinálni és elérhetővé tenni. Neki köszönhető, hogy nagyon sok élő közvetítésünk van a vadonból, ilyen fészek kamerákat lehet látni. Lényegében a válaszom filmdzsungel.tv. Tehát indítottunk egy olyan online csatornát, ami 0-24-ben ad. Nyilván kell hozzá egy jó erős net. És az egyetlen hátrány, hogy ezen nem tudjátok mindig minden filmünket teljes hosszban elérni, hanem ennek egy műsora van. De arra ügyelünk, hogy minden filmünket lehessen valamikor nézni az év során, a hónapok során. És ennek az az oka, hogy azért nem tudjuk az egészet online elérhetővé tenni, mert nekünk... Tehát mi gyakorlatilag a filmkészítésből élünk, és ezek a filmjeink nekünk fenn vannak olyan oldalakon is, ahol fizetősen elérhetőek, $1-2 lehet őket megnézni. De az is fontos, hogy a magyar közönség ezeket ingyen láthassa, ezt megtehetik vagy a Spektrumon, vagy a köztévéken, vagy pedig ugye ezen az online csatornán, tehát Filmdzsungel TV.
1: Szervusz, kedves hallgató!
2: Igen.
4: Sziasztok, Ápoló vagyok. Hol néha fogtam kondizni, de oda a Szabi is szokott járni, mert ott találkozott az a nagy darab hőssel, aki amerikai filmekben győz mindig. Az alkotás után.
1: A Dwayne Johnsonról beszélsz, ugye?
4: Az igen. Ott szokott állni egy szerepjáró, aminek Filmdzsungel van az oldalára írva. Uh-huh, ott van az irodátok.
2: Tehát az irodánk az a fent van a Rózsadombon. Úgy találod meg, hogy akár a természetfilm.hu-t írod be, vagy a Filmdzsungel stúdiót, vagy Filmdzsungel TV-t, akkor megtalálod, és igen, a terepjáró gazdája az az én kedves barátom, kollégám, aki ezeket az online dolgokat nyomja.
4: Meg De jó. És akkor ezt hogy lehet hozzáférni? Elő kell fizetnem, vagy egyes filmeket letölteni?
2: A Film Dzsungel TV az ingyenes, tehát hogyha ott beéred a kínálattal, akkor ott ugye tudsz válogatni abban a hónapban elérhető filmek közül, de hát ugye néhány filmüket tényleg ki kell várni, mert ezt jól mondták a srácok, hogy itt bizony nincs fenn az összes egyszerre. Nyilvánvalóan a legjobb filmjeink azok fenn vannak bizonyos olyan oldalakon is, ahol más jó filmek is fenn vannak.
4: Köszönöm szépen!
3: Köszi!
1: Hello! Érted, Ápoló, tehát azt írt be, hogy jó filmek oldala, Film Dzsungel, és ki fog jönni. És mi a TV? Az azt jelenti, hogy Tuvalu-i domain nevet vásároltatok?
2: Igen, Tuvalu.
1: El kellett menni oda a domain nevet venni, mondd meg.
2: Az hol van? Az ott Új-Kaledónia mellett, vagy hol? Tuvalu.
3: Óceánia.
1: Óceánia, igen.
2: Én oda tenném ilyen Új-Kaledónia mellé. Nem, hát ez egy domén, hogyha indítasz ilyen stream adást, akkor tudod ezt is kérni, tudod vásárolni, és akkor lényegében mi azt gondoltuk, hogy ez fejezi ki azt, legjobban azt az effortot, hogy mi erre tényleg ezen ketyeg két gépünkben az irodában eszik az áramot, az IT-sünk dolgozik, hogy elérhetőek legyek az anyagok, a Babinski Edit segít a műsorajánlók megírásában, a TGM meg húzkodja a fájlokat, rakosgatja, mindig odafigyel, hogy legyen friss tartalom. Egyébként a Tamás Zsolt a zenei szerkesztőnk, és a TGM pedig a Tóth Zsolt Marci. Ez a különbség, de már
3: de lassan képben. De TGM benne van, igen. Ez benne majdnem van. Megvan az egész táb. Hát akkor beszéljünk Új-Zélandról, ahova nem jutottál még elsősen.
2: Hát Új-Zélandon sok érdekes dolog van, például a keák. Én nagyon javasolom, hogy akinek van pénze megvenni az állatkert jegyet, az utána menjen el a keákhoz és töltse ott az egész napot, mert ezek új-zélandi nagyon okos papagájok, és róluk tudok beszélni, tehát én őket láttam, nekem a Új-Zélandon nem a gyűrűk ura, hanem a keák jutnak eszembe, és tényleg ezt tudom javasolni, egy iszonyú jó fejek, és már
1: Budapesten mit kell tudnunk a keákról? Mit jelent az okosság?
2: Tehát, hogy probléma megoldásban is jók, nagyon jó kognitív képességek vannak, hogyha a dolmányos varjokra beszéltünk.
1: Akkor családi őket, problémákkal fordulhatunk hozzá?
2: De szerintem ők megoldják. Egyből egy erőteljes csípés a jó helyen, és mindjárt tudod, hogy mi az igazi probléma. A lényeg, hogy nagyon jó fejek, és látszik, hogy az agyukat csomó kérdés foglalkoztatja, érdeklődnek tárgyak iránt, és foglalkoznak kutatók is velük, például Ausztriában. Néhány száz kilométerre innen van labor, ahol problémateszteket oldatnak meg velük, nyitnak zárakat, emelnek emeltyűket, másik megfigyelése útján tanulnak, imitálnak, becsapnak, hazudnak, titkot őriznek, egy csomó mindent tudnak a kicsi agyukkal, ami egyszerűen a papagájuktól ugye nem idegen. Az Alexa szürke Jákó papagájóta tudjuk, hogy sokkal több mindenre képesek, gondolkodás terén az állatok, mint azt korábban feltételeztük volna, és itt nem csak a papagájokról van, szóval hanem kutyákról, majmokról, stb. Tehát,
1: ez annyira szép, hogy én kis süldök ismaradt koromban még azt tanultam, hogy az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy az ember eszközhasználó. Majd egyre másra elkezdtek rájönni, hogy igen, az állatok eszközhasználók, majd most már alig van olyan állat, amiről nem derült ki, hogy eszközhasználó, csak egy kicsit másképp csinálják ezeket a dolgokat, mint mi, igen, illetve elég megdöbbentő probléma megoldó képességről, emlékezetről, rövid és hosszú távú memóriáról tesznek tanúbizonyságot.
2: Más különben nem állatok tudnának élni. Tehát mondjuk elképzelünk egy kék bálnát, ami mondjuk 40 éven át vándorol, most az hova lenne egy jó térkép nélkül az agyába, vagy ugye most a grönlandi cápákról nem régen kiderült, hogy akár meg tudják élni, ha minden igaz, akkor az ilyen 3-400 éves kort, ami a gerinceseknél most úgy tudom, hogy a legmagasabb életkor, hát ez hova lenne egy bizonyos szintű gondolkodás nélkül?
1: Tehát gyönyörű, ez vagy a hosszú szárnyú bálna, hogyha elfelejti az éneket, amit dolgozik.
2: Elfelejti a dialektust.
1: Nem jut eszembe a dallam.
2: Szerencsére seafoodot esznek, ami jót tesz az agynak.
3: Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogyha már 5 kontinenst bejártál, akkor néhány gasztronómiai élményről is számolj be. Mert azért a sok utazásban megéhezik az ember, és biztos vannak horror történetek, illetve borzasztóan, fantasztikusan, csodálatosan jó ételek és nagy Isten recept tapasztalatok is. Itt a hallgatók már előkészítették a ceruzát és a jegyzetfüzetet.
2: Ja. Oké, tehát az antarktiszi legjobb fogásnak a receptje a következő. Vegyél a legközelebbi ABC-ben egy görög gyümölcsleves tasakot, menj haza, hűsd túl a tejet, utána szórd bele a görög gyümölcslevest, picit keverd el kanállal, úgyhogy darabos maradjon, és aztán utána az egészet told le.
3: Tehát ez harabdáld át.
2: Harabdáld át a csomókat. Nagyon kevesen tudják ezt a titkot, elkeverik habverővel, mindent tönkre teszik.
3: Túl sima.
2: Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ott vittünk ilyen rendesen polított, szállított kajákat, és ott, tehát én nem arról vagyok híres, hogy én nagyon sokat várok a kajára, hanem én nagyon gyorsan ezeket intéztem, és ez volt például nekem a nagy gasztronómiai élmény, hogy lehetett ezt így csinálni.
3: De hogy ott van bolt Antarktiszon?
2: Igen, ahol a gép leszállott van egy bolt. Ott van volt, tehát ott tudsz ezt-azt venni.
3: És ez mi? Ez ugye a Dél-Amerikához közeleső része Antarktisznek.
2: Igen, nagyon jól tudod. Igen, tehát én a Dél-Shetland szigeteken voltam, a György-Király szigeten egészen pontosan, tehát ez már az antarktiszi félszigetnek a csúcsa. Korábban egy olyan 40 évvel előttünk ott járt Rockenbauer Pál is, és Szabados Tamás is egyébként, pont ugyanaz a helyen, ez ilyen nagyon weird.
3: Ők is forgattak?
2: Igen. Igen.
3: Nem is tudom, azt nem is láttam én azt a kis.
2: Hát jó rég volt az MTV-ben. Aztán egy jó szovjet hajón voltak. Na jó, akkor jöjjenek a fogások. Hát az orosz állomáson milyen fogás? Az orosz állomáson az a fogás, hogy a készletek elég hamar elfogynak pénzügyi okokból, és akkor tudsz enni rendes antarktiszi halat. Mert ott az oroszok kutatók tökre rá vannak arra, hogy teljesen természetes, hogy megfogják a pecabotot, és kimennek horgásznak. Ha ugyanez az amerikaiaknál úgy néz ki, hogy pillecukor, rendesen sütve, utána forró habos kakaó, és aztán steak rendesen. Az
1: argentinoknál
3: kakaó nélkül
2: jön az igazi steak, de rendesen csonttal mindennel. Tehát ugye az argentin marha, tehát arról nem is tudok, nem is, az egy külön műsor, ugye, de és a dobozos bor. Tehát a milyen borok vannak ott, most nem Mendoza, nem tudom melyik hely az, de az a lényeg, hogy ugye annyira a bor a szerves kultúra része, hogy ott simán tudod kombi dobozból inni a jó bort, a jó száraz fehéret, tehát ott az argentinoknál ez volt, a lengyeleknél májas hurka és véres hurka. Én teljesen lehidaltam, elnézést a kultúráltabb hallgatóktól, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen central European dolog, hogy teljesen lehet azt ott tenni. És akkor a dél-koreai pedig nagyon közeli a magyarhoz, szeretik a csípőset, szinte mindenük piros, tehát rendesen megszórják, és ami nagyon tetszik, hogy ott nincs duma kaja közben, hanem rettenetesen csámcsognak. És akkor kizetek egy ilyen hosszú asztalt, és akkor mindenki szörcsög, de negyed órán 20 percen keresztül, és elképesztő jó élmény, hozzáad a

0: tartósan állomásoznak, azok szólhatnak bele.
1: Hány évet jelent a tartós állomásozás?
0: Néhány év már elegendő, tehát Magyarország is beleszólhat.
1: Na, erre gondoltam én is, hogy csinálhatnánk, hát így egy ilyen tilos rádiós különítményt kirakhatnánk oda, és akkor mi is kihasítanánk egy szeletet.
0: Biztos
1: ebből az antarktiszi tortából.
0: Belőletek.
1: De hát úgy lenne, mint ahogy ti is, hogy ilyen sátrat leraknánk, megpróbálnánk hát búzenégővel fűteni.
0: Egyébként, tehát ugye azért tartják fel a lengyelek is, meg a csehek is, a románok is az állomásukat, mert azért ez kivitelezhető, sőt, úgy is kivitelezhető, hogy több ország együtt tart fenn egy állomást, tehát lehet közösen is állomást tartani.
1: És ennek a földnek a kizsigerelése, ez már most is folyik, vagy igazándiból akkor fog elkezdődni, hogyha a felmelegedés olyan szint lesz, hogy könnyebben elérhetek lesznek a föld rétegek, vagy azok hát a rétegek, amik az ásványanyagot tartalmazzák.
0: De a történelmet nézzük, akkor már túl van az Antarktisz az első nagy kizsigereléseken, mert amikor meg ugye nem voltak még a szintetikus zsírok, olajok, amikor még tényleg bálna zsírra, fóka zsírra világítottak, vagy a műanyagipar nem tartott ott, hogy a dunyhákat a ne tényleges madártollal tömjék, akkor ugye először az északi sarkvidéken tarolták le, ugye így pusztult el az óriás alka, aztán ugye mentek a déli sarkvidékre, ahol kis hián kipusztították például az antarktiszi medvefókát, ami csak azért élt túl, mert egy szigetre nem nagyon tudtak már eljutni, ott valami 40-50 példányból szaporodott újra vissza.
1: És ezt azért, hogy világítani tudjunk?
0: Hát nyilvánvalóan kellett az anyag. Tehát kellett az emberiségnek az az anyag, ami a bálnák bőre alatt volt, a fókáknak a bundája kellett. Ugye nem volt olyan a ruhaipar sem, mint most, hogy tényleg nagyon jó meleg cuccokat elő tud állítani. Akkor bizony az, hogy egy ilyen bunda, ami mondjuk a Brit Columbia partjai mentén, vagy a tengeri vidrák, ott élő tengeri vidrákat levadász, hogy abból egy bunda az volt a tuti. Na most ugye ez vezetett ahhoz, hogy most, ahogy leszállsz az antarktiszai kutatóállomáson, ott vannak a bálnacsontok, hevernek mindenütt, mert ezek régen mind bálnafeldolgozó helyek voltak.
1: Hiszen az egész bálnát mindenki cipeljük magukkal, csak a szükséges részeket.
0: Csak a szükséges részeket vitték fel. Tehát úgymond az Antarktisz túl van ezen az első sokkon, de elfelejtette. Tehát, hogy az állatok odajönnek, nagyon kíváncsiak, vagy éppen ugye megcsipkednek. Ez a része annak a tájnak, a romantikájának, de nem szabad elfelejteni, hogy nem tudom, 120 éve az ott még keményen ment a nagyüzem.
1: Egy hallgató beírta, hogy mesélte azt a történetet, amikor egy fóka ételt hozott egy kutatónak. Tudod, hogy mire utal?
0: Fóka ételt hozott egy kutatónak.
1: Mindig találj ki valamit, úgyse voltak ott érte.
0: Egy fóka ráfekszik kutatóra, a fóka megkergeti a kutatót, vagy amikor engem ugye megharapott a fóka, ezekről tudok, de egy étet...
1: Hogy megharapott a fóka?
0: A víz alatt voltam, és a játszadoztak a kiskölyök, medvefókák, azok pont olyanok, mint a kutyakölyök, teljesen csak ugye vízben vannak, és úsznak. De ugyanúgy játszanak, tehát hogy így a fejükkel így mozognak ide-oda, és aztán hogy oda-oda kapdosnak, és akkor harapott meg az egyik, de nem vészesen, csak éreztem, hogy milyen jó erős fogai vannak, de olyat nem hallottam. Olyat hallottam, hogy lehúzott leopárdfóka búvár kutatót, aki meg is fulladt, de azt, hogy enni
1: valamit. Tévedésből? Valatit, mert gondolom nem tudta megenni.
0: Hát gondolom tesztelt, hogy ez egy fókája, igen.
1: És nem az volt.
0: Fóka volt. El is engedte, de hát akkor már sajnos késő volt. Igen, de ezt nem tudom, bocsánat.
2: Még kihagytunk azért egy pár országot, mert ugye voltunk Dél-Amerikában, voltunk a Antarktiszon, de mondjuk Pápuát kihagytuk, úgyhogy legyen az, hogy először muzsikálunk egy, na hát szegény hallgató.
1: Jön ez a kedves hallgató, aztán legyen zene.
0: Jó, oké.
1: És utána visszajövünk.
2: Az utolsó kimaradt országokra. Szia, mond.
3: Szevasztok. Meg tudom kérdezni, hogy a filmet, az említett filmet 2017 elején esetleg ilyen madárbőrze, vagy ilyen hasonló keretek között esetleg be lehetne mutatni, mint én filmklub szerűen.
0: A papagájokra köszön. Gondolsz, ugye?
3: Igen, azon ilyen.
0: Akkor jó, tök jó.
3: Köszönöm, sziasztok, tovább jól.
0: Jó hírem van, mert hamarabb is lehet, mert ennek a kutatásnak egy félórás összefoglalása megjelenik már idén végén. Ezt úgy fogod majd megtalálni neten, hogy Macaw Movie, tehát az Ara Papagáj film, és a cím ez a Macaw Project lesz, és ez elérhető lesz ez a film felirattal.
2: Lehet, hogy a hallgató olyasmire gondolt, hogy egy madár bemutatnak.

0: a filmeteket.
1: Ja, vagy ő jár Madár bemutatóra, és nagyon várja, hogy az egyiken majd megjelenjen ez a film. Aha. Nekem meg lenne egy személyes kérdésem, hogy szerinted meg tudjuk azt csinálni, hogy szervezünk egy olyan vetítést, rendes fizetős vetítést, ahova a tilos hallgatók beülhetnek, és megnézhetjük valamelyik, vagy az egy-két kedvenc filmedet.
2: Persze, persze, lehet ilyet, de én nem kérnék pénzt, mert ezt a tilos hallgatók már egyszer úgymond kifizették ezt a filmet, mert például, hogyha mondjuk olyan filmet nézünk, ami mondjuk a nagyfa film, vagy a Vipera, ahol adófizető pénzből is valósítottuk meg, akkor egy ilyen egyszerű vetítés, azt simán lehet csinálni.
1: Várjál, mert 30 ezer hallgatónk van, tehát
2: hát
1: nagyon nagy előadótermet képzelj el.
2: De a Dokuárt az egy jó hely ilyenre, az itt van nagyon közel hozzátok, tehát egy ilyen 3 perc séta, dokumentumfilmek népszerűsítésére hozták létre, Rádai utca, van, és ott például isteni körülmények között lehet filmet nézni, ott ünnepeltem a 40 éves szülinapomat is, ott direkt kíváncsi voltam, hogy hány órás műsort tudok megtölteni a filmekkel, és sikerült egy ilyen, hát nem az összes filmen ment le, de jó pár órán keresztül ment, ott nem volt sok néző, de hát majd biztos, hogy ti jól megreklámozzátok.
0: Igen, ez van rá, hallgassunk egy kis zenét, és visszajönk az utolsó fél órával, a harmadik utasban.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.
2: És Pápuára kell eljutnunk, hiszen még van egy pár rész a világon, ahol a hallgatók szerint nem voltál, de voltál, mindenhol voltál már.
1: Milyen íze van az embernek?
3: Milyen íze van az embernek? Állítólag édeskés, és a Thor Heyerdahl, amikor írta a Fatuhiva című könyvet, akkor még ő konkrétan beszélt olyanokkal, akik ettek még embert, de én tudtommal nem. A Pápuai Guineába pedig úgy jutottam el, hogyha ugye mentorok már szóba kerültek, akkor nekem az egyik nagymesterem az a Dombóvári Tibor, búvár fotográfus, aki Miskolcon él, de amúgy világjáró, és ő vett a Hóna állal, amikor sokat ígérő 20 éves voltam, akkor ott látott bennem valamit, és akkor vele járhattam a világot egy pár éven keresztül. Az volt a dolgom, hogy cikkeket írjak a fotói mellé. Nagyon hihetetlen képeket csinált, és vele jutottam el kétszer is Pápuai Guineába, de ezt úgy képzeljétek el, hogy egy olyan hajón hajóztam vele, ami azon a tengeren az egyetlen hajó volt. Tehát nem olyan mondjuk, mint a Vöröstengeren, hogy te ülsz egy búvárhajóban, és de tudod, hogy mondjuk 100 km-es közelben van még 14 búvárhajó, hanem én úgy hajóztam egy hajóban, hogy az egész tengeren nem volt még egy motorhajtású.
2: A hajó. Eleve Pápuáról folyamatosan a rémtörténeteket mondanak, a fel nem készült turistákat, elrabló, megevő, megtámadó helyekről, a természettel turistákat megtámadó és elveszejtő részéről. Tehát
3: ezek olyanok, mint a, ugye ez a migráns sztori, tehát persze tök könnyű ráhúzni egy országra valamit, vagy egy színre valamit egybe kimondani. Tehát a Pápuai Guinea a világ legsokszínűbb helye, abban az értelemben, hogy például a világok nyelveinek több mint a felét ott beszélik. Tehát csak a Bibliát kiadták ott valami 300 verzióban, de szerintem az összes nyelv az kb. 900 nyelvet beszélnek magán a Fő-szigeten, meg a környező szigeteken. Ennek az oka, hogy nagyon elszeparáltak a hegységek miatt, a geográfiai okai vannak. Lenyugtatják ők magukat, tehát rágják ezt a bételdiót, piros tőle a szájuk, és nagyon easy az életot. Én nem kóstoltam meg ezt, mert valahogy én nem bírtam ezt a nagy köpéseket, amiket ugye ezután kellett, de például Méder Áron földkerülő szólóvitorlázó barátom, ő például ezt egyszer kipróbálta, és mondta, hogy ez egy teljesen normális dolog, és ténylegesen kellemesen hat az idegállapotra. A benszülöttek ott nem agresszívek, de iszonyatosan izmosak. Én ezt nem értem, mitől van. A férfiak olyan izmosak, hogy én nagyon féltem, amikor velem szemben megállt valaki, ugye teljesen látod, hogy akkora muszkliai vannak, hogy agyon tud ütni, de ezt most nem tudom, ezt most miért mesélem.
1: Meg miért gondoltad azt, hogy agyon akar?
3: Nem, hogy az, puszta az izomerő, annyira impozáns, hogy én, hát állatok vagyunk, hát az embert azt különböztetni meg az állattól, hogy semmi, tehát ugye ilyen helyzetekbe derül ki, és akkor itt tudok alliterálni a hallgató, hogy tényleg meg lehet ijedni, viszont nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és meséljük még el Pápuai Guineáról, hogy ott élnek a David Attenborough kedvenc madarai, a paradicsom madarak, amiket önmagában csak azért megéri oda utazni. Én viszont a tenger miatt mentem, tehát én még Port Moresbyből tovább repültem Új-Britannia szigetére, ahonnan indul ez a Febrina nevű hajó, ami egyedül időzik a Bismarck tengeren, aminek a szigetein a gumit guminak hívják.
2: Na,
3: és miért?
1: Mert magyarok. Ők is magyarok.
3: Mert régen német gyarmat volt.
2: Német.
3: És aztán utána...
1: Hiszen azért Bismarck tenger.
3: Azért Bismarck tenger. Hát ez már elképesztő. Ott állok a szigeten, és ez egy gumi. És én padlót fogtam, mint hogyha azt mondták volna, hogy ananász, ugye az is egy német, ugye angol teljesen máshogy hívja, de mindesetre kicsi a világ.
1: Sanskrit szó.
3: Tényleg?
1: Igen, tehát ott egy kicsit előbb volt
3: kicsit
1: az ananász, mint Németországban.
3: Csak a németek ugye átvették, nem úgy, mint kíváncsi vagyok a paradicsomot, hogy hívták Dél-Amerikában. Mert ugye utána átvették az olaszok, akkor abból lett az aranyalma.
1: Hát gondolom valami tamatal, vagy valami ahhoz hasonló, hiszen az alap paradicsom megnevezés.
3: Igen.
1: De figyelj, meg,
2: hogy pá, bocsánat, de hogy Pápua Új-Guinea azért ez egy viszonylag nagy terület, tehát Ausztrália, vagy Indonézia végétől eltart az óceánba bele, és Ausztrália fölött van. Na most annak melyik részén jártál, és hol van az a rész, ahol ti voltatok az egyedüli hajós?
3: Igen, ez nagyon, ezt igyekeztem körülírni, nem az Irian Jaya részen, tehát ahol működik is egy magyar búvárbázis, nem ott voltam, hanem én először leszálltam a nyugati parton Port Moresby-nél, ott eltöltöttem durván egy hetet búvárkodással, tehát szintén csak a víz alatt élő világról tudok beszámolni, és utána repültem át Új-Britannia szigetére, amitől északra fekszik a Bismarck-tenger, tehát tökéletesen láttam mind a két oldalát a Fő-szigetnek, de magát a hegyvidéket, a hegyvilágot nem jártam be, arra hívjatok egy bizonyára egy nagyon érdekes embert, aki...
2: Aki a tengerszint fölött dolgozik.
3: Aki a tengerszint fölött dolgozott.
1: Már csak pár perc van hátra a műsorból, úgyhogy jöjjön, tudod, lapozzunk az utolsó oldalra, jöjjönnek a kis bulvárhírek.
2: Meg a jövőkép felfestése, esetleg az a pár ország nevének a megadása, amiről most nem beszéltél, de mondjuk a filmjétben található belőle valami.
3: Jövőkép. Az, hogy vannak gyerekeim is, és elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tanítsak filmkészítést, és pont azért az érzés miatt, amit én annól átéltem, amikor tényleg jó volt tanulni. És ezért most elkezdtem ilyen tanfolyamokat tartani, hogy hogyan legyél természetfilmes. Nagyon gyerekcipőben van, kutatóknak segítek, hogy hogyan készítsék el a tudományos kisfilmjüket, vagy srácoknak, gimistáknak, hogy hogyan forgassák ügyesen a mobilt, hogy abból például egy film jöjjön ki a nap végére. Úgyhogy ez az én most egy ilyen nagyon erős motiváló tényező az életemben, hogy tanítgatok, illetve az, hogy a filmkészítés mellett felnőtt még a filmműhelyen belül ez a PET kupa, ami egy környezetvédelmi kezdeményezés, ami szintén a filmből született, és ez is egy nagy örömforrás, csapatmunkában valósul meg, és a Tilosnak is köze van hozzá. Ugye tavaly nagyon tuti hajót indítottatok, és ország szinten nincs bakancs listám, és nincs kívánság listám, pont azért, mert valahogy mindig úgy kerültem én helyekre, hogy a kamera miatt, és a mintázat alapján, amit eddig láttam az életemben, biztos vagyok benne, hogy megint valami képtelen helyen fogok kikötni, csak azért, mert filmes vagyok.
1: Akkor én még azt szeretném kérdezni, hogy a gyerekeid bennük már elkezdte nyiladódni a természetbúvár, etológus, vagy bármilyen módon határájuk az, amivel te foglalkozol.
3: Hát jelen pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy egy Jerikó rózsája nevű sivatagi növényt, ami mondjuk úgy a Szaharában él, azt keltetik.
1: Tehát kísérletek esetleg?
3: Azt nem, de a papagájunk van, hogyha ez érdekel. Tehát például az élővilág érdekli őket, ezt nem is tudnák máshogy csinálni, de mondom, ilyen például ezzel vannak elfoglalva, hogy víz éri azt a növényt, akkor kinyílik, és néhány napig zöld lesz, és virágot is hajt, és utána a vizet elveszi tőle, az ember visszazárul, és konkrétan, ha jól tartod, akkor kb. 4500 évig fog élni.
1: Nagyon jó. És akkor a papagájjal azt mondod, hogy a gyerekek nem próbálkoznak.
3: Van kognitív teszt, amit csinálnak otthon, tehát például van sárga...
1: Hány éves gyerekekről beszélünk? A 12 éves gyerekek a papagája kognitív tesztet csinálnak.
3: Igen, tehát van az, hogy mondjuk mutat neki, van háromszínű legókocka, sárga, piros, kék, és akkor mutatja, és akkor mondja az egyik szint, és ha jóra koppint a papagája, akkor kap jutalmat, és akkor ebben nagyon jó a például a karaki, ez egy új-zélandi kecske papagáj.
1: Nagyon jó lesz, hamarosan megépíti a karaki papagájátok az első kis legóvárát is, ha jól értem.
2: És filmes ötletekben csináltok-e olyat, hogy ne egy Isten, odaállít egy zeneszerző, hogy van egy csodálatos operám, és természetfilm jelenteket szeretnék alatta látni?
3: Szerintem ez ilyen is lesz, ahogy a kultúra fejlődik, és a filmezés halad előre, mindenféle fura helyzetek lesznek, és tényleg van olyan, amikor a film valóban nem úgy készül, hogy egy rendezői alapötletből, hanem a gombhoz kabát el alapján, és ezt csak ott találod magad.
2: Az operaíró biztos máshogy gondolnák.
1: Van olyan vágyat, amit tömre meg tudsz fogalmazni, és bele tudod mondani az éterbe. Nekem két nappal ezelőtt volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kimondtam egy vágyamat, és két órával később megvalósult.
3: Tengeri rádiós vizsgát tenni, tehát hogy tudjak tengeren rádió forgalmazni, ez egy vágyam például.
1: Szuper, legyen is meg hamar. Molnár Attila Dávid volt a vendégünk, ez volt itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja.
4: Egy intelem, melyet jó fejben tartani.

0: Nem árt tud.
1: Nem hallom.
2: Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, és benne a szőnyeg alól.
1: Sziasztok, sziasztok, megjöttünk, itt vagyunk, és már is robogunk.
2: Nagyon sok érdekességgel készültünk nektek ma, miután ez a szőnyeg alól, hát mi természetesen a szőnyeg alól kotortunk elő egy csomó mindent, és nem követve másokat direkt, mi nem hívtunk vendéget, hanem majd meghalljátok. Azért, hallgassatok minket.
1: Opa, azért segítünk majd, tehát nem fogunk mindent rátok hagyni. Segítünk egy kicsikét majd megérteni, hogy mi is az a cél, mi is az az irányvonal, amit mi most így követünk. Bár bízunk abban, hogy ti már vagytok eléggé felnőttek, és okosak, és szépek, és kedvesek, és amit még, bármi, amit még szeretnétek. És felemelitek a telefont, és hívtok, és beszélgettek velünk 2-15-37-73, a cseten is tudtok nekünk írni, tudtok velünk beszélgetni, kérdezni tilos.hu per cset. Imádunk benneteket, itt vagyunk, itt is akkor csapjunk bele. A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne most következzenek a szőnyeg alól hírei. Ahogy ezt megszokhattátok, összeszedtük az elmúlt héten rólunk, rólatok írt cikkeket. No, figyeljetek! Kapaszkodjatok, mert ez egy meredek menet lesz. Romnet híre, ők ketten a roma társadalom rákfenéi. Lehet, hogy most az ökőjog jön a cigány önkormányzatban? A héten tartott közgyűlésen megjelentek olyan kigyúrt verőlegének látszó figurák, akikről nem lehet tudni, mit keresnek ott. Nyilatkozta Makai István, a roma polgári tömörülés elnöke, miután anyázásba és ordibálásba torkolt az orő ülése.
2: Ami akkor a zsidók, ma a cigányok. Csak a baj van velük. 2005-ben mi épezni? Akár. Csurka István halálával ugyanis a párt nem tűnt el, csak egy rövid időre hibernálódott, mint Han Solo Csillagok háborújában. Riport Tisza Esztláról, amit az ország egyetlen miépes polgármestere vezet.
1: Ez ugye a
2: 24 híre volt, igen.
1: No, nézzük az Alfa hírt. Lefogják és ütik, nekik ez a szórakozás. A bántalmazott gyerekek is csak cigányiskolának hívják azt az intézményt, ahonnan végül kimenekítették a szüleik őket, miközben ez az eset egyáltalán nem egyedülálló az országban.
2: A blog kommentől Gregor Bernadett nem mártír, csak naív. Valamiért úgy alakult, hogy egyik este pont elkaptam Friderikusz műsorát a TV2-n, ahol éppen Gregor Bernadett volt a vendég. Gregor azért is forró téma most, mert nemrég nyíltan kiállt a Jobbik mellett.
1: Megint a Hír 24. Van egy álmom. Felkelek ebből a rémálomból. Siroki Laci cigány. A csereháti tomoron nőtt fel, elköltözhetett volna végleg Budapestre, messze a reménytelen szegénységből. Ő viszont inkább visszament, hogy segítse a nélkülözőket, kirekesztetteket.
2: A Propellertől. Anyáztak, fenyegetőztek és gyomron vágták a riportert a roma önkormányzat közgyűlésén. Anyázás, életveszélyes fenyegetések, kiabálás volt az országos roma önkormányzat Mohácson tartott hétfői esti kihelyezett rendkívüli közgyűlésén. A teljes káoszba fulladt testületi ülésen még a Hír TV munkatársát is bántalmazták. Írja a Romnet, akiről idéz a Propeller.
1: Magyar Kurír. Cigánypasztorációval foglalkozó helynököt neveztek ki a Miskolci Egyházmegyében. Új helynököt nevezett ki a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, november 8-án, Makai László személyében. Az Egyházmegye területén mostantól ő fogja össze és koordinálja a cigánypasztorációs feladatokat.
2: Romnet. Végigmenni reggel 200 ember között egyedüli cigányként. Egyik őjük előtt sem volt szülői példa, mégis érettségit szereztek és főiskolára mentek. De hiába tanultak, Magyarországon a cégek nem kapkodnak a roma fiatalok után.
1: Délhír. Pályázatokkal is segítenék a romák felzárkóztatását. Folyamatos előítéletek mellett a magyar társadalom peremén állnak a romák, mondta az Esélyek a kitörésre elnevezési konferencián Bernát Bálint, a Hajdú-Bihar megyei cigányterületi nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: Roma nők abortuszával viccelődött Instagramján egy debreceni orvos, írja a Cépressz. Abortusznál örömmel turkálna cigány nyok cigánynők vaginájában, írta a Debreceni Egyetemen a medikusok gyakorlatvezetőjeként, illetve egy vidéki kórház rezidenseként dolgozó férfi Instagram oldalára feltöltött fotója mellé.
1: Cépressz, Kökény Attila a Roma családi napon. Kökény Attila lesz a sztárvendége a szombati Roma családi napnak vásárhelyen. A Bessenyei Ferenc művelődési központban a koncerten kívül kézműveskedés, óvodai műsor és autentikus cigány táncház keretein belül szórakozhat az egész család.
2: Cépressz. Kiürítették a malmi cigánytábort. A dél-svédországi Malmben a rendőrség kiürítette cigánytábort, és eltávolította mintegy 200 lakóját kedden reggel a táborlakók és a jogvédő aktivisták heves tiltakozásai ellenére. Heti összefoglalónkat hallottátok?
1: Na, azért itt még volt egy, azt el akartam mondani, akkor nem. Ja nem, ez ugyanaz.
2: Ez már volt?
1: Ja, tényleg. Nem, egy kimaradt.
2: Nem maradt.
1: Nem mindegy, de...
2: Nem maradt.
1: De na jó. Az első roma származású akadémiai ösztöndíjasnak 7. gyerekként sikerült kitörni. Én ugyanúgy vállalom, hogy cigány vagyok, és nem szégyellem ezt. Nagyon büszkék rám, ahogy az egész falu is. Időközben az utánam jövők is kedvet kaptak. Ez is a Cépressz, a rákutató, akire mindenki büszke a cigány soron című cikkét.
2: Akkor köszönjük.
1: No, hát akkor a szőnyeg alót halljátok még mindig a Tilosban. És most egy kicsit rendhagyóak vagyunk, köszönhető ez ugye a mai tematikus napunknak, amit a Tilos Rádió a mai nap folyamán folyamatosan központi témaként hordoz, és jár körbe jobbról, balról, előről, fölülről, kívülről, belülről, és hát ugye mi is kivesszük a részünket belőle. Most röviden hallottatok egy olyan hírösszefoglalót, amivel azt akartuk nektek megmutatni, hogy nagyjából mi az a kép, mi az, ami, hogyha valamelyik médiumot felnyitjátok, belehallgattok, megnéztek, akkor úgy ez. Ez az a kép, amit összerakhattok a hazai cigányokról.
2: Így van, aztán nyilván tele van még olyanokkal, hogy a rendőrség keresi, meg meggyilkolta a cigány, meg nem tudom micsoda, csak hát az így felolvasva nem annyira jön át a rádióban, hogy mutatjuk a fotóját, meg mutatjuk a róla készült videót. Tehát, hogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a roma kép nem, hogy nem változott, hanem sokkal rosszabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt szerintem. Ebből a szempontból, mert ugye így néha megjelennek a muzsikáló cigányok, meg egy-két fekete bárány, aki valamilyen példa, mint ez a rákutató, de hogy így alapjába véve csak a balhé.
1: Hát nagyon, igen. De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor valóban csak a balhé. Ha emlékeztek, mi már beszéltünk róla nagyon sokat, hogy amikor még a Roma Sajtóközpont létrejött, még ugye az elején, az őskorban, akkor volt egy tanulmány, ami megnézte, hogy akkoriban, hogy és mint mutogatták akár a tévében, vagy hallhattátok a rádióban, vagy nézhettétek, vagy olvashattatok az újságokban cigányokról, és akkor bizony kiderült, hogy az akkori médiakép, az a romákat vágóképben, vagy csak némában volt hajlandó közölni. Tehát aki romákról olvasott, hallgatott, nézett, az sosem hallott roma hangot, tehát mert hogy őket nem merték megkérdezni, ez azért úgy nagyjából ki is derült. Tehát mindig valaki más elmondta, hogy Józsi bácsinak mi a baja. Általában a polgármester, vagy a legjobb esetben, ha már elég bátor volt az újságíró, akkor akár a szomszédig is elment, és akkor megkérdezte a szomszédot, hogy egyébként a Józsi bácsinak mi baja van. De hogy a Józsi bácsihoz bekopogtak volna, azt megkérdezték volna, hogy Józsi bácsi, mi a baj? No, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem történt meg abban az időben. Akkor ugye erre jöttek létre az újságok, jött létre a Roma Sajtóközpont is, ugye a helyi nemzetiség, tudjuk, hogy a nemzetiségi lapok akkor voltak, tehát volt egy csomó, hát a mostanihoz képest, a mostani nullához képest, akkor igen soknak tűnő cigány tematikájú újság volt. Most ezeket nem kezdem el sorolni, mert
2: hát
1: is felesleges.
2: Hát igazából igen, pont azt kezdtem el keresni én is, hogy maradt-e bármink, de nem
1: hát
2: nagyon.
1: Hát a Lungodrom az még, ha jól emlékszem, annak még van újság. Van még? Én úgy tudom, hogy az még tartja magát, hiszen azért mégiscsak az országos cigány önkormányzatnak, bocsánat, országos roma önkormányzatnak a alapja.
2: Hát végül
1: is igen. Tehát akkor az még csak kap pénzt arra, hogy életben maradjon.
2: Hát elvileg igen.
1: No, és akkor ugye emlékeztek, volt egy felfutás, tehát volt egy csomó újság, lett egy csomó újságíró, roma újságíró, akik szépen ügyesen bekerültek szakmai tudásuk alapján más szerkesztőségekbe, és így elkezdett egy picit árnyalódni a kép. Ugye életre kelt a Rádió C is, aztán egyszer csak elkezdett haldokolni a Rádió C, eltűntek a pénzek, és megszűntek a cigány tematikájú újságok. És úgy, hát ha nagyon körbe akarunk nézni, ezt figyelgettük, hogy például ugye azok az újságírók, akik mondjuk a Roma Sajtóközpont és a Független Média Központ képzésében kerültek a szakmába, hát ha az elmúlt időszakot nézzük, legalább 100 képzett újságíró dolgozhatna most a szakmában, ebből hát nem tudom, 3-4?
2: Körülbelül. Sőt, azt kell, hogy mondjam neked, utána néztem ennek a történetnek, és a Forgácsnak azt hiszem a Lánchíd Rádióban van egy hasonló kibeszélő sója, mint nekünk.
1: Na, kérdezik. A Lánchídnál?
2: Igen.
1: Azért az már valami.
2: És akkor még valamelyik rádiónál a Lakatos Lacira, ha emlékszel, aki gyakornok volt.
1: Valamikor ő is.
2: Igen. Neki van egy Romóra című műsora, ami... A, nem tudom melyik rádiónál, ahol példákat mutat be, de hát az egy ilyen nagyon erősen keresztény beállítottságú
1: vallás alapú, igen. A példamutatás,
2: és hát most indul a Dig TV, de ők azt mondták, hogy ők még nem tudnak bejönni hozzánk adásba, mert hogy annyira még az elején vannak az egész történetnek, hogy még most nem tudnának érdemben nyilatkozni, de hát ők is példamutatással
1: élnének. Azzal nincs gond, figyelj, az nem gond, hogyha példát mutatunk, hiszen hogyha azt mutatjuk meg, hogy nem csak az a szelete létezik a csapatunknak, a társadalmunknak, amit folyamatosan engednek láttatni az emberekkel, akkor azért egy Dig TV is jó lehet. Mondjuk én nagyon örültem volna neki, hogyha legalább egy körzeti csatornát kaphatott volna, de hát ugye a Dig TV is internetes tévé lesz, de ha innen nézzük, akkor például ott van a C-Press, a C-Street Rádió.
2: Igen.
1: Ők is működnek még, és azért ott is van egy-két, ha jól emlékszem, ott van beszélgetős műsor szintén, tehát nem csak zenei rádió, mint ahogy az ugye első körben indul, de hát ők is internetes rádiók.
2: Igen.
1: Tehát úgy tűnik, hogy azok a roma szakemberek, akik értenek a szakmához is, ők vagy eltűntek teljesen, vagy valamilyen úton, módon azért mégiscsak szeretnének valamit adni az embereknek, és hát így hát internetes területre szorultak, mert hogy máshol nem kapnak lehetőséget.
2: Halló?
1: Halló, adásban vagy, szia!
0: Sziasztok, a kis ember vagyok.
1: Szia, kis ember.
0: Ismétek azt a klasszikus újságíró viccet, amikor átállnak a repülőgépe leszáll New Yorkba, és oda fulakodik hozzá egy újságíró, és mert bárki megszólhatna, fölteszi a kérdést, mi a véleménye a bordélyházak, New York-i bordélyházakról? És a pápa teljesen zavarban van, és visszakérdez, hogy micsoda, vannak bordélyházak New Yorkba? És másnap megjelenik a szalagcím, ugye, a pápa első kérdése, amint leszállt a repülője, vannak-e bordélyházak New Yorkban?
1: Igen.
0: Ugye,
1: igen.
0: Ugye, most azt mondtátok, hogy a romákról csak a balhé jelenik meg. Hát minden újságban csak a balhé jelenik meg, az érdekli az embereket.
1: Ezt lehetne innen is magyarázni.
0: Egyedül a Magyar Idők, vagy melyik volt az, vagy ez a Magyar Krónika, amelyik azt akarta megírni, hogy kinyitott a Big Bang. Hát senki más, ez nem érdekel. A szakmai része az más, mondjuk a Romnet, gondolom, ahol kifejezetten romákat érintő problémákról van szó, az nyilvánvalóan nem csak ezt írja meg.
2: Nagyon hát érdekes, amit mondasz, a Való Gyuri volt az előző, hanem az előtti lévő műsorban a vendég, és nagyon jót mondott a Gyuri, én amúgy is nagyon szeretem őt, hogy a mai hírek kimerülnek a napi politikával, és hogy semmi érdemi nincsen kifejtve. És azon gondolkoztam, hogy vajon ez a romákat érintve kimerül a napi politikában?
0: És nem tudom, hogy ezt megválaszoljátok, és akkor egy kérdést tennék még föl.
2: Igen, mondd.
0: Miután így kiosztottam az ést, hogy mi lesz a Rádió C-vel?
1: Hát ez nincs.
2: Az nincs. Viszont hoztunk más érdekességet is mára.
1: Hát azért nincs, mert hogy megszűnt. megszűnt létezni, kész. Eltűntek mögüle a pénzek, kivéreztették a rádiót.
0: Látjátok, ti például ennek utána járhatnátok, vagy elmondhatnátok. Hogy
2: majd egyszer csinálunk róla egy adást.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hoztam neked egy kis csemegét, Szilvi.
1: Nyam-nyam.
2: Nyam-nyam, hallgassunk bele abba, hogy mi a véleménye a romáknak a televízióról.
1: Wow.
2: És a hírekről általában.
3: A Kalman család.
4: Kálmán család, cigányok közt. Kálmányék és a tévé. Kálmán család otthon ül és tévézik, különösen a beszélgetős műsorok nyűgözik le őket, és úgy gondolják, ők maguk is nagyon jól szerepelnének egy ilyenbe. Önök mit gondolnak? Hallgassák csak?
5: Jaj!
6: És megint mit gyögtök?
5: A fáj a hátam!
3: Na, ki vagyok a tévétől?
5: Nekem meg a hátam, hogy ülök ezen a széke. Mindig Kálmány foglalja el a nagy puffot, fotélt, nagy...
3: Ha még puff, hogy én...
6: Apácska, nekem van serkentőszer.
3: Mire gondolsz?
6: Részemre van serkentő.
5: Serke is vagy?
6: Nem, azért agyilag, ja. Tompult vagyok.
5: Akarsz olyan szárnyas italt?
3: Adok neked a pofont, egyből
7: serkentőszert akarsz? Kapcsold be a televíziót, mindjárt kezdődik.
6: Nem értem, mit mondtok, már hármon mondjátok egyszer. Keresztapám, nyeles meg apám.
5: Hogy izé, végül is én már nem sem.
3: Tegnap néztem a televíziót.
5: Ma meg így?
3: Nem, csak kamasztam.
5: Olyan leszel, mint a két gyerek.
3: Láttam ezt a műsort, amiben bemennek az emberek, azt egymás kicikizik.
5: Gyere, Pringer!
3: Nem a...
6: Amerikai sorozatokat lát, nézel a...
3: Magyar!
7: Várja!
3: Az a csávó mindig azt mondja, húzzuk el a nyarat!
7: Mit húzzunk el?
3: A nyarat!
6: Ja, nyarat. Az a kőműves kelemet mondja?
3: A kőműves keli.
7: Keli?
6: Az befal, az mindenkit apá. Az olyan, az, szerintem ez az ember olyan, meghívja, megfogja, milyen, hogy hívják azt a lapát?
5: Fangli!
7: Meg szívlapát!
3: Spangli!
7: Szívlapát!
6: Apácskám, nehéz lehet egy ilyen műsort vezetni, szerinted?
3: Milyen műsort, fiam?
6: Amit te néztél tap.
3: Ó, lenne már nehéz. Leülsz, azt mondom rá, tegnap a macskádot megdöglött a lakásom előtt. Belerúgtam egyet. Na, ebből olyan vita lesz, hogy meghívják a hatodik szomszédot.
6: De attól függően, mit válaszolok, nem?
3: Hát
6: nem
3: akkor játszunk. Oszkár, legyél már te most kőműves kelemen.
7: És akkor a macska a sztorit játszik?
5: Mi legyen nem a sztori?
3: Tök mindegy, hívja be minket, találj ki valamit.
6: Egyenként megyünk a pácsba.
3: Egyenként.
7: De én, ki lesz az első? Már megint
3: kicsit. Minden majd Oszkár kiválasztja.
5: Na. Üdvözlök mindenkit itt a kőműves kelemen show-ba. Kelemen!
7: Jaj, adjátok elég!
5: Na, a mai műsorban, a mai témánk, kinek mérizzad ennyire a lába? Na. Első sztár vendégem, Kálmány! Gyere be, Kálmány! Szia, foglalja a helyet a színes puffon!
6: Keresztapányban, ben vagyok én is?
5: Nem vagy!
1: No, hát azt hiszem, hogy egy kicsit így megmelengedted a szívemet, és hát kicsit kanyaroghatunk és visszacsatolhatunk a betelefonálónkhoz, kisember. Ha te valamikor is hallgattad a Rádió C-t, akkor ez volt az egyik hangjátéka a Rádió C-nek. Kálmán családot hallottuk, és az ő véleményüket a televíziózásról. Na jó, oké, tehát ha visszajövünk, és azon gondolkodunk, hogy manapság, mostanság mi megy a tévében, és mondjuk, vagy mi megy a rádiókban rajtunk kívül, amikor cigányokról is szó van, akkor igazándiból mi megy? És komolyan?
2: Igazából szerintem itt az a nagyon fontos kérdés, hogy mi lenne a feladata azoknak az újságíróknak, akik hozzányúlnak ehhez a témához.
1: De akkor, ha innen nézzük, hogy mi lenne a feladata, akkor ugye de sosem szabad elfelejteni azt, mert ilyenkor tudod, mindig azt mondják, hogy igen, azt adunk, ami kell a népnek, ami kell a nézőknek, kell a hallgatóknak. Tehát, hogy ugye mindig arra van fogva, hogy de hát mindig csak a botrányt akarják elolvasni, a jó dolgok nem érdeklik, hogy csak az a jó, hogyha fröcsög, csöpög, meggyilkolta, ledarálta, tehát hogyha megbotránkozhat, és valakire mutogathat, hogy az, na látod, az, tehát hogy csak ez, ami érdekli az embereket. Ugye ez az egyik oldal, ezt szokták mondani a médiának azok a képviselői, akik ilyen típusú műsorokat gyártanak. És az az érdekes, hogy van nézettsége. De mi van akkor, hogyha ebbe belejátszik az is, hogy az emberek elkezdenek változni, és egyszerűen elkezdenek rászokni az ilyen típusú műsorokra, és innentől kezdve az ő inger küszöbük egy idő után egyik oldalról le van nyomva, másik oldalról meg fel van emelve. Mert le van nyomva a jó felé, és fel van emelve a brutális felé. Tehát, hogy egyre inkább durvább, egyre inkább brutálisabb dolgoknak kell kerülnie képernyőre, hangra, rádióba, tévébe, ahhoz, hogy az embereket oda lehessen ragasztani, és ott maradjanak. És egyre kevésbé értékelik azt, amikor valami jó dologról van szó. Viszont én azt vettem észre, hogy azért ez megfordulóban van. Mert hogy egyre több ember kezdi azt érezni, hogy elég volt a szennyből, elég volt a rettenetből, elég volt a fájdalomból, elég volt a kínból, elég volt a háborúból, elég volt, tehát elég volt. És most már elkezdtek nyitni arra, hogy a pozitív dolgok is, a jó dolgok is elkezdjenek beáramlani. Még az elejénél tartunk. De ha itt visszacsatolunk arra, hogy akkor mi a feladata az újságírónak, akkor az én szempontomból, tehát amit mi is csináltunk, amikor napi híreket vagy nagy sztorikat dolgoztunk fel, hogy menjen oda és kérdezze meg, és az embert is lássa. Tehát, hogy valaki csinál valamit, valamilyen körülmények között él, akkor nézzük már, meg járjuk már körbe, hogy akkor ez a dolog, ez vajon miért úgy történt, és miért az van. Most nem kell visszamenni 120 évre, tehát nem erről van szó.
2: Én most szeretnék egy kicsit visszamenni az időbe.
1: 120 évre?
2: Hát annyit nem, de hoztam, emlékszel a Rádió utca 11-re, Szilvi?
1: Hogyne. Hát ez volt az első műsor, amiben műsorvezető voltam itt a Tilosban.
2: Na, akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt, amikor fénykorát érte a Roma média.
8: Van egy különös dolog, ami miatt most itt vagy.
9: Igen, a Roma Sajtóközpont indított egy új honlapot, amit egyébként a www.roma.hu-n lehet utolérni, tehát WR vagy kételroma.hu-n.
8: Tehát a Roma.
9: Bizony, olyan ropogósan.
8: Ennek van valami külön oka, ennek a dupla R betűnek?
9: Persze van. Az egyik az, hogy én megpróbáltam a simaroma.hu-t megnézni, hogy az hogy is áll, de úgy tűnik, hogy azt a domain nevet már lefoglalták.
8: Domain kalózok,
9: igen. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a dupla R romát választjuk. Amire én már hallottam, hogy mi ez, és hogy ez egy elmehagyott ötlet lenne, de ez egyébként nem talán a legnépszerűbb kereső, és mondjuk beüti két erre a Rómát, akkor majdnem 9000 találatot fog találni, és akkor azt fogja látni, hogy például az autentikus cigány népzenében is a romák dupla R-rel írják magukat, főleg a román nyelvterületeken.
8: Igen.
9: És én találtam is egy nagyon jó pofa tanulmányt egyébként az interneten, egy angol szerző tollából, ami arról szólt, hogy egyébként a romániai külügyérek mahinációja lett volna az, hogy a cigányokat dupla R romának írják, hogy megkülönböztessék őket a nagyon hasonló hangzású romántól, ami valószínűleg hát nyilvánvalóan mítoszok körébe tartozik, de egyébként mondjuk, hogyha például az Amarodromot olvassa valaki, akkor azt látja, hogy mondjuk a cigány szövegrészben a romát az dupla R-rel írják, tehát hogy azért...
1: Jaj, drága jó Tóth Andi, de szeretünk téged, ő volt még ugye a Roma Sajtóközpontnak, ő is egy nagyon-nagyon jó főszerkesztője volt. Nagyon
2: ez szerint. Körülbelül 2000... Egyes felvétel, ha jól emlékszem.
1: Valahol ott,
2: és ebben az az érdekes, hogy akkor ugye a Roma Sajtóközpont virágzott, és a napi gyártású híreit eladta a napi lapoknak, illetve a heti lapoknak, és akkor ez egy nagyon nagy szám volt, hogy
1: sőt, nemzetközi hálózatunk volt, hogy abban az időben ez egy nagyon-nagyon klasszul működő történet volt. És hát mennyire lelkesedtünk azért, hogy egy új honlap, és hogy fú, és hogy majd azon is, és hogy bárki bármikor, és ott vannak az információk, és akkor le lehet tölteni, és hogy még több anyag bekerül majd így a médiába. Ó, régi szép
2: hát
1: idők.
2: Hát jó nagy bajban vagyunk, Szilvi, azt kell, hogy mondjam, hír szempontjából, ha már hírnap van.
1: Hát én nem látom ennyire gázosnak a helyzetet, de én vagyok az, aki ugye mindig a naív oldalt, vagy a pozitív oldalt képviselem. Szerintem azért alakul ez a dolog. Tehát én nem ásnám el, meg nem, szóval nem szaggatnám meg a ruhám, és nem szórnék homokot el, vagy hambut a fejemre, azért, mert hogy jelen pillanatban itt vagyunk, de tudom, tehát nekem még mindig, mindig működik a hitem, tehát ezzel nálam nincsen gond. Tehát én tudom, hogy ez változóban van. Érzem, hogy az embereknek nyílik a szíve, érzem azt, hogy egyre több érzés, egyre több szeretet kerül vissza a légtérbe, így a világba, az életünkbe. Tehát, hogyha ez így van, és ennek így kell lennie, akkor nem marad így ez a történet, és újra oda fogunk figyelni egymásra, és akkor, ha újra odafigyelünk egymásra, akkor a romákra is odafigyelünk, és akkor nem csak ilyen szélsőséges hírek fognak bekerülni rólunk.
10: Na, remélem, hogy sok kolléga hallotta a mai adásunkat. Igaz?
1: Igen. Hát a helyzet az, hogy nekünk ma nagyon rövidre szabták az időnket a tematikus nap miatt, úgyhogy mindjárt át is adjuk a stafétát. Igen. A Planet Errornak, hogy gyorsan még el is köszönünk tőletek, és két hét múlva a megszokott időben találkozhattok Jucival, itt lesz velünk Ozi is, mint ma is, és itt leszek én is. Eskellai Szilvia, Szilvia, Szilvia. Jó, kicsit bele. Jó, aztán voltam magam egy kicsit, tehát időnként lehet, nem? Köszönöm szépen. Na, szeretünk benneteket. Sziasztok!
10: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét nem, szerzett 3 garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott 2 garasra dohányt vesz, 1 garasra kenyeret. Azért 2-re dohányt, 1-re kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az evatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe jön vele 2 vándor. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik. Te jó ember, szólítja meg Szent Péter, adj egy garast Isten nevében, 3 napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk. Hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az 1 garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó hajításnyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott 2 vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A 2. garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak? Mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, 3-szor is elejbe kerül Krisztus urunk, Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal s ruhával, s az 2. garast is elkunyorálták. No, mondta a szegény ember, itt az 2. garasom, én úgy is megszoktam az éhséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább 1-2 lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. Hallod-e, Péter? Szólítsd vissza azt a jószívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki. No te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványa. Hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed, mondta erre Pipa Miska. Mit csináljak én az örök üdvösséggel, szentatyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány sohasem fogy ki. Aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha. S végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát, aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély mellé ért, gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi? Nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély. Ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska. Annál a szerteszaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s 1-2-re elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít 12 ördög. Felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra, balra, de úgy, hogy Pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a 12 ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzeg, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a 12 ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eressze ki, ami tenger kincs a kastély 4 sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a 12 ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély 4 sarkából csak úgy omlott ki a tenger arany s ezüst. Vagy 12 szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt, múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. Hely, mondta magában Pipa Miska,
Pipa dohány sem ér így az élet. A pipáját a korcsmárosnak, a poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a 12 ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter. Ki az? Ki kopogtat? Én vagyok, Pipa Miska. Ereszem be, Szent Atyám. Ohó, csak mars a pokolba? Ott a te helyed. Nem kellett az örök üdvösség. Mit tehetett szegény Pipa Miska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipa Miska sem volt rest, megrázta a zsákját. Hopp! Benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hej, Istenem! Mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska 12 megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyes, nagy ijedtükben felkapták a pokol vize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett. Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét! De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot, a hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát. Ejnye, hát mégis bejöttél, förmett Pipa Miskára. Ó, Szent Atyám, ne kergessen ki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen, ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember. Igaz, igaz, mondotta Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó garasodat. Hát csak maradj!

Pali húgom. Pali húgom finom úri gyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifragúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, és lenézte a náttetejű zsellérportákat. Mindegy az, gyerekek, én azért mégse cserélnék az úrfival, mondta nagybölcsen kömíves Pista, aki arról volt híres, hogy télen-nyáron vászonzubbonyban járt az iskolába. Nem cserélt volna bízabval egyikünk se. Mert minket zsellér gyerek létünkre is jobban szeretett apánk, anyánk a világ minden kincsénél. A kastélybeli nagyúr meg rá sem szeretett nézni a fiára. Huszárezredes volt a Pali húgom édesapja, szálfa termetű, zord ábrázatú kevély katona. Azt beszélték róla, hogy csak egyszer mosolygott életében. Akkor, amikor a Pali fia megszületett. Nagy, erős kezével meghintázgatta a levegőben. Hely, kislegény, takaros huszárt nevelek belőled. Sikoltozott a kis huszár jelölt torka szakadtából, hogy csak úgy kékült bele az orcácskája. Úgy megriadt a szép katona gúnyától, hogy soha életében nem tudta szívelni. Jámbor szelíd fiúcska lett belőle, nevetős szemű, mosolygó orcájú, de ha az apja kardja megcsörrent, mindjárt elborult a jókedve. Ha sarkantyú pengést hallott, ijedten bújt el az édesanyjához. Mikor meg valami ficánkoló lovat látott, olyankor majd kiszaladt a világból. Azt pedig láthatott eleget. Az édesapja szilajparipákban találta legtöbb örömét. A fiától azonban egyre jobban elkedvetlenedett. Látta, hogy csak anyámasszony katonája lesz bízabból, hanem annak aztán a párját ritkítja. Még a fecskefarkú pillétől is megriadt, mikor tévedésből nekivágódott a szemének, mert lemvirágnak nézte. Pedig egyéb sem kellett a gyereknek. Csak a kert. A virágok, amik éppen olyan csendesek voltak, mint ő, meg a madarak, amelyek éppen olyan ijedősek voltak, mint ő. Más pajtása akkor sem volt neki, mikor közén került az iskolába. Szinte összerezzent, ha megszólították. Mikor métáztunk az iskola kertjében, bedugta a fülét, hogy ne hallja a labda dugogását. Hé, úrfi, rikkantott a fülébe kömíves Pista, gyere métázni! Köszönöm szépen, mondta ilyetten. Én csak nézni szeretem a játékot. Nem is neked való az, Pali húgom, vigyorgott kömíves Pista. Ez a név aztán rajta veszett. Szállt szájról szájra, és meg nem állt az édesapjáig. Az is azzal mordult rá nem sokára. Gyere csak, Pali húgom, adok neked valami neked valót. A gyerek lángba borult képpel sompolygott be az apja szobájába. Sose szeretett pedig oda menni. Ragyogó karlok csúfolódva nevettek, mindenféle fajta puskák haragosan mereszkedtek rá a falról. Na most volt ott egyéb is. Egy törött lábú porcelánbábú, azt nyomta a markába az édesapja. Nesze, Pali húgom! Könnyázott orcáját sietett az édesanyja ölébe rejteni, ott sírt, aki kis szíve tenger keserűségét. Anyám, lelkem, jó anyám, miért haragszik én rám az édesapám? Nem haragszik az te rád szívem, simogatta meg bánatosan az édesanyja. Csak azt szeretné, ha egy kicsit katonásabb lennél. Szegény Pali húgom megpróbálta azt is. Összeharapta a száját, és besurrant a fegyveres szobába. Jaj, meg ne lásson az apám! Az nem is látta meg, mert a falnak fordulva aludt a panlagon. A gyerek dobogó szívvel emelt le egy kardot a szögről, és megpróbált vele suhintani. Vézna kezéből csörömpölve hullott ki a nehéz fegyver. Ohó, húgom! Szólt oda szánakozva az ezredes. Nem főző kanálám az! Körülbelül ez volt hozzá az utolsó jó szava az édesapjának. Hiába rakta elébe a rajzait, az írásait, hiába dicsekedett a jó bizonyítványaival, az apja csak vállat volt rá. Ó, miért nem adta volna, ha a szőke fürtjeit csak egyszer is megsimogatja az apai kéz?
pedig nem sokára az anya áldott kezese simogatta. Gyászba öltözött a kastély, és Palihógom kétszeresen árva lett. Mintha a fehér orcájú édesanyjával az apa szerető szívét is oda temették volna a vadszőlős kriptába. Olyan egyedül maradt szegény gyerek a nagy üres kastélyban. Teltek múltak a hónapok, és valamennyi nagyobbra dagasztotta a gyerek fájdalmát. A szeme megbágyadt, az arca megfakult, és az édesapja soha meg nem kérdezte, miért. Annál többet kérdezte ő a sötét éjszakától, a néma kriptától, a maga kis szívétől. Miért nem szeret engem az édesapám? Miért? Annyi bátorsága sose volt szegénynek, hogy az édesapjától kérdezze ezt meg, hiszen ránézni is csak félve mert az apjára. Leginkább az ablakból, mikor az édesapja lóra ült az udvaron. Olyankor nézte szívszorongva, és mégis büszkén, hogy az az erős, daliás ember hogy meg tudja fékezni egy rántással a legszilajabb paripát is. Egyszer valami csuda szép lovat hoztak az ezredesnek. A sörénye fekete, mint a holló. A szeme égett, mint a parázs. Rúgott, toporzékolt, ficánkolt. Három lovász is fogta, míg az ezredes rápattant. És akkor röpült, mint a nyíl, szállt, mint a madár. A gyerek iszonyodva nézett utána, és reszketve fogódzott bele az ablak párkányába. Még akkor is ott állt, lázas arcát a hideg ablaküvegre nyomva, mikor a paripa visszafelé nyargalt. Most már nem, mint a nyíl, hanem, mint a villám. Bőszült nyerítéssel szórta a tajtékot, sörénye lobogott, mint valami fekete zászló, és lovasa halálra vált arccal dőlt hanyatta hátán. A megbukrosodott állat elragadta és vitte egyenesen a kapu márványoszlopának. Palihúgom elsikoltotta magát, és villámnál sebesebben rohant le a lépcsőkön, keresztül az udvaron, ki az utcára, és kiterjesztett karokkal eléje vetette magát a rettenetes állatnak. A szilaj ló megtorpant a hirtelen eléje zuhant testtől, és nagyot horkantva fölkapta a fejét. Ez a szempillanat elég volt az ezredesnek arra, hogy leszökjön a nyeregből, és karjára kapja az útporából az elalélt gyereket. Olyan könnyen kapta föl, mint egy szálvirágot. Fia, édes kis hősöm, meg tudsz-e nekem bocsátani? Kérdezte elelfúló hangon, összecsókolva poros kis képét. Palihúgom felnyitotta a szemét, boldogan nevetett, két karjával erősen, katonásan magához szorította az édesapja könnyázott arcát. Apa, édes jó apa, katona dolog volt. Attól fogva az egész város, öregek, fiatalok, mindnyájan levett kalappal köszöntünk Palihúgomnak. És a katonacsapatuk, ha találkoztak vele, úgy tisztelegtek neki, akár egy öreg generálisnak.

0: Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt? Az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt-bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jöv vele egy ősz öregember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett. Megint elejébe kerekedik az az ősz öregember, s mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag Palkó. Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjat az egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett le, vagy a földből bújt ki, megint csak elejébe állott az ősz öregember, s mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért.
0: Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed.
1: Mit gondolt, mit nem Palkó? Odaadta a 3. borjat is.
0: Ment az egy borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öregember, s mondja neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok neked érette egy zacskót.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé.
0: Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. Gondolja Palkó, ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a 4. borjú is. Mikor a 4. borjút is átaladta az öregembernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért, kérdezte az anyja. Eladta-e a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi. S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s az álomzacskót. Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony.
2: kapott egy húsángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! Ment vendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, s a futóbogarát, szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el, mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig! Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskették, s csaptak lakodalmat. 7 nap, s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Mocsos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondosság volt minden szava tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt. Felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál,
0: mondotta az öreg asszony.
1: Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
0: Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
1: Öreg anyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
0: Az öreg asszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
1: De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném?
0: Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat,
1: de úgy,
0: hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
2: Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
0: Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszerűen fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna.
1: Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
0: kacagott Palkó.
1: Hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
0: Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
1: Gyí, csacsi!
0: Mondotta a szamár is.
2: Gyí, csacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Mondotta a szamár.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Te szamár,
1: kiabált Palkó.
2: Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen, úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted.
0: Úgy, ahogy Palkó mondotta. Szóról szóra utána mondotta a szamár.
2: Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával.
1: De bezzeg a szamár sem maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába.
0: Megijedt Palkó,
1: kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség!
0: Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából.
1: Hát a másik ember hol van?
0: Kérdik a favágó.
1: Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált,
0: mondták a favágók.
1: Röhögött Palkó, hiszen az a szamaram volt.
0: Ej, aki áldója van, szedtevettéztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé, éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt.
1: Bizonyosan te voltál a gyilkosa.
0: Bekísérik Palkót a városba. Bíró elé állítja. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet.
1: hogy fel kell akasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságod? Nincs nekem egyéb kívánságom, mondotta Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a király. Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok. Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült.
2: Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
1: Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzek, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak, az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamara elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el vége.

0: Mátyás király udvari bolondja. Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer csak azt látja, hogy az udvari bolondja sietve megy.
1: Hová, hová, fickó, ilyen sebben lobbal, kiáltott le neki a király.
2: Téged akarlak meglátogatni, komám?
1: Add el, nem lehet az.
2: Nem, és miért nem?
1: Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
2: Hát akkor te hogy jutottál bele?
0: Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott rá felelni. De azért nem haragudott egy csöppet sem, sőt, megjutalmazta a bolondot, hisz a bolondnak az a dolga, hogy megtréfálja az embert. Hát, ilyen jó dolga volt a bolondnak Mátyás király udvarába.

kolonista. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt, és mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évők legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. Istók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az istók pajtájába. Úgy bizony, a bolondos legényé lett a bika. Mérgelődtek a bátyai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll istók, s gondolkozik magába, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieselte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondolá a féleszű, hát megadja holnap. S azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Ugyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta, azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. S elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif, nyaf, holnap. Így tartott ez 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. És még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják. Ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát.
Estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, s csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, s a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féneszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték, hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több. Ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Jabálták torkuk szakadtából, korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Az alatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába! Nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl! Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtott a négy lóval s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán! Aza, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jólélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős Istóknak, s hát amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolond Istók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt nagy álmélkodás szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte Hegykén Istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána. Istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. A biza! Né, igaza van a bolondnak! Kiáltották az emberek, s otszó neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a víz fenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolond Istók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bolondos Mihók. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve. Mondja egyszer Mihóknak az anyja. Hallod-e, Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem feledte el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzeg, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi-puhi jól eldöngették Mihókot. No, te boldogtalan, mondotta az édesanyja nagy haraggal. Takarodj a házamból, keres valahol szolgálatot, itt tovább nem maradhatsz. Hát jól van, duzzogott Mihók. El is megyek. Addig megyek, míg szolgálatot nem találok. Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót. Kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, hal-e Mihók, mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, s közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot. Hallod-e? Eladnád-e azokat a disznókat? El én, mondta Mihók. Akár fél áron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy ne vette volna meg a mészáros fél áron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket, meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ijetten. Jaj, uram, jaj, mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség! No mi, nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznókat kihízlaltam, olyan kövérek lettek, hogy alig bírtak mozogni. Hát ez szerencsétlenség. Hogyne, uram, mikor történetesen egy mocsár felé tereltem a disznókat, s ahányan voltak, mind belé süllyedtek. Csak éppen a fülük s a farkuk látszik ki. Na hiszen, azonnal felkerekedett az uraság valamennyi szolgálójával, s mentek a mocsár felé. Csak ugyanott volt a sok disznófülnek disznófark. Nosza neki! Belekapaszkodtak a fülekbe meg a farkakba, húzták nagy erőfeszítéssel, de bizony, mint hanyatt estek. Bezzeg, hogy a kezükben maradt a disznók füle meg a farka. Lássátok, mondta Mihók, ugye szörnyű kövérek voltak? Különben nem süllyedtek volna el. Mit tehetett az uraság? Orra füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt jó darab ideig. Telt múlt az idő. Elfogyott a pénz, s Mihóknak mondja az anyja. Hallod-e, hékám? A pénz már fogyatékán. Jó volna, ha dolgoznál, mert így nem élünk meg. Mindjárt a kezébe is nyomott egy csomó lent, s mondta. Látod, ezt megfonhatnád, úgy sincs egyéb dolgod. Mihóknak azonban semmi kedve sem volt a fonáshoz. A lent apránként mind a tűzbe dobta, s elégette. No hiszen, ha elégette, az anyja jól nyakon verte, erre meg Mihók, mit gondolt, mit nem, összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsaj nyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a ház fedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a ház fedelé, arra jött három tündér, s mondta az egyik. Nézzétek, milyen pompásan fon Mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy az se tudja, hova tegye, amit fon. Mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font.
mondta a harmadik tündér, én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól Mihók, amit a tündérek mondtak, s este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne, alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon, most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg örült a Mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat. Mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony, aki nem hiszi, járjon utána.

okosleány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okosleány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam, fonj nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat, mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja Mátyás király. Okos volt a második feleletes. Még adok néked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér két szitát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egy

három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul, kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e, mondta az asszony, ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól, próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van, kívánok. Ó, Uramisten, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, a pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bárcsak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába.

A feleség. Én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mátyás király és a török szultán. Mátyás király, midőn egyszer a török szultánnal hadakozott, egy nap elhatározta, hogy kikémleli az ellenséget. Áruhába öltözött tehát, és magát török kereskedőnek adva ki, egy szekérnyi árpával megjelent a török tábor előtt. Majd a többi árus közé vegyülvén, akik élelmet szállítottak a törököknek, szép ügyesen maga is bekeveredett a táborba. Ott aztán fogta magát, megkereste a szultán díszes sátorát, majd nem messze tőle leült és elkezdett árpát árulni. Közben persze félszemmel figyelte, mik történnek a táborban, no meg a vezérsátrában. Ott ült egész estig. Egyszer csak látja ám, hogy a szolgák szép sorban vonulva hozzák a szultán vacsoráját. Mivel épp előtte lépdeltek el, jól látta, milyen fogásokból áll az, s ezeket egyben jól az eszébe is véste. Mikor aztán az éjszaka visszaszökött a magyar táborba, egyből hívatta az író deákját, s levelet diktált neki, melyet egy követtel átküldetett a szultánnak. A levélben ez állt. Hallod-e, törökök vezére? Igen, kutyául őrizteted a táborodat. Én, Mátyás, a magyarok királya, tegnap egész nap árpát árultam a sátrad előtt, s hogy tudd, igazat beszélek, leírom, mit vacsoráztál tegnap este. Azzal felsorolta a vacsora fogásait, mind a 12-t. A szultán, mikor ezt olvasta, igen elszégyelte magát. Másfelől meg is ijedt, hogy Mátyás megtudta, milyen ereje van a török seregnek, és mik a gyengeségei. Láthatta, hisz egész nap ott ült a tábor közepén. Épp ezért, rövid gondolkodás után úgy döntött, nem vállalja a csatát a magyarokkal. Összeszedette a táborát, és másnap seregével együtt eltakarodott. Így győzött Mátyás király egy csepp vér nélkül, csakis az eszére és a bátorságára hagyott.

Egyszer Mátyás király a főurakkal a tópartján sétált. Nagy meleg volt, csak úgy kókadoztak a nátszálak a vízben. Mátyás észrevette ezt, és így szólt. El kellene egy kis eső ennek a nádnak. Nagyot nevettek erre az urak, és az egyik azt mondta. Ugyan, fölséges uram, minek eső a nádnak, mikor folyton vízben áll? Mátyás nem szólt erre egy szót sem, de gondolt valamit. Másnap nagy lakomát rendezett, melyre meghívta az összes főurat. Temérdek sok mindenféle ennivalót összehordatott, de meghagyta a szolgáknak, hogy egy csepp ital nem sok, annyit se tegyenek az asztalra, hanem mindenkinek a lábához tegyenek egy nagy mosdótálat, aztán abba öntsék a finom borokat. Ráadásul a lakoma előtt megváratta az urakat, hogy jól megéhezzenek és sokat tudjanak enni. Nem is kellett azoknak biztatás. Mikor nagy sokára behozták az étkeket, Uzsgyi mind rávetette magát az ennivalóra, és falatozott rendesen. Már igen benne jártak a lakmározásban, mikor is egyszer csak bejön a sok szolga, kapkodják el az urak lábát, aztán lecibálják róla, kinek a csizmáját, kinek ami volt. Mosdótálat tesznek alájuk, abba bort öltenek, és belemerítik az urak lábát. Hát ezen igen csodálkoztak a főurak, de úgy gondolták, ez valami új palotai módi, ezért aztán folytatták tovább az evést. Egy idő után aztán kezdtek igen megszomjazni, de hiába, a szolgák csak a mosdótálba voltak hajlandók tölteni a bort. Oda szól az egyik főúr a másikhoz. Te, én úgy látom, hogy itt még vizet se kapunk inni, nemhogy bort. Csak azt tudnám felfogni, hogy mi a haragos Isten nyilának kell a lábunkat lógatni ebbe a sok finom italba. Egyikük másikuk le is akart bújni az asztal alá, hogy majd beleiszik a mosdótálba. De hát nem lehetett, mert a király szemmel tartotta őket, no meg beszélt is hozzájuk. Egyszer aztán az egyik úr mégsem bírta tovább, és azt mondta. Hát engedelmet kérek, uram felséges királyom, ne tegye meg velünk azt a csúfságot, hogy nem ad innivalót, már mind összeesünk a szomjúságtól. Erre aztán azt mondta nekik Mátyás király. Látjátok, fiaim, így van a nád is. Hiába áll vízben a lába, azért fönt is megkívánja a nedvességet.

miért hívják a csizmadiát csizmadiának. Mert a csizmadiát nem mindig hívták csizmadiának, nem ám. Annak világteremtése óta csizmamester volt a neve. Világteremtése óta Mátyás királyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a csizmamester a csizmadia nevet. Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy csizmamester a többi közt, s az azt hallotta, hogy Mátyás király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet érőt ad az ajándék fejében. No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való nékem. Kapta-fogta csinált egy pár parádés piros csizmát a királynak. Felvitte Budavárába, nagy büszkén lengette meg a palota kapujában a csizmát. Fogadom, ezért a piros csizmáért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király. Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtón álló osztán, aki megjelentette a királynak a csizmamestert, megsúgta Mátyásnak, micsoda nagy számítással jött fel Budára a csizmamester. Mátyás király elvette a piros csizmát, meg is köszönte, a csizmamestert kiküldte a szobából. Rögtön hozatott az istálóból a lovak alól egy csomó szalmát. Azzal megtömködték a szolgái a két piros csizmát, így adták vissza a csizmamesternek. Nesze ravaszdi, ez a csizma díja. Elmehetsz vele Isten hírével. Ezóta hívják a csizmadiát csizmadiának.

0: Mátyás király és kampóvitéz. Élt Mátyás király idejében egy Kampó nevű ember. Széles vállú, alacsony testű, vastag lábszárú ember volt Kampó, s nagy volt a híre erejének vitézségének. Budán lakott Kampó, s Mátyás király igen kedvelte. Annyira kedvelte, hogy minden nap hivatalos volt ebédre a király asztalához. De a királyné, aki kényes, kevély olasz asszony volt, ki nem állhatta Kampót. Az igaz, hogy Kampó egyszer erősen megijesztette a királynét. Kampó nem csak a nagy erejéről volt híres, hanem arról is, hogy táltos, ördöngős ember. Egyszer megcselekedte, hogy amint belépett az ebédlőszobába, kikapta a felső állkapcáját, azt felakasztotta az ajtó szemöldök fájába. Aztán az alsó állkapcáját kapta ki, azt letette a küszöbre. Aztán csak okádni kezdte a tüzet, de úgy okádta, hogy a királyné elájult ilyettében. Ugyan bizony, hogy tartatod ilyen nagy becsben azt az útálatos embert? Kérdezte a királyné a királyt, amikor Kampó eltávozott. Mátyás király mosolygott, vállát vonogatta, aztán csak ennyit mondok, hiszen majd megtudod egyszer. Múlt az idő. Éppen ebédnél ült a király, a királyné, meg Kampó, s hát csak kinyílik az ajtó nagy hirtelen, beront egy vastaglábú, alacsony termetű emberke, még Kampónál is alacsonyabb, s oda kiált Kampónak. Baj van, édes gazdám! Betört az ellenség, lóra, szaporán! Bezzeg, hogy ledobta Kampó a kanalat. Isten áldjon sem mondott a királynak. Szaladt az embere után, aki maga is táltos volt, s egy-kettőre felkötötte rettentő nagy kardját, felpattant a lovára, táltos volt az is. Átugratott a Dunán, s meg sem állt az ország határáig. Hát, uram teremtőm, csak ugyan rettentő nagy sereg rontott be az országba. Ezt a rettentő nagy sereget egy óriás vezette, aki tetőtől talpig vaspáncélba volt öltözve. Hely! Kihúzta Kampó égtelen nagy kardját. Egyet suhintott, s úgy köldökön szúrta az óriást, hogy egyszeriben lefordult a lováról. Csak úgy döngött a föld alatta. Aztán nekivágott Kampó a seregnek. Szabdalta, vagdalta, amíg embert látott. Akkor csak megfordult, s még fel sem kelt a király s a királyné az asztal mellől, beállított Kampó.
1: No, mi újság, Kampó? Kérdezte Mátyás király.
0: Semmi nevezetes felséges királyom, csak egy kicsit kiverekedtem magamat. Hát az ellenség mit csinál? Nem csinál már az semmit, felséges királyom.
1: Akkor hát folytasd az ebédet, Kampó.
0: Folytatom, felséges királyom. Azzal leült, s evett hat ember helyett. Amikor eltávozott Kampó, azt mondta Mátyás király a feleségének.
1: No, látod-e?
0: Ezért tartom oly nagy becsben ezt az embert.

Jó reggelt kívánok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Most itt nagy nehezen beállítottuk a gombokat. Ma a diszkriminációhoz kapcsolódó tematikus programok vannak, meg azt hiszem még egy jó ideig. De tulajdonképpen ezt úgy is lehetne fordítani, hogy az esélyek és az esélyegyenlőség, úgyhogy megpróbáltam úgy zenéket válogatni, összeszedni. Nem tudom, hogy ennyire hallatszik ez, egyelőre úgy látom, hogy nem teljesen megy ki a hangja ennek a történetnek, de hát biztos majd még egy 10 perc alatt az összes zsinót be tudjuk állítani. Szóval mindenkinek jó reggelt kívánok, és ha sikerül, akkor itt most egy olyan dalt szeretnék játszani a Caravan Family-től, ami valamilyen módon azért kapcsolódik ehhez a mostani történethez. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek!

Jó reggelt kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Most egy kicsit itt a gombokat igazgattuk. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik. Csumára föltoltunk itt mindent. Ma ugye az hangzott el, nem tudom, hogy az előző műsorokban mennyire foglalkoztak ebben, mert kiskocsiba ültem és nem tudtam hallgatni a tilost, hogy diszkrimináció. Én házi feladatként megkérdeztem a telefonba, hiszem tegnap este, meg talán előtte is, amikor beszélgettünk, hogy vajon az esélyek is beletartoznak-e ide. Ne adj Isten, a kisebbség, vagy valamilyen hasonló módon a nagy átlagtól, a többitől eltérő olyan helyzet, olyan emberi szituációk, amelyek mindig a nagy sodrásból egy picit félrehúzhatóak kimaradtak. A mi életünkben azért elég sok ilyen volt, többek között, hogyha belegondolok a 90-es évek elejére, ugye Szolnoki Jóska, Pece nevén Szokó, Buzás Misi, aki a kisutazást készítette Szokóval, még főiskolás korában találkoztam a Győrben, a MediaWave Fesztiválon, és aztán később elkezdett filmezni, most már talán azt lehet mondani, hogy egy ismert filmrendező, Németországban él, azt hiszem, épített kis házat, parasztházat, és a Buzás Misivel, a Szokóval együtt a 90-es évek elején Aszódon, az Aszódi Fiújavító Nevelőintézetben például több éven keresztül csináltunk filmes táborokat. Ezek olyan táborok voltak, amelyeken koedukált formában, ugye egy zárt intézettől beszélünk, 18 év alatti gyerekek találhatóak meg ezekben a szinterekben, általában valamilyen bűncselekmény, kábítószer, prostitúció vagy valamilyen erőszakos cselekmény miatt fiatal korúakat gondoznak itt. Van az Aszódi intézetben, legalábbis abban az időben, belső foglalkoztató, asztalos műhely, kőműves szakmával, más tevékenységekkel foglalkozó helyek. Ez egy nagy régi intézmény, de alapvetően ugye ez egy fiú javító nevelő intézet, és mi a 90-es években egy kísérletbe fogtunk, amely az ország különböző hasonló feladatú cégeivel, de nem csak a javító nevelőben létező gyerekekkel, hanem nevelő otthonos fiatalokkal is megpróbáltunk létrehozni egy olyan munkát, vagy egy olyan terápiát, ahol a filmet, mint terápikus eszközt, hozzátartozóan a zenét, a hangokat, a rádiófelvételeket, mint terápikus eszközt, vagy mint önkifejező eszközt próbáltuk használni, és az Aszódi Intézet igazgatója, Szarka Attila, Volentics Anna, Radoszáv Miklós abban az időben nagyon sokat segítettek, nem nagyon volt ennek előzménye, és azt hiszem, hogy későbbiekben nem is nagyon folytatódott ez a fajta munka. Tehát abban volt különleges ez az Aszódi filmes tábor, hogy bent az intézményen belül, ami egy őrzött terület volt, mi kaptunk egy, mondjuk úgy egyszerűbben egy körletet ágyakkal, belső foglalkoztatóval, és ott az intézeten belül 10 napon keresztül egy koedukált csoporttal dolgoztunk. Ugye a koedukált csoport az azt jelenti, hogy fiúk és lányok, és az előbb mondtam, hogy ez egy fiú javító nevelő intézet volt. Most többek között azért azt kell sejteni, hogy a 18 év alatti korosztály, és főleg az a réteg, aki akár önhibáján kívül a családi körülmények miatt belekerül olyan szituációkba, aminek a következményeként javítónevelő intézetben tölt el egy bizonyos időt, hát mindent lehet ezekre a gyerekekre mondani, de azt úgy kevésbé, hogy mondjuk vallásos életmódot folytatnának. Tehát azért volt ennek mondjuk úgy buktatója, amikor elkezdtük ezt a kis munkát, hogy a lányokat és a fiúkat 10 napig egy körletbe összezárva, még akkor is, hogyha Szokó, akkor is, hogy a Buzás Misi ott van, és ők ugye szívós csávok, tehát feltételezzük, hogy a 10 napot 3-an beosztva éjjelente ilyen ügyeletben ott töltjük a körletben, hogy ne legyen valami baj. Tehát elég veszélyesnek ígérkezett annak idején ez a munka, hogy mennyire lesz sikeres, hogy a lányok azok az Esztergomi intézetből
jöttek, Fótról is voltak gyerekek, az ország különböző, azt hiszem, 7 területéről delegáltak az intézetek gyerekeket. Mi, nekünk csak annyi volt a kérésünk, hogy ne legyen semmilyen vizuális előképzettségük, és ne legyen semmilyen szűrő, ne az történjék, hogy az adott intézet a, mondjuk úgy, hogy a legjobb tanulóját küldi el, hanem akinek van kedve egy ilyen játékban, munkában részt venni, azok jelentkezhessenek, és azt hiszem egy-egy tábor az 10-11 fővel működött. Ugye mi azt gondoltuk, a Szark Attila igazgató úrral egyeztetve, akinek az első javaslata az volt, hogy a csoportvezetők, tehát mi hárman kapunk rendes tanári szobát, és akkor normálisan tudunk aludni, ugye mind a hárman horkoltunk, tehát gondolva erre az esetre van egy tanári étkező, ahol tudunk enni, és a gyerekek pedig, gyerekekkel a foglalkozásokat délelőtt, délután, este folytatgatjuk. Nekünk az volt a kérésünk, hogy hadd töltsük ezt az időt együtt a gyerekekkel, tehát minden olyan szabály, ami a gyerekekre vonatkozik, azokat a három, mondjuk úgy generátor, az ugyanúgy élje meg, és ugyanúgy legyen együtt. Ennek az volt az oka, hogy azt feltételeztük, hiszen előtte voltak már ifjúsági táboraink, nem is egy, nem is kettő, a közgáz vizuális brigáddal, Cabán Gyurival, Gancer Sanyival, Pálos Gyurival, sok táborunk volt Novák pusztán, ami Győrtől nem messzire van, egy kastélyban, ott is sokszor voltak hátrányos helyzetűek, Erdélyből nagyon sok diák, tehát volt valamilyen tapasztalata már ennek a munkának. Ugye ezek a KVB-s táborok, ezek azért sokszor 30-40 fős nagy filmes, fotós táborok voltak, tehát sok mindenen átmentünk már, de ide érkezve ehhez a kísérlethez végig az volt a félelmünk, hogy vajon a javítóintézetben élő fiatalok, úgyhogy nem tudnak rólunk semmit, nem foglalkoztak sem filmmel, sem fotóval, sem zenével, mennyire lesznek megnyithatóak, aktivizálhatóak egy ilyen közös játékban, mert nekünk az volt ugye az előképünk és a célunk, hogy ne egy dokumentumfilm anyag készüljön el, ahol mondjuk akár a Szokó, akár a Buzás Misi, vagy akár a Szőke forgat a gyerekekkel, hanem a film, a zenei anyagok, azok olyan eszközzé tudjanak válni az ott lévők számára, akik a csoportban vannak, amellyel a maguk problémáit, a maguk történeteit végül is el tudják mondani, meg tudják fogalmazni. Ez a telefonom valahol, csak nem tudom, hova tettem le a kabátom. Egy svéd zászló benne. Ez is mutatja, hogy élet van. Igen, nem halkítottam le, tehát ez nekem egy rossz pont. Visszatérve ide, hogy a filmet, mint terápiás eszközt úgy éreztük, hogy akkor tudjuk jól használni, hogyha természetesen a döntések és az alkotási folyamatoknak a lehetősége is a résztvevők számára át van adva. Ez azt jelenti, hogy akik odaérkeztek a táborba, mi azt feltételeztük, hogy ők a 10 nap alatt fognak önálló filmet készíteni. Ők lesznek a színészek, a vágók, az operatőrök, a zenei szerkesztők. Ez ugye nem sok minden állt rendelkezésre, mert ami kis CD-tárunk volt, abban az időben úgynevezett HI-8-as technikákat lehetett amatőr szinten használni. Volt egy kameránk, volt egy asztali vágó cuccunk, és ezeket elvittük oda, a mikrofonok, ilyesmik, és ugyanúgy ebben a körletben volt minden elhelyezve. Mert nem volt erre állami támogatás, tehát még egy nagy veszélyhelyzet volt, hogy hát most mi magunk között vagyunk, tehát nyilván elmondhatom, hogy nagyon féltünk, hogy szétlopják a cuccokat, amíg alszunk 10 nap alatt. Hát tegyem hozzá, hogy ezek a félelmek, ezek nem igazolódtak be. Nagyon sokféle táborunk volt előtte is, még akár olyan, ahol mondjuk úgy, hogy Budapest bizonyos kerületeiben jó körülmények között élő fiatalok érkeztek le valamelyik táborban, és ott sokkal több apró tárgy tűnt el a normális körülmények között élő fiatalok táborában, mint mondjuk itt
mert itt egyáltalán nem vittek el semmit a gyerekek, vagy nem tettek tönkre. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres, nagyon jó eredményekkel zárultak ezek a munkák. Ugyanakkor végig, amíg együtt dolgoztunk, nagyon kétélű, vagy nagyon ambivalens volt az érzelmi hozzáállásunk. Egyrészt azért, mert mind a hárman tudtuk azt, hogy a gyerekek bármilyen jó filmet, bármilyen jó munkát készítenek, ők a saját büntetés végrehajtási rendszerükbe, vagy a saját szubkultúrájukba kell, hogy visszaérkezzenek. Tehát nagyon veszélyesnek éreztük azt, hogy mondjuk kinyílik egy kapu, felgyullad egy fény, majd a 10 nap elteltével a továbbiakra, ha esetleg sikeres egy ilyen tábor, semmilyen megoldási képletünk nem volt, hogy vajon ez hogyan kamatoztatható utána a hétköznapokban. Ez végig bizonytalanságot okozott, másrészt pedig visszatérve arra, hogy mind a hárman 24 órában együtt voltunk a gyerekekkel, ugyanazokat a körülményeket próbáltuk megélni, ez pedig azért volt fontos ebben a közösségi munkában, mert arra gondoltunk, hogy valójában, ha vallomások, önértékelések, identitáskeresés történik itt ezekkel az eszközökkel, a filmes eszközökkel, akkor talán egy dolog hitelesítheti az alatt a rövid idő alatt a közös munkát, és segítheti azt, hogy ezek az emberek lelki értelemben megnyíljonak, az, hogy ugyanazokat a szabályokat próbáljuk mi is átélni, elfogadni, tehát ugyanúgy babfőzeléket ettünk, ugyanúgy ezeket a lisztes leveseket fogyasztottuk, és ugyanazokat a közösségi tereket, tusolókat, WC-ket és mindent ugyanúgy használtunk, tehát mi nem is mentünk ki a 10 nap alatt ugyanúgy az intézményből, tehát nem mentünk el este sörözni, és aztán viszont, hogy na, összevágtátok-e az anyagokat. Több ilyen tábor volt, és emlékszem, hogy talán a második vagy a harmadik tábor alatt történt az, hogy egyszer éjjel fölébredtem, és az, amitől féltünk, hogy a cuccokkal valami pont éjszaka előfordulhat, hát az fölébredés után beigazolódott, mert azt láttam, hogy ezek a szállásaink, a szobáink, amelyek egy közös térbe nyíltak, hasonló elrendezésű közösségi térről beszélek itt, mint a Tilos Rádióban, ilyen nagy üvegablakok voltak, ahol be lehetett látni, de aránylag puritán üres termek voltak ezek a helyek. Szóval azt lehetett látni, hogy az éjszakában egy nagyon picike kis lámpa ebben a közösségi térben világít, és talán 3-4-en nagyon csendben matatnak ott ebben a teremben, a kamera állványomban, valaki ül az üres tér közepén. És aztán ahogy kilopakodtam, hogy mi, mert erről nem volt semmilyen egyeztetés, hogy mi fog történni ott a kis tárgyakkal, és mit csinálnak a gyerekek. Igazából meg kell valljam, hogy tulajdonképpen hallgatóztam, akkor egyértelművé vált, hogy egy pici parányi dokumentumfilmet forgatnak az egyik fiúval, aki cigány származású volt, és talán 17 éves, és ez a fiú nagyon nehéz körülményekből, nagyon nehéz családi történetekből érkezett oda a saját büntetés végrehajtási intézetén keresztül ebbe a kísérleti táborba, és ő ült szemben a kamerával, és Istenről, a félelemről, a halálról, a születésről beszélt. De ez volt az egyik olyan, mondjuk úgy, hogy óriási élmény, vagy nagy rácsodálkozás ezekben a történetekben, mert azért valljuk meg, nem gondolta az ember, hogy alapvetően a 18 év alatti korosztállyal és ezekkel a kiválasztásokkal ezekben a helyzetekben feltételezhető lett volna, hogy kis mini filozófusok érkeznek ide, és ezek a mini filozófusok fogják elmondani a fontos dolgokat nekünk, vagy nektek, majd a leendő nézőknek. A későbbiekben ezek a dokumentumfilmek, kisjátékfilmek az akkori magyar televízióban és az ifjúsági műsorokban láthatóak voltak. Nemzetközi fesztiválokat is nyertek a fiatalok. Olyan EU-s
ma már ezt mondanánk, hogy olyan EU-s ifjúsági fesztiválokon, ahol egy mondjuk egy holland, vagy egy norvég, vagy egy svéd gyermekcsoportnál 20-szor jobb technikával készítették a gyerekek a filmjeiket. Itt ugye az aszódiaknál volt egy darab kameránk, vagy két kameránk, volt egy darab mikrofonunk, és volt egy kézzel vezérelhető vágóasztalunk. Talán az lehetett az ereje, és azért voltak sikeresek ezek a munkák, mert őrületes intenzitással és nagyon nagy elszántsággal akarták mesélni a történeteiket, megfogalmazni, összeépíteni. Voltak női csapatok, ahol csak lányok készítették a kis játékfilmjüket, voltak fiúk, és talán az eredményekhez csak így védelemként elmondható, hogy az egyik fiú, a Peti, a Grácner Peti, ő például Bacsó Péter egyik késői filmjében asszisztens gyakornokként dolgozó emberke volt az aszódi tábor után nem sokkal. Talán most Franciaországban él a Peti, esetleg a Grácner Petinek a barátai hallgatják a Tilost. Néha ez is előfordul. Most kaptam nem olyan rég egy üzenetet Svájcból, ahol ugyanígy a második csoport egyik résztvevője, aki talán Fóti volt, a Fóti csoportból érkezett oda. Ő azt hiszem táncművész most, és sikeres ember. Ő jelentkezett, és ő köszönte azt, hogy annak idején a Rap című filmet elkészíthették. Úgyhogy én most, ha esetleg a Tilos hallgatói közül vannak olyanok, akik a Grácner Petit ismerik. A Grácner Peti ugye Pécsről került oda ezekbe az intézeti helyzetekbe. Neki ugye az a becene vagy Töki, úgyhogy a Grácner Petinek szeretnék akkor innen erre a régi történetre ide kapcsolódva, vagy az ismerőseinek küldeni egy dalt. És aztán még egy picit megyünk majd tovább ezekben az esélyek, vagy diszkriminatív történetek mesélésében. Szőke András vagyok, ez a Tilos Rádió, és a Grácner Petinek küldenék egy dalt.

Hát szóval jó napot kívánok, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és egy régi aszódi történetet mesélt el, amihez kapcsolódóan Grászner Peti neve is fölvetődött. Peti Budapesten is utána sokat előfordult, sőt többek között Kazal Karcsi bátyámmal is dolgozott együtt. Kumbélám, ez nem konzervadás, itt vagyok, ne kavarjál már, most megjelenték körülbelül egy 20 perccel ezelőtt, bár elkezdtük hamarabb az adást, és már kezdesz írni, hogy Bandi, ez konzervadás. Bélám, nem konzervadás, hanem beszélek régi történetekről. Jaj, Béla. És Kazal Karcsi bácsi a maga módján, ő is pécsi volt fiatal korában, meg most is visszajár Pécsre. Attól függetlenül természetgyógyászattal foglalkozik, meg csontkovács, meg minden, meg életművész. Ő végül is ugyanúgy kapcsolható ide, ha jótékony értelemben akarjuk meghatározni a diszkriminációt, vagy az esélyeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a maga módján ő is mindig ezekre a dolgokra odafigyelt, mert a fiatalokat maga köré gyűjtötte, és talán a legfontosabb az, hogy ehhez nem egy szakmai háttér, vagy nem egy jegyzett papírokkal igazolt történet volt a legfontosabb eszköz, hanem a folyamatos véleménycserélés vagy gondolkodás. Tehát aszódra is egy kicsit visszakanyarodva, nekünk semmilyen csoportterápiás papírunk, semmilyen szociális munkási végzettségünk nem volt. Még azt is megkockáztatom, hogy filmes bizonyítványunk sem, mind a mai napig, mert azt hiszem, hogy sem a Szokó, sem a Buzás Misi, sem én nem végeztünk filmvészeti főiskolát, vagy most már az egyetem. Nem jártunk a színvészeti főiskolára színész szakra, bár a Misi is nagyon sok helyen játszott színészként, bábszínészként is, hanem hát amit hozott az élet, amit tanultunk az életből, azt próbáltuk összerakosgatni, és a legfontosabb ezekben a csoportterápiás helyzetekben, ezekben az identitás keresésekben az volt, hogy legyenek személyes párbeszédek, legyenek beszélgetések, legyenek kommunikációk. Ugyanúgy, amit most például, ha megnézzük a Tilos Rádiónak a nem földi sugárzáson keresztül hallható kommunikációját, hanem mondjuk a számítógépes rendszerét, és ahhoz kapcsolódva a chat.tilos.hu részét. Ez gyakorlatilag egy, hát régen úgy hívták a 70-es évek, hogy te meg én klub, egy magányosok klubja, ahol ugye a különböző álnéven jelentkező hallgatók kommunikálgatnak. Van, aki azért, mert munkanélküli, nincs dolga, van, aki azért, mert dolgozik, de úgy dolgozik, hogy közben megteheti, hogy hallgasson adásokat, és az ide visszatérő, szinte törzsvendégekkel beszélgessen a maga módján. Nyilvánvalóan az ilyen kommunikációs forma, ugye itt egy írott formáról beszélünk, az kialakít egyfajta versszerű szerkezetet, más jelnyelvet, hogy úgy mondjuk, tehát akár hogyha valaki véletlenszerűen érkezik ide, akkor talán egy csomó kódot nem tud értelmezni, mert mondjuk nincs benne ebbe a folyamatban, és ezért érvényes a témakörökre is, amelyek nagyon sokszor nem is kapcsolódnak az adott élő adás mellett párhuzamosan futó párbeszédi rendszerhez, hanem önállóan, mint egy élő kis folyam, a közösség átalakítja, mozgatja mindezt. Elképzelhető persze, hogy az adott pillanatokban, az adott napokban, hiszen ez 24 órában azt hiszem folyamatosan működik, a struktúrálatlanság miatt, de ez egy nagyon fontos, hogy is mondjam, csak szabályrendszere ennek a fajta formának, hogy bármikor tudjon hömpölyögni. Ez hozhatja sokszor azt, hogyha valaki távolról érkezve szegmentáltan beletekint egy ilyen dialóg sorba, akkor azt mondja, hogy értelmezhetetlen, ami ott történik, értelmezhetetlen, amiről beszélnek a csetelők.
De ez utána, ahogyan a hullámmozgás, vagy ahogyan a szétszoródás elve és összesűrűsödés elve működik, utána aztán időnként pedig nagyon fontos beszélgetések, nagyon fontos kapcsolatok, kapcsolódások is létrejöhetnek. Például, hogy egy adott álnéven jelenlévő hallgató egy másik csatornán keresztül felfedi az álnevét, és aztán egy másik álnevű hallgatóval másutt már egy felelősségteljesebb helyzetben további kommunikációt folytat, és ezek az emberek már akkor esetleg a saját nevükön, vagy a saját személyes találkozójukkal egy mélyebb rendszerű kapcsolati formát létrehoznak, ami nyilván ezen a szinten az elektronikus médiában és az internet világában most egy nagyon szabályozott forma nyelvben nem tudnak egy másik szűrési szintre átérkezni. De ez nem biztos, hogy baj, mert ebben a mai világban ahhoz képest, hogy mennyire kevés lehetőségünk van a csoportos együttlétre, mégiscsak a jelenlétével, level a párbeszédes jelenlétével mégiscsak egy fontos terápia, hogy úgy mondjam, a csetelés, ami most is zajlik az interneten. Mivel nincs messze tőlem, ezt azoknak a hallgatóknak próbálom mondani, akik ugye autókból vagy lakásokból a rádióantennával hallgatják a műsort, ők, és esetleg nincsenek rákapcsolódva az elektronikára, ugye nekik is kell segíteni, hogy ne legyenek diszkriminálva. Ilyesmiket lehet látni, hogy doki, korrekt elemzés, Géza, én meg nem hallottam osztrák étteremről Finnországban, Kumbéla, mi dolgozunk, igen, tehát ő megsetőt, Maci, de azért figyelünk ám Bandi, Tolsztoj, Géza, ugye tudod, hogy vazok a dolgok, tehát itt már van egy úgynevezett jelnyelv, amikről még nem hallottunk, nem feltétlenül, közben ugrik, elkezdtek írni, Pausz néni megjött, értelmezhetetlen, hömpölygő chat folyam, mely mindenkit elragad, Tolsztoj mondja, hogy Bandi, szoktál, ezt már nem bírom kiolvasni, valamit nézni, Géza, Béla, de én tudom, csak érdekelne, hogy hol van, tehát ő valaki mással beszélget, Tolsztoj, csókolom, mélyen tisztelt Pausz néni, tehát ő már Pausz nénivel kommunikál, Zé, Halihó, Maci, Bandi, most a csátfalról beszél, egy mosolygó fej, Tolsztoj, Géza, a Hamburg sugárúton Helsinki belvárosában, megint valaki másról beszél, Kumbéla most már erőködik, egyre többet ír, hogy beszéljenek róla, mélyen leittasodtunk minden egyes találkozásnál. Hallgató 942 mondja, ugye itt van az, amit az előbb jeleztem, hogy álnév, Bandi tudja az igazi neveinket? Ez egy kérdője. Tolsztoj, a

a közösségi létezésük a legfontosabb, és ezért említettem az előbb Aszódot, mert ott azok a 10 napos együttlétek feladatként annyit próbáltak, hogy is mondjam, létrehozni, hogy az önértékelésüket, az önmegismerésüket segítették azoknak az embereknek, akik nem biztos, hogy a saját létezésük miatt kerültek azokba a kritikus helyzetekbe, ami miatt a büntetés végrehajtás rendszerében kellett egy vagy másfél évet eltölteniük. Tehát itt próbáltam valamilyen módon egy régebbi mesével kapcsolódni ez a történethez. Kun Béla itt valamilyen meséről ír, mindjárt megnézzük, addig viszont énekeljen nektek a Soma. Ma diszkriminációról, esélyekről beszélünk, így végül is Soma Mamagése is bele került ebbe, és az esélyegyenlőségekben természetesen, hogy egy kicsit tálaljam még az akusztikus térképet, itt van Csoki Kutya is, aki kint az előtérben figyel, jelez, őt hallhattuk itt a háttérben vakkantani. Úgyhogy most Csoki Kutyának is küldeném ezt a dalt.

Ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Hát megpróbálok egy kicsit így a régebbi emlékekben kutatgatni. Egészen vissza kell menni valamikor 69-70-71, 70-es évek eleje környékéig, meg a Szentesi Köztársaság téri általános iskola parkjához, Szentesre és Vásárhely felé, hogyha abban az időben ugye úgy hívták azt az utat, ami kivezetett azt hiszem Hékét felé, hogy Lenin út, ennek a környékére, és ha a Szentesi általános iskolai éveket megpróbálom fölidézni, akkor mégis található kapcsolódási pont a mai tematikus programokhoz. Mi a Homoki Nagy Béláné tanítónéninek voltunk az osztálya, ő volt az osztályfőnökünk, a Homoki Nagy Béláné tanítónéninek azt hiszem a rokona, a Homoki Nagy István készítette a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című nagyon szép természetfilmet az 50-es években, de hogy ők milyen kapcsolatban lehettek, azt akkor abban az időben nem sikerült felfedeznem, mert Homoki Nagy Béláné végül is ott élt Szentesen, ő volt a mi nagyon határozott és fegyelmező tanárnénink, és a Homoki Nagy István, azt pedig gondolom, hogy valahol Budapesten éltet, hiszen ezek a filmek, ezek a híres filmek, ezek itt Pesten készültek az akkori nagy klasszikus filmiparban. Annyit tudok, hogy a Homoki Nagy Béláné tanítónéni volt, aki először megbüntetett, mert a Szabó Ildi az szitta a tanítónénit, és akkor én egyetlen egyszer ott a Köztársaság téri általános iskola előtt a téren adtam egy pofont a Szabó Ildinek. Azt hiszem Szabó Ildi most az igazgatója a Szentesi Művelődési Háznak, de ez már egy nagyon régi történet, és ha jól emlékszem, akkor ő, a Szabó Ildi is ugyanabban az osztályban járt, mint amelyikben én. Ilyen fa padok voltak, ilyen lejtős padok, amik így vas szerkezetekkel voltak összecsavarozva, oda kellett kis táskáinkat fölrakni, és későbbiekben emlékszem, hogy nagyon szerettük ezeket a padokat, mert fölül volt tolltartója, egy ilyen kis vájat, ami bele volt köszörülve valahogy ebbe a pad felületbe, meg tintatartó rész is volt, és amikor már sokkal modernebb körülmények voltak, akkor a csoki papírok, azok ilyen alumínium felületek voltak, és azt hiszem, hogy a sportszeletnek a csoki papírját, hogyha ilyen grafittöltőtólnak a végére rá söndörgettük, de ez csak a Csíksanyinak volt, mert ezek nagyon drága tollak voltak, de a Csíksanyi nagyon rendes volt, mert például ő hozott először az osztályba be narancsot, meg pixalámit, mert az apukája párbizottságon dolgozott, és ezzel a tollal el tudtunk készíteni egy olyan alumínium formát, az volt ennek a neve, hogy atomkukac, amiben golyóscsapágyból kiszedett kis golyót, hogyha elhelyeztünk, és a másik oldalát is ugyanígy bezártuk, mint egy ilyen kapszulát, akkor, hogyha a pad tetején lévő toll vájatba elhelyeztük az atomkukacot, úgy, hogy a csapágy golyó lefelé nézzen, tehát kiegyensúlyozza ezt a kapszulát, és a mutató ujjunkkal meglöktük ennek az alumínium formának a tetejét, akkor az atomkukac folyamatosan, ahogy a golyó benne ide és oda elkezdett mozogni, szépen, lassan, nagyon jól láthatóan és élvezhetően levándorolt egészen az ölünkbe, és ebben nagyon jól lehetett játszani. Ugyanakkor ezek a grafit töltőtól betétek, ezek nagyon jól használhatóak voltak például papírgalacsinoknak a köpködésére is, de ez egy másik történet. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy ugyanebben az osztályba járt Lakatos Zoli. Lakatos Zolinak volt egy bátyja, Lakatos Jancsi. Lakatos Jancsi nem ebbe az osztályba járt, és Lakatos Zoli is lehetséges, hogy már bukott, amikor velünk az alsó tagozatot elkezdte, de mi nagyon jó barátságba kerültünk. Ez az az időszak volt, amikor Homoki Nagy Béláné tanítónéni mellett talán volt egy rajztanárunk is, arra már nem emlékszem, hogy hívták őt, és azt tudom, hogy talán másodikos általános iskolás lehettem, amikor ugyanilyen nagy fegyelmezések voltak, de mivel a tanítónénik ismerték apámat,
én nem is tudom, hogy valahogy kiderült, hogy a Makai Pék, aki nem messzire élt meg, lakott a Pólya utcától, ahol mi laktunk, meg apám a Makai Pékkel is jobban volt, mert a Makai Péknek a felesége, az például a kenyérgyárat üzemeltette, mert pártag volt, és gondolom, hogy ezért toleránsak voltak magával a férjel is, mert ő viszont a Makai hídnál a Kurca parton egy maszek pékséget működtetett, üzemeltetett, házi kenyérrel, rendes nagy kézzel rakott kemencébe, és aki nem a kenyérgyárba járt, hanem komoly kenyereket szeretett volna enni, azok a Makai Pékhez jártak, és nekem, mivel apám ismerte a Makai Péket, sokszor tanítási idő alatt is lehetőségem volt rá, hogy akár Homoki Nagy Bélánénak, vagy a másik tanítónéninek óra alatt elmenjek ilyen úgynevezett segges kenyérért, a földi kenyérért, ami a Makai Péknél készült. És olyan is előfordult, hogy végül is a Lakatos Zolival együtt mentünk el. Azt tudom, hogy nem csak ilyen feladataink voltak, hanem a Homoki Nagy Béláni tanítónéninek ilyen nejlonharisnyái voltak, abban az időben kezdett ez nagy divat lenni, és a nejlonharisnyákra az a jellemző, hogyha szövet kosztümszoknyákat hord az ember fölötte, akkor, és ráadásul még ezek a régi olajos padlók, meg régi fa katedra asztalok vannak, és ezek az előbb említett iskolapadok, azokhoz támaszkodva gyors mozdulatoknál a nejlonharisnyáknak a szeme nagyon könnyen felszaladt. És nekünk úgynevezett nem hivatalos feladatunk, deszantos feladatunk is volt sokszor, hogy Lakatos Zolival elmenjünk a Köztársaságtéri Általános Iskolától nem messzire, körülbelül 400-500 méterre lévő maszek szemfelszedő lakásba, azért nem mondtam, hogy bolt vagy üzem, mert ez egy belső udvaros háznak a Kurca parton az utolsó kétszobás talán bérleménye lehetett, ahol emlékeim szerint nem csak az volt a fontos, hogy mi vittük a bezacskózott női harisnyát, Homoki Nagy Bélány tanítónének a női harisnyáit, hogy azt ki kell cserélni, és az előtte két nappal elhelyezett, már megjavított harisnyát hozzuk vissza, hanem azt hiszem, hogy itt egy olyan családhoz kellett mindig megérkezni, ahol talán az anyuka egyedül nevelhette a gyermekeit, és úgy emlékszem, hogy akkor ebben a családban tulajdonképpen két lány gyermek élt, ebben az egy vagy két szobás pici lakásban. Most visszaemlékezve azt hiszem, hogy hasonló lehetett ez az élettér, mint a 8. kerületben, ahol laktam, a Sárkány utca 12B földszint 3-as lakás, ami ugye 19 vagy 21 négyzetméteres kis lakás volt, tehát a szemfelszedő az itt lakott a lányaival, és mivel ezek kis lakások voltak, nagyon sokszor mi a belső udvarban kint várakoztunk a rózsalugas mellett. Volt azért egy-kétszer, hogy a jobb, melegebb májusi időszakokban az ablakok nyitva voltak, és mi a Lakatos Zolival néha be tudtunk nézni, mert a két lány már egy felsőoktatási intézménybe járhatott, és ők emiatt volt, hogy délelőtt is otthon voltak, és ilyenkor mi még ugye jóval a felnőttkor vagy a pubertás előtti időszakban voltunk, de már indulásra készen arra, hogy majd egyszer felnőttek leszünk. Tehát nekünk akkor az úgynevezett felvilágosítás vagy tapasztalás elsősorban a szép női nem szempontjából ezek a nyitott ablakok adtak segítséget, miközben mi csak a nejlonharisnyára vártunk. Tehát ezeken az ablakokon benézve itt láttam először női melltartót, itt láttam először harisnyatartót és női átöltözéseket is, de ez megint csak egy mellékszála ennek az egész történetnek, hiszen sokkal fontosabb, mert a diszkriminációról és az esély egyenlőségről szólnak a mostani tematikus programok itt a Tilos Rádióban, hogy én Lakatos Zolival nagyon jó haverságba kerültem. Nekem Lakatos Zoli nem egy cigány kisfiú, hanem Lakatos Zoli, meg az ő bátyja, Lakatos Jancsi jelentette. Két barátot. Már csak azért is, mert az én édesapám, Szőke András, ugye 4. házasságban születtem, sokat dolgozott, mert föl kellett építeni az új házat, 64-be kezdte a szemapám azt, hogy megépített családi házunkat, édesanyám ott éltek, tehát mind a két ember, szinte azt mondhatom, hogy három műszakos volt, és apám emellett még fúsizott is. Tehát ez az alsó tagozatos időszak is, amikor kisdiák voltam, azt jelentette, hogy sokszor az iskola végeztével, a napközik befejeztével is, mondjuk például az őszi időszakokban, téli időszakokban,
egyedülivé tette az ember életét, otthon maradtam, és nagyon rossz volt kisgyerekként ott abban a nagy házban ülni és várni, hogy majd apámék 11 órakor vagy 10 órakor hazajönnek. És mivel azt hiszem mind a két szülő nagyon nyitott volt, anyám is, apám is, munkás emberek voltak, vagy nem volt idejük ebben foglalkozni. Ha én azt kértem, hogy el szeretnénk menni Lakatos Zoliékhoz, akkor megengedték. Úgyhogy sokszor tulajdonképpen Lakatos Zoliék szüleinél vacsoráztam én, és ott játszottunk, beszélgettünk, és ha apám végzett esténként, éjszakánként, akkor jött a bicikliével, és onnan szedett föl, és akkor vitt haza a Pólya utcába. Tehát kimondható tulajdonképpen egy nagyon jó barátságban éltünk Lakatos Zolival is, Lakatos Jancsival is, olyannyira, hogy például Szentesen abban az időben, megint csak azokat a szakkifejezéseket szeretném használni, amelyeket az időszakra vonatkozónak használtak, a szentesi cigányság az szintén ezen a Lenin úton kifelé haladva az erőtakarmánygyárral szemben volt egy áforkút, és az áforkút mögött volt egy mocsarasabb terület, onnan azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, talán délnyugati irányban, akkor még megvolt egy szélmalom, és a szélmalom mellett lehetett egy tanya, ahol Kosta József, aki Párizsban tanult, híres festőművész, neki volt ott, ha minden igaz, a tanyája, aki nagyon nagy szegénységben halt meg, ma híres és nagyon drágán megvásárolható hagyatékból származó festményei vannak. Ugye ő az alföldi festészet egyik híres mestere, többek között a nagybányai iskolához is tartozott, szóval a Kosztának volt egy elhagyott tanyája, apám még azt hiszem egyszer a konyháját festette is, és ettől visszább az áforkút mögött a mocsaras lész mellett volt a szentesi cigányputri sor. Ez úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen kis hosszú utcácskák voltak, de nem sok, talán 2, 3 vagy 4, ahol vályokból vagy esetleg téglából is nagyon közel egymáshoz kis házak voltak építve, és erre a közösségi rendszerre az volt a jellemző, hogy szinte minden az itt lévő utcákban történt. Az emberek kint ültek a házak előtt, a tárcsás mosógépek ott voltak használva, és nem bent a lakásban, jó időben, és igazából, hogyha az ember az áforkút mögött bement ebbe a cigányputi sorba, már nem vagyok benne 100%-ig biztos, de az utcanevek talán ilyenek voltak, hogy Dankó Pista sor, söttörö-röttörö, akkor egy másik városba, egy másik közösségbe érkezett. A rossz nyelvek azok azt mondták abban az időszakban, hogy ide a rendőrség sem nagyon mer bemenni, mert ahogy elérjük ennek a rendszernek az elejét, és beérkezünk a szentesi cigányputrikhoz, akkor ott egy egészen más világ fogad bennünket, más szabályrendszer. Én ide is bejárhattam, mert Lakatos Zoli és Lakatos Jancsi rokonai, azok itt ezen a részen nagybácsik, nagynénik itt éltek, úgyhogy ezekről is nagyon jó emlékeim voltak, ahogy játszottunk, és esetleg ottani, úgynevezett, ma azt mondanánk, népi kajákat is fogyasztottunk. Mindez az emlék csak azért vetődött föl, és azért szerettem volna ezt nektek elmesélni, mert visszatérve végül is Homoki Nagy Béláni tanítónénihez, nekem volt egyszer egy négy szemközti beszélgetésem bent a tanári szobában, bár ő nagyon szerette apámat, aztán műfogsora volt, és amikor nagyon feszült volt, akkor előre-hátra mozgatgatta a fogait, és akkor ilyen pengeszerű lett a szája, de ő egy nagyon jó tanítónéni volt, és ő behivatott engem, meg kellett állni az íróasztala előtt, és mondta, hogy ő tulajdonképpen nem ért egyet azzal, hogy én, a Szőke Bandi, a Lakatos Zolival barátkozom. És akkor hallottam először azt a kifejezést, vagy erről a témakörről egyáltalán beszélni valakit, hogy nekem azért nem szabad barátkoznom Lakatos Zoliékkal, mert Lakatos Zoli cigány származású, és amúgy is van a rokonságban olyan, aki most a büntetés végrehajtásban tölti az idejét. Én mondtam, hogy nekem mindig jó volt ott lenni náluk,
És még azt is megjegyzem, hogy lehetséges, hogy volt ennek egy érzelmi kapcsolódása is, mert hogy Lakatos Zolinak az anyukája, az kicsit hasonlított az én anyukámra, de Homoki Nagy Bélánét ez nem igazán érdekelte, hanem mondta, hogy ő, mivel aránylag középszintű tanuló voltam, tehát nem voltam nagyon rossz tanuló, Lakatos Zoli pedig sokszor bukásra állt, ő ezt nem helyesli, hogy én a Lakatos Zolival barátkozzam, és azt is elmondtott, hogy azért, mert cigány származású. Hát ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és szeretnék nektek most akkor egy zenét lejátszani. Mindenkinek szép napot!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap Aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat. Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alice, madam.
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?

0: Álanincs megráncigálta Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Álanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berottottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Álanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Álanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: – Nos! – lihegte. – Te mit szereztél?
2: – A fűszertartót – felelte Álanincs.
1: – Csak annyit?
2: – Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugye bár? Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Hopp, elég nehéz lehet a féret errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kérsz egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Álanincs körbenézett. A zsákutcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett, és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Álanincs figyelte, ahogy körbe settenkedett a láda körül. Lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
3: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
3: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
3: Mi van benne?
0: Kérdezte Álanincs.
3: Hidd el nekem, nem akarod tudni,
0: felelte Cohen.
3: Segíts fel! Légy szíves!
2: Igen, de ez a láda...
1: Ez a láda!
0: Kezdte Cohen.
1: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes?
3: Hátborzongató!
0: Mondta rejtélyesen Cohen.
2: Hátborzongató?
3: Aha!
0: Ó, mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hátborzongató?
1: Nos! Hátborzongató az!
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
1: Rúgj bele, és meglátod!
3: Bum!
0: Álanincs acéllal megfejelt törpe csizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
3: Aha, értem,
0: szólt a törpe.
3: A hátborzongató is fából készül, ugye?
1: Nem,
0: rázta fejét Cohen.
1: Nem értem. Nem így szokott viselkedni. Értem már,
0: folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
1: Azt mondod, el kellett volna fusson?
3: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábam.
0: Á, a törpe gyengéden karon fogta Cohent.
1: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit?
0: Cohen lerázta.
3: A falat figyeli,
0: mondta.
3: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falat bámulja.
1: Igen, pontosan,
0: nyugtatta Álanics.
1: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
3: Nem arhúj, nincs szeme!
0: Vakkantotta Cohen.
1: Ja, bocs,
0: sietett Álanincs korrigálni.
1: Nincsen szeme. A falat szem nélkül bámulja, bocs.
3: Azt hiszem, aggasztja valami,
0: jelentette ki Cohen.
1: Nos, hát, persze, mi sem természetesebb,
0: értett egyet Álanincs.
1: Szerintem a láda azt akarja, hogy menjünk innen, és hagyjuk békibe.
3: Azt hiszem, nagyon zavarban van,
0: tette hozzá Cohen.
1: Igen. Határozottan zavarban lévőnek tűnik, bólogatott a törpe.
0: Cohen fürkészően ránézett.
3: Te meg honnan tudod?
0: Álanincs egy szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a ládára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
0: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcsukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Álanincs elhátrált.
1: Kész röhely,
0: csettintett az elméje.
1: De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
3: Rendben,
0: szólalt meg Cohen.
3: Ismerjük egymást, és még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen. De mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk. Igaz?
1: Hát én...
0: Kezdte Álanincs, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a ládához beszél.
3: Szóval, azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
0: Álanincs véghetetlen rémületére. A podgyász kidugta lábikóit, neki gyűrközött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyaktéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt, talpig szörnyű zavarban.
4: Boltos!
0: Kiáltott a két virág.
4: Van itt valaki?
0: Kérdezte Betán.
1: Jaj,
0: mondta Széltoló.
1: Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel,
0: közölte két virág.
1: Feltéve, hogy tudunk neki szerezni. Bármi mást könnyebb lenne,
0: mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
0: jegyezte meg két virág.
1: Hát, legalább egy dolgot biztos nem tartanak, legalábbis pillanatnyilag,
0: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
0: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány doboznyi szög, meg hajkefe. Voltak ott kortolsárgult szappanrudak, volt ott egy rakás üvegcse teli máladozó fürdősóval, amikhez valaki hozzátűzött egy eléggé elszomorítóan vidámkodó kis cédulát, amin az állt minden ellenkező értelmű bizonyíték dacára, hogy a fiola az ideális ajándék a kedvesnek. Valamint volt még egy csomó por is. Betán a másik oldal polcait szemlélte meg, és nevetett.
5: Ide néz!
0: Két virág oda nézett. Amit a lánya kezében tartott, az egy... Nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát.
5: Jaj, láttál már ehhez hasonlatost?
0: Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta.
5: Jól vagy?
0: Faggatta Betán.
5: Azt hiszem, ez a leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam,
0: nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát.
5: Hello!
0: Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűn.
6: Élinken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
0: mondta undokul. Arckifejezése azt sugalta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
5: Ezt?
0: Ámult el Betán.
5: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és én megveszem.
0: Mennyi lesz? Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsalodott a képe.
5: Az, hogy nincs nálam egy vas se,
0: folytatta.
5: A pénzem a podgyászban van, de én...
0: Horkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
6: Nincs pénze!
0: Kezdte.
6: Bejön a boltomba!
5: Nem szándékosan,
0: vágott közbe gyorsan két virág.
5: Észre se vettük, hogy ott volt.
6: Nem is volt,
0: szögezte le Betán határozottan.
5: Mágikus, mi?
0: A pöttöm boltos tétovázott.
6: Igen,
0: ismerte el végül vonakodva.
6: Egy kicsit.
5: Egy kicsit?
0: Pattogott Betán.
6: Egy kicsit mágikus?
0: Oké, nem is olyan kicsit. Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
6: Rendben!
0: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
6: Mágikus. No, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint. Ugye nem?
5: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
0: A boltos felpislogott, és összeráncolt a homlokát. Aztán kisurrant egy kis, gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette gyors egymás utánban megjelent egy nyalá fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően életű kifejezésével. A boltos is előkerült.
6: Most jobb?
0: Tudakolta.
5: Kifejezett haladás,
0: felelte bizonytalanul két virág.
5: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
0: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt. Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberné vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, és így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső, dacos, túlfűtött végkiárusítás előtt, A vándorló csillagboltok továbbra is űzték az ipart, keresztül rágva magukat a téridő lapjain, mint egy könyvmój a három kötetes családregényen. A második úgy szól, hogy eme üzleteket egy részvételes végzet hívta létre azzal a céllal, hogy a szükséges időpontban a szükséges dologgal lássák el a szükséget szenvedőt. A harmadik azt állítja, hogy az ilyen boltok csupán roppant ügyes megoldások a különféle vasárnap zárva tartandó előírások kijátszására. Mindezen elméletek, bármennyire is eltérőek, két dologban megegyeznek. Egyrészt megmagyarázzák a megfigyelt tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
1: Varázslat. Szóval ilyen érzés.
0: Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel. Céltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból. Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész tűrhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből. Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felült.
1: Hol a pokolban vagyunk?
0: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni. Egy boltban, felelte két virág gyászosan.
1: Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem,
0: mondta Széltoló. Valami a szemben álló két ember arc kifejezésében kijózanította. Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
4: Mert nem tudunk kimenni, válaszolta Betán.
1: Az ajtó eltűnt,
0: tette hozzá két virág segítőkészen. Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
1: Egy olyan bolt?
6: Jó van, na,
1: zsémbelt a boltos. Igen, mágikus, igen, változtatja a helyét.
6: Nem mondom meg magának, hogy miért.
1: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet.
0: Esenged Széltoló. A boltos megsértődött.
6: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak,
0: rivalta.
6: Hát aztán azért ez már azért.
0: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele. Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az élet mérlegén.
1: Az idő pénz! Sziszegte. Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
4: Szavamra,
0: suttogta két virág.
1: Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
0: De, igen, felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
6: Igenis, már is,
0: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
6: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma, csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg tátolakodtak.
0: Dünnyögbe távozott a gyöngyfüggönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
7: Direkt el is mostam,
0: jelentette ki, kerülve Betán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megivása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
2: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Betán, és keresztül masírozott a függönyön.
0: A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett széltolóra meg két virágra.
2: Higgye el, nagyon bájos teremtés, szólt két virág. No, hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
7: A pasi már tudja.
0: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban? Kérdezte széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongva.
7: Nem is hinné, mondta.
6: Úgy értem, ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
0: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta széltoló.
6: Korongszerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
0: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta széltoló.
6: És? Bele fog?
0: Sokan azt hiszik, hogy igen.
2: Áj, milyen kár. Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
0: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
6: Hát, ruccanok egy másik világegyetembe. Van belőlük elég.
0: Legyintett a boltos könnyedén.
6: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
0: A varázsige belerúgott széltoló elméjébe. Ne, felelte. Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
2: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet.
7: Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
2: A csillag élet, nem halál, mondta széltoló.
7: Hát az meg, hogy lehet?
0: Mi lehet, hogy?
2: Már megint kezded?
0: Két virág vádlóan szegezte ujját széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél. Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni, mondta széltoló.
2: Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág.
0: A hangod is elváltozott.
2: Csikorgott, meg eltávolodott, ugye?
0: A boltoshoz fordult megerősítésért.
7: Így igaz,
0: bólogatott a boltos.
7: Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
0: Akkor az az ige volt, közölte széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankh-Mor parkba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá datosan. Oda tud vinni minket?
7: Az a nagyváros az Ankh mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegöd rögtön búzlik.
0: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá széltoló, hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől.
2: Nekem nem így írtad le,
0: jegyezte meg két virág. Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens. Széltoló zavarba jött.
2: Igen, de most hát mégiscsak az otthonom, nem?
7: Nem,
0: válaszolta a boltos.
7: Nem igazán.
6: Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
2: Nem,
0: mondta két virág, aki boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
6: Akkor én megyek is, és nekilátok, hogy útra kelhessünk!
0: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis Betán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve.
4: aztán a boltos babrát valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett egy faltól falig univerzum.
6: Ne jegyem meg,
4: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
2: Nem értem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
6: Ó,
4: mondta a boltos némileg bosszankodva.
6: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
2: És bárhová elmehet?
6: Dehogy,
4: döbbent meg a boltos. Különféle biztonsági szelepek vannak benne.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak, akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébe, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypartvidékén. Még egy néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben.
1: Jó, de most hol vagyunk?
0: Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
2: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
1: Úgy érti, maga nem tudja?
2: Hát felszedtem valamicskét, jártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
2: Néha olyan világban lombolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
2: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
2: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
1: De hát akkor miért nem hagyja abba?
2: Hát ez az, uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva, de megám. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
2: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az az affér a bűbájossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
2: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam ki, tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék.
0: Bemutatta.
3: Két virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor...
2: Ez nem minden.
1: Ó.
2: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
1: Miután cuppogott?
2: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek.
1: De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem?
2: Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
1: Csak nem.
2: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
1: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul, csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlénye közül egyedül hagyta, hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára, és az ellen sem

0: Tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
1: Akkor korán zártam másnap, mondta a boltos.
2: Ó,
1: igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből, kérem, én elnevettem magam.
2: Elnevette magát?
1: Igen, így. Hnaf, hnaf, hnaf, hnaf, blort.
2: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni. Jegyezte meg két virág fejét csóválva.
1: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgába. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt, megelevenedett. És azóta egyfolytában így vándorol. Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik helyről a másikra.
2: Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni, mondta két virág.
0: A boltos a kötényébe törölte orrát.
1: Köszönöm,
0: hálálkodott.
2: De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát,
0: tette hozzá két virág.
1: Nos,
0: igen. A boltos kisimította a kötényét, és hősiesen megpróbálta összeszedni magát.
1: De mindez persze nem juttatja magukat Ankh-Morpork parkba, ugye?
2: Érdekes, szólt két virág, hogy annó a podgyászom is egy ilyen boltban vettem. Úgy értem, egy másik üzletben.
1: Igen, többen vagyunk,
0: fordult vissza asztalához a boltos.
1: Úgy hallottam, hogy ez a bűbájos, ugyancsak türelmetlen férfiú.
2: Vég nélkül bolyongani a világegyetemben, merengett két virág.
1: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
2: Tarifákon?
1: Igen, az...
0: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
1: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
2: Speciális tüzelő?
1: Az. Valószínűleg az.
2: Hát csak valami törje a fejét, mondta Cohen.
0: Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon elére addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
1: Ó, igen... Határozottan gondolkozik valamin,
0: jegyezte meg keserű.
1: Akárki láthatja.
2: Azt hiszem, megtalálta őket.
1: Aha, na, az jó.
2: Kapaszkodj bele!
1: Megőrültél?
0: Kérdezte Ála nincs.
2: Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem!
3: Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
0: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
3: Siess!
0: Szólította a törpét.
3: Szerintem mindjárt nekiindul!
0: Ála nincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
1: Valóban? És mégis hogyan fog elindul?
2: Ankh-Morpork. A városok gyöngye.
0: Ez természetesen nem igazán hű leírás,
2: egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Angkor-porkot, akkor az akár egy kis darab piszok is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Angkor-pork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Kszrc és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Angkor-pork dicsőséges bűzével állítjuk őket szembe. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Angkor-porkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nyúlszokat. Még szobrot is állítottak neki, megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot, különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik, midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Angkor-pork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogófénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skót kockákra, nézd meg jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Angkor-porkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában, sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett mindent tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon. Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, bolfülbámuló népség vándorló bandái birtokolták őket.
1: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
2: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
1: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal köröm megküzdve, hogy kiszabaduljon,
2: mondta a boltos.
1: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
4: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán, de ha van, akkor nekem nem tetszik.
2: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Széltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Széltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki. A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt? Revegte Betán nekidőlve a falnak.
1: Igen.
2: Hát hiába, az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló. Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony. Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
4: Nos, remélem egy szép napon
2: rábukkan a bűbájosára, búcsúzott. Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van. A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
1: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá.
2: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Málé Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének. Mi van az acskóban? Kérdezte széltoló. Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel. Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán. Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát. Ez mind, lepődött meg széltoló. Egy kagyló borított a házikó. Roppant hasznos jószág, védelmezte tulajdonát két virág. Cigarettát is lehet benne tartani. És pont ez az, amire piszkosul szükséged van, mi? Érdeklődött széltoló.
4: Én inkább egy sokfaktoros napolaj mellett kardoskodnék, jegyezte meg Betán.
2: Na, gyerünk, javasolt a széltoló, s nekivágott az utcának. A másik kettő követte. Felmerült két virágban, hogy ideje lenne néhány keresetlenül vigasztaló szót, egy kis tapintatos beszédet intézni Betánhoz, ami, fogalmazta magában két virág, kihúzná őt önmagából, és általában felvidítaná. Ne aggódj, vágott bele. Van rá szansz, hogy Cohen esetleg még életben van?
4: Én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van, mondta Betán.
2: Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük.
4: Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz. De nincs itt. A podgyászom sincs,
2: sajnálkozott két virág.
4: Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
1: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba?
4: Nem,
2: felelte határozottan két virág.
4: Miért nem?
2: Mert széltoló nem úgy gondolja. A lány döbbenten bámult rá.
1: Jó, figyelj, folytatta a turista. Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
2: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
4: Megeszik?
2: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a lépteket sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
4: Értem, mondta.
1: Tudod, széltoló is pont ilyen,
4: mint a hínár.
1: Igen.
4: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most nincs megijedve. A csillag körülbelül az egyetlen dolog, amitől még nem láttam őt megijedni. És ha ő nem fél, akkor hidd el nekem, nincs is mitől félni.
5: Nem lesz eső?
4: Nos, nem. Metaforikus értelemben.
5: Ó.
2: Betán úgy határozott, inkább nem kérdezi meg, mit jelent a metaforikus, hát ha valami a moszatokkal kapcsolatban. Széltoló visszafordult.
1: Gyertek már! Nincs messze.
4: Mi nincs messze?
1: A láthatatlan egyetem.
4: A bölcs dolog ez?
1: Nem, valószínűleg nem, de akkor is oda megyek.
2: Széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult. Kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött.
4: Bánt az ige?
1: Jaj!
4: Próbálj dúdolni.
2: Széltoló grimaszolt.
4: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik.
1: Vissza akarom kapni a fejem.
4: De akkor...
2: kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
4: Szerinted a csillagosok?
2: Kérdezte Betán. Azok voltak.
4: Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 yardnyira, tépett fehér lobogójukon 8 ágú csillag.
2: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
4: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon. Fákja fény táncolt, könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
3: Legalább itt lenn hűvös van,
4: mondta az egyik.
1: Nem kellene itt lennünk.
4: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták. Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja. Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem a féle kitekeredett és meghökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat a zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt. Egy a szándékunk? Kérdezte Ármánd. Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul. Meglökte az ajtót. Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogást töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva, a szobából kitörő, véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek. Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy űrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a karjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik, a mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíborszíne volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel.
1: Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük.
4: Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz, nyugtatta Ármánd. Övéből előhúzott egy pergament és kikönyölte.
6: Hozza már valaki ezt a fáklyát közelebb, kérte.
4: És nyomod el rögtön azt a cigarettát?
2: A felbőszült büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Ármánd ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok.
6: Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz.
4: Egy régóta halott varázsló álkombálkom írását csillabizálgatta.
6: Rendben, mondta. Lássuk csak. Letembe fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője.
7: A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cserép.
2: Mi volt ez?
7: Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott. A csillag felkelt. Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuhaj relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább, riadta, mint a lemingek.
2: A csillagon foltok vannak, jelentette ki két virág.
7: Nem, rázta fejét széltoló. Azok izék. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott.
1: Majd nem tudom.
2: Mit?
1: Meg kell szabaduljak ettől az igétől.
2: Merre van az egyetem?
7: Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló.
2: Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki.
7: Valahogy, jegyezte meg széltoló, nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni.
2: Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak.
7: Kapuin kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmogást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B. hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imégyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal táruló, záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket. Veszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasetesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillag okozta hűség már amúgy is perzselt.
2: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket. Fekete égbolton.
7: Széltoló ügyet sem vetett rá. A kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
2: Reménytelen,
7: jelentette ki Betán.
2: Sose jutunk be. Hová mész?
7: Sétálni, vetette oda széltoló.
2: Határozottan elindult egy mellékutcán. Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve.
7: Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőműves munkát.
2: Nagyon közelről.
7: A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fémtüskék koronázták.
2: Szükségem van egy késre, közölte.
4: Keresztül fogod vágni magad?
2: Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva.
4: Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie. Kiszolgáltuk magunkat, jelentette Betán.
2: De hagytunk értük pénzt, protestált két virág.
4: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk. Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezményt.
2: Fejezte be Betán lemondóan.
4: Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőködni, kihúzta magát.
2: Nem látom okát,
4: kezdte feszesen. Persze, vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütsen.
2: Tudom, hogy nem.
4: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
2: Aha, felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét. Biztos kobzosok.
4: Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant.
2: Felnézett.
4: Hangtalan számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
1: Hogy csináltad?
2: Firtatta két virág.
4: Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló. Egy pillanattal később lábát az általa teremtett üregbe ékelve további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
2: Ilyen ez már évszázadok óta, lebbent le a hangja. A kövek egynémelye körül nincs habarcs.
4: Titkos bejárat, érted?
2: Vigyázzatok ott alul!
4: Még egy kő csattant a macska köveken.
2: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló.
4: Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
2: Aha, mondta értően két virág.
4: Értem.
2: Át a falon és usdi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni meg, énekelni meg, verseket szavalni, mi?
4: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést meg a költészetet, válaszolta Széltoló.
2: Néhány tüskének ki kéne járnia.
4: Valami megcsendült.
2: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni,
4: hallatszott a hangja pár másodperc múlva.
2: Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
4: Itt tehát Széltoló, két virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre. Másutt az egyetem területén a nyolc varázsló bedugta a nyolc kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja bizsergett. Az ajtó felé fordult.
2: S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta. Ha előre mehetnék,
1: és még mindig nem tiltakozott senki.
4: Elért az ajtóhoz hón alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se. Teljes akarat erejét latba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát. Simábban ment, mint képzelte. A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt. Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón. Mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik most arra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az oktávó vergődött, de Armand szorosan tartotta. Már rohant.
7: elméjét elzárva a hón alatti rémületes érzetektől, ahogy a könyv alakot változtatott, szőrös, szúrós és csontvátszerű formákat öltött. A keze érzéketlenné vált. Az elmosódó ciripelés, amit már korábban is hallott, határozottan felhangosodott, s egyéb hangok is hallatszódtak mögüle. Kacsingató hangok, hívogató hangok. Hangok, amiket elképzelhetetlen borzalmak adtak ki, és Armand úgy találta, túlontúl könnyen el tudja képzelni a hangadókat. Ahogy átnyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorba rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi, valami, aminek csattogó, obszténul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, ahogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda, szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket, és öcskös, jó lesz, ha jól csinálod, mert ez bizony nem csak képzelődés.
8: Nagy Atuin lelassított. A mennyei teknőc, akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerődtek, mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott. Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentált a széltoló.
9: Tűnjünk innen,
8: javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt.
9: Ott lent?
8: Igen. Inkább itt maradnál? Kivett egy fáklyát fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
9: Hallottam valamit,
8: jegyezte meg két virág. Széltoló füle. Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj. Nem hangzott ijesztőnek, úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé! Ezek nem azok a dolgok a tömlöclét síkokból, amiről meséltél, ugye? Kérdezte Betán. Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló.
9: Na gyerünk!
8: Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás.
10: Hé!
8: Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán nagyon lassan így szólt.
11: Ki van ott kinn?
8: Széltoló felismerte a hangot. Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban. Lumoél Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristálygömbből jóslás és idézés alapfogalmait, persze Indiába. Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel, és a hang, amint azt mondja,
12: és most széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot.
8: és az 1000 mérföldes út. Keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlött szlétsíkok tutira nem voltak az anyagban.
13: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
8: cincogta. Aztán látva, hogy két virág és Betán hogy megbámulják, köhintett.
13: Igen,
8: tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
13: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
8: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott.
14: Széltoló, céldobó, emlékszem egy csövövére, aki nem volt? Az ike, emlékszel? Széltoló!
8: Csönd támadt. Aztán a hang megszólalt.
12: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi?
8: Nincs, felelte széltoló.
14: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
12: Ki van benn?
8: Kérdezte széltoló.
11: A mágia mesterei,
8: válaszolta a hang rátartian.
12: Miért?
8: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
11: Minket bezártak,
8: mondta a hang kelletlenül.
12: Hogy? Az oktávóval?
8: Suttogás, suttogás.
12: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt.
8: Nyögte ki a hang.
12: De ti igen,
8: faggatózott széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
12: Ez az eset látszik fennforogni.
9: Van valami, amit tehetünk önökért?
8: Érdeklődött buzgón két virág.
11: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
9: Fel tudjuk törni az árat?
8: Kérdezte Betán.
13: Nem hinném,
8: válaszolta széltoló.
12: Teljesen betörő biztos.
9: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
8: jegyezte meg Betán lojálisan.
9: Akárhol is van most.
12: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni,
8: értett egyet a maga módján két virág.
9: Nos, akkor ennyi,
8: mondta Betán.
9: Térünk, menjünk ki a friss levegőre.
12: Frissebb levegőre, minden esetre.
8: Elfordult, hogy kisétáljon.
12: Ne, álljunk csak meg egy szóra, ágált széltoló. Hát ez jellemző, nem igaz? Az öreg széltolónak úgyse lesz semmi ötlete, honnan is lenne, mi?
13: Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz.
12: Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
9: Rendben van, bólintott Betán. Halljuk.
12: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
9: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
8: Firtatta a Betán. Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Észak masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
11: Figyelj!
8: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
11: Csak eridj és keríts egy varázslót. Légy jó fiú!
8: Széltoló mélyet lélegzett.
12: Álljatok hátrébb,
8: nyögte.
11: Mi?
12: Keressetek valamit, ami mögé elbújhattok,
8: vakkantotta, s hangja alig-alig remegett.
12: Ti is,
8: vetette oda Betánnak és két virágnak.
9: De te nem tudod?
12: Komolyan mondtam.
9: Komolyan gondolja.
8: Erősítette meg két virág. Az a kis ér a halántéken, tudod? Amikor az így lüktet, nos...
12: Kuss!
8: Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt.
12: Ó, Istenek! Gondolta. Most mi lesz?
8: Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött.
4: széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfémével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, és csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal, és egy kóba vetik. Azért mégis megpróbálta. Azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültséggel terhes csöndjében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarítani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt, dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A kémlelő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak nesze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
11: Nem megmondtam.
4: Kicsi nyégnyikorgás hallatszott. Majd egy kattanás. Széltoló arca maszká merevült. Izzadság gyöngyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Ármánd megolajozta az árat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott. Fémrudak hajoltak meg rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon. Kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és Betán lábra segítették széltolót. Elszürkült arccal, szédelegve állt.
11: Nem rossz,
4: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
11: Talán egy kicsit lassan ment.
15: Sose törődte azzal,
4: csattant fel csiglád vért.
15: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
4: Nem, felelte két virág.
15: Valaki ellopta az oktávót.
4: Széltoló felkapta a fejét.
11: Kicsoda? Ármán.
4: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
11: Hát most hogy mondod?
4: Osztálytársam volt, mondta széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
11: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
4: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva septiben.
15: Miért?
4: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
11: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak,
4: közölte végül vért.
15: Legyen, menjen már,
4: legyintett két virág.
15: Na, jó. Hát most már valószínűleg úgysem számít. Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
4: Lyuk? A fejébe?
11: Nem.
15: A világegyetem szövedékében,
4: mondta vért.
15: Lehet, hogy Ármánd azt hiszi, képes egyedül is ellenőrzése alá vonni, ám...
4: Hamarabb érezték a hangot, mint hallották.
7: a kövekből indult lassú rezgéssel, aztán hirtelen átcsapott egy késélességű vinnyogásba, ami kikerülte a dobhártyát, és egyenesen az agyba fúródott. Úgy hangzott, mint egy éneklő, vagy kántáló, vagy sikító emberi hang, csak mélyebb és sokkal borzasztóbb harmonikus frekvencián. A varázslók elsápadtak. Aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön. Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, mások épp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillag fénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
15: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
7: Azok az izék démonok? Kérdezte két virág.
15: Démonok, felelte Vért. Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
14: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni, tette hozzá Panther.
15: Kösz szépen. Én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni, mondta Széltoló. Ezek onnál is rosszabbak.
4: És most mit szándékoztok tenni?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: me.
1: See, it wasn't a Polaroid, lady. That only takes 60 seconds.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Az idén, 45-ben a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. A környéké meg az egész országi még inkább. A mélyrepülők úgy tönkretették a közlekedést, hogy a reggeli vonatok délben, a déliek este, az estiek éjszaka közlekedtek, úgyhogy néha megtörtént, hogy a délutáni vonat percre pontosan érkezett a menetrend szerint, de nem a délutáni vonat volt, hanem a délelőtti személy, csak éppen 4 órát késett. Tegnap előtt egy ellenséges vadászgép lelőtt egy német vadászgépet. Leoperálta az egyik szárnyát. A gép törzse kigyulladt, és valahol a mezőkön ért földet. De az a szárny, ahogy kifordult a törzsből, kiszakított belőle egy maréknyi csavart. A csavarok a térre potyogtak, és kicsit kiugatták egy pár asszony fejét. De a szárny tovább is ott vitorlázott a városunk fölött, amíg döcögő mozdulatokkal a tér fölé nem ért. Ahova mindjárt kirohantak mind a két kocsma vendégei, miközben a szárny árnyéka jobbra-balra imbolygott a téren, és az emberek hol az egyik oldalra szaladtak, hol meg vissza, mert a szárny folyton ide-oda mozgott, mint valami óriási inga. És mindig a zuhanás valószínű irányával ellenkező oldalra kergette az embereket, közben pedig egyre lármásabb éneklő hangot hallatott. Aztán hirtelen megcsúszott, és leesett a parókia kertjébe. 5 perc múlva a polgárok már alumíniumlapokat meg lemezeket vittek el belőle, és a lapokból meg lemezekből másnapra nyúlketrectetők meg tyúkketrectetők lettek. Akadt olyan, aki még aznap délelőtt egyforma darabokra szabta a zsákmányát, és estére gyönyörű lábvédőket csinált belőle a motorbicikliére. Így tűnt el nem csak a szárny, hanem minden bádog meg minden alkatrész annak a birodalmi gépnek a törzséből is, amelyik a város határában esett le a havas mezőre. Egy fél órával azután, hogy lezuhant, biciklivel kimentem megnézni. Már útközben legalább 5 olyan polgárral találkoztam, akit ragacson szállította haza a szajrét. Nehéz lett volna kitalálni, hogy minek. Tovább karikáztam, meg akartam nézni azt az összetört masinát. Én nem szeretem az abráló embereket, mindig utáltam gyűjteni valamit, vagy kiszaggatni valamiből az alkatrészeket, vagy más vacakot. Hát a keskeny úton, amit már ahhoz a fekete roncshoz tapostak a polgárok a hóba, az apám slattyogott, valami ezüst hangszert vitt, és mosolyogva rázogatta az ezüst belecskéket, kis csövek voltak, vagy milyen fene, igen, csövek voltak, csövek a repülőgépből, csövek, amiken a benzin folyik a motorba. És én csak otthon tudtam meg este, hogy miért örül apa annyira a zsákmányának. Darabokra vágta a csöveket, kifényesítette, aztán a 60 fényes kis csődarab mellé oda tette a patentceruzáját, aminek a hegye kijárt. Az apám mindent a világon meg tudott csinálni, mert 48 éves korában már nyugdíjba ment. Mozdonyvezető volt, és 20 éves kora óta járt géppel, így hát dupla időt szolgált ki, de az emberek megbolondultak az irítségtől, ha arra gondoltak, hogy apa még 20-30 évig is elélhet. Apa, mikor nyugdíjba ment, még hamarabb kelt reggel, mint azok, akik dolgozni jártak. Az egész környéken összeszedett mindent, amit csak lehetett. Csavarokat, patkókat, kampókat. Az ócska vashalmazokból kiszedett minden használhatatlan gépalkatrészt, meg más rozsdás vacakot, és mindent elraktározott otthon a fáskamrában, meg a padláson. Olyan volt a ház, mint egy ócska vas begyűjtőhely. És ha valaki meg akart szabadulni a régi bútorától, az apám mindent elvitt. Úgyhogy bár csak 3 tagból állt a család, volt 50 székünk, 7 asztalunk, 9 kanapénk, meg egy csomó szekrényünk, mosdónk és kancsónk. De az apámnak ez is kevés volt. Egyre messzebbre járt a környéken a biciklién. Ácskapocsal átfésülte az ócskavas temetőket, és estére mindig valami zsákmánnyal jött haza, mert minden jó lehet egyszer valamire. És jó is volt, mert ha valakinek kellett valami, amit már nem gyártottak, valami alkatrész autóba, korpadarálóba vagy cséplőgépbe, és nem tudta megszerezni, eljött hozzánk, apám gondolkodott egy kicsit, aztán elindult a padlásra, vagy a fáskamrába, vagy valamelyik ócskavas halom felé az udvaron, belenyúlt valahova, és kihúzta azt a kacatot, ami kellett. Épp ezért mindig apám volt a vasvasárnapok parancsnoka, és amikor az állomásra szállította a sok vasat, mindig a házunk előtt ment el a kocsival, és leszórt a kapu elé egy kicsit a vasvasárnapból. De a szomszédok mégse tudtak neki megbocsátani, alig hanem azért, mert Lukás dédapám 18 éves kora óta napi 1 forint járadékot kapott, a Republika óta meg annak megfelelő számú koronát. A dédapám 1830-ban született, és 1848-ban katonadobos volt. Ebbeli minőségében a Károly hídon harcolt, ahol a diákok felszedték az útburkolatot, és kockakövekkel dobálták a katonákat, és dédapámat térdek alá csántalálták, és élete végéig megnyomorították. Attól kezdve rokkant pénzt húzott. Napi 1 forintot, amiért minden nap egy üveg rumot vett magának, meg 2 pakli dohányt. De ahelyett, hogy otthon ült volna a fenekén, és iszogatott, meg pipázgatott volna, folyton az utcán, meg a mezei utakon kódorgott. Legszívesebben ott, ahol az emberek melóztak. Fancsoni pofákat vágott rájuk, a szemük láttára itta a rumját, és szitta a dohányát. Úgyhogy minden évben legalább egyszer úgy helyben hagyták, hogy nagyapám talicskán szállította haza. De alig, hogy egy kicsit lábra állt, már megint kérdezgetni kezdte, kinek van jobb dolga nála, amíg aztán megint istentelenül el nem rakták. Csak Ausztria összeomlása vette el tőle a járadékot, amit 70 éven át szedett. Csak a republikától kapott nyugdíjzsugorította semmivé a napi 1 üveg rumot meg a 2 papír dohányt. De még azután is minden évben eszméletlenre verték, mert tovább hencegett azzal a 70 évvel, amikor minden nap megvolt a flaskó rumja meg a 2 pakli dohánya. Amíg végül 1935-ben valami kőtörők előtt is felvágott, azoknak meg az orra előtt éppen akkor zárták be a kőbányát. Hát úgy elintézték dédapámat, hogy elállt. Az orvos azt mondta, hogy még jó 20 évet élhetett volna. Ezért aztán semmi más család nem feküdt úgy a város vegyében, mint mi. A nagyapám, hogy az alma ne essen messze Lukás dédapámtól, hipnotizőr volt. Kis cirkuszoknál dolgozott, és az egész város ingyen élőnek tartotta. De amikor márciusban a németek átlépték a határt, hogy elfoglalják az egész országot, és a mi városunkon keresztül vonultak Prágába, a nagyapám egyes-egyedül kiment elébük. Egyes-egyedül az én nagyapám ment ki a németek elé, hogy hipnotizőr lévén szembeszálljon velük, és a gondolat hatalmával visszatérítse a tankjaikat. Nagyapám az országút közepén ment, és a szemét az első tankra meresztette, amelyik az egész gépesített hadsereg élén haladt. A tanknak a kabinjában deréktól felfelé egy birodalmi katona állt. A fején fekete svájci sapkával, amin halálfej volt, alatta meg 2 lábzárcsont. És a nagyapám csak ment, egyenesen a tank felé. A kezét maga elé tartotta, a szemével meg egyre azt a gondolatot lőtte a németekbe, hogy forduljanak meg és menjenek vissza. És csak ugyan, az első tank megállt, az egész motorizált hadsereg megállt. Nagyapám az ujjaival hozzáért a tankhoz, és állandóan ugyanazt a gondolatot sugározta, forduljatok meg, menjetek vissza, forduljatok meg, menjetek vissza, forduljatok meg. Aztán a hadnagy jelt adott a zászlócskájával, és a tank elindult, de a nagyapám nem mozdult. A tank átment rajta, és lecsípte a fejét, és a birodalmi hadseregnek már semmi se állt útjában. Apám aztán elment megkeresni a nagyapám fejét. Az az első tank megakadt Prága előtt, és várta, míg a daru kiemeli a gödörből. A nagyapám feje pedig bele volt szorulva a hernyó talpak közé, és az apám megkérte a németeket, engedjék meg neki kiszabadítani a nagyapám fejét, hogy a testével együtt eltemethesse, amint az jó keresztényhez illik. Attól kezdve az emberek a környéken sokat veszekedtek. Egyesek azt ordították, hogy nagyapám bolond volt, mások meg azt, hogy nem egészen, mert ha mindenki úgy kiállt volna a németek ellen, mint nagyapám, de fegyverrel a kezében, akkor talán másképp végződött volna a dolog a németekkel. Akkoriban még a város határában laktunk. Csak később költöztünk be, és mert magányhoz voltam szokva, az egész világ összeszűkült előttem, amikor beértünk a városba. Azóta csak akkor lélegeztem föl, ha kimentem a határba. És ha visszamentem, és a híd után szűkülni kezdett az utca, én is szűkülni kezdtem, és úgy éreztem, úgy érzem még mindig, és mindig is úgy fogom érezni, hogy minden ablak mögött legalább 1 szempár figyel engem. Ha valaki megszólított, elpirultam, mert mindig azt képzeltem, hogy az emberek valami kivetnivalót találnak rajtam. 3 hónappal ezelőtt felvágtam a ujjaimat, látszólag ok nélkül, pedig volt rá okom, és tudtam is, hogy van, és folyton féltem, hogy mindenki, aki rám néz, kitalálja. Ezért éreztem azokat a szemeket is minden ablak mögött. De hát az ember mindenféléket érez, ha 22 éves. meg mindenféleket gondol is. Én például azt is gondolhattam, hogy az emberek a városban azért néznek rám úgy, mert azt hiszik, hogy lustaságból vágtam fel az ereimet. Vagyis, hogy kihúzzam magam a munkából, amit aztán nekik kell elvégezni helyettem. Akár csak Lukás dédapám helyett, vagy Willem nagyapám helyett, aki hipnotizőr volt, vagy apám helyett, aki csak azért járt mozdonnyal egy negyed évszázadig, hogy aztán már semmit se kelljen csinálnia. Az idén a mi kisvárosunk légtere már kicsúszott a németek kezéből. Amikor a hóba taposott ösvényen odaértem a repülőgéproncshoz, a hó csak úgy szikrázott a mezőn, és mintha minden hókristályban egy kis másodpercmutató ketyeget volna, úgy ropogott körös körül minden a nagy napsütésben. A fehérség a szivárvány minden színében játszott, és én hallottam, hogy nem csak a hókristályokban ketyeg a másodpercmutató, de még máshol is. Az én órám határozottan ketyegett, de én még egy ketyegést hallottam, és ez a ketyegés a repülőgépből jött, abból a roncshalmazból. És ott tényleg ketyegett a fedélzeti óra, sőt, mutatta is a pontos időt. Összehasonlítottam az én órámmal. Aztán észrevettem, hogy még lejjebb egy kesztyűre esik a napsugár, és éreztem, hogy az a kesztyű nincs egyedül, hogy egy kéz van benne, és hogy ez a kéz sincs egyedül, hanem egy karom van, és hogy a kar egy emberi testen van, és az emberi test a roncs alatt van. Teljes erővel rátapostam a biciklim pedáljára. Minden oldalról miniatűr másodpercmutatók ketyegtek felém. A napfénye zörgette őket, és messze a vasúti pályán tehervonat zakatolt vidáman. Szenes vonat volt. A Moszkvi szénmedencéből jött. Legalább 140 tengely. A középen egy féktuskó hozzá volt szorulva a kerékhez, és egészen izzott már. És a vas a sinekre csöpögött, de a birodalmi mozdony vígan húzta tovább azt a lefékezett vagont is. Holnap már megint ott fogok állni, az én két vágányú kis állomásomon, ahol minden vonat, amelyik nyugatról keletre megy páratlan számmal, és minden vonat, amelyik keletről nyugatra megy, páros számmal van jelölve a menetrendben. Megint irányítani fogom a forgalmat 3 hónapig, megint ott leszek az állomáson, amelyen 2 fővonal megy keresztül, és a nyugat-keleti átmenő vonalnak a száma 1, és a kelet-nyugati átmenő vonalnak a száma 2, és az egyes számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páratlan számuk van. 3, 5, 7. És a 2-es számú vágánytól jobb kézre eső vágányoknak páros számuk van. 4, 6, 8, 10. Ez persze csak mi tudjuk, az államvasutak alkalmazottai ezt a számozást, mert a laikus szempontjából, aki a peronon áll, mondjuk az én állomásomon, az első vágány az 5., a második a 3., a 3. az első, a 4. a második. És holnap korán reggel felveszem az uniformist, fekete nadrágot és kék blúzt. A szolgálati kabátomon részgombok vannak, amiket mondjuk a szidulla fényesít, aztán begombolom a szolgálati gallért, amelyiken ugyanaz a jelzés van, mint a kabát gallérján, és ebből a jelzésből minden vasutas rögtön látja a szolgálati rangomat. A középiskolás gomba galléron mindenkinek megmondja, hogy érettségim van, és az aranyfonállal varrott gyönyörű csillag mindenkivel tudatja, hogy közlekedési gyakornok vagyok. A galléromon még egy jelzést tündököl. A legszebb, a lila meg kék flitterrel díszített szárnyas kerék. Olyan, mint egy aranycsikóhal. Még sötét lesz, amikor a biciklimen elindulok, és anyuka nézni fog utánam, mozdulatlanul áll majd a függöny mögött, ugyanúgy, mint ahogy minden ablak mögött, amelyik alatt elhaladok, emberek fognak állni, mint az anyám. És ujjukkal a függönyön figyelnek majd, ahogy a folyó felé biciklizek, és amikor kiérek az ösvényre, fellélegzek, mint mindig, mert nem szívesen járok szolgálatba vonattal, itt a folyó mentén szabadon lélegzek, itt nincsenek ablakok, semmi csapda, semmi kötőtű, amit hátulról beleszórnak az ember tarkójába. Itt csak egyetlen ablak van, az ég nagy-nagy ablaka, amelyikből csak a hold figyel engem éjszaka, nappal pedig a nap. A forgalmi irodában minden úgy volt, mint ezelőtt. A központi váltóreteszelő berendezés blokja most is egy óriási Aristonhoz vagy pénzautomatához hasonlított. A távíróasztal az ablak előtt állt, és az ablakból még mindig látni lehetett az öreg almafákkal szegett mezei utat, amelynek végén 5 kilométernyire az állomástól Kinski herceg kastélya ragyogott, amelyik ma reggel, amikor a nap felkelt, az első emeletéig ködben állt, úgyhogy olyan volt, mintha aranyfonálon lógna. A távíróasztalon három gép volt. A Siemens és Haske cég gyártotta őket egy fél évszázaddal ezelőtt, és három távírókönyv. A két vonaltelefon meg a két pályaudvari telefon állandóan egybe kapcsolódott, és a távírógépek meg a telefonok folytonos halk turbékolással, csörgéssel és csicsergéssel töltötték meg a forgalmi irodát, mintha nem is iroda, hanem madárkereskedés volna. A váróterembe nyíló ablakon még mindig ott volt a részkarikákkal összehúzható függöny, és mindjárt mellette a vasszekrény meg a keletbélyegző. Ubicska forgalmi tiszt úr kezet nyújtott, és mindjárt megmondta, hogy együtt leszünk szolgálatban, és hogy a három hónapi maródi után újból be kell jönnöm a gyakorlatba. Aztán megkérdezte a forgalmi tiszt úr, hogy hány óra van, és följebb húzta a kabátom ujját, de nem az órámat nézte, hanem egyenesen a sebb helyet a csuklómon. Éreztem, hogy elpirulok, és mindjárt úgy tettem, mintha a piros szolgálati sapkámat akarnám megkeresni. A szekrényben találtam meg, tisztára belepte a por, és a tetején egérnyomok voltak. A reggeli napsütésben lekeféltem a sapkát, és hallottam, milyen vígan turbékolnak az állomásfőnök úr galambjai a galambtúcban. Az állomás mögött jól láttam a lóversenypálya akadályait, meg az egész pályát. A nagy párdubicei miniatűr másolatát, mert Kinski herceg félvérlovakat tenyésztett, amelyekkel nem csak a nagy párdubiceit, hanem a nagy Liverpoolit is megnyerte. Azaz, majdnem 1 millió font sterlinget. Ez akkoriban annyi pénz volt, hogy a herceg a mi kis állomásunk mögött egy óriási mozit kezdett építeni, meg színházat, meg hangversenytermet, de nem fejezte be, és aztán az egészből gabonaraktárt csináltak, és ez volt a legszebb gabonaraktár a világon. Görög meg római oszlopok között hordták belé a magot, és angol neve volt Liverpool. Pontosan 7:30 belépett a forgalmi irodába a főnök úr. Majdnem 1 méter mázsát nyomott, de a nők azt mondták, hogy olyan könnyedén táncol, mint a pehely. A hajacskáját úgy fésülte, hogy bal oldalról jobbra terelte a tonzúráján át, a jobb fülétől pedig balra terelte a tonzúráján át. De néha, amikor a peronon sétált, szélkerekedett, és az egész csúcsívet szépen leválasztotta a tonzúráról, és a levegőbe emelte. A főnök úr kinyitotta az iroda ajtaját. Senki se hitte volna, hogy egy ilyen semmi kis állomás főnökének ilyen irodája lehet. A padlón egy perzsa szőnyeg piros és kék virágai ragyogtak, és három török taburet keleti hangulatot árasztott. A mahagóni fával berakott nehéz íróasztalt óriási pálma levelei árnyékolták be, amelyek ernyőszerűen terültek szét a velencei fotel fölött. Az embernek olyan érzése támadt, hogy az egész irodát a főnök úrral együtt horcégre kellene tenni, mint a pápát. A sarokban álló rokokó szekrényen márványóra állt. Inga helyett 3 aranygömb volt benne, és a gömbök hol jobbra forogtak, hol balra. És mindenki, aki ennek az órának az ütését meghallotta, arra felé fordult, és azt mondta, de szépen üt ez az óra! Az irodában még egy szolgálati kanapé is volt, csokoládé színű, viaszos vászonnal bevonva, és a falon egy nagy olajkép. Mozdony volt rajta, ahogy éppen kifut a Wilson pályaudvarról, és gőzt fúj a sinekre meg az égre, és ebben a gőzfelhőben elindul. Ez a kép az államvasúti alkalmazottakat kivétel nélkül izgalomba hozta. Hát még a főnök urat, akinek 2 életcélja volt, az egyik, hogy az államvasutak felügyelőjévé léptessék elő, a másik, hogy nemesi előnevet kapjon. Báró Ruzsei Lánszki! Mert amikor az ősei után kutatott, felfedezte, hogy egy kis kékvér csörged ez az ereiben. Így hát kétszeresen is kékvérűnek számított, mert a vasutasokat is kéknemeseknek hívták. Ezt leszámítva a főnök úrnak csak egy egészen közönséges szórakozása volt. Galambokat tenyésztett. A háború előtt nürnbergi bagdettákat, amelyeknek a szárnyán fekete meg fehér harci nyilak vannak. A főnök úr minden második nap maga takarította ki a galambházat. Friss vizet öntött a tálkákba, és ocsút szórt a madarainak. De amikor a németek olyan kegyetlenül megtámadták és leverték a lengyeleket, a főnök úr egy reggel nem nyitotta ki a galambházat, és elutazott Hradecbe, de mielőtt fölült volna a vonatra, meghagyta az altisztnek, hogy a nürnbergi bagdettákat egytől egyig folytsa meg. Egy hét múlva aztán gyönyörű kék begyű lengyel hiúz galambokat hozott, amelyeknek a szárnyán szürke meg fehér háromszögek vannak olyan szépen egymásba pászítva, mint a csempék egy fürdőszoba falon. Ott álltam a sinek között, és éreztem, hogy valaki néz. Megfordultam, és a nyitott pinceablakon át megláttam a főnökné asszony szemét a sötétben, ahogy a Gunnárját tömi, és közben engem bámul. Szerettem a főnökné asszonyt. Esténként lejárt hozzánk az irodába horgolni, egy nagy asztalterítőt horgolt, és a horgolásából olyan igazi nagy csend áradt. Mindig újabb meg újabb virágok meg madárkák jelentek meg az ujjai alatt. Egy könyv volt előtte a távíró asztalon. Időnként fölé hajolt újabb utasításokért, hogy mi következik. Rövid pálcika, láncszem vagy hosszú pálcika, mintha citerán játszana és a kottát böngészné. De minden pénteken kivégzett egy nyulat. Kiemelte a ketrecből, térde közé szorította és egy tompa késsel nyiszálta a torkát. A szegény kis állat visított, sokáig visított. Aztán a hangocskája elgyengült, de a főnökné asszony ugyanúgy nézett maga elé, mintha azt a nagy terítőt horgolná. Azt mondta, hogy így, ha a nyúl lassan vérzik el, jobb a húsa, porhanyósabb. Előre láttam, hogyan fogja nyiszálni a Gunnárt is. Ráül majd, mint a lóra. Lenyomja a narancsszínű csőrét a nyakára, mintha bicskát csukna be. Gondosan kitépi a tollát a tarkóján, beengedi a vérét egy lábasba, a szegény madár egyre gyengül, majd egészen elernyed, a főnökné asszony ülepe meg lejjebb süllyed, egészen a sarkáig. Magyar kornok, kiáltotta a főnök úr. Bementem az irodába, tisztelektem és kifeszítettem a mellemet. Magyar kornok szolgálatra jelentkezik. Ülj le, mondta a főnök úr, és felállt az asztal mellől, aminek következtében egy pálmalevél rátelepedett a fejére. Egy ideig csak állt az öreg, vörös szemét végigjártatta az uniformisomon, aztán begombolta a gallér gombomat. Nachma, észrevetted-e, hogy nincs itt a távirásznőnk? Nincs itt Zdenyicska? De nincs ám, csattant fel a főnök úr. Nem hallottál semmit a városban? Nem hallottam, főnök úr, csak nem történt valami baj. Hát ez furcsa. Mert ide már majdnem csoportosra járnak az emberek a forgalmi tiszt urat bámulni. Mintha négy lába volna. Meg két feje. Szép kis dicsőséget szerzett a mi csendes kis állomásunknak. Ja, Hubicska forgalmista úr, az aztán igen, mondom. Amikor Dobrovicében szolgáltam és a forgalmista úr tanított, akkor meg az egész pálya járt oda bámulni a forgalmista urat, mert hogy egy bizonyos hölgyel kirepesztette a főnök úr kanapéját. Az osztrák? Viaszos vászon kanapét? Mereztette a szemét a főnök úr. Olyat, mint ez itt? Pontosan ilyet mondom. Ülj le, Milos! Szelídült meg a főnök úr. Lovagló ülésben letelepedett a másik taburetre, és a kezét a füléhez emelte. Egyszer este, mondom a főnök úr fülébe, egy hölgy jött be az irodába. Sokáig üldögélt velünk, bort iszogatott, meg cigarettázott. Éjfél felé, amikor már az éjszakai személy is elment, azt mondja Hubicska forgalmista úr. Milos, még csak gyakornok vagy, de én bízom benned. Vedd át helyettem a szolgálatot egy-két órácskára. Hát én szolgáltam. Hubicska forgalmista úr pedig bevitte azt a hölgyet a főnök úr irodájába, és nem sokára azt hallottam, hogy... De cicuskám, a test megköveteli, a testnek szüksége van rá. Hínje a mocskos disznaja! Kelt fel a taburetről a főnök úr, és a hajlongó meg turbékoló galambok fölött kinézett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr állt. Ha legalább meglátszana rajta az a kujon csődör természete! Kiabálta a főnök úr, Hubicska forgalmista úr pedig bedugta a kis ujját a fülébe, és úgy rázta, mintha víz ment volna bele. Lassú vízpartot mos, mondom, de éjfél után egy órakor, amikor a teher is kiment a cukorral, olyan hangokat hallottam a főnök úr irodájából, mintha valami koporsót tologatnának. Aztán valami zuhanás. Beszaladok a főnök úr irodájába. Hát a hölgy mesztelenül fekszik a kanapén, szétvetett lábbal. Hubicska forgalmista úr meg a földön fekszik alsó nadrágban, akárcsak a katona azon a templomképen, amelyiken felnyitják az Isten sírját, és azt mondja... Milos, rosszul sikerült a kontrafals, lepottyantam a szerelem oltáráról. A megveszekedett foltos hiénája! Kiabálta a főnök úr, és neki támaszkodva az ablaktoknak, tovább nézte a forgalmi tisztulat, amint terpeszállásban az eget bámulja. És? Hogy feküdt az a ringyó abb? A főnök kanapján, hogy? Hogy? Fordult meg a főnök úr. Ha megtetszik engedni, megmutatom, mondom. S oda mutattam a viaszos vászon kanapéra. Ráültem, és hátra vetettem magam. És a főnök úr fölém hajolt, és az öklét rázta. Még ha váróteremben henteregne a locsóival, de a főnöke kanapéján? Úgy is van, mondom. A főnöki kanapén csak a főnök úrnak szabad ülni. Látod? Te ezt elismered, de annak a mocskos disznónak semmi se szent, kiabálta a főnök úr. Felültem és azt mondtam. De főnök úr, még nem mondtam el, hogy aztán mi volt. Tessék ide nézni. Megfogtam a főnök úr kabátja ujját, és odahúztam a kanapéhoz. Itt, ezen a helyen repett ki a viaszos fázon, egész szélességében. Kirepesztették a kanapét? Kiabált a főnök úr. Ketté repesztették a főnök kanapéját? Ez mind azért van, mert az emberek nem ismernek tekintélyt maguk fölött. Se Isten, se mítosz, se allegóriát, se szimbólumot. Egyedül vagyunk a világon. Minden meg van engedve, de nem nekem. Mert én félek az Istentől, de az a mocskos disznó az nem fél, annak semmi se szent, csak a sertéssült knédlivel meg káposztával. Többet nem mondott a főnök úr, csak lihegett, fújt, nézte a peront meg Hubicska forgalmi tisztúr hátát. Ez az ember ördög, szólalt meg aztán. Már legalább 10 éve főnök lehetne valami egyvágányú kis állomáson, de még egyetlen rozettája sincs. Mindig éppen akkor csinál valami disznóságot, amikor elő akarják léptetni.
1: Én meg szépen haladok előre.
0: Hallottam, mondom, hogy államvasúti felügyelővé léptetik elő a főnök urat.
1: Igen, beszélnek róla.
0: Ó, akkor 3 csillag helyett csak 1 csillagja lesz a főnök úrnak, de aranymezőben, mondtam.
1: Látod, Milos?
0: Ábrándozott el a főnök úr.
1: Ilyen jó példával járok elől.
0: És a szekrényből egy vadonatúj blúzt húzott ki, amelynek a gallériára már rá volt varva a gyémánt csillag aranymezőben.
1: Ilyen jó példával járok elő. De mit ér az egész? Mintha igaz gyöngyöt szórnék a disznóknak.
0: A felügyelő, folytattam, a vasútnál ugyanaz, mint az ezredes a katonaságnál, ugye?
1: Úgy van, Milos,
0: mondta a főnök úr. Az első vágányon hosszú tehervonat futott teljes sebességgel. A tengelyek szabályosan kattogtak a sínkapcsolásokon. A főnök úr nagy gonddal elrendezte a vadonatúj blúz ujjait meg csücskeit, hogy be ne csípje őket a szekrény ajtóval. Aztán fogta az ocsóval töltött plédobozt, kinyitotta az ablakot, és a lengyel hiúzgalambok berepültek az irodába, és összeveregettek a levegőben, mert mindegyikük rá akart ülni a főnök úr vállára. Aztán rátelepettek, mint valami szoborra vagy diszkútra. Hajlongtak a karján, kezén, vállán, fején. Oda törleszkedtek hozzá. Az ocsú nem is volt fontos nekik, csak a szeretet. Megcsipkették az arcát, de olyan gyöngéden, mintha nem a galambjai, hanem a kisgyerekei volnának. A tehervonat elvitte magával az akatolását. Ez a lárma mindig vele megy a vonattal, akárcsak békeidőben a kivilágított ablakok négyszögei, meg téglalapjai. Mit csinálhatott a forgalmista úr Zdenyicskával, mondom. Ugyan mit?
1: Gyalázatosságokat,
0: mondta a főnök úr, és mosolyogva nézte a galambjait. Oda tartotta nekik a száját.
1: Az állatok nem képesek ilyesmire. De én már emiatt nem fogok izgulni. Izguljon a fegyelmi bizottság, rádecbe. Mert már ott van az ügy. Szóval Hubicska forgalmi tiszt úr az éjszakai szolgálat alatt az asztalra döntötte Zdenyicskát, felhúzta a szoknyáját, és az állomásunk minden bélyegzőjét sorba rányomta a fenekére. Még a kelet bélyegzőt is. Zdenyicska reggel hazament, és az anyukája mindjárt elolvasta az összes bélyegző szövegét az ülepén, aztán nyomba van ide szaladt, hogy azt mondja, panaszt tesz a gestapónál. Így hát, Milos, kénytelen volt a mi jegyzőkönyvet felvenni. Borzasztó. És a Zdenyicskának mindjárt el kellett mennie az üzletvezetőségre, Radecbe. És ott azokat a bélyegzőket maga az államvasutak igazgatója is megszemlélte. Borzasztó, kiáltotta a főnök úr.
0: És a galambok majdnem lehultak széttárt karjáról, és hogy elneveszítsék az egyensúlyukat, hevesen csapkodtak a szárnyukkal. Az állomásunk kerítése mentén a másik oldalon Kinski grófnő közeledett, egy fekete csődörön nyargalva. Hazafelé tartott a majorságokból, és úgy megülte azt a fekete csődört, mintha hozzá lett volna nőve. A főnök úr a lengyel hiúzgalambokkal együtt kiment a peronra. Hajlongott a vágtató grófnő felé, az meg átlovagolt a sineken, és az állomás előtt könnyedén lecsúszott a lóról. Lovagló nadrágja alig érintette a nyerget. A főnök úr kezet csókolt, aztán a lengyel hiúzokkal megrakva tovább lépegetett a grófnő oldalán, és a grófnő egy cseppet se csodálkozott a galambokon, hanem maga is kinyújtotta kesztyűs kezét, hogy ráüljenek, és közben halkan beszélgetett a főnök úrral. Hubicska forgalmista úr nem tudta levenni a szemét a grófnőről.
2: Te Milos, tudod, mit szeretnék? Az a nyerek szeretnék lenni.
0: rámutatott a fekete csődőre, aztán köpött egyet, és elnevette magát. Milos, gyönyörű álmom volt, mondta bizalmasan. Azt álmodtam, hogy szekér vagyok, és a grófnő a rudamat fogja, és húz befelé a Liverpoolba. És megint olyan szemérmetlenül nézte a grófnőt, ahogy ott lépegetett a főnök úr mellett, főképpen a lábát, és a főnök úr bizonyára nagyon megijedt valamitől, amit a méltóságos asszony mondott neki, mert a galambok hirtelen felröppentek a válláról, és felemelkedtek a levegőbe. A méltóságos asszony kezet nyújtott a főnök úrnak, a főnök úr pedig megcsókolta a kezét, aztán nyeregbe akarta segíteni a méltóságos asszonyt, de az egy kézmozdulattal visszatartotta. Könnyedén fellendült a fekete csődörre, közben egy pillanatra szétvetette a lábát, és Hubicska forgalmista úr a szája szélét megtörölve kijelentette. Jó kis faros cica, és köpött egyet. A méltóságos asszony elvágtatott, és a csődör fekete színe élesen elütött a rózsaszín napfényben ragyogó hótól. Hubicska forgalmista úr két osztályba sorolta a nőket. Azokat, akiknek a teste deréktől lefelé volt túlsúlyban, úgy hívta, ahogy az előbb a grófnőt. Faros cica. Akiknek meg a teste deréktől fölfelé volt túlsúlyban, és méghozzá szép is volt, azokat úgy hívta, hogy melyes cica. A főnök úr dühösen Hubicska forgalmista úr felé sietett, és már messziről húgogta. Hubicska, már a méltóságos grófnő is tudja. Ezzel berohant az állomás épületbe, de még az ajtóban visszafordult. Borzasztó komolyan megcsóválta a fejét, aztán felment a lépcsőn egyenesen a konyhába. Ott előbb néhányszor a padlóhoz verte a hokedlit, hogy a forgalmi irodában csak úgy hullott a vakulat a plafonról, és beleharsogta a Lichthofba.
1: Átkozott erotikus évszázad! Minden agyon van erotizálva! Erotikus izgatószerek! Suhancok és kisgyerekek beleszeretnek a liba pásztorlányokba! Könyvekből és erotikus filmekből ellesett szerelmi tragédiákra! Bíróság eri a nevelőkkel, a pornográf könyvek meg képek szerzőivel és eladóival! Le az ifjúság elfajult képzeletével! Feldarabolta a teljes asszony hulláját, és biztosan feldarabolta volna az unokahúg hulláját is, ha meg nem zavarják. A drogériában kiállított viaszbábú egy fiatal nő csípőjének hosszmetszetét ábrázolja életvadságban, és a fiatalság egyenesen zabálja az ilyesmit. Egy bizonyos festő műterme kétséget ébreszt, nem mészárszékbe léptünk-e be, ahol emberhúst árulnak. Kannibalizmus! Franska a kofferben. És egy aranyfogú szőke fiatalember keresztetik. Legutóbb ausztráliai almát vásárol neki a Koruna automata büfében. Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Csupa hús! Két gyilkosságok a látóhatáron. A vádlottak padjára azokkal a tanítókkal, akik megtűrik a nemi felvilágosítást az iskolákban. Minél több erkőstelenség is élfajhászás, annál kevesebb bölcső, annál több koporsó.
0: Hörögte a főnök úr a konyhából a Lichthofon keresztül le a forgalmi irodába, mert a főnök úr egyrészt tagja volt a prágai SOS-nek, azaz a szeplőtleneket oltalmazó szövetségnek, másrészt a méltóságos asszony, mialatt vagonokat rendelt vágó marha szállításra, gyakran a szemére vetette, kissé lagymatagon viseltetik az egyház iránt, pedig ha egyszer a katolikus egyház megdől, akkor megdől az egész világ. Így hát a főnök úr, ha elment a templom előtt, és egyenruhában volt, akkor szalutált a templomnak. Ha meg civilben volt, akkor megemelte Schwarzenberg kalapját. Meghajolt a templom előtt, és csendesen... A blokk zakatolni kezdett. A piros kis kerék megzörrent, és fehér színt öltött. Kihúztam a blokkulcsot, és már szaladtam is a peronra. A mozdony fütyült a bejáratnál, és a főnök úr lejött a lépcsőn. Mintha mi sem történt volna, annyira megtisztult attól, hogy beleordított a Lichthofba, mintha legalábbis az lett volna a siratófal. Hubicska azt mesélte, hogy a főnök úr ugyanígy ordított a feleségére is, és hogy a főnökné, bár az apja hentes és mészáros volt Volariban, eltűri az ordítozását, de évente négyszer fellázad, és amikor a főnök úr éppen a leghangosabban ordítozik arról, hogy milyen is egy rendes asszony, a főnökné felkap valamit, ami éppen a keze ügyébe akad, és hozzávágja a főnök úrhoz. Egyszer éppen karácsonykor kiabált vele, mire a főnökné behúzta a fürdőszobába, és akkora pofont kent le neki, hogy a főnök úr befordult a kádba a karácsonyi pogy mellé. A főnök úr bejött az irodába, és egyetlen tekintettel meggyőződött, hogy a közlekedéssel valami nincs rendben.
1: Na fiúk, mondta atya ilyen. Megint eltoltatok valamit. Egy katonai szerelvény kénytelen volt megállni a bejárati jelző előtt, húzta el a száját Hubicska forgalmista úr.
3: Az a szigorúan ellenőrzött transport?
1: Düllesztette ki szemét a főnök úr. Az, mondtam, az a három felkiáltó jeles.
3: Olvastátok?
1: Mutatott rá a rendeletre, amit a birodalmi meghatalmazott úr írt alá.
3: Olvastuk, mondta Hubicska forgalmista úr. És? Meggondoltátok?
2: Meggondoltuk és döntöttünk, mosolygott Hubicska forgalmista úr.
3: Tudjátok, hogy ezt szabotásnak minősíthetik?
1: Mondta a főnök úr, és fejcsóválva kiment a peronra. A szigorúan ellenőrzött katonai transport mozdonyán Honzik mérnök úr, a betripszánt vezetője állt sápadtan. Ő maga utazott le Libokba ezért a vonatért, és most túszként állt a mozdonyon, szemét az ég felé merezdgette, és a kezét tördelte. Ott állt közvetlenül a kis ablaknál, és ablakainkra meg ajtajainkra mutogatva jelezte, hogy a mi kis állomásunk hogy kitolt vele. A főnök úr szalutált, és én a vágány mellé álltam, és szintén szalutáltam. A mozdony megállt. Két karcsú SS ereszkedett le róla, géppisztoly ereszkedett le róla, géppisztolyjal a kezükben. Megálltak előttem, és egy ideig a piros sapkámat bámult.

0: Mozdony kőszénfűtésű birodalmi gép, és a mozdonyvezető ülése mellett még egy kar volt, amilyen a betegek karosszéke mellett szokott lenni, hogy a széket nyugádjá lehessen változtatni. Az SS-ek folyton a tüdőlebenyemen tartották a gitárjuk csövét, a szemüket meg mozdulatlanul a századoson, de a százados a tájat nézte. Láttam, hogy egy ház tetején felnyílik a padlásablak, és valaki kíváncsian kibújik rajta, majd felemeli a karját, mintha meg akarná adni magát. Biztosan rákiabált valaki a transportból, vagy fegyvert szegeztek rá, mert feltartotta a karját, mintha a nap egészségére inna. Jordán volt, a községi bolond, aki a teheneket szokta őrizni, és a nyári vasárnapokat azzal tölti, hogy egy kis hálóba beletesz néhány üveg sört, azzal csónakázik. Minden percben kihúz egy-egy butéliát a vízből, megtölti a pohárát sörrel, aztán feláll a csónakban, éppen úgy, ahogy most a tetőn áll, és tornanadrágban felemelt pohárral élteti a napot, és olyasmit kiabál neki, hogy aztán fenékig üríti a poharat. Láttam a főnökné asszonyt is a konyhaablakban. A szemét ketté választotta egy rézrudacska, amire a vitrázs van húzva. Felemelte a kezét, aztán az élesen követett transport elindult, és lassan elhúzódott a szétlőtt szerelvény mellett az ötödik vágányon. Az SS-ek felé fordítottam a szemem, hogy lássam, mit szólnak a szerelvényhez. Azok meg úgy néztek rám, mintha én lőttem volna szét azt a vonatot.
1: Duar Schlecker, te tapnyaló, mondta az egyik. Zole Schweine sind besser sofort nieder zu schießen. Le kéne lőni a disznókat!
0: Erre az első, hogy 30 perc késésük van.
2: 30 minuten verspätung!
0: Ezt sziszegte, és még jobban a bordáim közé nyomta a gitárcsövet. Milyen más volt az, amikor 3 hónappal ezelőtt elutaztam meghalni. Behajoltam a kasszaablakon, este volt, a pénztáros nőnek vörösen csillogott a haja, és én azt mondtam. Egy jegyet. És ő megismert és mosolygott. Igen, forgalmista úr, de hová? Oda utazom, mondtam, ahová először téved a szemem. Elnevette magát. Hogy először? Hiszen az én szemem mindig ezeken a jegyeken van. Akkor tudja mit, kisasszony? Mondtam. Nézzen rám, és a bal kezével húzzon ki egy jegyet. Erre megint elnevette magát. De forgalmista úr, én a sötétben is megtalálok minden jegyet. És tovább kacarászott, mert azt hitte, hogy viccelek. Erre azt mondtam. Hát akkor 7. oszlop, 7. fach. Tudja, kisasszonya, a 7-es a zsidók szerencse száma. Oda nyúlt, de nem vette le rólam a szemét, és azt mondta, Bistrstice, 27 korona. A gép remegett, és odakint ragyogott a hó, és szüntelenül ketyegett a színes kristályaival. Az árokban 3 halott ló feküdt, ahogy éjszaka a németek kidobták őket a vagonból. Ott feküdtek az árokban a pálya mentén. Lábaik a magasba nyúltak, és olyanok voltak, mint az oszlopok, amelyeken az ég láthatatlan bejárata nyugszik. Honzik mérnök úr engem nézett, és a szeme tele volt szomorúsággal meg haraggal, hogy ez az élesen követett transport éppen az ő vonalán késett el. És ez biztosan az én hibám, és ezért az SS-ek nagyon helyesen tették, hogy felhoztak a gépre. És engedélyre várnak, hogy a gitárjuk csövét a tarkómhoz nyomják, hogy aztán jelt adjanak egymásnak, és belém szórják a golyókat, amelyek most a gitárban vannak. Aztán kinyissák az ajtót, és... Én ezt pontosan éreztem, és mégis azt hittem, hogy csak bolondoznak. Hogy ilyesmit úgyse tudnak megtenni, mert hogy mind a ketten olyan klasszak. Pedig én mindig őrültem, féltem a szép emberektől. Én egy szép emberrel nem is tudtam rendesen beszélni. Mindjárt megizzadtam, meg dadogtam. Úgy csodáltam a szép embereket. Egészen elkápráztatott a szépségük. Sohasem tudtam egy szép arcba belenézni. De a százados, az csúnya volt. Az a hosszú sebhely az arcán olyan volt, mintha gyerekkorában egy rozsdás fazékba bukott volna, de most felén fordította a sebhelyét, és rám nézett. Felemeltem a kezem, és belefokóckodtam egy hurokba, ami a mozdony tetejéről lógott. Ezt azért mertem megtenni, mert a százados rám nézett, és látta, hogy egy trotli vagyok, akinek a sinek mellett kell áldogálnia, mert Hradecben az üzletvezetőségen megmondták neki, hogy áldogáljon a sinek mellett, és engedje le, meghúzza fel a jelzőkarokat, mi alatt a birodalmi hadsereg először keletre zúdul az állomásán át, aztán meg vissza. A németek bolondok, mondom magamban. Közveszélyes bolondok. Én is bolond voltam egy kicsit, de a saját számlámra, viszont a németek mindig a más számlájára bolondok. Egyszer az ötödik vágányon álltak, egy egész vonat katona, és bejártak a falusi kisboltba élelmet vásárolni, meg cukorkát, meg műmészkockákat, és egy katona titokban kihúzott egy kockát, amin a többi kocka állt. És az egész gúla összeomlott, és a boltos megszámlálta a kockákat, és rájött, hogy öt hiány.

0: mire a parancsnok felsorakoztatta az egész szakaszt, és megszabta a határidőt, hogy meddig kell visszaadni az ellopott műmészkockákat. Aztán egész estig kutatott a vagonokban, átkutatta az egész vonatot, nyomozta a műmészkockákat, és amikor mégse találta meg őket, személyesen ment be a faluba a boltoshoz, szalutált neki, és szertartásosan bocsánatot kért. És lehet, hogy ezek ugyanazok a németek voltak, akik most itt álltak velem a mozdonyon. Lehet, hogy éppen ezek voltak. A fűtő vígan rám kacsintott, aztán fogta a lapátot és hányni kezdte a szenet a kazánba. Először egészen a rosté hátsó végébe, aztán középre, ritmikus mozdulatokkal, hogy az utolsó lapát szén éppen eltakarja a rosté előső végét. És a kapitány szeme a csuklomra tévedt, oda, ahol a sebb helyen volt, mert a kabátom ujja felcsúszott, és a százados úgy nézte azt a begyógyult heget, mintha én valami könyv lennék. Ez a százados már biztosan többet tudott, ez már a másik oldalról nézett mindent, és a szeme olyan volt, mint két kis timsó darab. Most már ahányan voltak, mind a sebb helye megbámulták. A százados kinyújtotta a lovagló ostorát, és felhúzta vele a másik kabát ujjamat is. Most a másik sebb helyemet nézte. Kamerád, mondta. Jelt adott, és a szigorúan ellenőrzött transport lassított. A két gitár eltávolodott a hátamtól, és én már nem néztem a két szép katonát, csak a padlót, a recézett vasbádogot, amint ide-oda mozgott a talpam alatt. G, mondta a százados. Köszönöm, suttogtam. Nem tudtam, nem vicce az egész, de azért kinyitottam az ajtót, leléptem az első lépcsőre, majd lejjebb, majd még lejjebb, kifeszítettem a lábam, és lehuppantam az ösvényre, mintha a kozák táncot járnék, aztán két lábra ugrottam, és a mozdony megint gyorsított, és a nyitott vagonok egymás után gördültek el mellettem. Csupa tigris, meg katonák. Némelyikük nyitott egy kilós konzervet tartott a térde között. A blúzuk ujja fel volt tűrve, késhegyre szúrták a húsdarabokat, és úgy ették. Némelyikük meg combjára fektette a géppisztolyát, és lelógatta a csizmás lábát a tankról, és olyan jókedvűen lóbálta, mintha a patakban áztatná. És ahogy egyik vagon a másik után elment mellettem, folyton azt éreztem, milyen jó célpont a hátam. Az utolsó vagonon fekete női harisnyák lengtek. Biztosan egy tábori kórház ápoló nővérei utaztak rajta, de én még mindig a német gitárok, revolverek és gépfegyverek lőtávolságában voltam, és ez kissé nyugtalanított, mert a németekkel, amint azt az előbb a saját bőrömön tapasztaltam, sohasem tudja az ember hányadán van. Karászeknét, aki mellettünk lakik, mindjárt 40-ben becsukták, és csak tavaly karácsonykor jött haza. És egész idő alatt, 4 évig, a Pecsek palotában dolgozott. A vért törölte a kivégzések után. 4 évig törölte a vért. És a főhóhér rendes volt hozzá, sonkával kínálta, és mindig kérte, hogy énekelje el neki a fekete szemek mért sírtokot, és tetszikezte, és ha nem értette, amit mond, azt mondta, hogyan kérem? És aztán karászeknét csak úgy ukmukfuk hazaküldték, véglegesen, és még bocsánatkérő levelet is írtak neki, csak hogy karászekné attól a 4 évtől megzavarodott. De a munkahivatal mégis mindjárt állást szerzett neki a fűtőházban, ahol olajos kannát nyomtak az egyik kezébe, és abból olajat kellett töltögetnie a gépekbe, és rongyot a másik kezébe, és azzal a csapágyakat kellett törölgetnie. A kanyarhoz közeledtem, és már messziről láttam, hogyan mered a magasba a halott lovak 12 patája, mint a Stará Boleszlávi kripta oszlopai. Mására gondoltam, arra, hogyan találkoztunk először, amikor még a pályafelvigyázónál dolgoztam, aki 2 vödör vörös festékkel kiküldött bennünket az államvasúti műhelyek kerítéséhez, hogy fessük le. Mása is akkor kezdte a gyakornok éveit, akár csak én. Szemben álltunk egymással, de ott volt közöttünk a magas drótkerítés. Mind a ketten a lábunkhoz tettük a vödröt a minium festékkel, és elkezdtük mázolni a kerítést. Mindegyikünk a maga oldalán. Arccal folyton szemben egymással, és a kerítés összesen 4 kilométer hosszú volt. 5 hónapig álltunk így egymással szemben, és mindent elmondtunk egymásnak, ami csak eszünkbe jutott. És mindig közöttünk volt a kerítés. Amikor már 2 kilométert lefestettünk belőle, egyszer más a szája magasságában kentem a festéket a drótra, és azt mondtam neki, hogy szeretem. És ő a másik oldalon az én szájam magasságában kente a festéket a drótra, és azt mondta, hogy ő is szeret, és belenézett a szemembe, és mert épp egy mélyedésben álltunk magas laboda között, odatartottam a szájam, és a frissen festett dróton keresztül megcsókoltuk egymást, és amikor kinyitottuk a szemünket, a másra száján olyan fajta illetlen romboid volt vörös festékből, amilyet a falakra szokás rajzolni, és az én szájamon ugyanilyen romboid volt vörös festékből. Erre elnevettük magunkat, és attól fogva boldogok voltunk. Amikor odaértem a három lóhoz, leültem az egyiknek a hasára, és hátamat nekitámasztottam a bal mellső lábának. A másik ló kidüllett szemmel nézett rám, mintha ő is átélte volna azt, ami egy pár perccel ezelőtt történhetett volna velem. Eszembe jutott, hogy amikor felfelé haladtam a kis bisztricei hotel lépcsőjén, a fordulóban egy fehér ruhás kőműves dolgozott. Véste a falat, hogy két kampot gipszezzen bele, ami néhány perc múlva egy Minimax oltó készülék fog lógni. A kőműves már öreg volt, de a háta olyan széles, hogy meg kellett fordulni, amikor el akartam menni mellette. És egy keringőt fütyült, azt hiszem a Luxemburg grófjából, és én bementem a szobácskámba, délután volt, és kivettem az aktatáskámból két borotvát. Aztán átsétáltam a fürdőszobába, az egyik borotvát élével fölfelé beleszorítottam a kád mellett álló hokedli fájába, a másikat meg melléje tettem. És egy keringőt kezdtem fütyülni, azt hiszem a Luxemburg trófiából. Közben levetkőztem, kinyitottam a forró vízcsapot, aztán elgondolkodtam egy kicsit, és halkan lenyomtam az ajtó kilincsét. Az ajtó egy résnyire kinyílott, és a kőműves ott állt a folyosó másik oldalán, mintha ő is kinyitotta volna az ajtót, hogy megnézze, mit csinálok. Mint ahogy én is meg akartam nézni, mit csinál ő. Bevágtam az ajtót, és beálltam a kádba. De csak nagyon lassan tudtam leülni, mert a víz borzasztó forró volt. Sziszegtem a fájdalomtól, de azért óvatosan és fájdalmasan mégis leültem valahogy. Aztán kinyújtottam a bal kezem, és a jobb kezemmel átvágtam rajta az ereket. Utána a hokedli fölé nyújtottam a jobb kezemet, és tenyérrel lefelé teljes erővel belevágtam a csuklómat a másik borotva élébe. Aztán mind a két kezemet betettem a vízbe, és néztem, milyen szép lassan jön belőlem a vér. Milyen szép rózsaszínű lesz tőle a víz. És milyen furcsa, hogy a piros vér úgy áramlik a csuklóimból, mintha valaki hosszú vörös fáslit húzna ki belőlük. És azok a fáslik úgy lengedeztek a vízben, mint a táncos nők fájtlan. Aztán sűrűsödni kezdett a víz, mint ahogy az a festék is sűrűsödik, amelyikkel a kerítést kentük másával az államvasutak műhelyei körül, és folyton terpentint kellett öntögetnünk belé. A fejem előre billent, és a számba málna szörp folyt, de kicsit sós íze volt. Aztán kék és lilla köröket láttam, amelyek egymásba voltak illesztve, és úgy rugóztak, mint a mozgó spirálvonalak. Aztán egy árnyék hajolt fölém, és az arcomat egy borostás áll súrolta. A kőműves volt fehér ruhában. Alám nyúlt és kiemelt a vízből, mint egy piros halat, amelynek a csuklójából vörös úszonyok nőttek ki. Ráhajtottam a fejem a zubbonyára, és hallottam, hogy az arcom meszetolt rajta, és annak a mésznek az illata volt az utolsó, amiről még tudtam. Szóval ültem a halott ló hasán. Fejemet lábának támasztottam, amely mozdulatlanul az égnek merett, és az a kis sörényke, ami a lovak patája fölött nő, a fülemet csiklandozta. A sineken egy tehervonat haladt, és vígan füttyentgetett. A vagonok eltakartak, és ritmikusan felfelfedtek, összerázkodtam, és kibudjant a könnyem. Mert eszembe jutott, hogy minden Noneman bácsinál kezdődött Kárlinban. Noneman bácsi más a nagybátyja volt. Ott aludtam náluk a műteremben egy kanapén. Egy jó gyapjú takaróval takartak be, és ráadásul még azzal a ponyvával, amire Prága volt festve, és fölött egy repülőgép. Ezzel fényképeztették le magukat a kuncsaftok, ha a pilótáknak vagy megfigyelőknek akartak látszani. Egész kis vicces csoportok is ráfértek a képen arra a repülőgépre, és aztán éjszaka, amikor Nonemanéknál már elcsendesült minden, eljött mása. Besurrant a repülőgépes ponyva alá, és simogatott, és hozzám simult, és én is simogattam őt, és végig férfi voltam. De amikor odáig került a dolog, hirtelen elhervadtam. Mindennek vége volt. Ámen. Mása megpróbált még simogatni, meg csipkedni, de én tisztára elérzéketlenedtem, mintha minden végtagom megbénult volna. és egy óra múlva másra megint kisurrant a ponyva alul, és visszament a kis szobába, a néniéhez. És én reggel már nem is néztem rá. Csak ültem, mintha elvágták volna a torkomat. Jöttek a kuncsaftok, és odaálltak a ponyva mögé, amely alatt éjszaka olyan rossz tapasztalatokra tettem szert. Egyesek székre álltak, mások meg egy kis létrára. És Nonemán bácsi mindegyiknek vagy egy üveget, vagy egy tölcsért adott a kezébe. Aztán a gépe szoknyája alá bújt, felemelte a kezét, és jelt adott, mint a zenének. Aztán megint kikászálódott a szoknya alól, és 5 perc múlva hozta a kézképet, mert a műterem bejárata fölött nagy felírás volt. 5 perc alatt kész. És a kuncsaftok egész délelőtt jártak, aztán 2 német katona is jött, és amikor az egyik felállt a székre, a másik meg a létrácskára, és Nonemán bácsi eléjük tette a ponyvát Prágával, meg a repülőgéppel, hirtelen nagyot dörrent valami, és a szél átfújt a műtermen, és ledöntötte a ponyvát a repülőgéppel. És a 2 katona leesett a székről, illetve a létráról. És Nonemán bácsi, aki éppen a szoknya alá bújt, szintén elesett. De ez még mind semmi se volt, mert csak azután jött a nagy húzat, amelyik elfújta a műterem falát, és kifújta a bácsit meg a 2 katonát a műteremből, és befújta a nénit meg mását a műterembe. Jó magasan repültek a levegőben. És közben le akarták fogni a szoknyájukat, de nem sikerült. A hajuk lobogott, és eltakarta előlem az egész eget. Aztán mindannyian szép lassan lehuppantunk egy kis füves térre, mint a labdák. És utoljára azt a táblát fújta oda a húzat, amire az volt írva, hogy 5 perc alatt kész. A főutcán néhány ember szaladt keresztül, aztán sokáig csend volt. Utána elkezdtek bugni a szirénák, és néhány mentőautó robogott el előttünk. Aztán ismeretlen emberek jöttek, a ruhájuk szakadt volt és piszkos. Nevettek, mint a bolondok. Folyton csak nevettek, és hanyat vágottak a füves téren, és rázta őket a nevetés. És csak aztán jött az az ember, aki Viszocsáni felé mutatott. Borzalmas légitámadás, emberek! Lenézett a földre, arra a nagy táblára, és egész más hangsúllyal elolvasta a felírást. 5 perc alatt kész. Átbújtam a sorompó alatt. Az 5. vágányon személykocsikból álló szerelvény állt. Teljesen szét volt lőve. Elolvastam az első vagonra ragasztott rendeltetési utasítást. Államvasúti műhelyek. Kiindulási állomás, Krakkó. Így intézték el a partizánok a német transportokat közvetlenül a front mögött. Minden kocsinak ki volt verve az ablaka. Mindeniket megspékelték lövedékkel. A bádogtetőket gépfegyver kézírással írták tele. Némelyiket gránát szakította szét, vagy kiskaliberű ágyúgolyó. Zsákmányolt páncerfauszt. A kocsik régi módiak voltak. Mindegyik fülkébe mindkét oldalról külön ajtó vezetett, és az egész vagon fala mentén hosszú lépcső húzódott végig. Majdnem minden ajtón száraz vérfoltok barnálottak. Benéztem a fülkékbe. Mindegyik körülbelül egyforma képet nyújtott. A padlón üvegcserepek, szögek, posztostul kitépett gombok, egy katonai blúz leszakadt ujja, véres alsónadrág, véres zsebkendő, szétszóródott sakfigurák, malomjátékhoz való tábla, kerek zsebtükör, szájharmonika, hóval befújt levelek, kötszerdarabok és egy csíkos játéklabda. Fölvettem egy levelet, amelynek a borítékját csizmaszögek nyomai ékesítették. Mein liebe Schnucki-Pucki. Így kezdődött a levél, és Deine Luise. Így végződött. És női ajkak lenyomata volt rajta. És a sarokban egy kifűzött bakancs nyújtogatta röhögve a nyelvét. Mellette 2 döglött varjú feküdt. Amikor kijöttem a kórházból, olyan fagyok voltak, hogy a városon túl az erdőben, ahol mindig rengeteg varjú meg csóka gyűlt össze, a fák tele voltak aggatva fekete madarakkal, amelyek messziről úgy csillogtak a fagyos napban, mint a gyémánt. És amikor az erdő szélére értem, 1000 meg 1000 varjút láttam a földön. Úgy feküdtek körös körül a fák alatt, mint a túlérett szilva. Az egész erdő tele volt hullával. A fákon ülő madarak is halottak voltak, álmukban fagytak meg. A cipőm sarkával belerúgtam egy fatörzsébe. Zúzmara hullott az ágakról, meg kémult madarak. Estükben megérintették a vállamat, de olyan könnyűek voltak, hogy úgy éreztem, mintha egy svájci sapka esett volna rám. Leugrottam a szétlőtt kocsi lépcsőjéről, és benéztem a forgalmi irodába. Hubicska forgalmista úr lábát a távíróasztalon, kezét a hóna alatt tartva, és állát a mellén nyugtatva, édesen aludt. Ehhez én is nagyon értettem. Én is el tudtam aludni szolgálatban, ha rám jött az álmosság. Ilyenkor Olyan vágy szállja meg az embert az alvás után, hogy a legjobb nem védekezni ellene, és mindjárt elaludni. De a forgalmisták szolgálati álmát valami különös jelző berendezés irányítja. Mi alatt a test mélyen alszik, a forgalmista fejében valami ébren van. Elég, ha megkattan a távíró, és a valamire való forgalmista abban a pillanatban talpon van, lenyomja a kulcsot, leadja az állomás jelzését, aztán megint leül, és mélyen elalszik. De amikor a jelentés a fehér szalagon véget ér, felébred. Jelzi, hogy mindent megértett, lekopogja a saját állomása jelzését, leállítja a gépet, visszaül a székbe, és alszik tovább. Egy valamire való forgalmista azt is meg tudja csinálni, hogy beállítja a bejárati jelzőt, és elalszik, de közben hallja a közeledő lépteket. Meghallja, hogy a bejáró vonat mozdonya dobbant a blokkban, hogy ráfut a szigetelt vágányra, pedig a forgalmi iroda blokkjában csak olyan koppanás hallatszik, mintha egy kávés kanalat ejtenének le. De a forgalmista felébred, és beállítja a jelzőket. A lépcső felől felhangzott a főnök úr lépteinek kopogása. A forgalmista úr levette a lábát az asztalról, és felállt. A főnök úr bejött az irodába, ócska egyenruha volt rajta, biztosan a galambházat megy tisztítani megint. A nadrágja fehér volt a galambtrágyától, és a kabátúja szintén. Beléptem a forgalmi irodába. Milos Hmád gyakornok ismételten szolgálatra jelentkezik, mondtam. Megrázták a kezemet, megveregették a vállamat, és a főnök úr szeme könnybe lábadt.
1: Milos, mennyit magyarázom nektek, hogy vigyázzatok! És most újra mondom!
0: Megfordult, és a mutatóujjával a falon függő hirdetmény aláírását bögdöste.
1: Dankó birodalmi meghatalmazott Hradecben kijelentette, hogy egy pillanatig se fog habozni, hogy rövidesen agyonlövet egy pár cseh forgalmistát.
0: A főnök úr a fejét csóválta, és egy kis galamba peronon turbékolni kezdett, mire az egész galambcsapat letelepedett az iroda ajtaja elé. Az állomásra egy tehervonat járt be. A lengyel hiúzok felrepültek, rászálltak a főnök úr fejére, a vállára, meg a kinyújtott karjára, úgyhogy egyszeriben olyan lett, mint a mi főterünkön a szobor este felé. És a főnök úr örült, hogy a tehervonat vezetője és személyzete csodálkozva nézi. Még a mozdonyvezető is letette a rongyot, amivel a kezét törölte, és ő is a főnök urat nézte. És a főnök úr végig lépkedett a peronon az egész galambcsapattal, és a madarak a szárnyukat csapkodták, hogy megtartsák az egyensúlyt.
2: Vacak szenet adtak, szólalt meg a mozdonyvezető. Már másodszor kell gőzt csinálni.
0: Szokott-e még festeni, mozdonyvezető úr? Kérdezte Hubicska forgalmista úr.
2: Szoktam bizony,
0: bólintott a mozdonyvezető.
2: Most tengert festek. Az Isten itt ez a maguk főnöke cirkuszban mutogathatná magát a galambjaival?
1: Ja, bolha a cirkuszban, mondta a forgalmista úr. Szóval most tengert fest?
0: A peronon álltam, és figyeltem a vonatvezetőt, meg a személyzetét, meg a fűtőt, mert tudtam, hogy csak azért álltak meg itt, mert meg akarták nézni Hubicska forgalmista urat. Vajon látni lehet-e rajta azt, amit meséltek róla, hogy éjjeli szolgálatban feltűrte a távirásznő szoknyáját, és körülbélyegezte a fenekét.
2: Igen, tengert,
0: mondta a mozdonyvezető, és csodálattal figyelte a forgalmista urat.
2: Képeslapok szerint nagyítom a tengert.
0: Nem volna jobb kimenni a természetbe? Kérdezte a forgalmista úr.
2: Adjon békét a természettel, ha a természetben minden mozog!
0: Kiáltotta a mozdonyvezető nevetve, aztán visszafordult a szolgálati kocsi felé, és kacsintott egyet, mire mindnyájan nevetni kezdtek.
2: A természet szerint mindent kisebbre kellene csinálni. Csak egyszer dőltem be a természetnek. Elkértem a tanítótól az iskola kitömött rókáját. Kivittem az erdőbe, odaállítottam egy fa alá. De amikor éppen elkezdtem festeni, odaszaladt két kutya, és széttépte a rókát. 300 korona! Adjon békét a természettel!
0: De Hubicska forgalmista úr a kék eget nézte, és most én is láttam azt, amit ő. Zdenyicskát, a távírász kisasszonyunkat, amint az egész égbolton szétterülve fekszik, és a forgalmista úr gyengéden feltűri a szoknyáját, aztán hosszú mozdulatokkal egyik bélyegzőt a másik után rányomja az ülepére. És láttam, hogy a szerelvény személyzetemnek a mozdony személyzete is az eget nézi, és mindannyian ugyanazt látják, azt a gyönyörű eseményt, amely miatt megálltak itt azzal a jó kifogással, hogy gőzt kell csinálniuk. És amikor már eleget nézték az eget, megint Hubicska forgalmista urat kezdték bámulni, őszinte csodálattal, és Hubicska forgalmista úr hirtelen megszépült. A ráncok a szája körül, meg a kicsit ólába nagyon jól állt neki. és én megértettem, hogy Hubicska úr miért tud annyira hatni a nőkre.
2: Tudja, hogy másolom én a tengert a képeslapokról?
0: Kérdezte a mozdonyvezető.
2: A papundeklit, amire festek, satúba fogom, a képeslapot rajszöggel hozzáerősítem a gyalupadhoz, és pontosan lefestem, amit látok rajta. De a kezem nem mozog úgy, ahogy akarnám. Azt az igazi hullámverést, azt a szép fungot, ami a képeslapokon van, sehogy sem tudom átvinni a papundeklire.
0: Knyézse úr, mondta Hubicska forgalmista úr, próbálja meg a képeslapot is befogni a satúba, mindjárt a papundekli mellé.
2: Aztán fogja meg az ecsetet, és a képeslap fölött csináljon vele így-né, ahogy a hullámverés mutatja. Csináljon csak így, de mindig nagyobb és nagyobb lendülettel, és amikor már érzi, hogy a mozdulat teljesen átment a kezébe, kenje rá a hullámokat egyenesen a papundeklire. Hogy magának milyen jó ötletei vannak?
0: Csodálkozott a mozdonyvezető. Beszaladtam a forgalmi irodába, mert szólt a telefon. Hallottam, hogy a főnök úr kedveskedve szidja a lengyel hiúzókat. Mind ott voltak vele most a galambházban. Egyszer el szeretnék bújni, és valami repedésen keresztül meglesni, mit csinálott velük a főnök úr. Úgy éreztem, hogy a galambok még nevetgélnek is, hogy a főnök úr kéri őket, viselkedjenek rendesen, és ha valamelyik galambgyerek nagyon illetlen, akkor a főnök úr elfenekeli. A bakerit kagylót a fülemen tartva néztem a peront. A napsütésben áldogáló férfiakat. A mozdonyvezető most előrehajolt, és valamit súgott a forgalmista úr fülébe. De amikor egy kicsit oldalra néztem a szénszállító vagonokra, megijedtem. A vagonokból szarvak álltak ki. Fejek ágaskodtak az oldalfalak fölé, és barna szempárok meredtek a peronra. Nagy tehén szemek, tele kíváncsisággal és szomorúsággal. És majdnem minden vagon padlózata lyukas volt, és a lyukakon egy-egy tehén láb kandikált ki, felhorzsoltan, mozdulatlanul, megkékülten. Ezt én nem szerettem. Ezt nem bírtam, és azt se bírtam, ha éhező borjukat szállítottak, és a vonat ott állt nekem az állomáson. Ha megláttam, hogy valahol rés van a vagonajtón, oda nyújtottam az ujjamat a kis borjuknak, hogy legalább egy pillanatra pótoljam nekik a tőgyet. Nem, ezt nem szerettem. Meg a kecske szállítmányokat sem, a szoros kötelektől elhaló kecskelábakat, ezt nem bírtam is. És az sem, ha a nyitott emeletes vagonokban sertés szállítottak Prágába a Vágóhídra, és az állatok ott álltak egymás mellett a rettenetes fagyban, és mozdulni sem mertek, nehogy az a maradék meleg is elpárologjon belőlük. Ott álltak egymás mellett fagyott lábbal, porcelán, patácskákkal, ezt nem bírtam. Meg az sem, ha a nyári forróságban szállították őket egészen Magyarországról egy egész vagon sertést. És mindegyik állatnak nyitva volt a szája a szomjúságtól. Olyan nyitva volt, mint egy szomjúságtól haldokló madáré.

0: Kiszaladtam a forgalmi irodából. Honnan jön a szállítmány? Kérdeztem a vonatvezetőt. A frontról, 10. napja vannak úton az állatok, és legyintett. Felugrottam egy vagonra, és belenéztem. Minden állat takonykóros volt. Néhány már élettelenül feküdt a padlón. Egy tehénből halott kis borjú lógott ki, félig rothadtam. És mindenütt azok a szörnyűséges szempárok. Néma szemrehányással teli agyon kínzott szempárok, amelyeknek láttánk, kétségbe esetten tördeltem a kezemet. Egy egész vonat szemrehányú tehénszem. A németek disznók! Disznók! Ordítottam el magam. A vonatvezető legyintett. Disznók! Ez kevés! Kiabálta ő is. Az utolsó 3 vagon tele van kimúlt birkával. Lelegelték egymás gyapját éhségükben. Már van gőz! Mondta a mozdonyvezető, és csöndesen hozzátette. Hallották? Ma éjszaka a partizánok olyan ügyesen robbantottak fel egy szigorúan ellenőrzött transportot Jihlavánál, hogy az egész szerelvény belepottyant a szakadékba, és a következő töltettel még a hidat is utána küldték. Felszállt a masinára, meghúzta a sebességszabályozókart, és a tehervonat elindult. Vitte magával a vagonokat, és a vagonokból fönt tehénszarvak álltak ki, lent meg tehénlábak, amelyeket csontig lehorzsoltak a talpfák. És a gabonaraktár a Liverpool mögött 2 vagon állt a rámpánál. Reggel hozta őket egy gyorsított teher a prágai vágóhídra szóló irányítással. Aztán 2 szigorúan ellenőrzött katonai transport haladt át az állomáson. Csupa tank, csupa tigris. Minden mozdonyon parancsnok. Ez már úgy látszik a partizánok hírlavai munkájának az eredménye volt. A falu felől már hajtották a vágómarhát, és amelyik állat megcsökönyösödött, annak a hajcsárok kegyetlenül törtelték a farkát. Egy kis tehén kétségbe esetten lefeküdt az útra. Szalmát tettek a feneke alá, és meggyújtották. A nagybirtok felől szekér közeledett. A lovak pattanásig feszítették az istrángot, mert a szekérhez hátul egy bika volt kötve. Az orra közepe átszakadt, amikor kirántotta a vasgyűrűből. Így hát a szarvánál fogva kötötték a szekérhez. Bizonyára későn eszmélt rá, hogy az istálló lány elárulta. Kiadta a hentesnek, amikor utána ment a szoknyája illatának. Amit annyira megszokott, hogy a világ végére is követte volna. A szekér most a térdén vonszolta végig az úton. 2 véres vonal maradt utána az olvadó hóban. Milos, mondta Hubicska forgalmista úr, és felém fordulva az állam alá nyúlt. Sosem felejtem el, hogy ott voltál azon az SS masinán. Helyettem voltál ott. Megszólalt a telefon. A blokkház hívott. A németek disznók, mondtam. Felvettem a kagylót. Megijedtem. Forgalmista úr, leesett a szemafor karja. Minek adtunk szabadot? Kérdezte. Egy gyors tehernek. Az baj, mondta. Forgalmista úr, mondom, leszaladok biciklin, és megtartom a szemafor karját. Kimentem, fogtam a biciklimet, és a Liverpool előtt végig karikáztam az ösvényen. Aztán a hátsó kampókon felmásztam a szemaforra, lovagló ülésben rátelepettem a lámpára, és mire felemeltem a jelzőkészülék karját, már ott is volt a gyorsvonati mozdony, amely tehervagonokban ételt, italt és postát vitt a frontra a tiszteknek. Már ott is volt a gyors teher, amely nem áll meg az állomásokon, és amely előtt csak a szigorúan ellenőrzött katonai transportoknak van elsőbségük. A mozdonyvezető lassított, amikor meglátott a szemaforon, de én kihúztam a zsebemből a szolgálati lámpát, és zöld fénnyel jeleztem, hogy szabad a vonal. A mozdonyvezető megint rákapcsolt, és a teherkocsikból álló gyorsvonat elrepült alattam. Beborított füsttel, és én csak jó néhány perc múlva láttam meg Hubicska forgalmista urat, ahogy ott áll az állomás végében, és nézi a tovatűnő tengelyeket. A mozdony felkavarta a havat, és húzta magával. Az utolsó vagon magába szívta a kis hóvihart, amely fölött papírdarabok és apró galjak röpködtek a levegőben. Aztán jött a déli szünet. Rátettem a kályhára a kék kannát a levessel. Szabadra állítottam a bejárati jelzőt egy motoros hajtánynak, Hubicska forgalmista úr pedig feltette a lábát a távíróasztalra, és a kékeket bámulta. Ki jön ide a hajtányon? Nem mondták? Kérdezte. Azt mondták, hogy a pályafelvigyázó, feleltem, és megkavartam a levest a kék kannában. Aztán csendesen kinyílt az ajtó, és az irodába bejött valaki. egy szürke nadrágot láttam, fényesre pucolt cipőt és egy téli kabát szélét. Úgy látom, jól szórakoznak itt, mondta a jövevény. Ugye? Mondtam, és tovább szürcsöltem a levesemet. Hubicska forgalmista úr pedig tovább nyugtatta a lábát a távíróasztalon, a kékeket bámulta az ablakon át. Tudják, ki vagyok? Kérdezte a jövevény. Tudom, mondtam, a konszignációért jött, a marha szállítmányhoz tartozik. Lehet, mondta a jövevény. Hát a főnök úr hol van? A galambházban, mondom. A jövevény erre egy retteneteset ordított. Ez az iroda egy galambház, azt látom! De tudják, ki vagyok én? Ismételte meg a kérdést, és mindjárt felelt is rá. Slushny, forgalmi főnök vagyok! Most már tudtam, hányadán állunk. Sokat hallottam a főnököktől és a forgalmistáktól Slushny forgalmi főnök úrról. Akkor is reszkedtek, ha csak beszéltek róla. Felugrottam, és a kannát a kanállal az egyik kezemben tartva, a másikkal szalutáltam. Milos Hrmár gyakornok szolgálatban jelentkezik! Engedje el a kannát, ordította a forgalmi főnök, és rácsapott a kannára, amely leesett a padlóra, és a forgalmi főnök olyat rúgott bele, hogy a szekrény alá gurult. Én meg csak álltam, jobb kezem mozdulaton a sapkám szélén pihent. Hubicska forgalmista úr pedig ült a széken, és a lábát a távíróasztalon tartotta. Mintha ilyettében megbénult volna, és az ablak előtt elsuhant a főnök úr, aztán bejött az irodába úgy, ahogy volt, ahogy a galambházból kijött. A homlokához emelte a kezét, és jelentkezett. Pihenj! Mondta a forgalmi főnök halkan. Aztán figyelmesen vizsgálgatni kezdte a főnök úr ócska szolgálati blúzát, amely tele volt galambpiszokkal. És szemek különös élvezettel állapodott meg a blúz egyetlen gombján. Aztán körüljárta a főnök urat, és figyelme most a mocskos nadrágra összpontosult.
1: Én azt gondoltam,
0: kezdte a főnök úr.
2: Ő gondol is néha valamit?
0: Kérdezte felén fordulva a forgalmi főnök úr halkan.
2: Igen, mondtam.
1: Igen,
0: csodálkozott a forgalmi főnök. És tudja maga, hogy én ezt a fő adjunktust forgalmi felügyelővé akartam kinevezni?
2: Vállat fontam.
0: Ide hallgasson! Maga forgalmi felügyelő szeretett volna lenni? Kérdezte a főnök úrtól a forgalmi főnök.
1: Igen, szerettem volna.
0: Sóhajtott a főnök úr, miközben egy galantollacska szállt föl valahonnan a levegőbe, és keringőt járt a homloka fölött.
2: Hát libát őrizni?
1: Azt nem szeretnék.
0: Sóhajtott a főnök úr, és a tollacska ismét a magasba emelkedett, mint egy fehér kérdőjel.
2: No, erről majd Hadesben beszélgetünk, de ez itt szép kis állomás!
0: Ordított fel megint a forgalmi főnök, és lesodorta a forgalmista úr lábát a távíróasztalról.
2: Tudják, ki ül a hajtányon? Egy bizottság ül a hajtányon, amelyik majd arról dönt, hogy vádat emeljünk-e ez ellen az úr ellen, személyes szabadság korlátozása miatt, vagy csak fegyelmi eljárást indítsunk-e.
0: És Hubicska forgalmi tiszt úrra mutatott. A főnök úr kinyitotta az irodája ajtaját, széles mozdulattal rámutatott a piros és kék virágos perzsa szőnyegre, a mahagóni fával berakott asztalra, a pálmára, amely ernyőszerűen szétteríti leveleit, a török dohányzó asztalkára és a taburettekre, de a forgalmi főnök megrázta a fejét.
2: Amilyen a gazda? Olyan a lova?
0: Mondta. Aztán bejött Zednyicsek tanácsos egy aktatáskával, amelyben iratok voltak, és a távíróasztalon szétrakott egy csomó fényképet, az Denka Svata ülepét díszítő összes bélyegző fényképét. És a főnök úr folyton könyörgött, hogy engedjék el átöltözni, és elmondta, hogy odafönt extra uniformisa van. De Slushny forgalmi főnök nem engedte el, mert a főnök úrnak kellett a jegyzőkönyvet írnia. Aztán bejött Zdenyicska is, alig ismertem rá. A bélyegzők meg a botrány valósággal megszépítették, és a szeme olyan mély lett, hogy egészen megszédültem, mikor kezet nyújtott, és rám nevetett. És elmondta, hogy valószínűleg elmegy filmszínésznőnek, mert már ott is érdeklődnek iránta. Zednyicsek tanácsos előbb kiteregette az asztalon Európa térképét, hogy bevezetésképpen áttekintse és elmagyarázza a birodalmi hadseregek helyzetét a fronton. A szétterített térképen lyukak mutatkoztak. Ez attól volt, hogy Zednyicsek tanácsos folyton a zsebében hordta, összehajtogatva, és így a sarkai kidörzsölődtek. Minden lyuk olyan nagy volt, mint Svájc. Aztán Zednyicsek tanácsos elemezni kezdte a kárpáti helyzetet, ahol von Mansfeld 5. hadserege harcolt, és ebben a hadseregben szolgált az ő fia is, Bzsecsiszláv Zsednyicsek, de az 5. hadsereg a térképen még mindig abban a lyukban volt, ahol egy héttel ezelőtt megakadt. Még mindig nem tudott kikecmeregni abból a katlamból, amelyben Zednyicsek tanácsos fia harcolt. Noha, akárcsak az apja, nem is tudott rendesen németül, de mégis németnek vallotta magát azzal, hogy a nevében elhagyta az ékezetet a C betűről.
2: Zednyicse tanácsos magyarázott, és ceruzájával olyan nagy köröket rajzolt a térképre, mint a fekete tenger, és ezek a körök katlanok voltak, amelyekbe a birodalmi hadsereg nem sokára bezárja az ellenséges seregeket. Zednyicse tanácsos berajzolta a térképbe azoknak a hat mozdulatoknak a tervét, amelyekkel a birodalmi csapatokat Kis-Ázsián keresztül átdobják Afrikába. Itt aztán a tanácsos úr az angol seregeket zárta katlanba. Aztán Spanyolországon keresztül az amerikai hadsereg hátába került, aztán áttért a protektorátus helyzetére, ahol nem sokára minden téren totális erőkifejtésre kerül sor. És ennek következtében leegyszerűsítik az iskolarendszert. Bezárják a múzeumokat, kiállításokat, leállítanak néhány vonatot, és a sportok űzését csak vasárnap engedélyezik.
3: Az ön ülepe ez?
2: Kérdezte Zednyicsek tanácsos Zdenyicskától, és rámutatott a fényképre. Igen, felelte Zdenyicska, és elmosolyodott.
3: Ki nyomta rá ezeket az állomási bélyegzőket?
2: Kérdezte Zednyicsek tanácsos, és a főnök úr írta a jegyzőkönyvet.
4: Hubicska forgalmista úr, felelte Zdenyicska.
3: Zdenka Sveta, legyen szíves elmondani, hogyan történt a dolog,
2: mondta Zednyicsek tanácsos.
4: Együtt voltunk éjjeli szolgálatban, éjfél felé manikűrözni kezdtem a körmömet, mert vonat nem volt, és unatkoztunk, mondta Zdenyicska, és a plafont nézte.
1: Lassan, mondta a főnök úr.
4: Aztán azt mondta a forgalmista úr, hogy játszunk zálogosdit. Repül a holló, repül a vonat, repül az idő, repül a láb. Előbb a cipőmet kellett zálogba adnom, aztán a nadrágomat.
2: Mesélte a távirásznő, és nézte, hogy mozog a ceruza, amellyel a főnök úr a vallomását jegyezte.
3: És kiúszta le a nadrágját?
2: Kíváncsiskodott a tanácsos.
4: Hubicska forgalmista úr,
2: felelte Zdenyicska, és elnevette magát. A forgalmista úr meg csak ült mellette, egyik lábát átvetve a másikon, szolgálati sapkával a térdén. Kopasz fejebúbja fény lett, és a hradaci üzletvezetőség hivatalnokai ránéztek arra a fénylő fejbúbra, aztán a csinos távirásznőre, és fejüket csuváva felsóhajtottak, majd még nagyobb hívvel tárgyalták az esetet, hogy valamiképp kihámozhassák belőle a személyes szabadság korlátozásának tényálladékát. Én pedig szolgáltam. Szabadra meg ájra állítottam a jelzőket, és éreztem, hogy a forgalmista úr figyelmesen követi az állomáson átmenő vonatokat. Ellenőrzi a mozdulataimat. Hubicska forgalmista úr mindig az eszményképen volt, már Dobrovicében, ahol tanítani kezdett. És ahol először láttam, amint a bal kezével a keresztezéseket jelenti az egyik állomásnak, a jobbal meg a terhelés táviratozza a másiknak. És most itt ül, mint valami bírósági tárgyaláson. Éreztem, hogy a forgalmi főnök, meg Zednyicsek tanácsos ugyanazt szeretné csinálni Zdenyicskával, amit Hubicska forgalmista úr, de gyávák hozzá, mint mindenki más. Félnek, hogy valami bajuk lenne belőle. És az egyetlen, aki soha se fél, Hubicska forgalmista úr, aki most itt ül, és élvezi a dicsőségét.
3: Most pedig jól figyeljen, Zdenka Sveta kisasszony,
2: emelkedett fel helyéről Zednyicsek tanácsos.
3: Mielőtt a forgalmista tiszt úr lefektette volna önt a távíróasztalra, nem alkalmazott önnel szemben kényszert?
2: Nem fenyegette meg? Nem szólította le erőszakkal?
4: Há, dehogy, magamtól feküdtem le. Magamtól. Hirtelen le akarózott feküdni. És várni, hogy mi lesz.
2: Nevetett a távírász kisasszony, és az urak vele nevettek.
1: Várni, hogy mi lesz.
2: Suttogta a főnök úr, mi alatt lejegyezte a szavakat. Kisijedtem a peronra. A nyugat-keleti fővágányon egy szigorúan ellenőrzött transport haladt át. A tankokon fiatal fiúk napoztak, olyan idősek lehettek, mint én, de voltak közöttük fiatalabbak is. Egy zöld labdát dobáltak egymásnak, egy másik tankon pedig énekeltek. Ich hab mein Herz, de amikor meglátták a szétlőtt vonatot az ötödik vágányon, hirtelen abba hagyták a labdázást meg az éneklést is. Mindenki, aki ennek az államvasúti műhelyekbe irányított megrongált szerelvénynek a közelébe ért, mint egy varázsütésre megmerevedett. Még a szakácsok is abba hagyták a krumplipucolást. Igen, ezek a katonák otthon rosszabb dolgokat is láttak. Szétvert városokat, szétzüllött otthonokat, halott embereket. De ezt itt egyelőre nem várták. Visszamentem az irodába, és jelentettem a transport áthaladását. Zednyicsek tanácsos az ablaknál állt. Ott megy a mi reménységünk, a mi ifjúságunk. Harcolni megy a szabad Európáért. És maguk itt? A távirász kisasszony fenekét bélyegzik.
3: Mondta, és visszament az asztalhoz. Megnézte a fényképeket, és félredobta őket. Persze, mondta, az elképzelésünk nem vált be. Személyes szabadság korlátozása nem forog fönn. De a német nyelv, az államnyelv gyalázása annál inkább!
2: Öklével az asztalra csapott. A bélyegzők felének német a szövege, a felhasználás módja pedig egyenlő a nyelvgyalázással.
3: Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy kórházvonatnak. A frontról jött gyors vonati szerelvény volt, kórházzá alakítva. Ezen a kórházon az emberi szemek voltak a legfurcsábbak. A sebesült katonák szemei. Mintha az a fájdalom, amit ezek a katonák a fronton másoknak okoztak, és amit mások okoztak nekik, mintha ez a fájdalom más ember csinált volna belőlük. Ezek a németek szimpatikusabbak voltak, mint az ellenkező irányba menők. Mindannyian olyan figyelmesen és gyerekesen nézték a fát tájat, mintha a paradicsomon utaznának keresztül, mintha az én kis állomásom ékszerüzlet volna. Úgy néztek kifelé, mint ahogy Hubicska forgalmista úr az egyet szokta nézni. És engem is ugyanilyen érdeklődéssel néztek ezek a sárga sebesültek. Némelyikük csak a fejét fordította erre, de némelyiküknek a fülke mennyezetéről lelógó hágcsóba fogózva kellett odahúzódnia az ablakhoz. Némelyiküket az ápoló nővér támogatta. És a kórházvonat ment hazafelé. Csupa fehér ágy, amelyet összekulcsolt sárga kezek, sárga arcok és gyermeki szemek díszítettek. Az utolsó kocsi nyitott tehervagon volt. Két szanitéc egy hullát vetköztetett rajta. Lehúzták róla a kórházi kabátot, aztán rádobták a hullahalom tetejére a kocsi sarkában. Úgy látszik, ide gyűjtötték az útközben meghalt katonákat. És a kórház egyre jobban távolodott, és a piros lámpa a végén tompán ragyogott. Jobbra-balra himbálózott, és égtelenül zörgött. A legnemesebb emberi vér az életét teszi kockára magukért, mondta Zednyicsek tanácsos az ablaknál. Látták, kérem, ezt a vonatot? Maguk meg ilyeneket művelnek itt. Végeztem. Főnök úr, írja az eredményt. Fegyelmi eljárás Ladislav Hubicska forgalmi tiszt ellen. Legyintett, kiment a peronra, és jelt adott, hogy a motoros hajtány álljon elő. És amikor előállt, Zdenicska is beült a forgalmi főnök mellé. Lejelentettem a motoros hajtányt. Jelt adtam az indulásra. Tudják, mik a csehek? Kérdezte Zednyicsek tanácsos. Nevető vadállatok! És a motoros hajtány elindult a szétlőtt vonat mentén, és Zednyicsek tanácsos végigjártatta szemét a leszakított tetőkön és a gépfegyver golyók ütötte lyukakon. A főnök úr felment az első emeletre, és ordítozott, és székkel ütötte a padlót, hogy a forgalmi iroda mennyezetéről hult a vakolat. Aztán kiáltozni kezdett a Lichthofba.
2: Erkölcsi fertő! Szodoma és Gomorra! A prostitúció a rendőrség védelme alatt a kávéházakban, vendéglőkben és irodákban keres menedéket! Egy férj, tessék, prostitúcióra kényszerítette a feleségét! Azzal fenyegette, hogy ha nem megy strihelni, darabokra fűrészeli a kisfiát! Darabokra fűrészeli! Farniszálás! Szart próbálgatás! Jobb lenne, ha az Isten már ítéletnapra trombitálna, és véget vetne mindennek!
3: Aztán megint ide-oda járt a konyhában, és dobogott, hogy megtudjuk, mennyire szenved miattunk. Csak egy óra múlva szállt le az irodájába. Parád és egyenruhában. Ez alatt már az utolsó bikát vezették a rámpára. Teherautóval hozták. Ezt is az istállólány vezette ki egészen az autóig, de amikor elindultak, a bika rakoncátlankodni kezdett. A hentes azt mondta a segédjének, bohós, ez a bestia kirúgja az oldalfalakat, fogd ezt a kést és szúrt ki a szemét. És bohós, a segéd aztán az irodában elmondta, hogyan fogta a kést. Megfordult, és az ablakon keresztül két szúrással kioltotta a bika szemövilágát. A bika aztán olyan csendes volt, mint a bárányka, mondta az irodában bohós a segéd. Már semmit se akart tudni a világról. És amikor a felvásárlók nagy robajjal bezárták a vagonajtót a bika után, a főnök úr felriadt. Az ablakpárkányon ott tipegtek a galambjai. Turbékoltak, hajlongtak előtte, de főnök úr a homlokát ráncolta, fejét csóválta, és ujjával a gallériát dörzsölte. Aztán még jobban elgondolkodott, és egyre szomorúbb és szomorúbb lett. Kinyitotta a szekrényt, megnézte a legújabb uniformisát, ami még sohasem volt rajta, megnézte a csillagot, amelyet ugyanolyan aranyfonállal hímeztek körül, mint amilyennel a tábornoki tölgyfaleveleket varják ki. Nem bírt magával. Átszaladt a forgalmi irodán, föl az első emeletre, a konyhába, és a biztonság kedvéért néhányszor beordított a Lichthofba.
2: Lőttek a felügyelői csillagnak! Lőttek a felügyelői csillagnak!
3: Aztán, amikor elmentek a személyvonatok, amikor Hubicska forgalmista úr megint a peronon állt, és a kék tavasz elői eget nézte, megint azt látta, ami a Hradec-Králové-i üzletvezetőségen olyan nagy dicsőséget szerzett neki. Azt a filmet, amelynek óriási vásznán a távirász kisasszony terül széllyel, és ő föltűri a szoknyáját, és egyik bélyegzőt a másik után üti rá a fenekére, és a bélyegzők olyan nagyok, mint a templomtorony, és ő fogja őket, és rányomja a puha húsra. Amikor Hubicska forgalmista úr mindezt végignézte az égen, hirtelen megfordult, és a falmélyedésben, amelyben az előjelzőkarok, jelzőkarok, meg váltókarok álltak, a fülembe súgta. Milos, holnap megint együtt lesz éjjeli szolgálatunk. 2 órakor egy tehervonat megy át az állomáson. 28 nyitott kocsi lőszerrel. És a következő állomásig se hegy, se domb, se épület nincs a vonalon. A szállítmány a világ űrszámlájára repülhetne a levegőbe. Az biztos, forgalmista úr, mondom, de hogyan? Mindent idejében megkapunk. Hol van most az a vonat? Holnap indul Srebicsből. Hát akkor ezt a katonai transportot mi fogjuk szigorúan ellenőrizni, ugye? Nevettem, és a fülkében egy pillanatra sötét lett. Mert az ablak előtt elrepült a lengyel, hiúz galambsereg.

0: kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az első tétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtollas Schwarzenberg kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász, fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a Schwarzenberg kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a virágzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyett. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok, megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan bennmaradhatnak.

0: lesz után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, horrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz! Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt, és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat gyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött

0: A megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Mi azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború háta, mint a sakának, ez mégis csak valami elsétált borjúféle. Nálam van durunk, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend. Becserkészte, súgta Abu Ben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal. Bárány, súgta. A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették. Ízlett mindenkinek. Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik. A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek éjszakra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog. Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott. Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel, ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet. Helyes, csatlakozik Gorcsev. Pullover proféta itt van Manuelnél, de ha visszajövünk, és akkor kis ujját is megette a betegnek, összeverem. Egy őszvörös keresztes hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
1: Hé!
0: Ordította Dietrich, aki első rangban alakította a csendőrt.
1: Mi baj van?
0: Kiesett egy kerékagy.
1: De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
1: Hát, magát állít katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudottan rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katonaszökevény felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangon alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik. Na,
1: mehetünk, öregem?
0: Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele. De mi ellenkező irányba megyünk, szól zavartan a fiatalabb.
1: Mi is? Vagy kísérjük magukat?
0: A szanitész mogorván végigmérte.
1: Merre felé?
0: Nem tudjuk.
1: Az más,
0: mert éppen arra tartottunk volna.
1: Van pénzük?
0: Gorcsev legyintett.
1: Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk.
2: Semmi baj. Akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni,
0: akkor baj van.

0: Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. Két beteg, szerencsére szimulánsok, húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt, és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek. Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk. Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvásszekér, az összférkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és méllabúval. Csak még előbb várjanak, mondta a nagy aruszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak. Hozom Teofilt. Kit? A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
1: Ki az a Teofil?
0: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet? Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullóvel prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, Tultan, kezében egy nyakörvel.
2: Teofil, szegény, mi van magukkal?
0: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol. Nem akarom látni. Siessünk! Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullóver a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja. Szegény Teofil, szegény Teofil. De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely éjszak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel Kebir előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így paraszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba. Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona. Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. Annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek, tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek. És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pofacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem vetettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között, később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, 2 puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbevágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszólt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva.
2: Nézd ezt meg!
0: A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kicsi eltartja a fejét, aztán bólint.
2: Egész jó.
0: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
2: Így nem jutunk tovább,
0: mondja Sába. Nem kezdhetünk rablóhadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak. Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a vörös keresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a vörös kereszt, és ápolja a sérülteket.
3: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült?
4: Épp ebben van a profilaxis.
3: Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak.
0: A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ezellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
2: És miért vagyok én itt?
0: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ. Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig mindenütt csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel.
3: Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trakomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja.
5: Kinél volt a méreg?
0: Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab.
5: Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
0: Igazad beszél, erősítették meg az említett tanuk. Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják.
5: Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is.
0: Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak. És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt. A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagolítottuk. Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál.
5: mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amin szép rendben összeállnak és előadják a Hörög, hörög csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik. És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni. És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a morhut lángjába, ahol a sejtán örökkénya fogadja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, pontosan megóva, a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullarablók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhan szöptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofonröp pályáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísértetés élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérusz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. És úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottan félálmában szájon kapta Hamsút, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdez az egyik. Még pofoznak? Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda. Én, mondta Bahumír, a nyeregjavító, egyszer éjszaka láttam az égen Allah unoka öcsét, zöld lovon. A sokkal nagyobb csoda volt, mint hogy a rumi katonák pofoznak. Ilyen eset már máskor is előfordult. Szerintem még velem is. Ez mégiscsak őrület? Nem értették. Ennyi méreg. És ezek megitták. Széttörték az üres hordót is, és még mozdítják a kezüket. Nem is lomhán, és nem is gyöngén. Hajnalban, amikor az öreg már személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve.
2: A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megtöglött, mint akit villám sújtott. Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, azaz Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Adtál nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú itals, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amit csak az utolsó sátánnal cimboráló Rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burdusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és Marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakus Mit. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van.
5: Másnap, pihenten és jól ellátva a szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt. Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis. Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé.
6: Hogy ott mi volt?
5: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebírhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
6: Tisztára őrült.
5: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
2: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni.
5: Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
4: Hajja, mit csinálnak itt maguk? Kérdezi a karszalagos katonáktól.
7: Látja, ha van szeme. Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk?
4: Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is. Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik. Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen?
7: Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
4: Na tessék!
3: Sejthette volna. Ez a suhanc képű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
4: Gorcsev egyre gorombába csendőrrel.
7: A helyet, hogy itt bámészkodna,
4: mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk.
7: Majd kapnak kincstári blankettát.
4: A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón. A csendőr nagyon ideges. Hát én már sok mindent hallottam életemben.
3: Mondja csak, öregem.
4: Nős maga?
3: Igen.
4: Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé. Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabumirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kivezényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott csapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia vörös keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán Sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezénszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik síttalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a sítalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni, mert akkor egy évvel többet sóztak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk.
8: Úgy van, mondta Klausner.
4: Mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Korcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donáldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavokat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli domnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való kettes, hármas szökevényeknek számít valamit, mert ők két gép fegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot 2 rossz kedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban 2 zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll. Nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dugott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
9: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
8: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
9: Hát maga öröké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
8: Hát hisz is süket vagyok, és ha igen... Úgy még hallok, mint maga.
9: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
4: sivított a paprikaorrú.
9: Maga azt hiszi, hogy félek?
8: Most még adok, de máskor ne kérjen.
4: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
8: Fegyverbe!
4: Kik jönnek?
8: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
4: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a Tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Svetozárral és Krajovácsal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport. Az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert, és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az őrmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember Tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán két embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovács és Svetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Svetozár és Krajovács szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így, ha süketen is, és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovács szavú kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését. Rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van? Nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előőrs. Felzúdultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vádat vont. Az ilyesmire minek felelni? Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött. A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a Tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebiren át szökevényeket nem látott. Halló, halló! A szökevényeknek nyoma veszett. De hogyan veszett nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját. Trovasek növesszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkuzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek. Te honnan szöktél? Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás. Gorcsev gondolkozott. Onnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni? Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam. Gorcsev körülnézett. Sábát kereste.
8: Ide hallgass. A törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel.
4: Miért? Nem tetszik nekem.
8: Azt mondja, a Assir Marutból jött.
4: Nem igaz. Hát onnan ember nem ér ide. Na látod.
8: De hát
4: karavántól szökött?
8: Lehetetlen.
4: A Szahara most tilos karavánok számára.
8: Ezt repülőgépen letették valahol.
4: Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit?
8: Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat.
4: Értelek,
8: felelt Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét.
4: Most hirtelen feltűnt Benguz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek.
8: És szája szélé lógott a cigarettája.
4: Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltaképpen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek. Ő is az.
8: Hallom,
4: mondta,
8: hogy egy beteg is van köztetek, aki kordélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyet mást, amihez az európaiak nem értenek.
4: Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev. Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet mást, amit te nem. Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos.
8: Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen.
4: Én a nevét nem tudakolom senkinek.
8: A betegnek sokféle neve van.
4: Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred, de semmi esetre se tudakol tőle. A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment.
8: Kötözködés volt? Kérdezte Sába.
4: Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev. Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban. De mit akarsz ott az Atlasznál?
8: Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hófötte Cizntiszka alatt. Itt a Hamadasi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára.
4: Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló.
8: Mit besélsz annyit? Már láttuk a kaszbát,
4: mondta Schmidt. Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk.
8: Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába?
4: Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés.
8: Vagy beenged, vagy elfoglaljuk. Nem probléma.
4: És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával,
3: valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt. A Szaharából jelentik.
10: Ilyet még nem pipált a világ.
3: A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában. Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket.
11: Halló, halló, figyelem! A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna.
3: A Szaharából jelentik. Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhibóázist. Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal. Halló, halló! A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak.
10: Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik.
3: A Szaharából jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet. A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokban áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr, továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensuf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés.
11: Halló, halló, figyelem!
3: A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt. A Szaharából jelentik.
11: Mit?
3: Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Korcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt.
10: Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte. Abu Ben Igbár. Hallgass meg, Abu Ben Igbár.
3: Ha felmegy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig.
10: Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene.
9: Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben.
10: Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna.
3: Itt a nyugta, aláírok vagy 10-et.
10: Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az Atlaszig. Mindenhol adj át egyet.
3: De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam.
10: Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted?
3: Hogy hívják a második oázist északra?
4: Muherzin, utána Joffel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bagyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol két napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. Két ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy század rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a századot, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a század erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csodát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Inszallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Inszallákba, ahol az öccse egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt fárasztó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon, és sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek két hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogy ha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhi tiszt, és egy másik, magas vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertetőjele. Így aztán egyszerű a rejtény nyitja, hogy a Malbur táján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az atlaszon, Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Inszallahnál is délebre fekvő Lugír főnök két hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyel gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a rumi kutya urakat. Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért. Nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének két hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, kétkezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják,
12: Szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csáttó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az atlaszról, alig három és fél óra alatt átvágva leghosszabb átlójánál a teljes szakaszt.

aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elbetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később négy szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz kút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszorogy acélja, és láthatja, mint fél méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott Rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

hosszútérni. Fagyott, havazott szél fújt, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó.

majd ha kifárad az éj, hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a régvárt követék végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ. Thank you.

a Gutenberg albumba. Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nem esíti az ész, majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és egetostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadalszám, nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, Elon, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyíjük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, Elon? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva el apom, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjuk annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi ők, mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhambadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pól is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszem, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Kovács most gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli kő, leírva áll a rettentő tanúság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenkit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kerengett. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mind. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebelet dögvész sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal, kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúj, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem! Nem! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal mostan. És mégis
fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világ? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért te lom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért el lom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből tehénre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony candráj méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák döntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árvoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál harzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvét sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők művei, mint a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalás. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galádvirág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiai a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ős jogai e névhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez miért függetni nem szabad.
rakjuk le hangyaforgalommal, amit agyunk az islet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kiskövet, építjük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevít. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemes betért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt!

hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutnak üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napjait. Miért lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. De itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számok kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvénynyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntösébe, s most a szabadság és a hősi kor beszélik bennem ma.